színészi pályája mellett. 1989. március 15-én beírta magát a magyar történelembe, amikor a Magyar Televízió épülete előtt felolvasta az akkori ellenzék 12 pontját. A magyar érdemre nagy kereszti a magyar állami kitüntetési rendszer egyik legmagasabb elismerése. Az adóhivatalhoz, a rendőrséghez és az ügyészséghez is fordul a kormány a 4iG átvilágítása miatt, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István elmondta, hogy a vizsgálat kiterjed a cég állami megrendeléseire és finanszírozására, a Vodafone vásárlásra, valamint az Antenna Hungária körüli tranzakciókra is, és átvilágítják a Honvédelmi Minisztériummal kötött több mint 1300 milliárd forintos keretszerződést is. Már lehet jelentkezni az Érintők babasimogató programjába. A civil kezdeményezés a kórházban magukra hagyott és egyedül maradt babák simogatására és gondozására indult el. Azt szeretnék elérni, hogy 4500 képzett önkéntes kerüljön minden olyan kórházba, ahol szükség van segítségre. Itthon jelenleg több mint 300 kórházban hagyott babáról gondoskodnak az egészségügyi intézmények. Többnyire napos gomoly felhős idő lesz, legfeljebb északon, északnyugaton alakulhat ki zápor, zivatar. A hajnali 16-23 fokról 32-37 fokig melegszik a levegő. Csütörtöktől másodfokú hőségriasztás lép

0: Zamanna Hit.
1: The song Desert Road comes from Acts chapter 8. There's a guy named Philip. He's on a mountaintop of his life.
2: Az apostolok cselekedetei 8-ban a Biblia egy Fülöp nevű fickóról ír, aki az élete hegycsúcsán van. Minden, amiért imádkozott, mindazt, amit Istentől valaha kért, azt éppen megkapja az életében. Gyógyít, tisztátalan lelkeket űz ki, és hirdeti Isten igéjét, mégpedig úgy, hogy a nép hallgat rá. Majd egy napon Isten azt mondja neki, hogy azt akarom, hogy hagyd el ezt a hegycsúcsot, amelyen vagy, és azt akarom, hogy sétáljál el a sivatagba. Amikor ezt a történetet olvasom, mindig azon tűnődöm, hogy vajon mennyi ideig kellett gyalogolnia, azon töprengve, mi a célja Istennek azzal, hogy elküldi őt a sikeres szolgálatából egy ismeretlen sivatagba. Sokszor mi sem értjük, hogy Isten miért kér tőlünk bizonyos dolgokat. De ha elolvasod Fülöp történetét, akkor láthatod, hogy sosem kér tőlünk az Úr semmit csak úgy. Mindennel célja van. Fülöp a sivatagban egy olyan emberrel találkozik, aki megpróbálta megérteni Isten igéjét, de egyedül nem tudta, és még soha senkitől nem hallotta az evangéliumot. Amikor Fülöpöt Isten a sivatagba küldte, akkor ő még csak annyit tudott, hogy követnie kell Isten hangját, és bíznia kell benne, és ott majd megtudja, hogy mi a célja Istennek vele. I don't wanna write this song. I don't want this pain to be my story. I don't want this desert road.

0: slágerek, amelyeket Magyarországon csak a Manna FM játszik. Manna Hit.
1: Hey, what's up? This is Torrin Wells.
2: And I'm her.
1: Y'all know who she is, okay? And we have a brand new song, Hold Us Together.
3: It is you that holds us together.
2: Actually, the song came from a good friend of mine. His name is Josiah.
4: Ezt a dalt igazából egy barátom szerezte, akit Józsuénak hívnak. Nagyon megérintette, ami a világjárvány alatt történt, és ami most zajlik körülöttünk a világban. Amikor először eljátszotta nekem a Hold Us Together című dalt, sírva fakadtam. Dolgoztunk még rajta egy kicsit, néhol megváltoztattam a szöveget azért, hogy valójában át tudjuk adni az üzenetét, hiszen a zenén keresztül reményt adhatunk az embereknek. Mert tudjátok, a nap végén nem számít, mit gondoltunk. Isten mindig ott van, hogy megtartson, még akkor is, hogyha úgy érezzük, hogy a világ összeomlott körülöttünk. Jó tudni, hogy mi még mindig jó kezekben vagyunk, amelyek megtartanak minket.
1: And it's good to know that we are still in good hands, hands that hold us together.

0: 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM.
1: Élet öröm zene.
0: Élet öröm zene.
1: Manna FM.
0: Ez a Manna.
1: Manna.

0: tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából.
1: Hogyan tanúsítunk alázatot? Azzal, hogy nem aggódunk. Az aggodalmaskodással azt mondjuk, ne haragudj Istenem, azt hiszem, én ezt el tudom intézni. Van egy ötletem. A Biblia szerint az aggodalom és a világ gondjai, valamint a gazdagság csábítása megfojtja az igét. Azt az időt, amit aggodalmaskodással töltesz, inkább töltsd az igén való elmélkedéssel. Harcold meg a harcot. Vedd elő a Bibliádat és olvasd fel dolgokat hangosan. Így a saját hangod fog véget vetni a rossz gondolataidnak. Inkább hiszel majd annak, amiket kimondtál, mint mindenki másnak. Döntsd el, hogy nem fogsz aggodalmak között élni. Az ember az egyetlen teremtmény, aki aggódik, pedig elvileg mi vagyunk a legintelligensebbek. Mi vagyunk a teremtés krémje. Mindenki más érti ezt. A fák nem aggódnak, a madarak nem aggódnak, a nyulak nem aggódnak, a virágok nem aggódnak, az oroszlánok nem aggódnak, a disznók sem és a tehenek sem. Ó, de mi, az okosak, a bölcsek, az intelligens csoport, mi aggódunk. Senki más nem aggódik. Máté 25. Vagyis Máté 6, elnézést. Praktikus tanácsok aggodalom ellen. Tanulj egy kis alázatot. Tanuld meg, hogy mire vagy képes, és mire nem. Tedd meg, amit Isten mond neked, és ne próbálj meg olyan dolgokat tenni, amiket nem mondott neked. Tedd meg, amit tudsz. Isten majd megteszi, amire te képtelen vagy. Máté 6. Ezért mondom, ne aggódjatok folyton az életetekért. Amikor legközelebb aggódni kezdenél, csak beszélgess el magaddal, rendben? Elég volt. Most azonnal fejezd be. Beszélj magadhoz. Mondd azt, hogy ennek semmi értelme, már végigcsináltam ezt. Nem fogok még egy napot arra pazarolni, hogy kínozzam és szerencsétlenné tegyem magamat azzal, hogy újra meg újra ezen gondolkozom. Istenem, rád vettem ezt. Neked adom. És aztán tudod, mit tegyél? Foglald el magadat valamivel, ami kitölti az idődet és az elmédet, valamivel, ami boldogságot nyújt, ami segíteni fog, valamivel, ami örömteli és békés. Amen. Ezért mondom nektek, ne aggódjatok állandóan az életetekért, hogy mit egyetek és mit igyatok, se testetekért, hogy mivel ruházkodjatok. Nem több-e az élet a tápláléknál és a test a ruházatnál? És most jön a lényeg. Nézzétek meg a madarakat. A madarak nem aggódnak. Láttál te már madarat az ágon ülve idegösszeomlást kapni, amiatt, hogy honnan jön majd ez a következő giliszta? Nézzétek meg az égi madarakat, nem vetnek, nem is aratnak, csűrbe sem takarnak, és mennyei atyátok eltartja őket. Nem vagytok-e ti sokkal értékesebbek náluk? Aztán tovább folytatja. És a virágokról beszél, hogy Salamon teljes dicsőségében nem öltözött olyan gyönyörűen, mint a virágok. A 31. vers azt mondja, ne aggódjatok tehát, és ne mondjátok. Ha aggódtok, az a szátokon ki fog jönni. Ezért a sátán rossz gondolatokat helyez a fejünkbe, azt remélve, hogy azok mind ki is jönnek a szánkon. Mert a szavak minden képzeletet felülmúló erővel bírnak, és amikor elkezdünk kimondani dolgokat, akkor vagy Istent hatalmazzuk fel arra, hogy dolgozzon, vagy az ellenséget. Hadd mondjam el újra. Amikor ott középen kimondunk dolgokat, Jézus azt mondta, menjünk át a túlsó partra, mi a tó közepén vagyunk, a viharban, és mondani fogunk valamit. Amit mondunk, felhatalmazhatja Istent a cselekvésre. Ezért mondjuk azt, Istenem, bízom benned. Rád támaszkodom, Nem tetszik ez, nem esik jól, de hiszem, hogy te irányítasz, és bízom benne, hogy végül minden a javamra válik. Adj kegyelmet, hogy megállhassak ebben. Na, ez alapján kezd el Isten dolgozni. Ha viszont kinyitod a szádat, és azt mondod,
2: nem tudom, mit tegyek, most mit tegyek, jaj, elsüllyedünk.
1: Akkor az ellenség azt mondja, hú, elkaptam. Mit mond a 91. Zsoltár 1-2? Aki a felséges rejtekében lakik, a mindenható árnyékában pihen. Az ezt mondhatja az Úrnak. Mit mondasz az Úrnak? Oltalmam és váram, Istenem, akiben bízom, ő rá támaszkodom. Ő benne bízom. Ő rá támaszkodom. Az azt mondhatja az Úrnak. Mit mondunk az Úrnak? Az aggodalom egy tolvaj. Ellopja a békességedet, az örömedet, és mindennél inkább ellopja a jelenedet. A mai napot. Ez az a nap, amit az Úr szerzett. Nincs garanciánk, hogy lesz másik. Remélem, hogy lesz, neked is és nekem is. Szerintem lesz holnapom. De mi van, ha nem? Nem akarom elpazarolni az utolsó napot. A jelen a legnagyobb ajándék, amit kaptunk Istentől. A pillanatokat élveznünk kell. Ne pazaroljuk a pillanatokat arra, hogy múltbéli és megváltoztathatatlan dolgok miatt aggódjunk, vagy eljövendő dolgok miatt, ami felett még semmi irányításunk sincs. Ezért kell a múltat és a jövőt Isten kezében hagyni. Elfelejteni, ami mögöttünk van, hinni a jövőben és élvezni a jelen pillanatot. Élvezd a jelent.
3: Come on.
1: Aztán így folytatja. A 34. versben. Ne aggódjatok tehát a holnapért, mert a holnap majd aggódik magáért. Elég minden napnak a maga baja. Tudjátok? Mindegyik tanítvány, amelyik aggodalmaskodó volt, fogadok, hogy esedékes volt nekik egy beutaló a bolondok házába. Mert Jézus nem kímélte őket. Ha Jézussal akarsz lenni, akkor nincs otthonod, nincs hová lehajtanod a fejedet, soha nem tudod, hogy hol kötsz ki majd másnap. Jézus azt mondta, hogy kövess engem, és nem mondta meg, meddig lesznek távol, hogy mikor látják a családjukat legközelebb. Nem kérdezték, milyen szállodában fognak megszállni, és hogy mit tartalmaz a biztosítási csomag. Jézus azt mondta, kövess engem, és ők elmentek, és követték őt. Nem vittek plusz ételt, mondta nekik, hogy adjanak enni 5000 embernek, és azt felelték, hogy nincs semmiük. Azt kérdezte, mitek van? Találtak egy kisfiút ebédestől. Adjátok ide nekem. Ő pedig megsokasította az ételt. A Lukács 10-ben kiküldte a tanítványokat kettesével. 70 főt, hogy menjenek, gyógyítsák a betegeket, és prédikálják az örömhírt. És azt mondta nekik, hogy ne vigyenek magukkal tarisznyát, ne vigyenek plusztáskát, ne vigyenek tartalékpársarut. Azt mondta, összpontosítsatok a feladatra, még annyira se lassítsatok le az úton, hogy valakinek köszönjetek. Wow! Kiküldte ezeket az embereket, hogy elvégezzék a munkát, és azt mondta, nem akarom, hogy bármi miatt aggódjatok. Nem akarom, hogy azon kezdjetek gondolkozni, hogy vajon mi történik majd holnap. Meg akart értetni velük valamit. Amikor ő kiküld minket egy feladattal, akkor ő gondoskodni fog a szükséges dolgokról, nekünk pedig nem kell aggódnunk miatta. Tudjátok, izgalmas, amikor azt mondom, van egy világméretű szolgálatunk. A világ kétharmadában ott vagyunk a tévében. 40 nyelven prédikálunk, az egész világot elérjük a missziós munkánkkal. 300 valahány rádió és 400 valahány tévé csatornán vagyunk jelen. Ha nem tudnám, hogyan bízzak Istenben, akkor teljesen megbolondulnék. Teljesen becsavarodnék. Fogalmatok sincsen, mennyi pénzbe kerül havonta, hogy fenntartsuk és működtessük mindezt. Tudjátok, Isten megtanította nekem hosszú és fáradtságos úton járatott. És megtanított még az elején, hogyan várjam őtől a zoknimat, az alsóneműmet, a serpenyőmet és a konyharuhámat. Az alázat mellett a másik dolog, ami távol tartja majd az aggodalmaskodást, tanuld meg, hogy nem tudsz mindent megoldani. Gyakran el kell mondanod magadnak, hogy nem vagyok elég okos ahhoz, hogy kiagyaljam ezt, ezért inkább nem pazarlom az időmet, és meg se próbálom. Mondjátok, nem vagyok elég okos ahhoz, hogy kiagyaljam ezt. Nem vagytok meggyőzőek, próbáljuk újra. Néhányatok arcán elég furcsa kifejezés tükröződött. Mert ugye szeretjük, ha mi irányíthatunk. Na gyerünk, mondjátok mosolya az arcotokon, nem vagyok elég okos ahhoz, hogy kiagyaljam ezt. Ettől persze még nem vagyunk ostobák, kaptunk bölcsességet Istentől, és a megfelelő időben megláttatja velünk, amit kell, de nem akarja, hogy az agyunkkal próbáljunk megérteni mindent. Amen. Aztán a másik dolog, amire szükséged lesz, hogy ne aggódj. Az első az alázat, a második pedig a megtapasztalás Istennel. Mindig halljuk, hogy nincs jobb tanítómester a tapasztalatnál. És egyszerűen nem fogod, soha nem fogod megtanulni, hogy ne aggodalmaskodj, hogyha nem lépsz ki Isten ígéretei alapján, hogy aztán meglásd, hogy mit tesz ő. Pontosan ezért mondja a Biblia még a tizeddel és adakozással kapcsolatban is a Malakiásban azt mondja, hozzátok be a raktárba az egész tizedet, hadd legyen eleség a házamban, a ti szükségeitekre és a másokéra is. És így tegyetek próbára engem, mondja a seregek ura. Meglátjátok, hogy megnyitom az ég csatornáit, és bőséges áldást árasztok rá. Elriasztom tőletek a sáskákat. Azt mondja, próbáljatok meg engem. Próbáljatok meg, és meglátjátok. Tehát azt mondja, ha nem hiszitek ezt, próbáljatok meg. Tegyétek, és meglátjátok, mit tesz Isten. Tudjátok, lehetetlen többet adni Istennek, mint amit ő ad nekünk. Hányotok életében történtek elképesztő dolgok az adakozáson keresztül? Ó, te jó ég! Ez olyan elképesztő, bámulatos. Szóval, a korai éveimben voltak megtapasztalásaim Istennel. Emlékszem, hogy volt az a kis szerencsétlen imalistám. Istenem, 12 konyharuhára van szükségem, vagyis mosogatóruha volt. Nagy szükségem volt a mosogatóruhákra, de nem volt pénzünk Dévvel. Mert hogy felmondtam a munkahelyemen, hogy felkészüljek a szolgálatra, és azt gondoltam, hogy ez az egy áldozat majd utat nyit nekünk a nagy mértékű bővölködésre. De ehelyett még évekig Istenben kellett bíznunk az oknikért és az alsó nemükért is. Isten megpróbálja majd a kis szívedet, hogy vajon a megfelelő indokból teszed-e azt, amit teszel. Csak egy ember értette meg ezt ebben a szektorban. Manapság mindenki mindenért fizetséget akar, de az én időmben még nagyon sok önkéntes munkát vállaltunk. Amen. Hogy is hívja ezt a Biblia? Szolgának lenni? Szolgálni? Rengeteg szükségünk volt, és bár Isten mindig megadta az alapvető dolgokat, de nem éltünk magas színvonalon. Éveken keresztül turkálokban kellett vásárolnom, és 2-3 dollárral mentem oda, bízva Istenben, hogy találok cipőt a gyermekeimnek. Mindez idő alatt pedig arról prédikáltam, hogy Isten meg akar áldani minket, és hitben kell járnunk. Időnként elég bután éreztem magamat, amikor erről prédikáltam, és úgy tűnt, hogy ez még számunkra sem működik, hiszen a problémák közepette voltam. Hallottok engem? A problémák közepén voltam. Isten ott volt a hajomban. Jézus azt mondta, hogy menjünk át a túlsó partra, de még nem értünk oda. Félúton voltunk. És az, hogy mit tettem ott félúton, meghatározta, hogy elérem a túlsó partot, és hogy mennyi ideig fog tartani, amíg átérek oda. Bevallom, hogy túl sokat vacakoltam a csónakban, de most igyekszem segíteni nektek, hogy ne kövessétek el ugyanazokat a hibákat, mint én. És mi az, amit megtanultam? Az, hogy nem vagyok elég okos ahhoz, hogy megoldjam a saját problémáimat. Megtanultam, hogy nem tudom megváltoztatni a férjemet, sem a gyermekeimet, nem tudom irányítani a világot, túl bonyolult. Istenem, ha te nem tudod megtenni, akkor ez soha nem lesz meg. De egy dolgot biztos nem teszek. Többet egy napig sem kínzom magamat. Hadd kérdezzek valamit. Nézzetek Joyce mamára. Miért kéne szerencsétlennek lenned más valaki rossz döntései miatt? Figyeljetek, itt van még egy jó dolog. Ha olyannal élsz együtt, aki nem akar boldog lenni, akkor miért hagynád, hogy ellopja az örömödet? Inkább menj az idegeire, és legyél kettőtök helyett is boldog. Amen. Ugyan már, ne függjetek más emberek bajaitól. Ha nem vagy boldog, én sem lehetek az. Figyeljetek, én sokáig nem voltam boldog, de a férjem mégis az volt minden nap. Az őrületbe kergetett a boldogságával. Mert nem volt rá hajlandó, hogy szerencsétlen legyen mellettem. Visszautasította. Úgy volt vele, jól fogom érezni magamat, te megcsinálsz, amit akarsz. Ó, hogy feldühített. Mert tudjátok, a szerencsétlen emberek másokat is azzá akarnak tenni. Irányítani akarnak mindenkit a szenvedésükkel.
3: Come on!
1: Ismeritek a mondást, ha a mama nem boldog, senki sem az. Azonban az, hogy Dave megtartotta az örömét, függetlenül attól, hogy mi volt éppen, vagy én mit csináltam, valójában az életemben bekövetkező áttörés egyik kiváltó oka lett. Nem kell más ember szerencsétlenségében részt venned, és hagynod, hogy téged is azzá tegyen. Neked szilárdnak kell lenned, hogy meglássa, az ő körülményeinek sem kell uralnia őt. És azokban az években Isten olyan hűségesen gondoskodott rólunk, minden hónapban másként. Havonta $40 hiányzott még a számláink kifizetéséhez, és Isten minden hónapban megsegített. Úgy értem, valahogyan olyan volt ez. Visszatekintve, annyira csodálatosak voltak azok a napok. Az ilyenek fejlesztik az Istennel való kapcsolatodat. Amikor senkihez nem fordulhatsz, csak Istenhez, a szüleinkhez nem mehetünk segítségért. Nem voltak testvéreink, akikhez fordulhattunk volna. Csak Isten volt. Ő volt nekünk. Nos, visszamehettem volna dolgozni, és hagyhattam volna a szolgálatot, mert szenvedtem, és sok áldozattal járt, de tudjátok, annyira örülök ma, hogy nem tettem, és hogy keresztül jutottam a nehézségeken. De jó ég, nagyon örülök, hogy keresztül jutottam a nehézségeken, és akarom, hogy ti is keresztül jussatok, csak gyorsabban, mint én tettem. És higgyétek el, nem kell mindazon idegesítenetek magatokat, amiken idegeskedtek. Semmi értelme, semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor háladással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt. És Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Minden gondotokat őre elvessétek, mert neki gondja van rátok. De még ezelőtt az 1 Péter 5-6 azt mondja, alázzátok meg tehát magatokat Isten hatalmas keze alatt, hogy felmagasszaljon titeket annak idején, minden gondotokat őre vessétek. Hogyan tanúsítunk alázatot? Azzal, ha nem aggódunk. Az aggodalmaskodásra azt mondjuk, ne haragudj Istenem, van egy ötletem. Azt hiszem, én el tudom intézni. Fogadok, Isten jót mulat, amikor megmondjuk, hogy szerintünk mit csináljon. Egyik nap is ezen kaptam magamat, pedig mostanra már megtanultam a leckét. Nos, Istenem, megtehetnéd ezt. Ne aggódj többet olyasmi miatt, amivel nem is kellene foglalkoznod. Aggodalom, aggodalom, aggodalom. Törekedj a nem tudás ajándékára. Én sok mindent nem tudok, már nem is izgat, de régen mindig megpróbáltam kiokoskodni őket. Nagyon szeretem a példabeszédek 3-5 hetet. Bízz el az Úrban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj. Minden utadon gondolj rá, és ő egyengetni fogja ösvényeidet. Ne tartsd bölcsnek önmagadat. Itt van megint. Ne is gondold, hogy elég okos vagy kiagyalni a problémáid megoldását. Hányan vagytok aggódók, és mindent kiagyalósok? Remélem megvilágosodtok ma, hogy milyen butaság kínozni magatokat. Tudjátok, az, hogy én elmondom nektek mindezt, még nem fog automatikusan véget vetni ennek. Úgy értem, nektek kell majd szembenézni ezzel és ellene állni. Meg kell majd vallanotok néhány dolgot. Nem fogok aggodalmaskodva élni. Élvezni fogom az életemet. Békességem lesz. Isten rám hagyta, ezért Jézus nevében az enyém lesz. Nem fogok szerencsétlen életet élni. El sem tudom képzelni, hogy a Jézust követő emberek mit gondoltak. Ott van az az eset, amikor elment egy kúthoz, ahol ott talált egy nőt, és azt mondta neki, adj innom. A János 4-ben a nő azt felelte, zsidó létedre miért kérsz vizet tőlem és samaritánustól? Mert abszolút nem érintkeztek egymással. Meg azt is mondta, és mindezek tetejében én nő vagyok. A férfiak ugyanis nem beszéltek idegen nőkkel akkoriban, az nagyon illetlen volt. Erre Jézus, adj nekem vizet, szóval a nő nem nagyon érti. És akkor Jézus még rátesz egy lapáttal, és azt mondja, ha ismernéd az Isten ajándékát, és azt, hogy ki az, aki szól hozzád, adj innom, te kértél volna tőlem, és én adtam volna neked élő vizet, mert az a víz, amit te iszol, soha nem fogja eloltani a szomjadat, de aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, az soha többé meg nem szomjazik. Wow! Ez nem volt semmi. És akkor a nő megint előjön egy kérdéssel. Nos, hol a vödröd? Nincs merítő edényed. Én is ezt mondtam volna. Nos, jól van. Mibe akarod a vizet? Még vödröd sincsen.
4: And then she said,
1: és aztán Jézus azt mondta, hívd ide a férjedet. A nő azt felelte, nincs férjem. Erre Jézus, jól mondtad, nincs férjed, mert 4 férjed volt, és akivel most élsz, az nem férjed. Ekkora előkerültek a tanítványok, és teljesen elképedtek, hogy ezzel a nővel beszélgetett, de nem mertek semmit se szólni, és a János 4 szerint a következő dolog, amit mondtak, az volt, Mester, egyél, azt felelte, ó, nekem van eledelem, amit egyek, amiről ti nem tudtok. Igen, hol van? Az az én eledelem, hogy teljesítsem az atyám akaratát. Hadd mondjak valamit. Ha mindent tudni akarsz, miközben Jézussal jársz, akkor nehéz lesz az utad, mert nagyon sok dolog lesz, aminek látszólag semmi értelme nem lesz számodra, ezért szükséged lesz a bizalom ajándék. Bízom benned, Istenem, bízom benned. Tudjátok, mint a vak férfi, aki megpróbált eljutni a vízhez. Jézus sarat tett a férfi szemeire, és azt mondta neki, hogy menjen és mosakodjon meg egy medence vizében. Már elnézést, de vak vagyok. Mégis hogy jussak oda? Isten azt akarja, hogy menj, csak kezdj el mozogni. Bár csak rávehetném az embereket, hogy elinduljanak valamerre. Wow, segíts nekünk, Jézus! Tedd meg a te részedet, vesd rá gondodat! Efézus 6 beszél a szellemi harcról, és azt mondja, tedd, amit Jézus mond, majd állj meg, szilárdan a helyeden. Ez nem azt jelenti, hogy ne tegyél semmit. Nagyon szeretem, Dave szokta mondani, és nagyon szeretem ezt. Tedd meg a részedet, a gondodat pedig vesd rá. Mi az én részem, amikor a viharban vagyok? Az ima. A megvallás. Hogy bármit mond Isten, azt megtegyem. Az én részem, hogy imádkozzam. Megvalljam az igét, pozitív maradjak, és ne kezdjek panaszkodni a viharban. Wow! Bár csak még egy órát beszélhetnék a panaszkodásról. Ne kezd önmagadat sajnálni, ne irigykedj másokra, akiknek nincs olyan problémájuk, mint neked. Jó, lehet, hogy neki nincs problémája. Tudjátok, miatt megtanultam mindezt a neveltetésem és a neheztelések miatt valahányszor olyan emberekkel találkoztam, akik jó neveltetést kaptak, mindig azt gondoltam, nagyszerű lehet, hogy jó szüleid vannak, nagyszerű lehet, csodás lehet. Le kell szoknunk erről. Istennek egyedi terve van mindannyiunk számára, és ahogyan a te életedet alakítja, az nem lesz olyan, mint ahogy a másét. De csak azért, mert veled nem azt teszi, amit mással, az nem jelenti azt, hogy amit veled tesz, az kevésbé lesz jó. Minden körülmények között tartsd meg az elkötelezettségedet az életed viharaiban is. Ez nagyon fontos. Manapság olyan sok ember nem tudja, hogyan tartsa meg a szavát. Meg kell tenned, amit megígértél, főleg akkor, ha nehéz. Mondom, meg kell tartanod, amit megígértél, főleg akkor, ha nehéz. Azt hiszem, még egyszer el kell mondanom. Meg kell tartanod, amit megígértél, főleg akkor, ha nehéz megtenni. És ami borzasztó fontos. Valahányszor viharba kerül az életed, az egyik legfontosabb dolog, amit a vihar közepette tehetsz. Nyújj ki mások felé. Légy áldás mások számára. Vesd az idő, a szolgálat, a szeretet, a bátorítás magjait más emberek életébe, hogy aztán aradhass a saját életedben. Megvan a te dolgod, de nem az aggodalom az, nem az okoskodás, hanem a bizalom Istenben, és kinyúlni mások felé. A 37. Zsoltár beszél a gonosz időkről, és azt mondja, bízzál az Úrban, és tégy jót. Olyan egyszerű ez. Mi bonyolítjuk túl?
2: Most mit kéne tennem?
1: Bízz Istenben, és tégy jót. Bízz Istenben, és tégy jót. Nem tudom, mennyi idő alatt jutsz át a másik partra, de egyet tudok, a túlsó part felé tartunk. Amen!
0: Az elhangzott tanítás, valamint sok más hasonló tartalom folyamatosan elérhető a Pax TV kínálatában. Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en. A Pax Televízió jó voltából. Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
5: Nagy üzd mindenkinek, elő a mikrofonnál már István Dániás tartol a Manna délután.
0: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
6: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Manna Morzsa.
7: Miért nyugtat meg a park? Van valami különös abban, amikor egy zajos nap után belépünk egy parkba. A levegő hűvösebbnek tűnik, a fény lágyabb, a zaj tompul. Nem csak költői érzés. A városi zöld területek egészségügyi hatásait egyre több kutatás vizsgálja. A WHO európai anyagai szerint a parkok, játszóterek, fasorok és lakóhelyi zöld felületek segíthetik a fizikai és mentális egészséget. Támogathatják a mozgást, a társas kapcsolatokat, csökkenthetik a hőterhelést, a zajt és bizonyos légszennyezési hatásokat. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség is kiemeli, hogy a zöld és kék terek, például parkok, folyópartok, tavak különösen fontosak lehetnek gyerekeknek és időseknek. A természet közelsége azért is érdekes, mert nem feltétlenül kell hozzá vadon. Egy fasor, egy belső udvar, egy madárhangos utca, egy árnyékos tér is adhat mikropihenést. A városban ezek a kis szigetek sokszor mentális töltőállomások. A park tehát nem üres telek, amit be lehetne építeni, hanem egészségügyi, közösségi és klímavédelmi tér, ahol a város egy kicsit levegőhöz jut, és vele együtt mi is.
0: Ez volt a Manna Morzsa. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
1: A tengerszint emelkedése nem olyan, mint egy hirtelen vihar. Nem egyik napról a másikra történik, ezért könnyű háttérzajként kezelni. Pedig a folyamat hosszú távon városokat, partvidékeket, ivóvízbázisokat és ökoszisztémákat érinthet. A tengerek szintje több okból emelkedik. Az egyik, hogy a melegedő víz kitágul. A másik, hogy a gleccserek és jégtakarók olvadása vizet juttat az óceánokba. A NASA mérései szerint a globális átlagos tengerszint hosszú távon emelkedik, még akkor is, ha egy-egy évben természetes éghajlati jelenségek átmenetileg lassíthatják vagy gyorsíthatják az ütemet. Miért érdekeljen ez egy tenger nélküli országból? Mert a globális gazdaság, élelmiszerellátás, kikötők, turizmus és migráció mind kapcsolatban áll a partvidékekkel. Ami a tengerparton történik, annak gyakran belső országokban is következménye van. A tengerszint emelkedése jó példa arra, hogy a klímaváltozás nem mindig drámai pillanatként jelenik meg. Néha centiméterekben mérhető. Csak hogy a centiméterek évtizedek alatt térképeket rajzolhatnak át.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Selection. Minden, ami izgalmas és érdekes. Válogatás a legmannasztikusabb beszélgetésekből a Podpedió voltából.
1: Sziasztok! Az Egyensúly Program podcast adását hallgatjátok Mónival, Mártival és Szilvivel. Ma a különféle diétákról beszélgetünk majd egy kicsit. Szeretnénk nektek bemutatni ezeknek az előnyeit, hátrányait, szervezetünkre gyakorolt hatását. Ebben a témában tuti, hogy nagyon sok szakértő van, mert szerintem szinte nincs is olyan ember, aki ne próbált volna ki valamit az élete során, tehát ne fogyókúrázott volna, vagy ne próbált volna ki bármilyen diétát, és nyilván vannak jó, vagy akár rossz tapasztalatai is. Abban szerintem megállapodhatunk, hogy mivel mindannyian különbözőek vagyunk, így egy adott diétáról sem lehet általánosságban kijelenteni, hogy ez most működik, vagy nem működik, hiszen mindannyiunknak másképp fog reagálni várhatóan a szervezete. Egyénenként változó ez. Van olyan ráadásul, ami mondjuk fiatalabb korunkban jól működött, és aztán azt vesszük észre, hogy ahogy telnek múlnak az évek, később már nem olyan hatékony. Hiszen az anyagcserénk, a hormonjaink a kor előre haladtával változnak, így alapvetően azokat az okokat kell megkeresni és megtalálni, ami nekünk számunkra fontos és működik. Mi lenne, vagy mit szólnátok hozzá, lányok, hogyha sorra vennénk a népszerű diétákat ma?
2: Jó, én abszolút benne vagyok. Kezdjük akkor, kezdjük az időszakos bőjttel, mert az időszakos bőjt most egyébként is ugye szerintem sokak számára rendkívül népszerű, mert hogy vége van egy, hát egy nagy zabálás időszaknak, ugye a karácsony eltelt már egy hónap, vagy másfél. Biztos vagyok benne, hogy sokan nyúltak ehhez a diétához. Ugye az időszakos bőjt, ez hagyományos értelemben véve nem is egy diéta, mert hogy itt nem a minőségi makrotápanyagokat, tehát nem a minőségi zsírt, fehérjét, szénhidrátot helyezi előtérbe. Ez gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy egy olyan étkezési rend, amelyben a bőjt, tehát a nem evés, a koplalás, és az evés időszakai ciklikusan változnak. Tehát az nincs meghatározva, hogy milyen ételt kell enni, csak az van meghatározva, hogy mikor. Vagyis itt egy időablak van, egy nagyon szigorúan meghatározott időablak, és ebben az időablakban szabad étkezni, illetve az egyéb időszakban pedig nem szabad étkezni. Pont ezért ez nem véletlenül egyébként a nevében is benne van, hogy időszakos bőjt. Tehát ezt csak rövidebb, meghatározott ideig ajánlott végezni, ez hosszú távon nem fenntartható, és hogyha nem változtatunk egyébként az életvitelünkön, akkor azok a leadott kilók, amiket a bőjt alatt leadunk,
1: azok vissza is jön.
2: Van, azok vagy duplán vissza is szökhetnek. Tehát itt erre kell majd nagyon-nagyon figyelni, de térjünk egy kicsit még vissza erre a bőjtre, mert azért ez a bőjt, ez nem egy újszerű dolog, hogyha megnézzük az evolúció során, ez megszokott gyakorlatnak tekinthető, hogy ezt alkalmazzuk, hiszen hogyha visszanézünk akár az ókori időszakra is, akkor ott az embereknek nem állt a rendelkezésére a szupermarket, hűtőszekrény, nem tudtak betárazni olyan mennyiségű élelmiszert. Ott ugye ez a bőjt időszak, ez be volt építve a rendszerbe, hiszen ugye amikor volt zsákmány, meg volt az élelmiszer, akkor ettek, amikor pedig ez elfogyott, és még nem volt a vadászatnak itt az ideje, akkor sajnos bőjtöltek, tehát nem ettek. Magyarul az emberi szervezet az erre egyébként úgymond be van rendezve, tehát nem véletlen az, hogy folyadék nélkül nem tudunk élni, de azért táplálék nélkül pár napot, vagy pár akár hosszabb időszakot is, azért képesek vagyunk elműködni, és nem okoz különösebb fennakadást a szervezetünkben. Mindemellett ugye azért látjuk azt is, hogy a bőjtöt nagyon gyakran vallási vagy spirituális okból is végzik. Tehát az időszakos bőjtnek egyébként számos különböző módja van, vagy az egy napot veszi a ciklikusság alapjának, vagy az egy hetet veszi alapul. A bőjt időszakában ugye az alap dolog, hogy nem szabad étkezni, vagy csak nagyon-nagyon keveset lehet enni. Úgyhogy ez alapján nézzük is meg, hogy milyen módszerek vannak itt a bőjt esetében. Ugye az egyik legnépszerűbb ez a 16-8-as, ami ugye azt jelenti, hogy 16 órát koplaltatjuk a szervezetet, és 8 órát nyitunk meg, mint egy időablakot, és abban viszont szabad étkezni. Általában ugye ebből kifolyólag vagy a reggeli, vagy a vacsora kihagyása jellemzi ezt, a beosztást, mert hogyha például veszünk egy este 6 és ugye akkor a 8 órát hozzászámítva egy 10 óra időszakos bőjtöt, akkor ugye ott pont a reggeli marad
3: el.
2: De hogyha meg veszünk mondjuk egy délután 4 és reggel 8 órás időszakot, akkor pedig a vacsora marad ki, tehát akkor ugye azt hozzuk előrébb, és marad mondjuk egy délutáni snack idő, nem vacsorázunk, és ugye egy következő étkezés már a reggeli. Tehát alapvetően a bőjtnél azért van az egyik főétkezést, hiszen ugye úgy van eltolva, azt rendszerint kihagyjuk. Van egy olyan időszaka is, vagy a bőjtnek egy olyan, lehet egy olyan időszakos bőjtöt választani, amikor hetente egyszer, vagy kétszer, attól függ, de 24 órás bőjtöt folytat valaki, és ez azt jelenti, hogy például vacsorától vacsoráig nem eszik.
1: De inkább inni lehet, ugye? Csak étkezni nem.
2: Ez a szilárd, így van, tehát ez az étkezésre vonatkozik, inni kifejezetten
1: kell is.
2: Bár vannak olyan vallási alapú bőjtök, ahol még az ivás sem engedik egyébként, de az nagyon rövid idő. Uh-huh. Mert mint mondottam, azért a folyadék
1: nélkül a szervezet azért megborulhat, persze.
2: Van az 5-2-es diéta, ez egy hét, tehát az 5-2 az ugye a 7 napot foglalja magába. A hét két és nem egymást követő két napjában nagyon minimális kalóriát lehet fogyasztani, ilyen 5-600-at, mert ugye ott azért nem lehet azt megcsinálni, hogy teljesen nulla kalóriabevitel legyen, de csak minimális, és utána az 5 napon pedig normális étkezést enged meg. Az látszik, hogy alapvetően ez az időszakos bőjt, vagy intermittent fasting, ki hogy hívja, ez alapvetően a kalóriabevitelt csökkenti. Tehát azon alapul, és a fogyást is az okozza, hogy feltehetően a korábbi életéhez képest, mivel ugye kevesebb bet fog étkezni, hiszen az időablak szűk, ez egy csökkentett kalóriabevitelt, tehát egy kalóriadeficitet okoz, és hogyha ezt nem kompenzálja a többi étkezésnél, tehát figyel arra, hogy akkor azért az ebédnél, a vacsoránál, vagy adott esetben a reggelinél, hogyha az meg...
1: Egye meg a 3 adagnyi kaját.
2: Akkor ez nagyon-nagyon szépen beindítja a fogyást. És igazából ezt a 16-8-as módszert tartják a legnépszerűbbnek, és azért, mert egyébként elég jól fenntartható, hiszen abban benne van az éjszaka, és ugye az egyébként is egy hit,
1: könnyebb,
2: hogy 9 órás, kinek mennyi, már ugye alapból az ugye akkor egy bőjtöt jelent, hiszen nem eszünk, és akkor azt tolja ki az elejénél, végénél egy kicsit, és akkor ez egy könnyebben fenntartható, vagy betartható bőjtidőszakot jelent.
3: Jó, hát Márti, említetted itt a spirituális vallási bőjtöket, van is szerintem egy nagyon okos vallási bőjt, ami minden évben 30 napig tart, ahol hajnal hasadástól napnyugtáig tulajdonképpen bőjtölnek. Ilyenkor tényleg nem isznak vizet, tehát amit említettél, hogy itt víz, ivás sincs, nem esznek semmit, és ez a bőjt igazából a testet méregteleníti és revitalizálja, de miért is? Tehát nem csak megvonás van, tehát mennyiségi megvonás, hanem a minőség nagyon fontos. Érdekes, hogy a több évezredekkel ezelőtti vallás tulajdonképpen leírja, hogy csak is egészséges ételeket ehetsz, könnyű ételeket ehetsz, akkor még így nem voltak feldolgozott ételek, ma már vannak, tehát ma, ha valaki tartja, akkor kerülni is kell a feldolgozott ételeket, és nagyon kell hidratálni, mivel ugye napközben ők nem isznak folyadékot, viszont este már, amikor ehetnek, akkor egy könnyű, a folyadékivással kezdenek, tehát vizet kell inni lassan-lassan, el kell kezdeni hidratálni, és akkor lassan könnyű ételeket ehetnek, alapvetően zöldséggel alapúakat, tehát diétásabb ételeket fogyasztanak. Ezáltal ugye nem csak csökken a mennyiség, mert rövid az időablak ők is, amik ehetnek, nem csak a mennyiség csökken, hanem a minőség is változik. Mm. Tehát alapvetően minőségi étkezés.
2: Ez azért egy nagy különbség.
1: Nagy különbség,
2: és ez nagyon jó, mert ez végülis már egy kombinálása, amit mi szoktunk így javasolni.
3: Igen, ez már egyensúlyos.
2: Igen, ez már abszolút egyensúlyos, mert a hagyományos fasting amit ugye mondtam, ott az tényleg csak az időkorlátot veszi figyelembe. Tehát azért milyen érdekes, hogy a vallás, ami ugye több évezredre tekint vissza, az már...
4: Okosabb.
3: Igen, szerintem ebben itt tapasztalás, és milyen abszolút. Jó, hogy itt feljegyezték, és még azt is leírják ebbe a vallásba, hogy egy, nem eheted túl magadat, tehát nem eheted meg a kétszeresét mennyiségileg, de nem is tudja egy idő után, mert beszűkül a gyomra. Másik még azt is leírja, hogy minimum 6 órát aludjál, de ne aludj túl magad.
2: Aha.
3: Mert ugye az alvás is nagyon fontos az étkezéshez. És nagyon érdekes, hogy olyannyira méregtelenít és revitalizál ez az egész, hogy amikor elindul az első hét, akkor a vércukorszint és a vérnyomás leesik, és elindul egy tisztulási folyamat. Ez a legnehezebb hét, amikor elkezdik, egy picit ugye ilyenkor lehet egy kis fejfájás, kis és intenzívebb érzékészet, de már a második héten megszokja a test ezt a kőtölési napi rendet, és az emésztőrendszer elkezd kitisztulni, a sejtek gyógyulása elindul, tehát a szervezet abszolút a tisztulásra és az öngyógyításra összpontosít, a fehérvérsejtek aktívá válnak, és a szervek is megkezdik a helyreállítási folyamatot. Fantasztikus, és már a harmadik héten a vastagbél, a máj, a vese, a tüdő, a bőr megszabadul a méreganyagoktól. Testgyógyító folyamatai elindulnak, és bármilyen sérült sejt elkezd helyreállítódni. A negyedik héten, tehát az utolsó, a böjt utolsó tulajdonképpen 10 napjában már a test teljesen megszokja a böjtölést, sokkal több energiája lesz az embernek, javul a memória, és befejeződik a gyógyulási folyamat, és tulajdonképpen a test elír a maximális teljesítményképességét, tehát újra regenerálódik a szervezet, revitalizálódik. És emellett természetesen ennek a böjtnek van lelki haszna is, mert ilyenkor lenyugszanak az emberek. És akkor van egy meditációs része is, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon okos vallási böjt.
4: Nagyon izgalmas, bevallom, én soha nem próbáltam semmilyen böjtöt, tehát ilyen nagyon erősen megszorító diétát vagy böjtölést. Biztos vagyok benne, hogy azért a hosszabb ideig tartó ételmegvonásnak a hormonjainkra is hatása van, hiszen a szervezetünk egy nagyon érzékeny műszer, és minden, amilyen, én ezt elég drasztikusnak érzem egyébként ezt a beavatkozást, és biztos vagyok benne, hogy ez hatással kell, hogy legyen. Nyilván nem csak a fogyásra, meg az étkezésre, hanem az egész szervezetre.
2: Hát, igen, ahogy mondtad, abszolút ez molekuláris szinten hat, tehát a hormonjainkat is kicsit újra kalibrálja, és ez azért is fontos, mert ugye a testzsír raktározásért a hormonok erőteljesen felelősek, tehát meg ahogy mondtad, Móni, az a regenerálási folyamat, ez így van. Egy-két hormont én is kiemelnék még kiegészítésképp, amit mondtál, ugye a növekedési hormon szintje az megemelkedik, akár a ötszörösére is megemelkedhet, és ez nagyon előnyös egyébként a zsírvesztés, illetve az izomtömegnövelés szempontjából, vagy ahogy mondtad, abszolút az inzulin, tehát az inzulin érzékenység javul, és az inzulin szintet csökkenti, és ugye ezáltal, mikor csökken az inzulin szintünk, akkor a könnyebben hozzáférhetővé válnak ugye ezek a tárolt zsírraktárak, fokozza ugye a zsírégető hormonnak, a noradrenalinnak a felszabadítását, meg ez a regenerálás, amit kiemeltél te is, tehát ezeket a sejtjavító folyamatokat indítja el, és ugye ilyenkor valóban eltávolítja, vagy azok a sejtek megemésztődnek, illetve eltávolítva lesznek, most így szenvedő, tehát eltávolodnak a szervezetből, amik elhasználódtak, és már akadályozzák az egészséges működést. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy a böjtnek van ilyen hatása, és szerintem, hogyha nagyon sok, ha ugye elkezdi a böjtöt az ember is, és egy pár hétig ezt tényleg képes végigvinni, akkor az előnyét fogja tapasztalni ennek, és nagyon jól el tud indítani egy folyamatot. Tehát például az, amit mi mondunk, hogy a minőségi táplálkozásra figyeljünk oda, mondjuk kombinálva akár egy ilyen böjtöléssel, ez nagyon-nagyon hatékony és jól tud működni, vagy akár egy ilyen löketet tud adni az embernek, hogy na, akkor most itt változtatok, és akár egy ilyen drasztikusabb változtatás könnyebb utána átfordítani egy mérsékeltebb változtatásba, mert nagyon sokszor az embernek sajnos ez kell. Tehát lehet, hogy nem hiába mondjuk azt, hogy változtass apró dolgokon, mert az könnyebb lépésre, az nem fog olyan szintű és olyan ütemű változást hozni, és nem látványában sem, tehát nem indul meg úgy a fogyás például, és akkor elveszti a motivációját. Még egy ilyen bőjttel indítani például egy életmódváltást, az azért tud hatékony lenni, mert akkor van egy látványos siker.
4: Nagy lendületet ad.
2: Látványos siker, motiváció, és elindítja a folyamatot. Itt pont az előző adásban beszélgettünk Katival, aki utána sajnos már még folytattuk nagyon a beszélgetést, és említette, hogy ő részt vesz minden évben lébőjtön például, és hogy ennek a lébőjtnek számára miért vannak előnyei, és mik az előnyei az egészsége szempontjából, és hogyan figyeli a szervezetét, a testét, hogy hogyan reagál az alatt az egyhetes lébőjtkúra alatti változásokra. Nála ez például egy nagyon jó indítása a folyamatnak, és utána van egy eszköz, amihez hozzá tud nyúlni, mert már kitapasztalta ugye a mi egyensúlyos módszerünket. Tehát ez nem hosszú távon fenntartható, azt gondolom ezt egyébként a vallási alap is nagyon jól mutatja, hogy ők sem egy életmód szintjén változtatják meg, hanem ez egy időszak, beiktatják, tisztítja a szervezetet, elindítja adott esetben a fogyást, és utána a változtatást, az életmód változtatást hozzá kell tenni, és meg kell tartani.
3: Jó, hát tehát akkor meg is állapíthatjuk azt, hogy a bőjtölésnek leggyakoribb oka, amikor mi elkezdjük, bárki elkezdi, hogy fogyjon. De igazából nem csak ezt kell figyelni, hogyha valaki okosan gondolkodik, akkor elindít nála egy folyamatot, és nem csak arra figyel, hogy egy időablakon belül tulajdonképpen kevesebbet egyen, hanem akkor már elkezdi minőségi alapanyagokkal átállítani magát, és amikor vége ennek a bőjtnek, mert ugye átállt az anyagcseréje, a hormonháztartása, esetleg egy csomó minden kitisztult a szervezetében, akkor ezzel az új egyensúlyos életmóddal tulajdonképpen tovább folytatja, mert akkor lesz ez igazából hatékony.
2: Így van.
4: Én azt gondolom, hogy ez ugyanúgy az önismereti utazásunknak a része. Tehát ahogy majd azt a többi diéta esetében is látni fogjuk, amiről még beszélünk, én azt gondolom, hogy ez az időszakos bőjt sem való feltétlenül mindenkinek. Ráadásul főként, ha valakinek bármilyen egészségügyi kockázata van, bármilyen táplálkozási zavar, ugye abszolút, cukorbetegség, magas vérnyomás, stb., akkor kizárólag ugye orvosi felügyelet mellett lehet ilyenekbe belekezdeni. Ráadásul ugye kutatások azt is mutatják, hogy a két nem, tehát ugye férfiak, nők másképp is reagálhatnak egy ilyen időszakos bőjtre, például a hölgyek esetében ez

0: Őt azért egy nagyon drasztikus, ahogy te is mondtad, tehát ha olyan valaki kezdi el ezt a böjtöt, akinek a szervezete egyébként is bármilyen szinten mondjuk tényleg egy betegségben szenved, most sokkal nagyobb kárt tud vele okozni, mint amekkora előny, tehát azokat a jótékony hatásait, amikről beszéltünk, azok nem fognak jelentkezni, viszont káros hatásai lehetnek, tehát ezzel nagyon-nagyon óvatosan kell bánni.
1: Szerintem kibeszéltük a böjtöt.
0: Igen.
1: Mi a helyzet a többi kalória megszorító diétával?
0: Igen, a kalória megszorító diéták, ahogy a nevében is benne van, ugye alapvetően azon alapulnak, hogy egy kalória deficit alakul ki, és nyilvánvalóan ennek az elsődleges célja a fogyás. Ugye körülbelül egy kiló súlyvesztéshez mintegy 7000 kalóriát kell mondjuk egy heti alapon véve megspórolni. De viszont ez ugye nagyon sok, tehát azért mondom, hogy heti alapon, tehát ez azért nyilván nem napi alapon 7000 kalóriát, annyit nem is eszünk, de hetinek sem kevés, így van. És az is nagyon fontos azért a kalória megszorító diétáknál, hogy van, és szerintem erről beszéltünk egy korábbi podcastunkban már az alapanyagcseréről, tehát ugye mindenkinek más élet, nagyon sok mindent befolyásolja az alapanyagcserét, ahogy haladunk előre a korral, ugye csökken az alapanyagcserét, tehát a kalória megszorító diétáknak is igazodni kell egyébként az alapanyagcserénkhez. Magyarul, hogyha egy idősebb ember végzi a kalória megszorítást, akkor az ő rá megfelelő kalóriához képest kell megszorítani, és nem pedig egy fiatal szervezet számára előírt kalória mennyiséghez. Tehát ez nagyon fontos, mert az alapanyagcsere alá huzamosabb ideig nem szabad menni, hiszen az megint a szervezetet fogja teljesen feleslegesen terhelni, és abszolút van egészségügyi kockázata. Gyakoriak az 1200 kalóriás diéták, ugye egy 1200 kalória az azért mindenki most, ha saját magának, a saját maga kalória mennyiségéhez hasonlítja, akkor azért alacsony. Az 1200 kalóriás diétánál szintén az szokott lenni, mint ahogy az előbb a böjtnél mondtuk, hogy alapvetően megengedett minden étel, tehát nem nagyon szabnak a kalória megszorító diéták minőségi
1: kritériumokat.
0: Így van. Itt egy valami a fontos, hogy az a napi kalória bevitel ne lépje túl ezt a meghatározott mondjuk 1200 kalóriás mennyiséget. Nyilvánvalóan fontos odafigyelni az ételek tápértékére, és bár rövid távon hatásos lehet ez a módszer is, azonban ez hosszú távon szintén eredményezheti azt, hogy bekapcsolja a szervezetnek ezt az automatikus raktározó működését, és lelassítja az anyagcserét, illetve olyan stresszt okoz a szervezetre, amely már nem biztos, hogy hosszú távon is előnyös. Tehát itt szintén nagyon kell figyelni arra, hogy mennyi ideig folytatunk egy szigorúbb kalória megszorító diétát, és mennyire figyelünk oda az alapanyagokra.
1: Jó, hát én ezt úgy látom, hogy itt se kerül fókuszba a minőségi alapanyag, ami szerintünk, a mi programunk szerint legalábbis nagyon-nagyon fontos, hogy jó zsírokat, jó fehérjéket és szénhidrátot fogyasszunk, és természetesen mindenből fogyasszunk, és az időszak se kerül, tehát nem mindegy, hogy mikor eszünk.
0: Abszolút,
1: ez is nagyon-nagyon fontos, mert lehet, hogy egész nap koplal valaki, és jó bevacsorázik, és úgy fekszik le, amikor a leglassabb az anyagcsere, és ez nem fog működni neki.
0: Igen, ennek ezt jól látod, hogy az előzőhöz képest itt kalóriát szorítunk meg, nincs időablak, ennyiből ez szerintem, ez még egy böjtnél is, én azt gondolom, hogy egy nagyobb tudatosságot kell, hogy jelentsen, mert nagyon oda kell figyelni, hogy viszont azt a megadott kalória mennyiséget, ami ugyan kevesebb, de mikor viszed be, mert hogyha tényleg az van, hogy mondjuk lefekvés előtt jól bevacsorázol, akkor megboríthatod úgy a hormonjait.
2: Persze, az meg hatással lesz az alvásodra.
0: Mert hogy nem fogsz tudni jól aludni, ha nem alszol jól, akkor másnap fáradtan ébredsz, ha fáradtan ébredsz, ugye azt tudjuk, hogy az éhség hormonjaidat
1: triggerel,
0: és akkor vágysz a különböző édességre, és akkor lehet, hogy azt mondod, hogy oké, bekapok egy 400 kalóriás fast foodot, vagy valami olyan feldolgozott ételt, ami ugyan kalóriába beleférne, mert mondjuk az 1200-nak csak éppen a felét merített ki, De viszont az minőségében

0: nem tartalmaz megfelelő minőségű alapanyagot, így rostot, stb., és akkor az anyagcserédet az a végén azért károsan fogja befolyásolni. Így van.
1: Nyilván itt most végig beszéljük a tájékoztatás kedvéért ezeket a megszorító diétákat, de nekem pont az egyensúly hiányzik ezekből. És én azt gondolom, hogy ezek a hosszú távú megszorítások, ezek tuti, hogy visszaütnek, hiszen a szervezetünk alapvetően túlérésre van programozva. Bevallom, én soha egyiket sem tudtam ezek közül művelni, tehát amit szeretek az életemben enni, az szénhidrát, tehát ez már önmagában, hogy szénhidrát megszorítás, ez nálam már nem működhetett. A magas fehérjét azt nem bírnám, mert gyűlölöm ilyen mennyiségben a húsokat. A magas zsír esetében pedig még a gondolatától is rosszul vagyok, hogy magas zsírtartalmú ételeket tegyek, tehát hogy gyakorlatilag ezek a megszorító diéták, ezek tuti nem nekem lettek kitalálva.
0: Igen, nem vagyunk egyformák, ezért kell figyelnünk a szervezetünket, és nagyon okosan kell csinálnunk ezt.
2: Manna Selection. A teljes podcast és az évad többi része a podpad.hu oldalon, vagy a Podpad applikációban érhető el. Podpad.

csodák élek kövessenek, ne fonák cselek. Korán kelek, hogy nyolcra Budán legyek, Skodán megyek, de tovább megyek az úton, ami hozzád vezet. Szeretem Pestet, szeretem, ahogy ébred Buda, hogy napja égre festve,

0: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna morzsa.
1: Űrszemét. A föld körüli láthatatlan forgalmi dugó. Az űr elsőre végtelennek tűnik, de a föld körüli pályákon egyre nagyobb a forgalom. Műholdak segítik a navigációt, az időjárás előrejelzést, a kommunikációt, a föld megfigyelést. Csak hogy ami felkerül, nem mindig tűnik el nyomtalanul. Űrszemét lehet egy már nem működő műhold, egy rakétafokozat darabja, egy levált alkatrész, vagy akár ütközésekből származó apró törmelék. A probléma az, hogy ezek a tárgyak óriási sebességgel keringenek. Egy kicsi darab is komoly kárt okozhat, ha működő műholddal találkozik. Az Európai űrügynökség 2025-ös jelentése szerint több tízezer követett objektum kering a Föld körül, és ezeknek csak egy része aktív, hasznos teher. A nem követett kisebb darabok száma ennél jóval nagyobb lehet. Az űrszemét kérdése azért fontos, mert a modern élet sok rendszere függ a műholdaktól. Időjárás, banki időszinkron, térképek, távközlés, katasztrófavédelem mind érintett lehet. A világűr használata tehát felelősség is. Nem elég feljutni. Arra is gondolni kell, hogyan hagyjuk magunk után a pályát.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Életbe lép a másodfokú hőségriasztás. Emelkedik a vízszint, biztonságosan üzemel a Paksi erőmű. A Magyar Érdemrend nagy keresztjét kapja Cserhalmi György. Köszöntöm Önöket, Szej Frida Adél vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Nem kell lekapcsolni a Paksi atomerőmű jelenleg működő két turbináját, mert az elvárt szint fölött marad a vízszint, jelentette be szerda este helyszíni bejelentkezésében Magyar Péter. A miniszterelnök szerint az eddig felépült fenékküszöbnek köszönhetően 15 centit emelkedett a vízszint. Vasárnaptól ütemezetten elkezdik visszakapcsolni az atomerőmű maradék hat turbináját, a három korábban leállított blokkot. Várhatóan jövő hét csütörtökön vagy pénteken már teljes, 2000 megawattos teljesítménnyel üzemel majd a Paksi atomerőmű. Hivatalba lépett Baka András köztársasági elnök. Az országgyűlés augusztus 11-én választotta meg a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét államfőnek. Megbízatása az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre szól. Az államalapításra és államalapító Szent István királyra emlékezik az ország. Az augusztus 20-ai nemzeti ünnepen egész nap programokkal várják az érdeklődőket, Budapesten és országszerte, valamint a határon túl is. Reggel 8 órakor a hagyományos zászlófelvonással kezdődnek a központi programok a budapesti Kossuth téren. Este 9 órakor audiovizuális show és 10 perces tűzijáték zárja a napot. Cserhalmi György Kossuth Díjas színművész, a Nemzet Színésze kapja meg a Magyar Érdemrend nagy keresztjét az augusztus 20-ai nemzeti ünnepen, jelentette be Magyar Péter. A miniszterelnök úgy fogalmazott, hogy Cserhalmi György színészi pályája mellett 1989. március 15-én beírta magát a magyar történelembe, amikor a Magyar Televízió épülete előtt felolvasta az akkori ellenzék 12 pontját. A Magyar Érdemrend nagy keresztje a magyar állami kitüntetési rendszer egyik legmagasabb elismerése. Az adóhivatalhoz, a rendőrséghez és az ügyészséghez is fordul a kormány a 4iG átvilágítása miatt, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István elmondta, hogy a vizsgálat kiterjed a cég állami megrendeléseire és finanszírozására, a Vodafone vásárlásra, valamint az Antenna Hungária körüli tranzakciókra is, és átvilágítják a Honvédelmi Minisztériummal kötött több mint 1300 milliárd forintos keretszerződést is. Már lehet jelentkezni az Érintők babasimogató programjába. A civil kezdeményezés a kórházban magukra hagyott és egyedül maradt babák simogatására és gondozására indult el. Azt szeretnék elérni, hogy 4500 képzett önkéntes kerüljön minden olyan kórházba, ahol szükség van segítségre. Itthon jelenleg több mint 300 kórházban hagyott babáról gondoskodnak az egészségügyi intézmények.
1: Időjárás.
2: Többnyire napos gomoly felhős idő lesz, legfeljebb északon, északnyugaton alakulhat ki zápor, zivatar. A hajnali 16-23 fokról 32-37 fokig melegszik a levegő. Csütörtöktől másodfokú hőségriasztás lép életbe.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Budapest Update István Dániellel. De-

0: István Dániellel.
1: Most, hogy tartósan vált a jó idő, szinte minden percünket a szabad és tiszta levegőn töltenénk, akár még ott is aludnánk, de az alvás és a pihenés helyett most inkább a dinamizmusra összpontosítva ajánl a Világ Budapest három olyan bringa útvonalat, ami felér egy kiadós kirándulással, és amivel egy teljes napot is eltölthetünk, akár a hétvégén. Kerékpározni jó, azon túl, hogy a kerékpár az életmódunk része lett, és azzal járunk a boltba, a hétvégi kirándulásainkat is összeköthetjük, vagy kiválthatjuk a bringával, és a hegyek megmászása meg a természetben valamelyik erdőben való kalandozás helyett tekerhetünk egész nap. Egy igazán profinak meg sem kottyannak a kilométerek, elteker Budapestről Gödig meg vissza, de persze nem mindenki olyannyira profi. Nekik ajánlunk most három olyan bringa utat, ami egy egész napos kalandot kínál, és kinyúlni sem fogunk a végén erőtlenül. Vegyük az irányt Csepel felé, ahová jó minőségű kerékpárút vezet, pláne most, hogy az atlétikai stadion környékét is megnyitották végre. Arra felé ráadásul kicsit még le is rövidíthetjük az utat, mert kimarad így a Közvágóhíd, a Budapest Park és a Ráckevei hév végállomás környéke. Kényelmesen bejutunk tehát Csepelre, ahol ugyan többfelé ágazik a kerékpárút, de csak a táblákat kell figyelni. Szigetszent Miklós irányába kell tekerni, mert a Kavicsos tó a budapesti kerület és Szigetszent Miklós határán található, más horgásztavakkal egyetemben. Az utunk keresztül vezet Csepelen, és miután elhagyjuk a kerületet és így a fővárost is, nem sokkal Csepel után tábla jelzi, hol kell letérni a kerékpárútról a Kavicsos tó irányába, amit a vízbe mélyen benyúló félszigetek és a tavat pöttyöző kisebb-nagyobb szigetek igazán különlegessé tesznek. Mivel a tópartja sűrűn beépített, sőt a szigetek is, ezért viszonylag kevés helyen tudunk egészen a vízig lemenni szabadon és háborítatlanul, akadálymentesen, de aki keres, talál, sőt még egy olyan pontot is lehet találni, ahonnan belátható a tó és környékének panorámája. Az átlós utcán kell végig menni ahhoz, hogy kijussunk az egyik félszigetre, ami egy kisebb dombban csúcsosodik ki. A visszautat kicsit meg lehet bolondítani azzal, hogy a Kolonis György sétány felé tekerünk, megnézhetjük a Kavicsostóhoz hasonlóan szintén nem hétköznapi Tamariska dombot, majd az említett sétányon végig gurulhatunk egészen a Gubacsi hídig. Kedvenc útvonal lehet a Szentendrére vezető kerékpárút, amit aztán fel lehet pimpelni azzal, hogy ott nem megfordulunk és visszatekerünk, hanem átrévezünk a Szentendrei szigetre, majd a másik oldalon Dunakeszire kompozunk és úgy térünk vissza a városba. Most nem ezt az útvonalat ajánljuk, hanem egy kisebb részét, most mindössze Budakalászig és a Lupa szigetig megyünk. Ha Budáról indulunk, viszonylag könnyű a dolgunk, a Dunaparton megyünk végig az ottani bringa úton. Le sem kell térni róla. Ha Pestről jövünk, akkor pedig a Népsziget fölött átívelő, a pesti oldalon Angyalföld és Újpest határától induló, nemrég ráncfelvarráson átesett gyalogos, bringás és vasúti hídon a legegyszerűbb átjutni Budára. A hídról leírva azonnal a római parti sétány bejáratánál leszünk, és itt a haladást kicsit lassíthatja a tömeg, meg az út rossz minősége. Az idilli hangulatú Lupán egy teljes napot is eltölthetünk, de egy körséta is megteszi. Visszatérve a partra egyenesen visszagurulhatunk Budapestre, de ha már ott vagyunk, egy kis bónusszal is kiegészíthetjük a bringás kirándulásunkat. A part mentén hosszan húzódó szemre való ártéri erdő kellemes hűvöse vonza a kimelegedett bringást, kár lenne kiadni, ha már egyszer épp arra bicajozik az ember. A szocializmus bő 40 évig tartott, majd jött a rendszerváltás, ami egy csapásra elsöpörte, de nem nyom nélkül. Ennek az időszaknak megvolt a maga sajátos esztétikája, ami jó rész köztéri szobrok és emlékművek formájában mutatkozott meg. A régmúlt emlékei szedte össze a Világ Budapest. A Gellérhegyi Szabadság szobrot egy igazi magyar szobrász nagyágyú Kisfaludi Stróbő Zsigmond készítette 1947-ben. Eredetileg nem a Szabadságról kapta a nevét a monumentális emlékmű, hanem Felszabadulási emlékmű volt a címe, és a fiatal a magyar kommunista állam így szerette volna kifejezni tiszteletét a szovjetek felé, hogy felszabadítottak minket a náci megszállás alól. A rendszerváltást követően vita volt arról, mit kéne is lehetne kezdeni vele, de végül a szobor átértékelésre került, talán mert kicsit problémás lett volna elmozdítani a hely tetejéről, na meg az évtizedek során a fővárosi jelképébe is vált a szinte minden irányból látható alkotás. Így a pálmaágat tartó nő alakot átkeresztelték szabadságszoborra, és mindent elmozdítottak róla, ami a szocializmusra és a szovjetekre utalt, kezdve a 4 méter magas és az alkotás előterében állt géppisztolyos szovjet katona szobrával. A Gellérthegyi emlékmű mostanában ismét a viták keresztüzébe került, mert egy jókora keresztet vettettek rá. A következő a Memento Park. Ha valaki azt kérdezi, hogy na de hova tűnt a szabadságszobor előtt egykor állt szovjet katona szobra, akkor a válasz az, hogy a 22. kerületben található Memento Parkba szállították 92-ben a helyszín kialakítása idején, mert maga a szoborpark egy évvel később 93-ban nyitott meg. Némi iróniával fűszerezve mondani valónkat, mondhatjuk azt, hogy a katona szobor az övéi közé került, hisz ez az első számú gyűjtőhelye a szocialista korszak köztéri alkotásainak. A hatalmas park szürreális időutazás, ami legalább annyira megmosolyogtató, mint amennyire nyomasztó. Mégis aki élőben szeretné megcsodálni a bő 40 évig kitartó szocializmus műalkotásait és szembesülni a kor bizarr esztétikájával, annak kihagyhatatlan a hely felkeresése. A különleges élmény garantált, bár könnyen lehet, hogy Sztálin orbitális méretű csizmája, vagy a hasonlóan méretes Lenin fel éjjel kísérni fog álmunkban. A szocializmusban számos olyan alkotás is készült, ami az ifjúságot igyekezett sportos, szorgalmas és rendes életre nevelni. A rendszerváltás után ezek is a Memento szoborparkba kerültek, majd később visszautaztak a városba, Zuglóba, még közelebbről a Népstadion, ami 2002-ben kapta meg Puskás Ferenc nevét melletti parkba. A régi futópálya körülálltak, miután a Puskás Ferenc aréna megépült és körülötte kialakításra került a több részből álló hatalmas sportpark, a szobrok is visszakerültek. Jelenleg a park keleti részén találhatók és jó részt sportszobrok, de azért van köztük olyan is, ami inkább a tisztes életmódot és a kulturált szórakozást helyezi a középpontba. Ilyen például a népi táncosok, az éneklő fiatalok vagy a természetjárók szobra. Ha valami nagy vitát vált ki a mai napig, az a Szabadság téren álló szovjet hősi emlékmű, amivel kapcsolatban többször is felmerült, hogy elbontják, végül mégis mindig maradt a helyén. Közvetlenül a háború lezárását követően állították fel 1946-ban a kommunista hatalom átvétel előtt, és ez a legfőbb érv, ami időről időre megmentette az alkotást. Ami azonban még így sem tudja lemosni magáról a bű 40 év alatt rárakódott túlvörös árnyalatot, pláne hogy a tetején ott virít a szocializmus csillaga. Antal Károly erősen megosztó munkája azért is keltett, és kelt a mai napig rossz érzéseket az emberekben, mert bár a német megszállás aluli felszabadulás okán állították fel, az mégsem felszabadulás volt, hisz jött a helyébe egy másik megszállás, a szovjet, ráadásul az emlékmű cinikus módon a Szabadságról elnevezett téren áll. Az Országház is a Szabadságot valóban kifejező másik emlékmű a Batthyány örök mécses közelében. Bár a Rámszakadék és a Holdvilágárok a legismertebb szurdoktúrák Budapest környékén, ezek a helyszínek kiránduló időben zsúfoltabbak lehetnek, és nem is a legkönnyebbek. A Virág Budapest összegyűjtött néhány útvonalat, ahol hasonlóan vadregényes élményre számíthatunk, de nehézségek nélkül. Bár a nyári meleg az aszályos időszak miatt a völgyeket kiváló patakokból nem biztos, hogy sokat látunk, az élmény, a hangulat és a hűvös enélkül is kellemes élményé teszi a túránkat. A Remete szurdok az első állomás, ez a Budai hegység második kerületi részén található, az Ördög időszakos patakja által kivált, könnyen járható és látványos völgy. A meredek sziklafalak között kanyargó babakocsival is teljesítető tanösvény főlátványossága a szabadon látogatható Remete barlang. Különlegessége a szurdok végén, Remete szőlő szélén található pihenőpark, ahol egy régi telefonfülkében örkény egyperceseket hallgathatunk. A mindössze 20 perc alatt bejárható vadregényes völgy tömegközlekedéssel is egyszerűen megközelíthető, így tökéletes úti cél egy rövid, tartalmas fővárosi kiruccanáshoz. A Budai hegység kevésbé ismert szurdok völgye, a következő állomásunk a Mária szurdok, amely mindössze 1 kilométer hosszú. Érdemes útba ejteni, ha rövid, hangulatos túrát keresünk, mivel igen szép, legérdekesebb része a Mária kegyhelyként is ismert sziklaegyüttes, a szurdokon Zarándok út is keresztül vezet. A kegyhely a szocializmus évei alatt sokat szenvedett, a vallásos érzülettel érkezők elriasztására felrobbantották a kis barlangba épített kápolnát, és dökkutat is ástak a közelben, illetve a hely nevét is megváltoztatták. Mindez szerencsére már a múlté, a rövid túrát pedig érdemes lehet akár a Csiki hegyek körtúrával is összekötni. A következő a Deraszurdok. A Piris-Szentkereszt határában fekvő Deraszurdak nagyjából 1,5 kilométeres útvonalát a Dera patak válta ki. Látványos mészkőfalak között kis hidakon át kalandozhatunk, a rövid 30-40 perc alatt bejárható tanösvény mellett parkolót is találunk, így kiváló úti cél családoknak és kirándulóknak a Pirisben. A szurdokot kiváló patakot többféle névvel illetik, a Dera a környék Rácz lakosságától származott, ez ugyanis szakadékot, azaz rést jelent szerbül. Irány az erdő anyai tanösvény. Ez szűk és rejtelmesen sötét szurdokát a visegrádi Bertényi Miklós fűvészkert területéről érhetjük el. Belépőt is kell váltanunk, amit a forgalmas Apátkúti völgyben található ördögmalom étteremben tehetjük meg 1200 forintért nyitva tartási időben. Készpénz legyen nálunk. Ha megvan a jegy, akkor irány a jóval csendesebb fűvészkert, amelynek egy félre eső szegletében találjuk a tanösvényt. A mohás sziklákkal és hatalmas fagyökerekkel teli szurdokvölgy 3,5 kilométer hosszú, párás, nedves mikroklíma uralkodik körülötte. Különlegessége a felette elterülő erdőanyának nevezett erdőrész, ahol a hazai örökerdő gazdálkodás alapjait fektették le, így a fák kivágása nélkül egy valódi, érintetlen őserdőképet árul elénk. A plusz egy pedig a vasas szakadék, bár hivatalosan nem szurdokvölgy, hiszen nem folyóvájta, drámai sziklákkal határolt fala miatt mégis ide kívánkozik a vasas szakadék és a belőle nyíló baljós hangulatú barlang, amely a Visegrádi hegységben 15 millió éve lezajlott vulkánkitörések eredményeként jött létre. Az impozáns hasadékot csodás túra keretében tudjuk megtekinteni, csak Szentendrék kell elmennünk ehhez, az Anna-völgyi vízes és megtekintésével is összeköthetjük a túrát.

Smartaléka, ha nincsen figyelmed. Bujakott alatt, mint a robol, a hiúság megvett az elme a kolosor. Miért az ármorkém, hogyha kifacsar, örökké nem lehet ez, más is akar. Külcsény az ösztön, az agyunkkal játszik, de tudom,

0: 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életörömzene. 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
1: Jelentősen változik a budapesti közlekedés az ünnep miatt. Megerősítik a rendészeti jelenlétet a Normafán. Több száz állás lehetőséggel tér vissza a Budapest állásbörze. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Komoly forgalomkorlátozásokra és járatmódosításokra kell készülni augusztus 20-án Budapesten az ünnepi rendezvények miatt. A lezárások többek között a Lánchidat, az alsó rakpartokat, a Budai várat, a Várkert rakpartot és a Műegyetem rakpartot is érintik. Délelőtt a légiparádé miatt a Lánchíd és a Margit híd között korlátozzák a Dunapart közvetlen környezetének forgalmát, délután pedig a Szentjobb körmenet miatt a Bazilika és a József Attila utca térségével lesznek lezárások. A legjelentősebb változások estére várhatók, 19 órától a tűzijáték miatt a Margit híd és az Erzsébet híd közötti területen lezárják a hidakat, a rakpartokat és több környező utcát. A Margit híd közúti forgalmát már 16 órától korlátozzák. A lezárások számos felszíni járat útvonalát is módosítják. A 4-es és 6-os villamos este 7 órától csak Dél-Budai végállomása és az Oktogon között jár, több villamos és autóbusz pedig terelve vagy rövidített útvonalon közlekedik. A BKK a belváros megközelítéséhez elsősorban a metrók használatát javasolja, és a nagyobb utasforgalom miatt sűrítik a járatokat. A tervezetnél jóval korábban befejeződött a BKK több mint 10 éves jegy- és bérlet automata hálózatának korszerűsítése. Mostantól 35 vadonatúj nagy kijelzős automata és 280 teljesen felújított készülék áll az utasok rendelkezésére Budapesten. A munkálatok eredetileg 2026 végéig tartottak volna, de már a nyár vége előtt elkészültek. A jelenlegi automaták első példányait 2014-ben állították üzembe, azóta pedig több mint 164 millió tranzakciót bonyolítottak le. Bár az elmúlt években jelentősen nőtt a digitális jegyvásárlás, az automaták továbbra is a BKK értékesítésének mintegy 40%-át adják. A korszerűsítés során többek között a nyomtatókat, a bankjegy és érmekezelő egységeket, valamint a bankkártyás terminálokat is felújították vagy lecserélték. Egyre több készülék működik kizárólag bankkártyás fizetéssel, jelenleg 99 ilyen automata található a fővárosban. Ezeket olyan helyeken alakították ki, ahol a közelben készpénz elfogadó készülék is rendelkezésre áll. A megújult automaták akadálymentes funkciókat is kaptak, a látássérült utasok saját fülhallgatójuk csatlakoztatásával felolvasó üzemmódot indíthatnak, amely végigvezeti őket a vásárlás folyamatán. A személyes adatok védelme érdekében ilyenkor a készülék kijelzője automatikusan elsötétül. Meder munkálatok kezdődtek a Dunán, hogy ismét közlekedhessen a kishajó Göd és Sziget Monostor között. A Rév az alacsony vízállás miatt állt le, ami komoly nehézséget jelent a Szentendrei szigeten élőknek, hiszen naponta több százan használják az átkelőt. A kotrás a Szentendrei sziget oldalán kezdődött, majd a munkagépek Sziget Monostornál folytatják a beavatkozást. A kitermelt meder anyagot nem szállítják el, hanem a Duna egy másik szakaszán helyezik vissza a folyóba. A Gödi parttól mintegy 50 méterre egy úgynevezett mederborda is akadályozza a kishajó biztonságos közlekedését. Ennek megbontásán egy speciális mocsárjáró lánctalpas daru dolgozik, amely 18 méteres kanállal képes eltávolítani az iszapot. A munkálatok során a Gödi kikötő északi és déli oldalán egyaránt hajózható útvonalat alakítanak ki. A beavatkozás azért is sürgős, mert egy újabb tartósan száraz időszak ismét ellehetetlenítheti az átkelést. Sziget Monostor önkormányzata azt szeretné, hogy legkésőbb szeptemberre az iskolakezdés idejére ismét használható legyen a Rév, amely fontos közlekedési kapcsolatot jelent a szigeten élők számára. Megerősítik a rendészeti jelenlétet a Normafán, miután továbbra is rendszeresen tapasztalnak balesetveszélyes, illetve a természetet károsító szabálytalanságokat a népszerű kiránduló helyen. A 12. kerületi önkormányzat tájékoztatása szerint a hegyvidéki rendészet munkatársai a jövőben gyakrabban és a nap különböző időszakaiban is ellenőrzik majd a területet. A Normafa Park munkatársai többféle problémával találkoznak nap mint nap. Ezek közé tartozik az illegális tűzgyújtás, a szabálytalan és balesetveszélyes közlekedés, a póráz nélküli kutyasétáltatás, valamint a szemetelés. Az önkormányzat szerint a gyakoribb ellenőrzések célja elsősorban a szabályok betartása, a balesetek megelőzése és a normafa természeti értékeinek megóvása. Az intézkedés bejelentését néhány nappal megelőzte egy rongálás sorozat is. A kerület júliusban indított tájékoztató kampányt a felelős és biztonságos erdőhasználat népszerűsítésére. Az ennek részeként kihelyezett plakátok közül azonban többet rövid időn belül megrongáltak vagy letéptek. A térfigyelő kamerák felvételei alapján a rongálások egy része a területet használó downhill kerékpárosokhoz köthető. Az önkormányzat hangsúlyozta, hogy a Normafa Budapest egyik legértékesebb és legnépszerűbb természeti területe, amelyet évente több százezren keresnek fel kirándulás, sportolás vagy egyszerűen kikapcsolódás céljából. A nagy látogatottság miatt ugyanakkor különösen fontos, hogy az eltérő módon kikapcsolódók tekintettel legyenek egymásra és a környezetre is. A kerület ezért a fokozott rendészeti jelenlét mellett továbbra is a látogatók együttműködését kéri. Arra hívják fel a figyelmet, hogy mindenki tartsa be a terület használatára vonatkozó szabályokat, vigyázzon a természeti értékekre és kerülje azokat a tevékenységeket, amelyek másokat veszélyeztethetnek vagy károsíthatják az erdőt. Szeptemberben 4. alkalommal rendezik meg a Budapest állásbörzét, ahol a fővárosi cégek és intézmények több száz betölthető állással várják az érdeklődőket. A kétnapos rendezvényt szeptember 16-án és 17-én tartják a Biodóm fogadóterében. A részvétel ingyenes, de helyszíni regisztrációhoz kötött. A bőrzén többek között a BKV, a BKK, a BKM és a Fővárosi Csatornázási Művek is bemutatja aktuális állásajánlatait. Fizikai és szellemi munkaköröket egyaránt kínálnak, és pályakezdőket, újrakezdőket, valamint tapasztalt munkavállalókat is várnak. A cél, hogy az érdeklődők egy helyen ismerhessék meg a fővárosi közszolgáltatóknál és intézményeknél elérhető lehetőségeket. Az állásajánlatok mellett személyes karrier és önéletrajz tanácsadással, coachinggal és gyakorlati HR tippekkel is készülnek. Lehetőség lesz professzionális önéletrajz fotó készítésére, emellett előadásokat, kerekasztalbeszélgetéseket és workshopokat is tartanak. A szervezők gyereksarokkal is készülnek, így a kisgyermekkel érkezők számára is könnyebbé teszik a részvételt. Kiemelt figyelmet fordítanak az akadálymentességre is. A rendezvény teljes nyitvatartás ideje alatt jeltolmács segíti a hallássérült látogatókat, a látássérültek számára pedig hangos térkép készül. A befogadó Budapest tanyán olyan civil szervezetekkel is találkozhatnak az érdeklődők, amelyek a mindenki számára hozzáférhető és befogadó munkahelyek kialakításán dolgoznak. Idén is összegyűjti és rászorulóknak adja a Sziget Fesztiválon hátrahagyott sátrakat és más használható felszereléseket a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat. Az önkéntesek 2018 óta vesznek részt az akcióban, így a fesztivál után még jó állapotban lévő tárgyak nem hulladékként végzik, hanem olyanokhoz kerülnek, akiknek valóban szükségük van rájuk. A sátorral érkező fesztiválozók távozáskor eldönthetik, hogy magukkal viszik-e a felszerelésüket, vagy a helyszínen hagyva adományként ajánlják fel. Az önkéntesek az összegyűjtött sátrakat és egyéb használati tárgyakat átválogatják, majd országszerte rászorulókhoz juttatják el. Az adományokból 3 nagy hajléktalan ellátóközpont is részesül. A kezdeményezés egyszerre segíti a rászorulókat és csökkenti a fesztivál után keletkező hulladék mennyiségét, hiszen a még használható felszerelések új gazdához kerülnek. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
0: Élet, öröm, zene. Ez

0: 98.6 Manna FM.
1: Csak egy vászon volt és egy recsett, kéz a kézben terveztük meg. A jövő még nem sejtette,

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzd mindenkinek elő a mikrofonnál, Már István Dániel startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Ma van az államalapítás ünnepe. Forgalomkorlátozás lesz ma Budapest több pontján, napos idő lesz, elvétve zivatarokkal. Gábor Anikó vagyok, köszöntöm Önöket.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Augusztus 20-a van, az államalapító Szent István király ünnepe. A budapesti Kossuth téren 8 órakor zászló felvonással kezdődik a nemzeti ünnep programja, majd esküt tesznek az újonnan végzett honvéd tisztjelöltek. Ezután katonai légiparádé lesz a Duna felett a Lánchíd és a Margit híd közötti szakaszon. Napközben a parlamentben ingyenesen látogatható a Szent Korona. Egész nap számos kulturális rendezvény várja látogatókat a fővárosban és országszerte. Este 9 órakor tűzijáték zárja az ünnepi eseményeket Budapesten. Nem kell lekapcsolni a Paksi atomerőmű jelenleg működő két turbináját, mert az elvárt szint fölött marad a vízszint, jelentette be szerda este helyszíni bejelentkezésében Magyar Péter. A miniszterelnök szerint az eddig felépült fenékküszöbnek köszönhetően 15 centit emelkedett a vízszint. Vasárnaptól ütemezetten elkezdik visszakapcsolni az atomerőmű maradék 6 turbináját, a 3 korábban leállított blokkot. Várhatóan jövő hét csütörtökön vagy pénteken már teljes 2000 megawattos teljesítménnyel üzemel majd a Paksi atomerőmű. Hivatalba lépett Baka András köztársasági elnök. Az országgyűlés augusztus 11-én választotta meg a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét államfőnek. Megbízatása az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre szól. Ma lépnek hatályba a közneveléssel kapcsolatos törvények és kormányrendeletek módosításai. Ezek növelik az intézményvezetők jogkörét, a tantestületek szakmai autonómiáját, valamint helyreállítják a foglalkoztatottak kollektív jogait is. A törvény meghatározza a sztrájk idején még elégséges szolgáltatás körét is, és rendelkezik arról, hogy a köznevelésben foglalkoztatottak a sztrájk jog gyakorlásával nem sérthetik a tanulók fejlődéshez és művelődéshez fűződő alapvető jogait. Változik a közlekedés augusztus 20-án a fővárosban. Több helyen forgalomkorlátozásra, lezárásokra kell készülni. A délelőtti órákban a Dunapart közvetlen környezetét zárják le, a Lánchíd és a Margit híd között. Délután pedig a Szentjobb körmenet útvonalán lesznek korlátozások a József Attila utca és a Bazilika környékén. A tűzijáték miatt este 7 órától a Margit híd és az Erzsébet híd között lezárják a hidakat, a rakpartokat és a környező utcákat. A BKK a belvárosban sűríti járatait.
0: Időjárás.
3: Napos idő várható, fátyol és gomoly felhőkkel, délután északon, északnyugaton beborul az ég, és előfordulhatnak záporok, zivatarok. A szél időnként megerősödik, a zivatarokat viharos széllökések kísérhetik. Napközben 32-37, késő este 26-33 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: 98.6.
0: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.
5: Feels like yesterday.

0: I'm Joel Vaughn, and I'm excited to share the story behind my song, Testify. The song is deeply personal.
1: Ez a dal mélyen személyes, a saját utamból és a

reményre mutasson. Ez a nyers őszinteség még erőteljesebbé teszi a bizonyságtételt. Nem csak a hegycsúcsról szól, hanem arról is, hogyan jutottál el oda a völgyön keresztül. A főüzenet egyszerű. Ne tartsd meg magadnak a történetedet. Mindenkinek van bizonysága, még akkor is, ha még nem is veszi észre. Lehet ez egy drámai megtérés, vagy Isten csendes hűsége. Amikor ezeket a történeteket megosztjuk, Istenre mutatunk, megmutatva másoknak, hogy ő valóságos, aktív és mélyen törődik velünk.

0: 98.6 Manna FM, a budapesti régió legjobb programjai.
1: Augusztus 30-áig látható a Fuga Budapest Építészeti Központban a Magyar Belső Építész Egyesület kiállítása, amely arra hívja fel a figyelmet, hogy a belső építészet jóval több egyszerű berendezésnél, összetett tervezési folyamat, amely az emberi igényeket, a térhasználatot, a technológiát és a működés logikáját hangolja össze. A látogatók megismerhetik, hogyan formálják a szakmai döntések a színházak, szállodák, szakrális terek vagy akár műemléki épületek belső világát. Az ingyenesen látogatható kiállítást tematikus beszélgetések és szakmai programok egészítik ki. A Fővárosi Állat és Növénykert tette közzé, hogy idén nyáron egy különleges kezdeményezéssel, a rakpartozó programsorozattal teszik színesebbé a fővárosiak mindennapjait. Az intézmény, amely 2026-ban ünnepli fennállásának 160. évfordulóját, augusztus 20-áig minden nap várja az érdeklődőket a Dunaparton. A szervezők minden nap 17:30 és 20 óra között tartanak nyitva, a helyszín pedig a Dunyi, azaz a Dunai nyitott műhely, bár az állatkerti szakemberek viccesen megjegyezték, hogy élő zsiráfokat nem visznek ki a rakpartra, a látogatók így is tartalmas kikapcsolódásra számíthatnak. A kiterepült sátorban az érdeklődők izgalmas játékokon vehetnek részt, miközben érdekes információkat tudhatnak meg az állatvilágról és az intézmény munkájáról. A programok célja, hogy közelebb hozzák az állatkerti élményt a városi környezethez, és

0: nyári estéken közösségi élményt nyújtsanak a budapestieknek és a turistáknak egyaránt. A vállalkozó kedvű látogatók számára ráadásul nyereményjátékok is színesítik a kínálatot. Naplementét nézni jó, van benne természeti szépség, romantika és valamiféle meditatív nyugalmat is áraszt, energetizál, úgyhogy akár minden nap jól esett testnek és léleknek egyaránt, ha megcsodáljuk a naplementét. Ehhez ajánl a Be Love Budapest pár helyszínt, melyek között népszerű helyek épp úgy szerepelnek, mint kevésbé ismert spotok. 10 emberből nagyjából 10-nek a főváros hegye jut az eszébe abban az esetben, ha meghallja azt a szót, hogy naplemente, meg azt, hogy panoráma. Felsétálni a Gellért hegy tetejére már eleve remek program, de aztán felérve letelepedni és rácsodálkozni a páratlan szépségű fővárosra, meg a lenyugvó nap fényeire, az pedig a bónuszok bónusza. Több spot is van a hegytetőn, ahonnan szétnézhetünk. Akik a népszerű helyszíneket szeretik, nekik irány a Citadella, akik viszont elbújnának kicsit, ők a Filozófusok kertjét szírozzák meg. Az óbudai partszakasz ugyan nem magaslati vidék, mégis tökéletes helyszín naplementés spottingra, és ezt még azok közül is csak kevesen tudják, akik sokat járnak erre. A Duna ezen a részen észak-déli irányban halad, a part pedig a nyugati oldalon húzódik, így nem csak láthatjuk a lenyugvó napot, hanem az még csodás fényekben is vonja a partot, a vizet. Ráadásul itt sok olyan hely található, ahonnan akár még egy kényelmes nyugágyból is legeltethetjük a szemünket a természete meg különleges szépségé. Az egyre népszerűbb helyszínek közé tartozik az új budai Kopaszigát és környéke, a Budapart, ahonnan szintén megcsodálható a naplemente. Persze nem minden pontjáról ugyanolyan jól. A legjobb, legalkalmasabb terület a gát, melynek a végére kisétálunk, letelepszünk, és már csak nézni kell. A 17. kerület, vagyis Rákosmente legmagasabb pontja a következő állomás, de ez egy nagyobb terület, és ezen belül, ahonnan a legkiválóbban szemrevételezhető a naplemente, az a Rákoskerthez közel fekvő Strázsahegyi Panorámapark. Ide fel a Strázsahegyi dűlőn át vezet az út. Előttünk a reptér területen, ami azért is jó, mert így nincs semmi előttünk, ami kitakarná a látványt. Óbudán a Rókahegyi kőfejtő csúcsára is érdemes felcaplatni, ha panorámát és naplementét is szeretnénk látni. Sőt, végül is a kőfejtő egyik legfőbb vonzereje abban áll, hogy a magas sziklafalakról és teraszokról csodálatos kiáltás nyílik. A gyönyörű látvány megér egy kis kirándulást, egy kis fáradozást.
1: Programajánlót hallottak. Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
2: Nagy üzenet mindenkinek, elő a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
1: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
3: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
1: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
4: Ma van az államalapítás ünnepe. Forgalomkorlátozás lesz ma Budapest több pontján, napos idő lesz, elvétve zivatarokkal. Gábor Anikó vagyok, köszöntöm Önöket.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Augusztus 20-a van, az államalapító Szent István király ünnepe. A budapesti Kossuth téren 8 órakor zászlófelvonással kezdődik a nemzeti ünnep programja, majd esküt tesznek az újonnan végzett honvéd tisztjelöltek. Ezután katonai légiparádé lesz a Duna felett a Lánchíd és a Margit híd közötti szakaszon. Napközben a parlamentben ingyenesen látogatható a Szent Korona. Egész nap számos kulturális rendezvény várja látogatókat a fővárosban és országszerte. Este 9 órakor tűzi játék zárja az ünnepi eseményeket Budapesten. Nem kell lekapcsolni a Paksi atomerőmű jelenleg működő két turbináját, mert az elvárt szint fölött marad a vízszint, jelentette be szerda este helyszíni bejelentkezésében Magyar Péter. A miniszterelnök szerint az eddig felépült fenékküszöbnek köszönhetően 15 centit emelkedett a vízszint. Vasárnaptól ütemezetten elkezdik visszakapcsolni az atomerőmű maradék 6 turbináját, a 3 korábban leállított blokkot. Várhatóan jövő hét csütörtökön vagy pénteken már teljes 2000 megawattos teljesítménnyel üzemel majd a Paksi atomerőmű. Hivatalba lépett Baka András köztársasági elnök. Az országgyűlés augusztus 11-én választotta meg a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét államfőnek. Megbízatása az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre szól. Ma lépnek hatályba a közneveléssel kapcsolatos törvények és kormányrendeletek módosításai. Ezek növelik az intézményvezetők jogkörét, a tantestületek szakmai autonómiáját, valamint helyreállítják a foglalkoztatottak kollektív jogait is. A törvény meghatározza a sztrájk idején még elégséges szolgáltatás körét is, és rendelkezik arról, hogy a köznevelésben foglalkoztatottak a sztrájk jog gyakorlásával nem sérthetik a tanulók fejlődéshez és művelődéshez fűződő alapvető jogait. Változik a közlekedés augusztus 20-án a fővárosban. Több helyen forgalomkorlátozásra, lezárásokra kell készülni. A délelőtti órákban a Dunapart közvetlen környezetét zárják le, a Lánchíd és a Margit híd között. Délután pedig a Szentjobb körmenet útvonalán lesznek korlátozások a József Attila utca és a Bazilika környékén. A tűzijáték miatt este 7 órától a Margit híd és az Erzsébet híd között lezárják a hidakat, a rakpartokat és a környező utcákat. A BKK a belvárosban sűríti járatait.
1: Időjárás.
4: Napos idő várható, fátyol és gomoly felhőkkel, délután északon, északnyugaton beborul az ég, és előfordulhatnak záporok, zivatarok. A szél időnként megerősödik, a zivatarokat viharos széllökések kísérhetik. Napközben 32-37, késő este 26-33 fok várható.
1: Élet, öröm, zene, ez a Manna.
2: Manna FM.
1: FM-en a 98.6-on, online és applikáció.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdes rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
4: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. augusztus 24-ig érvényes!
5: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
6: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
5: Pontosan! De csak egy hétig, a készlet erejéig.
7: Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel. Részletek a toyota.hu oldalon.
1: Reklám hangzott el.
0: Társadalmi célú hirdetés.
8: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk, ezért magyar központú nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
9: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
10: Ma van az államalapítás ünnepe. Meghosszabbított menetrenddel járnak a MÁV és a BKK járatai. Napos idő lesz, elvétve zivatarokkal. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
10: Augusztus 20-a van, az államalapító Szent István király ünnepe. Budapesten a Kossuth téren 8 órakor zászló felvonással kezdődik a program, majd esküdtesznek az újonnan végzett honvéd tisztjelöltek. Ezután katonai légiparádé lesz a Duna felett. A bazilika előtt 18 órakor kezdődik a Szent Mise, majd megtartják a hagyományos Szent Jobb körmenetet. Este 9 órakor audiovizuális show, tűzi játék zárja az ünnepi eseményeket. Nem kell lekapcsolni a Paksi atomerőmű jelenleg működő két turbináját, mert az elvárt szint fölött marad a vízszint, jelentette be szerda este helyszíni bejelentkezésében Magyar Péter. A miniszterelnök szerint az eddig felépült fenékküszöbnek köszönhetően 15 centit emelkedett a vízszint. Vasárnaptól ütemezetten elkezdik visszakapcsolni az atomerőmű maradék 6 turbináját, a 3 korábban leállított blokkot. Hivatalba lépett Baka András köztársasági elnök. Az országgyűlés augusztus 11-én választotta meg a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét államfőnek. Megbízatása az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre szól. Ma lépnek hatályba a közneveléssel kapcsolatos törvények és kormányrendeletek módosításai. Ezek növelik az intézményvezetők jogkörét, a tantestületek szakmai autonómiáját, valamint helyreállítják a foglalkoztatottak kollektív jogait is. A törvény meghatározza a sztrájk idején még elégséges szolgáltatás körét is, és rendelkezik arról, hogy a köznevelésben foglalkoztatottak a sztrájk jog gyakorlásával nem sérthetik a tanulók fejlődéshez és művelődéshez fűződő alapvető jogait. Meghosszabbított menetrenddel közlekednek a MÁV csoport és a BKK járatai augusztus 20-án az ünnepi programok miatt. A 2-es, 3-as és 4-es metró éjjel 2:30-ig jár, és gyakrabban indulnak az éjszakai buszok, valamint a 6-os villamosok is. Hajnalig az ország minden tájára indítanak mentesítő vonatokat, buszokat, hívszerelvényeket. A fővárosban ma több helyen forgalomkorlátozásra, lezárásra kell készülni. Délelőtt a Dunapart közvetlen környezetét zárják le a Lánchíd és a Margit híd között, délután pedig a körmenet útvonalán lesznek korlátozások a József Attila utca és a Bazilika környékén. A tűzi játék miatt este 7 órától a Margit híd és az Erzsébet híd között lezárják a hidakat, a rakpartokat és a környező utcákat. Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, délután északon, északnyugaton beborul az ég, és előfordulhatnak záporok, zivatarok. A szél időnként megerősödik, napközben 32-37, késő este 26-33 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Update.
11: Jó reggelt kívánok mindenkinek, augusztus 20-a van, elindult a hosszú hétvége, a mai munkaszüneti nap, úgyhogy ennek megfelelően vannak nyitva az üzletek is, én István Dániel vagyok. Nem sokára mondom, hogy egyébként mi mindenről híres még a mai nap az államalapításon kívül, és aztán jönnek majd a budapesti aktualitások. Sok mindenről olvastam, a főváros kapcsán nem áll meg az élet a munkaszüneti napon sem. Többek között nem sokára majd arról lesz szó, hogy szinte már hagyomány, hogy nyár végén több napos jazz ünneppel búcsúztatja a fesztivál szezont, és egyben nyitja meg saját új évadát a MÜPA, hogy idén kikkel készülnek, nem sokára elárul.
0: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Budapest Update István Dániellel. Minden hétköznap reggel 6-tól a főváros és környéke legfontosabb híreivel.
1: Már is nyílik a kalendárium, hogy megtudjuk, hogy mi mindenről híres a mai nap, augusztus 20-a van. 943 éve Szent István király és a keresztény magyar állam alapítás ünnepe a mai. Első László a székesfehérvári bazilikában avatta szentté az 1038-ban elhunyt első István király relikviáit. Ennek emlékére ünnepeljük Szent István királyt és a keresztény magyar állam alapítást. Szent Istvánnal egy időben szentté avatták még Gellért püspököt is. Ez alkalomból első László kiengedte Salamont a börtönből, aki IV. Henrik német-római császárhoz utazott Regensburgba. Szent László uralkodása idején az első István által minden évben nagy boldogasszály napján tartott törvénynapokat áttetette augusztus 20-ára, István király szentdíjavatásának napjára. 1342-től Nagy Lajos uralkodásától kezdve Szent István ünnepének napja a mai, a keresztény magyar államalapítás emléknapja, a legősibb magyar ünnep, egyházi ünnep. 1771-ben Mária Terézia nemzeti ünnepként vette fel a naptárakba. Elhozatta a Szent Jobbot Bécsbe, majd Budára, amelyet ettől kezdve minden évben körmenetben vittek végig a városon. 1891-ben Ferenc József az ünnepet munkaszüneti nappá nyilvánította. 781 éve IV. Béla magyar király fiát, 5. Istvánt még gyerekként királlyá koronáztatta. 1239-ben született IV. Béla magyar király és Laskaris Mária gyerekeként. 1246-tól rövid ideig Szlavónia hercege volt, majd nagykorúvá nyilvánítása után 1257-ben Erdély hercegeként a keleti ország részeket kormányozta. 1262-ben felvette az ifjabb király és a kunokura címeket is. A hatalommegosztás kérdése miatt apjával egyre inkább megromlott a viszonya. 1264-ben nyílt belháborúra került sor. Közöttük a Fekete-halmi csatában 5. István még alul maradt, de az 1265. évi isaszegi csatában megszerezte a végső győzelmet. 106 éve született a mai napon idősebb Szívós István, olimpiai bajnok, vízilabdázó, úszó, edző. Fia ifjabb Szívós István, szintén olimpiai bajnok, vízilabdázó, unokája Szívós Márton, világbajnok, vízilabdázó. 80 éve adták át a mai napon a forgalomnak az újjáépített Szabadsághidat. A II. Világháborúban Budapest ostromakor robbantották fel. A Fővám tér és a Sáros-Gellért fürdő közötti híd építését, a Rudas fürdő és az Eskütér közti híddal együtt az 1893. évi 14. törvénycikk rendelt el. A nemzetközi tervpályázatot is együtt bírálták el. A 21 pályázatból az első az Erzsébet hídra érkezett, a második a Fővám téri hídra, Feketeházi János által készített terv lett. Mivel az Eskütér sűrűn be volt építve, a második híd építése kezdődött előbb, 1894. szeptember 1-én. Az első kizárólag hazai erőkkel létrehozott budapesti Dunahíd kiviteli terveit Gállik István, Beke József és Jurkinyi Jenő a kapuzatok esztétikai kialakítását Nagy Virgil építész készítette el. A hídfőknél 4 vámszedőház épült, ezek közül a két pesti máig látható, a kiskorút részét alkotó vámászkörutat akkor építették ki az új hídig. 57 éve először tartottak tisztavatást a parlament előtt a Kossuth téren. 2006-ig volt ezen a helyszínen a tisztavatás minden évben. 2007-ben a Hősök terén rendezték meg az avatást, 109 honvéd, illetve határőr tiszt részvételével. 2008-ban először és utoljára rendőrök is letezik az esküt a Hősök terén. Ennek az az oka, hogy a határőrség integrálódott a rendőrségbe, és akik az Rínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem határőrtiszti képzését kezdték el, azok rendőrszínekben tették le az esküt. 20 éve volt a halálos áldozatokat követelő vihar Budapesten és környékén a Szent István napi tűzijáték alatt. A tűzijáték nem szakadt félbe, tömegek indultak haza, 9 után néhány perccel kitört vihar miatt. 3-an hunytak el, és a budai rakparton és a várban is voltak sebesültek. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előre jelezte, hogy éppen a tömegeket vonzó tűzijáték idején éri el a fővárost a vihar. Egy évvel később 2007-ben ugyanezen a napon hasonló erősségű volt ugyanitt, de 2007-ben 2,5 órával korábban érkező vihar felkészültebben érte a hatóságokat és a lakosságot is. Az ünnep lebonyolítása ezúttal figyelve és hagyatkozva az OMSZ előrejelzéseire biztonságosan zajlott. Ma elvétve lehet csapadék, a hőmérséklet ismét 30 fok felett alakul. Többnyire a napsütés lesz majd a jellemző. Csapadékra a mai napon nem kell számítani. Nem sokára arról lesz szó a Budapest Update-ben, hogy szinte már hagyomány, hogy nyár végén többnapos jazz ünneppel búcsúztatja a fesztivál szezont, és egyben nyitja meg a saját új évadát a MÜPA, hogy idén mivel nem sokára kiderül.

0: legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Már is mondom, hogy mi mindenről olvastam a mai napon a főváros kapcsán. Hát szinte már hagyomány, hogy nyár végén többnapos jazz ünneppel búcsúztatja a fesztivál szezont, és egyben nyitja meg a saját új évadát, a MÜPA. Augusztus 28 és 30-a között három kivételes előadót köszönhetnek a nézők a Jazz Time-on, akik más-más oldalát mutatják meg ennek az ezer arcú műfajnak. Veronica Swift a Budapest Jazz Orchestra vendégeként érkezik, a Grammy-díjas Nicole Zuraitis egyfajta modern songbook feltárására invitál a MAO társaságában, az elbűvölő Aubrey Logan pedig harsonáját sem hagyja otthon. Veronica Swift igazi műfai kaméleon, aki ugyanolyan természetesen hozza a féktelen rock énekesnő és a kifinomult jazz diva figuráját. Legutóbbi itt járt, akkor az előbbivel találkozhattunk, most azonban bebizonyítja, hogy a klasszikus jazz standardek és a nagy zenekari kíséret ugyanolyan jól áll neki, mint a Netz harisnya és a 80-as évek rock slágerei. Ez pedig keresve sem találhatott volna jobb partnert a Budapest Jazz Orchestránál, amelynek hagyományos big band karaktere és megszólalása tökéletes hátteret biztosít a velük fellépő főhősnőnek. Swift pedig örömmel tette eleget a felkérésnek, hiszen bármikor szívesen kalandozik a klasszikus zenétől az operán át a blues, a bossa nova, a funk, vagy éppen az industriális rock területére. Először találkozhat a MIPA közönsége Nicole Zuraitis-szel. A kétszeres Grammy-díjas amerikai művésznő szeretett-szere több kalapot is viselni. Ének, zongora, dalszerző és metaforikus értelemben mind-mind közel állnak hozzá. Szinte minden szerepben otthonosan mozog, ráadásul mindegyikben igen sikeres is. Ebben pedig állandó partnere és társa, férje, a zseniális dobos és hangszerelő Dan Pugács, aki ezúttal is elkíséri. A Fekete Kovács Kornél vezette Modern Art Orchestra kortárs jazz szemlélete tökéletesen illeszkedik Zuraitis közvetlen előadás módjához és Pugás ötletes hangszereléséhez, így kétség sem fér hozzá, hogy egy kifinomult és intellektuális modern jazzes terén nézünk. Közben két pikápnyi szemét került elő a Dunából, a Kopaszigátnál. Az alacsony vízállás újabb adag, eddig a folyó által elrejtett hulladékot tett hozzáférhetővé Budapesten, ezúttal a Kopaszigát és a Rákóczi híd környékén dolgoztak a vízügy szakemberei. Folytatódik a Duna medrének megtisztítása. A korábbi Margit sziget környéki akcióhoz képest itt kevésbé különleges tárgyak kerültek elő, a mennyiség azonban így is jelentős volt. Elsősorban kommunális hulladékokat találtak, de gumiabroncsokat és különböző vasdarabokat is kiemeltek a mederből. A nap végére annyi szemét gyűlt össze, hogy két pick-up teherautó teljes platóját megtöltötte. A hulladékot kijelölt deponálási helyre szállították, ahol szétválogatják, ami lehetséges újrahasznosításra kerül, ha többit hulladék lerakóba viszik. A vízügy továbbra is várja a bejelentéseket azokról a roncsokról és hulladékokról, amelyek az extrém alacsony vízállás miatt most váltak láthatóvá a Dunában. Az Ipoly torkolata és a Dunaföldvári híd közötti szakaszon észlelt hulladékot a Dunai Hulladék kukac.kdvvizik.hu címen lehet jelezni. A bejelentés az érdemes pontos GPS vagy EOV koordinátát, valamint legalább egy fényképet is mellékelni. Az igazgatóság minden bejelentést megvizsgál, és ahol erre lehetőség van, eltávolítja a hulladékot. Arra ugyanakkor felhívták a figyelmet, hogy bizonyos roncsok mérete vagy elhelyezkedése miatt nem minden tárgy emelhető ki. Robbanószer, illetve emberi vagy állati maradvány észlelése esetén viszont nem a vízügyet, hanem a rendőrséget kell értesíteni. A szakemberek arra is figyelmeztetnek, hogy az alacsony vízállás miatt szabaddá vált partszakaszok és mederrészek felfedezése veszélyes lehet. A Dunapartot ezért most is fokozott óvatossággal érdemes megközelíteni. Közben óriási a káosz Budapest utcáin, rengeteg gyanútlan utazó fizethet 10 000-es büntetést egy népszerű szolgáltatás miatt. A felhasználók sokszor tévedésből hagyják rossz helyen a bicikliket, 10 000 forintos pótdíjat kockáztatva. A káosz azonban hamarosan enyhülhet, hiszen idén ősszel mintegy 1000 új mobi pontot integrálnak a rendszerbe, amivel a szolgáltatás a külső kerületek felé is jelentősen terjeszkedik, számolt be mindenről a Telex. Egyre nagyobb fejtörést okoznak a szabálytalanul leállított molbubi kerékpárok, tehát Budapesten, miután több korábbi forgalmas gyűjtőállomás engedélyezési viták miatt jelenleg nem üzemel. A korábbi évek rollerkáoszát idéző helyzet részben abból fakad, hogy az első és az ötödik kerületben több állomás megszűnt vagy szünetel. A déli pályaudvarnál és a Clark Ádám tér környékén például a szolgáltatási szünet alatt más mikromobilitási cégek foglalták el a korábbi helyszíneket. A BKK legkorábban október elején kaphatja vissza a pályaudvari területet, míg az ötödik kerületben 11 állomás kialakítása csúszik az önkormányzattal folytatott arculati viták miatt. Ezek átadása legkorábban szeptemberre várható, addig viszont a Szél Kálmán tér és az Erzsébet híd között lényegében nincsenek hivatalos lerakópontok, ezért a felhasználók sokszor egyszerűen szétszórják a bicikliket az utcákon. A szabálytalan parkoláshoz a megtévesztő környezet is hozzájárul. Sokan abban a hiszemben hagyják hátra a járműveket, hogy a többi szolgáltató, például az előző generációs bubikat használó Manfred gyűjtőpontjai, vagy a jelenleg még főleg rollereknek fenntartott mobipontok is érvényes leadási helyszínek. Bár a rendszer a korábbi 222 ellomás 92%-ával, azaz 205 helyszínnel jelenleg is működik, a BKK elismeri, hogy a felhasználóknak időbe telik megszokni az új hálózati struktúrát. Azt ugyanakkor nem árult el a közlekedési vállalat, hogy mekkora összeget szedtek be eddig pótdíjként a rossz helyen parkoló kerékpárok után. Ősszel Magyarországra látogat Stephen King fia, akit már Hollywood is felfedezett magának. Az 54 éves Joe Hill írói munkásságát olyan művek fémjelzik, mint a Szarvak vagy a Fekete Telefon. 2026. októberében jön Magyarországra a horror szerző, a legenda Stephen King fia, mindenről saját Facebook oldalán a Gabó Hill hazai kiadója számolt be. A bejegyzésben a horror könyvek egyik nagyágyújaként beharangozott művész 1972-ben Joseph Hilmser King néven látta meg a napvilágot, és noha már a vitathatatlanul a műfaj egyik legjelesebb képviselőjévé nőtte ki magát, még mindig mázsás terhet szíp el a vállán, hiszen munkásságát gyakorta iskola és kultuszteremtő édesapja életművéhez mérik, amivel valljuk be, roppan nehéz állni az összehasonlítást. Hill ugyanakkor már számos könyvével bebizonyította, hogy egyedi látásmódú, izgalmas szerző, a múltban olyan opuszokkal rukkolt elő, mint a Szarvak vagy a Fekete Telefon. Közben drónról vadázták a szabálytalan autósokat Budapesten. Egy 10. kerületi vasúti átkelőnél tartott egésznapos ellenőrzést a rendőrség. Többen is akadtak, akik csak feltételes ajánlásnak tekintették a pirosan villogó szemafort, meg is fizették az árát. A budapesti rendőrfőkapitányság és a MÁV vasútbiztonság munkatársai közösen szerveztek akciót Budapest 10. kerületében Kőbányán. Augusztus 11-én reggel 7 és délután 2 óra között 1 óra szünettel figyelték a terület egyik legforgalmasabb vasúti átkelőjét. A Keresztúri út és a Jászberényi út kereszteződésénél található átkelő megközelíthetősége kifejezetten összetett, forgalom nélkül is figyelmet igényel. Tilos jelzésnél könnyen akadít össze a forgalom, így nem meglepő, hogy néhányan olyankor is szabadulnának a kaotikus helyzetből, amikor az nem szabályos. Ez most is így történt. Az egész napos ellenőrzés során 6 olyan járművezetőt fogtak el, aki a tilos jelzést figyelmen kívül hagyva hajtott át a vasúti kereszteződésen, írja a polisz.hu. Őket összesen 600 ezer forint közigazgatási bírsággal sújtották, záróvonal átlépése miatt további 4 autóvezetővel szemben szabtak ki helyszíni bírságot. Hamarosan programajánlatok érkeznek.

0: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Kedves Manna FM hallgató, ezen a héten mérik a rádiók hallgatottságát.
0: Kérjük, ha megkérdeznek, jelöld be a rádiós naplóba. A 98.6 Manna FM-et hallgatod.
2: Köszönjük.
1: Reklám hangzott el. Ma van az államalapítás ünnepe. Meghosszabbított menetrenddel járnak a MÁV és a BKK járatai. Napos idő lesz, elvétve zivatarokkal. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Augusztus 20-a van, az államalapító Szent István király ünnepe. Budapesten a Kossuth téren 8 órakor zászló felvonással kezdődik a program, majd esküt tesznek az újonnan végzett honvéd tisztjelöltek. Ezután katonai légiparádé lesz a Duna felett. A bazilika előtt 18 órakor kezdődik a Szent Mise, majd megtartják a hagyományos Szent Jobb körmenetet. Este 9 órakor audiovizuális show, tűzi játék zárja az ünnepi eseményeket. Nem kell lekapcsolni a Paksi atomerőmű jelenleg működő két turbináját, mert az elvárt szint fölött marad a vízszint, jelentette be szerda este helyszíni bejelentkezésében Magyar Péter. A miniszterelnök szerint az eddig felépült fenékküszöbnek köszönhetően 15 centit emelkedett a vízszint. Vasárnaptól ütemezetten elkezdik visszakapcsolni az atomerőmű maradék 6 turbináját, a 3 korábban leállított blokkot. Hivatalba lépett Baka András köztársasági elnök. Az országgyűlés augusztus 11-én választotta meg a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét államfőnek. Megbízatása az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre szól. Ma lépnek hatályba a közneveléssel kapcsolatos törvények és kormányrendeletek módosításai. Ezek növelik az intézményvezetők jogkörét, a tantestületek szakmai autonómiáját, valamint helyreállítják a foglalkoztatottak kollektív jogait is. A törvény meghatározza a sztrájk idején még elégséges szolgáltatás körét is, és rendelkezik arról, hogy a köznevelésben foglalkoztatottak a sztrájk jog gyakorlásával nem sérthetik a tanulók fejlődéshez és művelődéshez fűződő alapvető jogait. Meghosszabbított menetrenddel közlekednek a MÁV csoport és a BKK járatai augusztus 20-án az ünnepi programok miatt. A 2-es, 3-as és 4-es metró éjjel 2:30-ig jár, és gyakrabban indulnak az éjszakai buszok, valamint a 6-os villamosok is. Hajnalig az ország minden tájára indítanak mentesítő vonatokat, buszokat, hívszerelvényeket. A fővárosban ma több helyen forgalomkorlátozásra, lezárásra kell készülni. Délelőtt a Dunapart közvetlen környezetét zárják le a Lánchíd és a Margit híd között, délután pedig a körmenet útvonalán lesznek korlátozások a József Attila utca és a Bazilika környékén. A tűzi játék miatt este 7 órától a Margit híd és az Erzsébet híd között lezárják a hidakat, a rakpartokat és a környező utcákat. Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, délután északon, északnyugaton beborul az ég, és előfordulhatnak záporok, zivatarok. A szél időnként megerősödik, napközben 32-37, késő este 26-33 fok várható.
0: Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: I'm sorry.
1: Manna FM, Budapest Update, István Dániellel.
2: A Betesda gyermekkórház kerítése mellé került Kolodkó Mihály miniszobrász egyszerre két alkotása, Dr. Bubó a Bagoly doktor és a rajzfilmsorozat második részének szereplője, a Félős nyúl. Egy egész generáció nőtt fel többek között Dr. Bubó, valamint Ursula a nővér, Csörmester és a többiek kalandjain. De ha ismeri egy mai gyerek Bubóékat, hanem a kisfigurák biztosan leveszik őket a lábukról. A rajzfilmsorozat második részében felbukkanó, mindentől, mindenkitől és mindig rettegő nyuszi, komikus és minden bizonnyal megmosolyogtatja a gyerekeket, felnőtteket egyaránt. Ezzel szemben Dr. Bubó maga a szakértelem egy komoly orvos benyomását kelti, és aki ismeri a rajzfilmet, az tudja jól, hogy a Bagoly doki bizony érti a dolgát, és még cuki is. Az ő kettősüket látogathatjuk meg ezentúl a Hermina útnál. A Fővárosi Állat és Növénykert 1866. augusztus 9-én nyitotta meg kapuit, 160 éve mutatja be bolygónk állat és növényvilágát. Egy idő alatt túlélt két világháborút, egy csődöt és több teljes átépítést, miközben királyi ajándékba kapott zsiráf és a világ első lombikor szarvúja is lakott benne. A kerek évforduló alkalmából néhány info érkezik a Városliget egyik legismertebb intézményének történetét és legkülönösebb epizódjait bemutató Viláv Budapest válogatásban. Például 1866-ban nyílt meg a Pesti Állatkert, Magyarország első állatkertje, amelynek első igazgatója Xantus János a kiváló természettudós volt. Az év végéig 66.918 látogató kereste fel, Erzsébet királyné pedig már egy héttel a megnyitó után végig sétált a kerte. 1868-ban Ferenc József Erzsébet királyné közbenjárására egy Margaret nevű vemhes zsiráfot, vagyis nyakorjánt ajándékozott az állatkertnek. Az állat elhelyezésére külön épületet kellett emelni, érkezése után pár hónappal, augusztusban pedig meg is született a kisborja. Így a budapesti volt a világ negyedik állatkertje, ahol zsiráfborjú született. A Fővárosi Állat és Növénykert ma mintegy 18 hektáron terül el. A 2025 és 26 fordulóján készült állatkerti népszámlálás szerint a Városligeti kertben 658 állatfaj 7542 egyedéről, valamint 78 tenyészetről gondoskodnak. Az állatok közül 4570 hal, 840 emlős, 789 madár, 370 hüllő és 153 kétéltű él, 138 veszélyeztetett faj szaporításában pedig nemzetközi tenyész program keretében vesz részt az intézmény. Október 11-ig látható a Verőcei Gorka Múzeumban Bartis Katalin Dóra kerámia művész Bőség című kiállítása. Az alkotó 10 éve készíti kézzel épített egyedi hangvételű kerámiáit a Kasműhely néven, amelyekben a játékos mesebeli formák és a szimbolikus jelentés tartalmak alkotnak egységet. A kiállítás a természet gazdagságát, az élet sokszínűségét és az alkotás örömét állítja középpontba, miközben betekintést enged a művész karakteres kerámia világába, különleges élőlények és életfák segítségével. Szeptember 13-áig a 2000-es évek budapesti éjszakai életének vizuális emlékeit idézi meg a Magyar Zeneháza pop-up kiállítása. A tárlat a magyar partifotózás pixelzajos, vakú villanásokkal teli korszakába kalauzol. Eltűnt klubok, ikonikus éjszakák és ismerős arcok elevenednek meg Glódi Balázs fényérzékeny fotográfus képein keresztül. A megnyitom Matek Márk egykori Süsfelnap Vesztbalkán és Holdudvar rezidens zenél. A szeptember 12-i Independent Label fel lemez Mászár kísérő programjaként megvalósuló tárlat ingyenesen látogatható. Míg az állatkertek is jó lehetőséget biztosítanak arra, hogy megismerkedjünk különböző állatokkal, addig a vadasparkokban gyakran közvetlenebb módon találkozhatunk kedvenceinkkel. Már is mutatok 5 Budapesthez közeli vadasparkot, ahol a lakók garantáltan mosolyt csalnak majd arcunkra. Budapest belvárosától mindösszesen 20 percre terül el a több mint 50 állatfajjal büszkélkedő Budakeszi Vadaspark. A központban állatsimogató játszóterek, állatos bemutatók, parasztudvar és nyomozós játék várja a látogatókat, akik akár a kalandparkot is kipróbálhatják. Az állatok közt vannak húzók, szarvasok, medvék, rókák, farkasok és vadmacskák is, a simogatóban pedig a legkisebbek is összeismerkedhetnek a park lakóival, akik általában nem vetik meg a finom falatokat. Budapesttől északra a Dunakanyar térségében található a Robirtok nevet viselő farm, amelyet egy birtoklátogatás keretében fel is fedezhetünk. A farmon sok háztáji állattal találkozhatunk, a programok között van simogató, különböző etetések, alpakasétáltatás, tehénfejés és tejkóstolás, de játszótérrel és kézműves foglalkozással is készülnek. Szintén a Dunakanyar közelségében, pontosabban a Nógrád vármegyei Nőtincsre is érdemes lehet ellátogatni, ugyanis itt található az ország egyik alpaka farmja. A parkban kis csoportos és egyéni foglalkozásokra is beruházhatunk, melyek keretében sétáltathatjuk, megsimogathatjuk és megetethetjük a barátságos állatokat. Többnapos kiruccanást is tervezhetünk, hiszen itt található a Sehol-sziget természetpark vendégháza is. A 20 hektáros Sehol-szigeten háztáji állatsimogató, kézműves foglalkozások, Pán Péter játszóház és még egy kis vasút is várja a családokat, barátokat. Ugyan a Velencei tó mellett fekvő helyszín egy kicsit messzebb van Budapesttől, a Pagony Vadas parkjának 7,25 hektáros területén természetes környezetükben figyelhetjük meg a szarvasokat, aranysakálokat, vaddisznókat és a muflonokat, de a madárröbdében pávákkal, fácánokkal és emúkkal is találkozhatunk. Erre járva érdemes végig sétálni az arborétumon is, de tanösvények, játszótér, iskolai foglalkozások és egy 15 méter magas kilátó is helyet kaptak a területen. A fővárostól nagyjából 30 kilométerre található Szigethalmi Vadas Park is jó választás lehet egy kis állatos programhoz. A családi vállalkozásként üzemelő park lakói főként háztáji állatok, illetve a magyar erdőkben is előforduló fajok, de vannak kenguruk, alpakák, papagájok és antilopok is. Területén belül kecskefarm, kisvasút, múzeum, tanösvény, vadmentőpark, halastó és öt játszótér is helyet kapott, és persze etetésre is van lehetőség. Ha már alig várjuk, hogy barátainkkal, családunkkal kiüljünk egy kicsit a szabad ég alá, akkor már is ajánlok néhány piknik helyszínt. A Margit-szigetet valószínűleg minden budapesti jól ismeri, legyen szó egy jó biciklizésről vagy egy kellemes sétáról. Budapest legnagyobb egybefüggő zöld területének szinte minden zugában összeülhetünk egy kis piknikezésre. Egy másik klasszikus budapesti helyszín a Normafa is tökéletes választás egy kis szabadtéri kikapcsolódáshoz. Készítsük be előre a szendvicseket és a fröccsöket, vagy válasszunk a közeli büfé kínálatából. A Normafán minden adott egy önfelett programhoz. Ha gyerekekkel jönnénk, akkor érdemes a játszótér közelében elhelyezkednünk, ha pedig egy romantikus pihenésre vágynánk, akkor a lejtők fák alatt bármikor elbújhatunk. A Duna partjára a 13. kerületben is van lehetőségünk kiülni, a Szent István parkban ráadásul nem muszáj pokrócot hoznunk, mivel területén kihelyezett padokra is lepakolhatunk. A zöld terület a játszótér miatt a gyerekek, a kutyafuttató miatt pedig a kutyások számára is ideális, de egy kosárlabda pálya is helyet kapott. A Budai hegység és a Pilis hegyei között nem csak természeti kincsekre, hanem évszázados spirituális örökségekre is bukkaltunk. A Villa Budapest összegyűjtött néhány különleges kegyhelyet, ahol a túrázás élménye történelmi legendákkal és szakrális nyugalommal párosul. A Budai hegységben, a Pilisben vagy bármelyik hazai hegységben kirándulva gyakran találkozhatunk szentként számon tartott forrásokkal, épületekkel. Források, kiskápolnák vagy akár grandiózusabb épületek is jelölhetik a Máriának, Jézusnak vagy más szentnek tulajdonított csodák színhelyeit, ahová a hívők és búcsút, vagyis bűnbocsánatot nyerhetnek a katolikus tanítás szerint. Ilyen például a Buda-Szentlőrinci Pálos kolostor. A második kerületben található rom kilóg a sorból, hiszen az egykori kegyhely nem Szűz Mária tisztelete köré szerveződött, hanem az egyiptomi születésű, a 3.-4. században élt Remete Szent Pál relikviáit őrizték itt. A sivatagban elvonultan élő szent, a névadója az egyetlen magyar alapítású férfi szerzetesrendnek. A 13. században Boldog Özséb egyesítette a pilisi és patacshegyi remetéket, így alakult meg a Pálos rend. A tatárjárás után az akkor még erdőkkel körülvett területen alapították meg kolostorukat egy Szent Lőrincnek szentelt kápolna mellett, ez lett ezután a rend központja. A 14. században Nagy Lajos király Velencétől megszerezte a sivatagi temetkezés miatt mumifikálódott szent testét, amelyet a kolostornak ajándékozott. Ezután lett híres búcsújáróhely Buda-Szentlőrinc, ahol a krónikák szerint csodás gyógyulások történtek. A török korban azonban a barátok kénytelenek voltak elmenekülni. A csodatévő relikviáit is vitték magukkal, de sajnos az elpusztult, amikor Trencsén bára az ostrom alatt leégett. A kolostor soha többet nem népesült be, a törökök kifosztották, majd a falakat építkezésekhez hordták el a következő évszázadokban. A következő megálló Pilis Szentkereszt Szentkút. A Pilis Szentkereszti Szentkút erdei környezetben található búcsújáróhely hitbéli jelentősége a 19. századtól eredeztethető. 1858-ban építettek kápolnát a Mogyorós forrás felé, mert ekkor jutott el a faluba a Lourdes jelenés híre. Többen állították, hogy a forrás vizében fehér galambot vagy Szűz Mária arcát látták, de megmagyarázhatatlan gyógyulásokról is meséltek a helyek kapcsolatban. Leghíresebb a súlyos bénulásban szenvedő 19 éves erdei Matilda esete, aki állítólag teljesen meggyógyult, miután meglátogatta a helyszínt 1949-ben. Mindezek ellenére a katolikus egyház soha nem emelte hivatalos búcsújáró helyi a Pilis Szentkereszti forrást. Szentkút sokkal inkább egy szabadon formálódó népi kultusz színhelye volt, ahová még Józsefvárosból is rendszeresen érkeztek zarándok csoportok, de nem csak a hívők, hanem élelmes vállalkozók is megtalálták a forrást, amelynek vizét a 20. század elején is széndioksziddal dúsították, és palackozva árulták szikvízként. A Mária Remetei Kisboldogasszony bazilika is népszerű desztináció. Mária Remete városi környezetben található, mégis csendes és nyugodt tér, ahol az országos kék túra nyomvonala is keresztül vezet. Története a 18. századra nyúlik vissza, ekkor a Svájcból Pest hidegkútra települt Thalwieser Katalin az Eisiedelnis Szűz Mária szobor másolatát függesztette ki egy tölgyfára. A köznyelv Remete Máriának nevezte el a képet, amely előtt sokszor imádkoztak és egyre több csodás gyógyulást kötöttek hozzá. A leghíresebb történet szerint egy vakasszony visszanyerte a látását, miközben a szűzanya képmása előtt ájtatoskodott. A 19. század végén a környék földesura Terstyánszky Ignác kápolnát épített a kép felé, majd egy jóval grandiózusabb neogótikus templomot emeltek ide, amelyet 1899-ben szenteltek fel. Mária Remete a mai napig zarándokhely, a templom fő búcsúja Szent Háromság vasárnapja és Kisboldogasszony ünnepe, amely a katolikus hagyomány szerint Jézus édesanyjának születésnapja.

0: Update. A Manna FM információs sávja a főváros és a környék legfrissebb és legfontosabb híreivel, eseményeivel. A mikrofonnál István Dániel.
1: Az államalapítás ünnepén a Margit-szigeti Rózsakertben hazai és külföldi alkotók nagyméretű részben interaktív installációiból nyílik nemzetközi fényművészeti kiállítás. 20 órától hajnali egyik tart majd nyitva a fénypark. A rendezvény az augusztus 20-i ünnepség sorozat része. Néhány órára szabadtéri kiállítótérré változik át a Margit-szigeti Rózsakert, ahol különleges fénypark épül. Ám ne díszkivilágításra gondoljunk, mert ami megvalósul, az jóval több lesz annál. A kortárs fényművészeti projektek, installációk és fényszobrok mindegyike más-más koncepció alapján jött létre. A kiállításra kerülő fényművészeti alkotások között vannak, melyek a látványosságukkal vesznek le a lábunkról, míg más művek interaktív jelenlétre ösztönzik majd a szemlélőt. De a kiállított művek nem csak látványosak, hanem könnyen befogadhatók, játékosak is, így az egész család számára izgalmas lehet. Aki pedig már az ünnep előtt ráhangolódna erre a vinágra, annak ehhez Inota kínál különleges programot, hiszen a hőerőmű egészen augusztus 24-ig ismét megnyitja kapuit a nagy közönség előtt. A több mint 70 éves ipari létesítmény 2023 óta ad otthont a nyári fényművészeti kiállításnak. Az augusztus 20-i nemzeti ünnephez kapcsolódva idén is számos helyszínen lesznek programok Budapesten, egyébként már vannak is augusztus 15-től. Átadják a gyalogosoknak a Széchenyi Láncidat, ezért ebben az időszakban az autóbuszok módosított útvonalon közlekednek, írja a Viláv Budapest. Korlátozásra kell számítani továbbá a Budai Vár területén, a Műegyetem rakparton, a Kossuth Lajos téren, a Várkert rakparton, valamint a budai és pesti alsó rakpartokon is. A lezárások, valamint a várható nagyszámú érdeklődő miatt a budapesti közlekedési központ a belvárosban elsősorban a metrók igénybevételét javasolja. A BKK azt kéri az utasoktól, hogy kísérjék figyelemmel a tűzijátékhoz kapcsolódó változásokról szóló tájékoztatásokat és utazásokat a Budapest Go alkalmazással tervezzék meg. Augusztus 20-án, illetve az azt megelőző, majd követő napokban több helyszínen számos program vár minket a fővárosban. A programokról részletesen az augusztus20.hu oldalon lehet tájékozódni. Az azon a napon megrendezett programokra és a tűzijátékra érkező látogatók érdekében a késő délutáni és az esti időszakban, valamint a tűzijátékot követően sűrűben közlekednek a belvárost elérő kötött pályasjáratok és a főbb autóbuszok. Ezekhez csatlakozva számos külvárosi vonalon is többször indulnak a BKK járatai a programokon résztvevők hazajutását segítve. Az éjszakában nyúló Kossuth Lajos téri, Műegyetem rakparti és Margit-szigeti rendezvények miatt 20-án az M2-es, az M3-as és az M4-es metróval éjjel tovább, körülbelül hajnali 2:30-ig lehet utazni. A nagykörúti 6-os villamos egész éjjel sűrűbben közlekedik, a Margit-szigeti 26-os autóbusz körülbelül hajnali 2-ig jár, valamint a belvárost érintő éjszakai járatok közlekedését is a várható forgalomhoz igazítják. A Budai Bárban található Mesterségek ünnepe rendezvény az M2-es metró, majd a Széll Kálmán térről sűrűben induló 16 autóbusz igénybevételével közelíthető meg. A Budai Bár területe augusztus 20-án a Batthyány térről induló, nagyobb kapacitású 216-os autóbusszal is elérhető, a további rendezvénynapokon pedig a Clark Ádám tér, a Dísztér között közlekednek sűrűben az autóbuszok, segítve többek között a Magyar Ízek utcája rendezvényen résztvevők közlekedését is.

0: 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életörömzene. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Van már terved a szabadnapodra? Mit szólnál egy shoppingoláshoz? Látogass el augusztus 17 és 22 között a Magyar Shopping Héten a Pandorfi Designer Outletbe. Töltsd le a weboldalunkról az akciós kupont, és vásárolj további 10% kedvezménnyel olyan márkák üzleteiben, mint a Nike, Furla vagy a Carhartt. Részletek a weboldalunkon.
3: Hé, te kóstoltad már a Pizza Mi új havi pizzáját?
4: Persze, isteni, mint mindig. Látogass el több mint 30 üzletünk valamelyikébe, és éld át az igazi Pizza Mi élményt.
5: Tudod, miért különleges az év 35. hete? Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel. Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
6: Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel. Részletek a toyota.hu oldalon.
1: Reklám hangzott el.
7: Az államalapításra emlékezik ma a világ magyarsága. Mától lehet megkóstolni az idei országtortát, napos idő lesz, elvétve zivatarokkal. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
7: Augusztus 20-a van, az államalapító Szent István király ünnepe. Budapesten a Kossuth téren ezekben a percekben vonják fel Magyarország nemzeti lobogóját, majd esküdtesznek az újonnan végzett honvéd tisztjelöltek. Ezután katonai légiparádé lesz a Duna felett. A bazilika előtt 18 órakor kezdődik a Szent Mise, majd megtartják a hagyományos Szent Jobb körmenetet. Este 9 órakor audiovizuális show, tűzi játék zárja az ünnepi eseményeket. Nem kell lekapcsolni a Paksi atomerőmű jelenleg működő két turbináját, mert az elvárt szint fölött marad a vízszint, jelentette be szerda este helyszíni bejelentkezésében Magyar Péter. A miniszterelnök szerint az eddig felépült fenékküszöbnek köszönhetően 15 centit emelkedett a vízszint. Vasárnaptól ütemezetten elkezdik visszakapcsolni az atomerőmű maradék 6 turbináját, a 3 korábban leállított blokkot. Ma lépnek hatályba a közneveléssel kapcsolatos törvények és kormányrendeletek módosításai. Ezek növelik az intézményvezetők jogkörét, a tantestületek szakmai autonómiáját, valamint helyreállítják a foglalkoztatottak kollektív jogait is. A törvény meghatározza a sztrájk idején még elégséges szolgáltatás körét is, és rendelkezik arról, hogy a köznevelésben foglalkoztatottak a sztrájk jog gyakorlásával nem sérthetik a tanulók fejlődéshez és művelődéshez fűződő alapvető jogait. Meghosszabbított menetrenddel közlekednek a MÁV csoport és a BKK járatai augusztus 20-án az ünnepi programok miatt. A 2-es, 3-as és 4-es metró éjjel 2:30-ig jár, és gyakrabban indulnak az éjszakai buszok, valamint a 6-os villamosok is. Hajnalig az ország minden tájára indítanak mentesítő vonatokat, buszokat, hívszerelvényeket. Ma lehet először megkóstolni a Szent István napi kenyeret és Magyarország tortáját a Magyar Ízek utcáján. A Várkert bazárban szombatig tartó rendezvény a hazai és határon túli gasztronómia sokszínű ízeit, hagyományait és értékeit mutatja be. Az idei program középpontjában a magyaros egytál ételek állnak. Mától ismét másodfokú hőségriasztás lépett életbe. Az intézkedés vasárnap éjfélig tart. Az országos tisztifőorvos felhívta a figyelmet arra, hogy a kánikula különösen megterheli a szervezetet, ezért mindenki igyon sok folyadékot és fényvédőkrémmel, szellős ruházattal védje bőrét az erős napsugárzástól. Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, délután északon, északnyugaton beborul az ég, és előfordulhatnak záporok, zivatarok. A szél időnként megerősödik, napközben 32-37, késő este 26-33 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Manna délelőtt.
8: Vendége ma Agócs Iris képzőművész illusztrátor, akivel a Bookline Kids programon belül megjelent Vonalba kimenni ér című gyerekkönyvéről beszélgetünk. Ő az az illusztrátor egyébként, akinek a Covid idején oly sok mindenkinek segítséget nyújtó rajzai egy krumplit sorozatot köszönhetjük. És csodálatos, amit Iris megtesz a rajzolás megvédése érdekében, és majd érteni fogjátok, hogy miért mondom én ezt, mert bizony nagyon sokszor oda kellene figyelnünk felnőttként arra, önmagunkban is, hogy merjünk rajzolni, és a gyerekeknél is, hogy soha-soha ne történhessen meg az, hogy azt mondják egy rajzára, hogy ez béna, vagy ezt nem így kell. Szóval erről is lesz szó, úgyhogy érdemes lesz nagyon figyelni. Szülők, nagyszülők, keresztülők, nagynénik, nagybácsik, nagyobbacska, gyerekek, testvérek, tessék figyelni, mert rajzolni nagyon jó.
0: Öröm zene, ez a Manna.

0: Manna délelőtt. Minden hétköznap reggel 8-tól a 98.6 Manna FM-en.
1: A műsor vendége Agocs Iris, a Vonalból kimenni ér című könyv szerzője, egyébként pedig képzőművész és könyvillusztrátor. És ami nagyon fontos, hogy nagyon sokféle könyvet és nagyon sok neves embernek a könyvét illusztrálta is. Berg Judit, Varó Dániel, illetve egy ausztrál író, Sona Innes, remélem, hogy jól mondom a nevét, a könyvének, illetve nyilván a saját munkáinak az illusztrációjában is az a fontos és az a közös pont, hogy a munkája legtöbbször groteszk és innovatív képi nyelvet képviselnek. Ez fontos, hogy elhangozzék, mert ennek mentén kezdünk el beszélgetni, főleg és most először a Vonalból kimenni ér címűről. Szia Iris, köszi, hogy ránk érsz.
2: Szia, mindenkit üdvözlök itt a Vonalból.
1: Azt meséld el nekem, hogy ez a könyv miről szól, mert fontos az is, hogy emellé társított két kutatást, a Bookline Kids, ráadásul díjat is nyert a könyved, és nagyon fontos küldetése van ennek a könyvnek.
2: Igen, ennek a könyvnek igazából az előzménye az a Rajzolj egy krumplit sorozat, ami a karanténban
1: annyira kezdődött. Cuki címe van. Igen. Annyira helyes a címe, erről is mesélj majd, hogy miért ez lett a címe, hogy Rajzolj egy krumplit.
2: Hát ez tulajdonképpen még a karantén előtti személyes közönség találkozókon alakult ki, és a Vonalból kimenni ér, ez a közvetlen következménye, mert amikor együtt rajzoltam a gyerekekkel, főleg az a korosztály, akik éppen csak bekerültek az iskolába, ilyen elsős, másodikos, lelkes cuki gyerekek, mikor azt mondtam, hogy rajzolj egy kört, akkor olyan küzdésbe kezdtek szegények, és radírozták a körívet, és javították, hogy azt láttam, hogy itt vége ennek a boldog rajzolásnak, és akkor egy idő után váltottam, és mondtam, hogy rajzolj egy krumplit, és annyira felszabadult boldogak lettek, hogy a krumpli az bármilyen lehet, hogy szebb köröket rajzoltak, mint amikor költkeltem tőlük, és akkor innen indult ez a folyamat.
1: Tudod, milyen nagyon érdekes, Iris, hogy ez a mondat, ezt pólókra és sapkákra és plakátokra kéne kinyomtatni és emlékeztetni az embereket, hogy mindent lehet egyszerűbben megoldani, és hogyha az ember egy egyszerűbb feladatot vagy irányt ad magának, vagy adnak neki, akkor sokkal egyszerűbben, könnyedebben és stresszmentesen tud elhajókázni, vagy vitorlázni az életében. Ez annyira helyes, ez a rajzolj egy krumplit. Na mondd tovább, csak ezt nagyon akartam dicsérni, mert tündéri helyes az egész. Ez egy sorozat és, volt, igen.
2: Így van, és akkor amikor a karantén megkezdődött, akkor láttam, hogy minden művésztel, színészek, illusztrátorok, szerzők valamit próbálnak tenni, hogy könnyebb legyen ez a helyzet, és akkor azt úgy beláttam, hogy talán az fölösleges, hogyha rengeteg fantasztikus színész olvas fel a könyvet, én könyvet olvassak, és akkor valahogy így egy ilyen délutáni babaaltatás alatt eszembe jutott, hogy akkor hogy lehetne online tenni ezt a közönség találkozókon már bejáratott módszert. Egy kicsit bonyolultabb, mert minden egyes lépést külön kell megrajzolni. És teljesen váratlan volt számomra, és tényleg egyszerre lesújtó és megdöbbentő, hogy milyen hatalmas igény lett erre. És a visszajelzésekből az derült ki, hogy így a legkisebbektől egészen felnőtt korig, akár nyugdíjas korig, olyan szinten van elvéve az emberek kedve a rajzolástól egy-egy ilyen mondattal, igen, hogy nem mehetsz ki a Vonalból. És amellett, hogy tényleg felrobbant a Facebook oldalam ezzel a rajzolással, folyamatosan kaptam a leveleket, hogy mennyire hálásak, hogy én azt mondtam, hogy rajzoljanak egy krumplit, és hogy ők sose gondolták volna, hogy tudnak, nem tudom én oroszlánt rajzolni, ami 8 lépés, miközben egyébként mindenkiben, hát megrajzolta, mindenkiben már van a lehetőség erre, csak tényleg az, amit te is mondtál, hogy valahogy úgy áll neki az ember, hogy úgy érzi, hogy ez egy hatalmas feladat, és nem merül fel, hogy kicsikre lebontva el lehet jutni.
1: Meg valahogy egyrészt, amit mondasz, másrészt pedig, hogy gyerekkorunkban mindig és mindent rajzoltunk. Az ajándékok rajzok voltak, hogyha rossz kedvünk volt, rajzoltunk, ha esős volt az idő, rajzoltunk, hogyha szabad idő volt az oviba, akkor rajzoltunk, vagy otthon is rajzoltunk, zsírkrétával, ceruzával, krétával, a betonra, mindenhova. Tehát mindig. Igen, mindenhol.
2: Most más történik.
1: Hát most nyomkodják ezt a hülye telefon, de mindegy, nem baj ez, vagy hát igen, nyilván ezt tudjuk a szakemberektől, de nem is ez a lényeg most, hanem hogy mi a jó, ez a jó. Hogyha az ember mányol, molyolgat, csinál valamit, rajzol. És ez a rajzolásra való készség, képesség és akarás, ez valahogyan eltűnik, és szerintem akkor tűnik el, amikor az iskolában a rajzórán ezt a képességet, ami szerintem csupán tiszta szárnyalás, semmi más, és nem is szabadna keretek közé szorítani, azaz vonalak közé szorítani, azt mondják, hogy ne így csináld. Tehát onnantól kezdve ennek vége van.
2: Igen, hát én ezt nagyon külön választanám, sajnos nincs semmilyen befolyásom, úgyhogy anoktatják a rajzot, de amellett, hogy én azt gondolom, hogy nagyon fontos a rajzi szabályok megismerése, én biztos, hogy két órát, két külön tantárfén tanítanám a szabad rajzolást, meg az alkotást, és meghagynám már, hogy szerintem ez egy iszonyatos örömforrás, és hogyha az ember elkezdi, nem tudom én, minősítve kapni ezt, akkor elmegy a kedvet. Tehát tényleg nekem a legextrémebb történet, amit hallottam ezzel kapcsolatban, hogy rajzórán anyák napi ajándékot csináltak a gyerekek, és egy kisfiú az anyukájának készített ajándékára 3-ast kapott.
1: Micsoda? Ilyen van?
2: Nem tudok elképzelni, hogy a szívet szeretetéből csinálja szant, és azt mondják, hát te 3-asra szereted az anyukádat. Szerintem tökélethetően soha többet nem akar rajzolni.
1: Hát, hogy nem.
2: Mert akkor vesz virágot. És én ezt nem gondoltam volna, hogy ennyire nagy szomorúság van ezen a téren. Úgyhogy mi alatt megcsináltam a karantént, és akkor abból lettek könyvek, akkor már motoszkált bennem, hogy nekem ez így feladatom valahogy megtalált, hogy így megmentsem a világot ebből a szempontból, és mindenkinek egyesével elmondjam, hogy saját örömödre rajzolni nem csak, hogy ér, hanem hogy kötelező, mert tök az, amit te is mondasz, tök egyszerű. Van egy ceruzád, van papírod, elkezdett húzogatni, tök mindegy, nagyon jó érzés lesz.
1: És hogy mi mindent jelent még a vonalból kimenni ér, erről beszélgetünk tovább Magócs Irisszel, aki képzőművész és könyvillusztrátor, és mindjárt beszélgetünk tovább.

0: 98.6 Manna FM.
1: Minden hétköznap reggel 8-tól.
2: Manna FM. A műsor vendége képzőművész könyvillusztrátorként Agócs Íris, akinek a Vonából kimenni ér című könyvéről beszélgetünk eddig is, ami a Bookline Kids gyerekprogram friss kiemelt kötete is egyébként, és nagyon fontos abból a szempontból, hogy a szabályok átlépéséről, az alkotáshoz és az alkotókedvről szól hozzánk, és nem csak a gyerekekhez, és nem csak a szülőkhöz, hanem mindenkihez. Ami fontos még, és ezt ne Íris mondja el, elmondom én, előszavában

0: amit nem tesznek fel. Szóval emellett még Iris lehetőséget biztosít arra a könyvön keresztül, hogy belerajzoljunk az egyes pacákba és rajz kezdeményekbe. A vonalból kimenni ér című könyvről beszélgetünk, ami vissza tudja adni nem csak a gyerekeknek, de a felnőtteknek is azt a képességet, ami ugyanígy működik az éneklésnél, a varrásnál, az agyagozásnál, bármilyen kézi munkánál, de a rajz valahogy alapvető, mint amikor megtanulunk járni, az első dolog, amit csinál egy gyerek, gyurmázik és rajzol mindig. Iris, mit tud adni ez a gyerekeknek? Miért fontos az, hogy visszataláljunk a rajzoláshoz?
1: Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon erős ilyen arról visszaigazolás, hogy én jól működöm a világban, és az, amit én csinálok, az a saját utamon egy működőképes dolog. Tehát, hogy valahogy számomra egyébként ez egy feloldhatatlan rejtély, hogy már akár az óvodában is rajzolni szabályosan kell, miközben tényleg azt gondolom, hogy így bekopogtatna mondjuk Picasso egy 5 éves csoportjába, és azt mondanák neki, hogy azonnal vigyék fejlesztésre ezt az embert. nem jól rajzol. De hogy olyan érdekes ez, hogyha azt látjuk, hogy van egy célja annak, hogy az ember rajzol, akkor az hogy összeegyeztethető azzal, hogy mindenki pont ugyanúgy csinálja. De hogyha valamint, akkor a rajzolást mindenkinek teljesen máshogy kellene csinálni, csak úgy nagyon nehéz tanítani. Mert én azt gondolom, hogy lehet, tehát hogy én egy nagyon jó művészeti képzést kaptam kicsiként, 3. osztályos koromtól, ahol tényleg megtanultuk a technikákat, meg azt tanultuk meg, hogy kísérlet, ez az volt a legerősebb felhívás, és soha nem hangzott el az, hogy ez így nem jó. Az esetleg, hogy mások máshogy csinálják, vagy nem tudom, én próbált ki még ezt, ez igen. És ez szerintem rettenetesen fontos a saját én képed kialakítása, vagy kialakulása miatt, ugye ez tényleg óvodáskorban, hogy ha a rajzod nem jó, akkor nyilván te sem vagy jó, hiszen a rajzolás az annyira egy belső dolog.
0: Iris, hol vészel ez? Tehát az iskolában elkezdik beszabályozni az embert, az igaz, de ott még talán, hogyha egy jó rajztanárral áldja meg a gyereket az Isten, akkor ott még van lehetőség. Aztán miért hagyjuk abba a rajzolást?
1: Szerintem nekem az érzésem, hogy a visszajelzések alapján, hogy ezt ugye elkezdik egyébként minősíteni, már tényleg a legtöbb visszajelzés alapján már az óvodában, vannak a jó rajzosok, meg a nem jó rajzosok, ez sem derül ki, hogy tehát, hogy jó rajz-e, hogyha valaki kékre rajzolt egy lovat. Másrészt meg nekem most tapasztalhatom a saját kisfiammal, aki 6 éves és 100%-ig, vagy 150%-ig rajzol szabadon, hogy eljön a már iskolás barátja, és azt mondja, hogy nem jó, nem így kell rajzolni repülőt. Mert hogy ő megtanult, hogy kell rajzolni repülőt, és én is csak lesek, és mondom, de hát hogy megy előre a világ, ha mindig mindent ugyanúgy csinálunk? Hát valakinek fel kell fedezni azt, hogy egy repülő máshogy is kinézhet. De hát ez sajnos nem mehetek oda minden kisgyerekhez elmondani, és tulajdonképpen azért erről, hogy beszélgetünk ezzel a kisfiúval, ő kapott egy, ha csak itt helyben és csak másfél órára, egy felszabadítást az alól, hogy csak egyféleképpen, ahogy neki valaki megmutatta, rajzolja meg a repülőt. Nagyon erős mondatok egyébként, ezek nem is gondolná az ember, pont ez, hogy ezt mindenki tudja, hogy a vonalból nem szabad kimenni, és ha felteszed a kérdést, hogy de miért is nem? Mi történik akkor? Arra viszont már úgy, hogy közából senki nem tud válaszolni.
0: A műsor vendége Agocs Iris, képzőművész, illusztrátor, a Vonalból kimenni ért című könyv szerzője, erről beszélgetünk, és vele beszélgetünk tovább. Magáról a könyvről és a rajzolás fontosságáról, illetve a könyvben lévő témakörökről hamarosan folytatjuk.

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Élet, öröm, zene. Élet, öröm, zene. Manna FM. Ez a Manna.

0: Ez a 98.6 Manna FM. Manna délelőtt. Életöröm zene.
1: A műsor vendége Agó Csíris, képzőművész, illusztrátor, a Vonalból kimenni ért című könyv szerzője. A rajzolás fontosságáról és a könyvről is beszélgetünk. Tovább, ahogy tettük eddig is. Iris, ezek a témák, amiket az elején a beszélgetésünknek most elmondtam, hogy egy jó foltnál nincs jobb folt, az vadó rossz rajz, nincs csak rossz kedv. Ezek mit jelentenek, hogy vannak a Vonalból kimenni ért című könyvön belül témák, és ezek a témák mit jelentenek?
2: Tulajdonképpen az egész könyv egy folyamatos ilyen finoman és erőszakmentesen kirúgdosás a megszokásból, és pont én előtte a Facebook oldalamon csináltam egy ilyen kis közvéleménykutatást, hogy milyen ilyen mérgező mondatokat kaptak, és így ömlöttek tényleg, hogy mit nem szabad, és akkor én ezeket próbáltam, tehát nagyon sok olyan mondat van, amit valaki írt, például ez, hogy kék ló nincs, ami ugyancsak értelmezhetetlen.
1: Pedig hát ott van Lószerafin, a kék paripa.
2: Van, igen, ugye? Igen, igen. Meg hát tulajdonképpen, tehát tényleg azért az alkotás, az ugye teremtés, tehát hogyha én, miért, tehát hogy a ceruza az arra van, hogy létrehoz azt, amit még más esetleg nem, vagy ami egyébként tényleg az utcán lehet, hogy viszonylag kevés kék ló van. De milyen jó, hogy ehhez képest van egy kék ceruzád, létrehozhatsz egy kék lovat. Tehát, hogy ezek, és ezek nagyon-nagyon mindenki kapásból tudta írni, hogy miket mondtak neki, a kisgyerekének. Úgyhogy a legtöbb cím az valami ilyenből adódik, nyilván voltak ilyen saját ötleteim is, de hogy mindegyik kicsit ez, hogy lépjünk már egy kicsit tovább azokon a 3-4-8 éves korunkban hallott mondatokon, 30-40-60 éves korunkban. Mert ez is érdekes, tehát hogy tulajdonképpen azért ezek az iskolára vonatkozó szabályok kellenének, hogy legyenek, és ezt mindig elmondom a gyerekeknek, az iskolában azt mondja a tanítónéni, hogy maradj a vonalon belül, mindenki jobban jár. De hazamentél, akkor nem maradj a vonalon belül, mert ott már senki nem kéri ezt tőled. És ezt se tudjuk, ezt is elfelejtjük. Aha.
1: Mert lehetne egyébként ezt szétválasztani, tehát meg tudja tanulni például a gyerek azt, hogyha sokszor hallja ezt a mondatot, amit te most elmondtál. Ugye suliban vannak szabályok, akkor ott úgy rajzolunk, ahogy valaki kéri, tehát ott valakinek a kedvéért, akkor úgy rajzolok, hogy bennmaradok a vonalon belül. De egyébként én mondjuk a Petra, úgy rajzolok, hogy kiszaladok a vonalból, és minden tüskés, és minden szivárvány színű. És akkor én azt tudom, hogy én ilyen vagyok, a suliba csak valakinek a kedvéért másképp teszem. Ez be tud rögződni, és akkor másképp indulunk már a rajz felé?
2: Szerintem ez mindenben így van, tehát hogy az iskolában sorba kell állni, otthon ritkában, tehát hogy
1: igen, csak a sorban állás meg
2: kell.
1: Hát persze, mert egyéb dolgoknál ez valahogy jobban, tehát hogy ott nem veszi el a kedvét, ott nincs a megszígyenítés. Most sorba állok, nem állok sorba, oké, kit érdekel, egy kicsit rossz, jó, azt mondják, hogy nem viselkedek rendesen. De amikor egy képességre abstart, azt mondják, hogy te béna vagy, és én mi hány felnőtt, 90 vagy 100 felnőttben 98 azt mondja, nem, az én béna vagyok, nem tudok kutyát rajzolni.
2: Igen, nem tudok rajzolni, igen. Pedig nekem az is ilyen nagyon erős emlékem, és szeretnális vagyok annak a osztálytársamnak, barátomnak, aki vállalta, hogy ő nem tud rajzolni, és mindig kértem, hogy rajzoljon nekem kutyát, meg ezt, azt, és imádtam, és mindig mondtam, hogy annyira szeretnék így rajzolni, mert nyilván minél többet rajzol az ember egyébként, annál ügyesebb a kez, és annál jobb a szeme erre. Tehát én már nem biztos, hogy ennyire jól el tudok rajzolni, és azok olyan egyedi, karakteres, szuper jól kinéző kutyák voltak, lehet, hogy nem annyira kutyára hasonlított, de vizuális élményként meg nagyon erősek voltak. Én azt gondolom, hogy leginkább talán a családoknak lenne ez szerepe, hogy megerősítse a kisgyereket, hogy persze, ha az iskolában ezt kérik, egyébként én nem gondolom, hogy ez jó ötlet ezt kérni folyamatosan, tehát hogyha azt mondja, hogy rajzold le a nyári élményedet, akkor szerintem ott nem szabad nagy elvárás lenne, hogy rajzold le a nyári élményedet, de vonalon belül rajzold le. Tehát, hogy azért ebben az iskolának lenne feladata több szerepet adni, a családnak meg mindenképpen megerősíteni a gyerekeket, hogy otthon nincs ilyen.
1: Nincs vonal.
2: Tehát tényleg nem fogja szeretni a rajzolást. Vannak olyan gyerekek, akik úgy érzik magukat biztonságban, vagy tetszik nekik ez a kihívás, őket meg akkor ebben kell meghagyni, hogy rajzoljon vonalon belül.
1: A műsor vendége Agócs Íris, aki képzőművész és illusztrátor, és a Rajzolj egy krumplit sorozaton túl most már a vonalba kimenni is ér elérhető. Hogy ez miért fontos, azt is el fogom még mondani, de hamarosan folytatjuk a beszélgetést még a rajzolás fontosságáról és annak szeretetéről Agócs Írisszel.

0: délelőtt Péter Petrával. Minden hétköznap 8-tól délig a 98.6 Manna FM-en. Változatos és értékes tartalom.
1: A műsor vendége Agócs Íris, képzőművész illusztrátor, a Vonalból kimenniért című könyve kapcsán beszélgetünk, és a gondolatiságát kutatások és tanulmányok is igazolják. A The Arts in Psychotherapy kortárs művészeti labban megjelent egy 2017-es tanulmány, ami szerint már akár 20 perc alkotás is képes növelni bennünk azt az érzetet, hogy képesek vagyunk új ötletek kialakítására, kitalálására, valamint az előttünk álló problémák hatékonyabb megoldására. Tehát az, amiről Iris-szel idáig beszélgettünk, nem csak abból a szempontból fontos, hogy az ember merjen alkotni, hanem tovább fejleszti bennünk a probléma megoldó képességet, a kapcsolódási képességet, ezért fontos nagyon rajzolni. A Vonalból kimenni ér című könyv pedig kifejezetten erről szól, és ott vannak benne ezek a bizonyos kis témák, mint a rossz rajz nincs, csak rossz kedv, a foltozvadul, vagy az egy jó foltnál nincs jobb. Úgyhogy érdemes a gyerekeket buzdítani felnőttként, és magunkat is arra egyébként, hogy rajzoljunk újra, és ne szabjunk magunknak határt. Visszatérve egy kicsit még a könyvre, illetve a Rajzolj egy krumplit sorozatra, Iris. A Facebookon, hogyha megkeres téged valaki, akkor látja ezeket, el lehet indulni, meg tud tanulni, újra rajzolni, mondjuk így?
2: Szerintem igen, minden fel van. Én azt gondolom, hogy amit én tudok adni, az a kedv visszanyerése, és nagyon sok olyan visszajelzés van, hogy elkezdte csinálni, mert azt gondolta, hogy nem tud rajzolni, majd azért ez egy tök egyszerű rajzolási metódus az, hogy ránézel egy nagyon bonyolultnak tűnő lóra, és azt gondolod, hogy egyben a lovat nem lehet lerajzolni, de hogyha formákat keresel benne, akkor tényleg kiderül, hogy egy nagyobb, meg egy kisebb tör, krumpli, ovális, azokat összekötöd, és akkor szép lassan megvan a ló, és ez egy olyan működés, ami alapján nem azokat, tehát nem lesz egy olyan folyamat, hogy akkor én ezt a 8 állatot, amit az a Facebook oldalon megtalált, le tudom rajzolni, a többit nem, hanem ez egy igazából ez egy rajzi gondolkodás, és akkor ez alapján teljesen más dolgokat is le tudnak rajzolni.
1: Iris, az illusztrátorság, az mondhatjuk, hogy megköveteli az ilyen szabad gondolkodást, úgyhogy akkor lehetséges az, hogy belőled sosem múlt el az, hogy a Vonalból kimenni ér? Hogyan lettél te illusztrátor?
2: Hát sajnos, hogy szerencsére igen, én így maradtam. De
1: sok harc volt emiatt? Sok harcod volt?
2: Nem, pont. Azt gondolom, hogy talán azért feladtam most nekem ezt megmutatni, mert hogy én megkaptam ezt az ajándékot az élettől, hogy soha senki nem vette el tőlem ezt, sőt, ez egy nagyon erős képzőművészeti hátterű családba születtem bele, ott teljesen természetes közeg volt a rajzolás, és mindenkit megünnepeltek, tehát az összes testvérem, unokatestvérem jól rajzolt, és ott sem kaptunk ilyen korlátokat, és aztán pedig egy művészeti képzésben is részt vettem, ahol ugyancsak ezt támogatták, hogy csináld. Kicsi városba születtem, és ott tanultam, ott meg pont a családom miatt nem volt olyan bátor rajztanár, aki azt mondta volna, hogy ez nem jó, hiszen a családom hitelesített minden vonalból kiszaladást, úgyhogy engem nagyon békén hagytak, és ennek ez lett az eredménye, hogy nem jöttek létre, nem kellett lebontani gátakat, mert nem voltak ezzel kapcsolatban.
1: Amikor valaki illusztrátorként dolgozik, azt egy civil ember úgy képzeli el, mondjuk én, hogy kapsz egy történetet, ott van egy mesekönyv, és akkor ahogyan egy zeneszerző a történethez, a filmhez, az érzéseink keresztül megjelenik benne egy dallam, benned megjelennek képek, vagy csak úgy leülsz és rajzolsz, ez hogy működik? Mert lehet, hogy ez is segíteni az embereknek, mint egy mozi.
2: Abszolút, tehát olvasom a szöveget, és már tudom, hogy néz ki, és tulajdonképpen nekem az a feladatom, hogy ami megjelent a fejembe, egy szereplő, azt akkor megrajzoljam, és az lehet, hogy több próbálkozás, hogy nincs benne még az, amit elképzeltem, kicsit másabb, és akkor rajzolgatok, és egyszer csak rájövök, hogy na, ez az, ami a fejemben benne volt.
1: Az a fantasztikus egyébként, hogyha az ember nézi a Facebook oldaladat, most a hallgató kedvéért mondom, hogy Iris Agócs, és két nagyon cuki kis lógóúrú kumpli figura a profilkép, és úgy találják, hogy Iris Agocs művész, és ott már az első, hogy kedden legyen egy jó zsiráfod, és úgy kezdődik az egész, hogy rajzolj egy kisebb lapos krumplit, felette maradjon hely. Annyira helyes az egész, és lesz belőle egy fantasztikus helyes zsiráf. Amikor az ember elkezd rajzolni, az pontosan olyan, én úgy képzelem, művészként nyilván folyamatosan ebben a repetitív, meditatív állapotban vagy, amikor rajzolsz, de hogy a hallgató kedvéért mondom, hogy érdemes kipróbálni a Iris rajzai alapján a lépésekből megrajzolni ezeket az állatokat, mert hogy ez ugyanolyan repetitív cselekvés, mint mondjuk a kötés vagy a horgolás, hogy teljesen más állapotba kerül az agy, tök jól lehet pihenni tőle, és másféle megoldások születnek problémákra, anélkül, hogy észrevennénk, hogy közben azon is dolgozunk. Nálad folyamatosan jelen van ez az érzés, hogy beszámoltak emberek neked erről?
2: Hát tényleg egy megváltozott tudatállapot, tehát hogy én nem ismerem pontosan a agyféltek és tanfolyamoknak a titkát, csak nekem az mindig olyan mosolyognivaló, hogy automatikusan átkapcsol az embernek a jobb agyféltekéje. Nyilván ez sok szempontból egyébként meg nehézségeket okoz, mert vezetés tanulásnak kifejezetten rossz, hogy nekem a jobb agyféltekém az dominánsan működik, de hogy nálam ez abszolút bekapcsol, és van, hogy már szkennelem be a képeket, akkor veszem észre, hogy mit is rajzoltam, tehát hogy annyira nincs jelen a tudatosság. És ezt mindenkinek tényleg ajánlom, tehát ez a kutatásban is szereplő 20 perc, ez nem is kell nagyon nagy kutatás, mindenki magán kipróbálja, hogy 20 percig semmit nem csinál, csak ül egy lap előtt, és firkálgat, vagy vegyen elő egy 2 évest valahonnan, és próbálja megcsinálni azt, amit ő csinál. Tehát mondta, rajzolja egy krumplit sorozatnak az előzékét, azt az akkor 3 éves kisfiamtól vettem az ötletet, hogy ő úgy próbált rajzolni, hogy megfogott 6-8 ceruzát, ami épp belefért abba a kicsi kézbe, és két kézzel így körözött a lapon, és iszonyatosan jól nézett ki, úgyhogy mondtam neki, hogy akkor ezt szeretném használni, és az ő ötlet alapján, ami nekem 20 év illusztrátorság után alatt sem jutott eszembe, pedig próbálok nagyon szabad lesz.
1: A műsor vendége volt Agocs Iris képzőművész illusztrátor, a Vonalból kimenniért című kötetének a szerzője, illetve a rajzolj egy krumplit sorozatnak a megálmodója és életrehívója is, és ajánlom akkor még egyszer mindenkinek a Facebookon Iris Agocs művész, így találja meg őt az ember, hogyha keresi. Köszönöm szépen, hogy ránk értél, fantasztikus, amit csinálsz, köszönöm a gondolataidat, nagyon remélem, hogy sok-sok szülő, nagyszülő, keresztszülő, nagynéni és nagybácsi biztatja majd így és erre a gyereket is, önmagát is, hogy rajzoljunk újra. Agocs Iris, köszönjük az idődet.
2: Köszönöm, minden jót.

0: híreket szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, elő a mikrofonnál Már István Dániel startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Van már terved a szabadnapodra? Mit szólnál egy shoppingoláshoz? Látogass el augusztus 17 és 22 között a Magyar Shopping Héten a Pandorfi Designer Outletbe. Töltsd le a weboldalunkról az akciós kupont, és vásárolj további 10% kedvezménnyel olyan márkák üzleteiben, mint a Nike, Furla vagy a Carhartt. Részletek a weboldalunkon.
5: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
6: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
5: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
7: Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel. Részletek a toyota.hu oldalon.
8: Nevezd még ma a General Night Run Budapestre. Augusztus 29-én egész nap sportprogramok várnak. Félmaraton, dunaátúszás, streetball, este pedig 5 és 11 kilométeres futás. Valamint Nightbike. Nevezd most online kedvezménnyel a nightrunbudapest.com oldalon.
3: Reklám hangzott el.
9: Az államalapításra emlékezik ma a világ magyarsága. Szombatig várja a látogatókat a Magyar Ízek utcája. Napos idő lesz, elvétve zivatarokkal. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
9: Augusztus 20-a van, az államalapító Szent István király ünnepe. A Kossuth téren katonai tiszteletadás mellett Baka András köztársasági elnök, Magyar Péter miniszterelnök és Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnökének jelenlétében vonták fel a nemzeti lobogót. Napközben a parlamentben ingyenesen látogatható a Szent Korona. A bazilika előtt 18 órakor kezdődik a Szent Mise, majd megtartják a hagyományos Szent Jobb körmenetet. Este 9 órától audiovizuális show, tűzi játék zár az ünnepi eseményeket. Tömeges légicsapást hajtottak végre az oroszok éjjel kijevi célpontok ellen. Legkevesebb 12 ember meghalt, több mint 30 megsebesült. Az ukrán fővárosban és környékén a hadipari vállalatok, raktárak és ipari létesítmények mellett lakóházak és középületek is megrongálódtak. Vitali Klitschko kijevi polgármester holnapra gyásznapot hirdetett. Közben Ukrajna is folytatta a drón támadásokat. Az orosz légvédelem csaknem 250 szerkezetet lőtt le, többségüket még távol Moszkvától. Újabb drón csapódott be román területen, az ukrán folyami határ közelében. A szerkezet lakatlan területen ért földet, senki nem sérült meg, és jelentős kár sem keletkezett. Miután a radarok érzékelték a repülő célpontokat, ismét a spanyol légierő két Romániában légvédelmi szolgálatot teljesítő F-18-as vadászgépét riasztották. Meghosszabbított menetrenddel közlekednek a MÁV csoport és a BKK járatai augusztus 20-án az ünnepi programok miatt. A 2-es, 3-as és 4-es metró éjjel 2:30-ig jár, és gyakrabban indulnak az éjszakai buszok, valamint a 6-os villamosok is. Hajnalig az ország minden tájára indítanak mentesítő vonatokat, buszokat, hívszerelvényeket. Ma lehet először megkóstolni a Szent István napi kenyeret és Magyarország tortáját a Magyar Ízek utcáján. A Várkert bazárban szombatig tartó rendezvény a hazai és határon túli gasztronómia sokszínű ízeit, hagyományait és értékeit mutatja be. Az idei program középpontjában a magyaros egytál ételek állnak. Mától ismét másodfokú hőségriasztás lépett életbe. Az intézkedés vasárnap éjfélig tart. Az országos tiszti főorvos felhívta a figyelmet arra, hogy a kánikula különösen megterheli a szervezetet, ezért mindenki igyon sok folyadékot és fényvédőkrémmel, szellős ruházattal védje bőrét az erős napsugárzástól.
0: Időjárás.
9: Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, délután északon, északnyugaton beborul az ég, és előfordulhatnak záporok, zivatarok. A szél időnként megerősödik, napközben 32-37, késő este 26-33 fok várható. A Balaton 23, a Velencei tó 21, a Tisza tó 25 fokos.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Manna délelőtt Péter Petrával.
10: A 98.6 Manna
1: Minden hétköznap reggel 8-tól.

0: hétköznap reggel 8-tól a 98.6 Manna FM-en.
1: Könyvbemutató itt a Mannán, a vendégem Molnár Éva, illatterapeuta és kócs, a Láthatatlan gyógyító, az Illatok terápiás ereje című könyv szerzője. A könyvet is ünnepeljük, illetve az illatokat is ezzel a beszélgetéssel. Szia Évi, köszönöm, hogy ránk érsz.
2: Szia Petra, sziasztok!
1: Kezdjük azzal, hogy mit is csinál egy illatterapeuta, aminek van egy fancy-bb elnevezése, amit úgy hívnak, hogy olfaktív terapeuta. Na mit jelent ez?
2: Az olfaktív terápia tulajdonképpen a szaglás segítségével végzett lelki blokkoldás. Ez tulajdonképpen az aromaterápia és a pszichoterápia házasságából jött létre ez a módszer. És nagyon finoman, intenzíven lehet vele emlékeket, traumatikus élményeket előhívni, és ennek segítségével ezeket oldani, illetve ezeknek a lelki terheit feloldani.
1: Hogyan tud ez összekapcsolódni? Miért ilyen fontos a szaglás? Miért ilyen fontosak az illatok? Hiszen azt tudjuk, hogy amint megérzünk egy illatot, én például a mai napig meg tudom mondani, hogy ez bölcsi illat. A bölcsödében volt ilyen illat, az óviban volt ilyen illat, a nagymamának ilyen illata volt. Az unokahúgaim azt mondják, amikor találkozunk, hogy átviszek nekik egy pulcsit, mert fáznak, amikor itthon vannak Magyarországon, mert sajnos Franciaországban élnek, hogy ennek keri illata van. És azonnal megjelenik sok-sok évnyi emlék. Ez hogyan működik? Miért ilyen fontosak az illatok?
2: Ez így van, a szaglásunk az egyik legősibb érzékszervünk, és ennek evolúciós okai vannak, hogy a fajfenntartást és a túlélésünket segít biztosítani az, hogy az illatok, illetve a szagok a szaglás segítségével közvetlenül az agyunknak olyan területeire jutnak, amik egyrészt az érzelmeket, az emlékeket tárolják, illetve nagyon szorosan kapcsolódik azokhoz a területekhez is, amik a rögzült viselkedési sémákat, illetve az ösztönös reakciókat irányítják. Úgyhogy abban a pillanatban, amikor megérzünk egy illatot, azok az emlékek, azok az élmények, tapasztalatok komplexen, képekkel, érzésekkel, mindennel együtt felszínre jönnek. Amikor megérezzük az illatot, akkor ez egész egy ilyen csomagban a felszínre tud kerülni, bármennyire mélyen is el vannak temetve, vagy bármennyire is régen történtek ezek az élmények, tapasztalatok. Úgyhogy ennek ez az oka. És ha belegondolunk, akkor például a túlélésünket olyan módon tudják segíteni az illatok, szagok, hogyha megérzel egy rossz illatot, akkor nyilván nem fogsz közel menni hozzá, nyilván nem fogod megkóstolni, nem fogod megenni, nem fogsz abból fogyasztani, vagy nem mész be egy terembe, vagy egy helységbe, ahol kifejezetten büdös van, mert a szervezetünk így védekezik ez ellen a számunkra veszélyes, vagy kellemetlen hatások ellen. Hogyha az érzelmi részét nézzük, akkor, vagy a fajfenntartás részét például, akkor ugye a párválasztásban is nagyon megszeretett játszanak az illatok, hiszen úgy vagyunk kitalálva, hogy azok iránt az egyedek iránt érzünk vonzalmat, akik tőlünk eltérő genetikai koktélval rendelkeznek, és azért olyan illatot, olyan feromonszerű vegyületeket bocsátanak ki, amik számunkra őket vonzóvá fogják tenni. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon komplex dolog.
1: Hogyan tudja a blokkjaimat, a nehézségeimet, az elakadásaimat oldani az illat?
2: Többféleképpen is. Az egyik például pont az emlékeket, érzéseket előidéző tulajdonsága, amit te is említettél, hogyha én megérzek egy olyan illatot, ami egy korábban eltemetett emlékhez kötődik, akkor ugye az nagyon intenzíven fog a felszínre jönni. És ennek segítségével tudjuk ezeket a traumatikus élményeket vagy tapasztalatokat feldolgozni. Például, hogyha neked egy illathoz, mondjuk nem tudom, egy levendulás öblítőhöz egy traumatikus élményed fűződik, mert ezt az illatot érezted akkor, amikor valami rossz dolog történt veled, akkor ennek az illatnak a segítségével ezt fel tudjuk idézni, ezt az emléket, és különböző technikákkal, főként imaginációs technikával ezeket fel tudjuk oldani, illetve ki tud jönni az érzelmi teher, ami ehhez az illathoz kötődik. Ami ennek az érdekessége, hogy az olfaktív terápiában azokkal az illatokkal dolgozunk, amiket elutasítunk, mert azokat az illatokat, amikhez nekünk rossz, traumatikus élményeink kötődnek, azokat azért a későbbiekben el fogjuk utasítani, hiszen így védekezik a szervezetünk az ellen, hogy ezek az élmények, ezek az emlékek folyamatosan újra előjöjjenek, és szembesüljünk velük.
1: Évi, hogyan tudunk minden illatot prezentálni egy ilyen terápia során? Pontosabban nem mi, hanem te, a szakértő, a terapeuta, hiszen a világ összes illatát nem tudjuk felvonultatni, és plusz ugye nyilván akkor adódik a kérdés, hogy ezeket meg kell szaglásznom beszélgetés közben?
2: Igen, ezeket szaglászni kell beszélgetés közben. közben, de nem vonultatjuk fel a világ összes illatát. Amikor jön hozzám egy kliens egy témával, akkor a témájához én ajánlok neki 4-5 olyan illatot, amit megszagol, és ebből a 4-5-ből fogja ő kiválasztani azt az illatot, amit a leginkább elutasít, amit a legkevésbé szeret, és egy olyat, ami kifejezetten jó hatással van rá, és ezzel a két illattal fogunk dolgozni a terápiában.
1: Hogyha az illatokkal dolgozunk, akkor nyilván emlékekkel is dolgozunk, és valahogy azok mindig kapcsolódnak ízekhez is.
2: Ez így van, nagyon szorosan összekapcsolódik a két érzék tulajdonképpen. Ezért is van egyébként az, hogyha valakinek például vagy valamilyen sérülés, vagy valamilyen betegség, fertőzés, akár a COVID kapcsán elveszi a szaglását, akkor az ízérzékelése is majdhogy nem teljesen elvész. Ez a két érzék ez nagyon szorosan összekapcsolódik. Én a terápiában csak az illatokkal dolgozom, az ízlelésen nem. Kivéve akkor, amikor arról van szó, hogy anozmiát szeretnénk helyreállítani, ami a szaglásvesztést jelenti, akkor igen, mert akkor kifejezetten a terápiához hozzátartoznak olyan ízek, amik segítik a szaglás visszahozatalát, vagy visszaállítását.
1: A műsor vendége Molnár Éva, egyrészt illatterapeuta, vagyis olfaktív terapeuta, viszont másrésztől a Láthatatlan Gyógyító, az Illatok Terápiás Ereje című könyv szerzője, és most a könyvet is ünnepeljük meg, hát nyilván az illatokat is, és még mielőtt a könyvről és annak a szerzői folyamatairól beszélgetnénk, a következőkben egy kicsit beszélgetünk erről a bizonyos ízlelés, de főleg a szaglásvesztésről, ami ugye a Covid után nagyon sok mindenkinél így maradt. Hogyan lehet ezt az illatokkal gyógyítani? Ezzel folytatjuk majd.

0: nem.
1: Manna délelőtt Péter Petrával.
2: 98.6 Manna FM.
1: Minden hétköznap reggel 8-tól.
2: Manna FM.
3: A műsor vendége Molnár Éva, coach és illatterapeuta, vagyis olfaktív terapeuta, illetve a Láthatatlan gyógyítóhoz illatok terápiás ereje című könyv szerzője, és még mielőtt magáról a könyvről és annak a szerzői folyamatáról elkezdenék beszélgetni, egy kicsit kérlek, Évi, hogy mesélj a szaglásvesztés gyógyításáról, vagy visszahozataláról. Ugye a Covid után nagyon sok mindenki veszítette el a szaglását, és az ízlelését is, de főleg a szaglását.
4: Igen, sajnos ez sokaknál egy maradandó problémaként jelentkezik. Nagyon fontos tudni, hogy az ízlelést, illetve a szaglást akkor lehet visszaállítani, hogyha nem telt még el a szaglásvesztés óta olyan nagyon sok idő, néhány hét, esetleg egy-két hónap, de utána sajnos már nehezebb. Ami a legérdekesebb a dologban, hogy ugye nem csak a Covid miatt léphet ez fel, bármilyen sérülés kapcsán, és nekem nem olyan régen volt egy kliensem, aki elesett a fürdőszobában, és beütötte az arcát a kád szélébe, és ennek következtében lépett fel nála a szaglásvesztés. Ehhez egy német szülorgégész terapeuta dolgozott ki egy aromaterápiás módszertant, ami arról szól, hogy 7 féle illatot kell szagolgatni rendszeresen, kúraszerűen reggel és este, különböző feljegyzéseket kell készíteni az illat észlelésével kapcsolatban, és ezek tudnak abban segíteni, hogy kicsit edzik a szagló idegeket, és ezek tudják segíteni a szaglás visszaállítását. Ez a kúra egyébként nem garantál vissza

0: területen is segíteni, hiszen nagyon sokaknál felmerült a stressz megfelelő kezelése, illetve a munka-magánélet egyensúlynak a kialakítása. És ez vezetett el tulajdonképpen oda, hogy elindítottam első körben a life coaching praxisomat, és az itt felmerült kérdések vittek még tovább, különböző érzelmi blokkoldó technikákat tanultam, és így találkoztam egyébként az aromaterápia lelki hatásaival is. És annyira megfogott ez a téma, mert mindig is nagy rajongója voltam az illatoknak, nagyon szeretem őket használni is. Úgyhogy ez a téma annyira megfogott, hogy elkezdtem kutatni, hogy hol lehetne megtanulni azt a módszertant, ami lehetővé teszi a lelkünk ápolását, gyógyítását az illatok segítségével, és így jutottam ki Franciaországba, ahol először egy természetgyógyász alapképzést végeztem el aromaterápiás fókusszal, utána pedig Aix-en-Provence-ban az olfaktoterápia kidolgozójánál tanultam meg magát az olfaktív terápiát, hogy hogyan tudjuk az érzelmi blokkokat oldani az illatok segítségével. Ez 2018-ban volt, és utána következő évben kiköltöztem Franciaországban, hogy minél közelebb legyek az illatokhoz, és minél alaposabban tudjam tanulmányozni az illatos gyógyítást.
1: Gyakorlatilag te megtaláltad a sorsodat ott a növényekkel és az illatokkal.
0: Igen, ez így van szerencsére.
1: Mennyire gyakori ez, hogy ezt használják terápiáknál, és mennyire gyakori itthon, illetve mennyire gyakori nyugaton, a tengeren túlon, vagy akár Franciaországban?
0: Ennek a módszernek az ismertsége Magyarországon még elég az elején jár. Az aromaterápiát már nagyon sokan használják szerencsére, és az aromaterápiának a lelki oldalát is, ami azt jelenti, hogy diffúzorban lehet például illóolajokat tárologtatni, vagy masszázsolajba keverni kifejezetten az idegrendszer megnyugtatása, a szervezet harmonikus működésének a helyreállítása céljából. Az illatterápia az sokkal tovább megy ennél, és ez a fajta módszer, vagy ez a módszertan Magyarországon még kevéssé ismert, úgyhogy ezért is írtam a könyvet. Franciaországban ez sokkal elterjedtebb, ott azért benne van jobban a mindennapokban, hogy használjuk az illatokat kimondottan az érzéseink harmonizálására. Illetve ami nagyon érdekes, hogy Franciaországban az egészségügyi intézményekbe is már belépett az illatos gyógyítás. Nagyon-nagyon sok helyen használják, például a geriátrián, vagy különböző olyan osztályokon, ahol zavartabb betegeket kell megnyugtatni, vagy lecsillapítani, például az éjszakai bolyongásaikat. Idős otthonban szokták használni az olyan osztályokon, ahol az idős betegek zavartak éjszaka, és sokat vándorolnak, vagy nagyon izgatottak tudnak lenni akár bizonyos helyzetekben. Úgyhogy itt például sikerrel alkalmazzák, illetve ami számomra az egyik legérdekesebb volt, hogy belépett az onkológiára is, ahol kimondottan a kemoterápiás kezelések kapcsán felmerült szorongást, illetve emésztési panaszokat tudják az illatok segítségével csökkenteni, illetve enyhíteni. És ami kifejezetten érdekes, és elsősorban a szaglás speciális működésére alapszik, az, hogy most már a neurológián is különböző agyi traumát szenvedett betegeknél használják a memória, az emlékezet visszaállítására, illetve afáziás betegeknek a kezelésében tudja segíteni az elfelejtett szavak, illetve a megromlott beszédkészség helyreállítását. És ami nagyon érdekes, hogy az Alzheimer-kór kezelésében is elkezdték már alkalmazni az illatokat. Természetesen nem tudja meggyógyítani, de az állapotromlást például nagyon, nagyon jó eredményekkel tudja lassítani az illatos terápia.
1: A műsor vendége Molnár Éva, aki coach és egyben illatterapeuta, vagyis olfaktív terapeuta. Az illatokról beszélgetünk, illetve Éva könyvéről, a Láthatatlan gyógyító, az illatok terápiás ereje című könyvről. És akkor most jön majd az a következőkben, hogy pontosan miről is szól a könyv, hogyan lehet összefoglalni ezt a sok-sok tudást egy könyvben, és hogyan tud segíteni nekünk, hétköznapi embereknek a napjainkban a problémáinkkal. Ez a könyv, hamarosan folytatjuk.

0: egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Otthon, autóban, tömegközlekedés közben vagy a munkahelyen. Jegyezd minden alkalmat, amikor a 98.6 Manna FM szól. Életöröm zene és mannasztikus műsorok bárhol, bármikor. Ha kérdezik, a 98.6 Manna FM-et hallgatod.
1: Köszönjük! Reklám hangzott el.
0: Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a

0: Ez a 98.6 Manna FM. Manna délelőtt. Életöröm zene.
1: A műsor vendége Molnár Éva, kócs és illatterapeuta, akinek a Láthatatlan gyógyító az illatok terápiás ereje című könyvéről is beszélgetünk. Eddig az illatokról beszélgettünk, az illatterápiáról beszélgettünk, és egy kicsit Évi is bemutatkozott, hogy lássuk azt, hogy hogyan indult el az ő életútja az illatok felé. Hogyan született meg a könyv, Évi?
2: A könyvem úgy született, hogy azzal szembesültem, hogy én nagyon mélyen beleástam magam az illatos gyógyítás módszertanába, de akárhányszor elmondtam valakinek, hogy ezzel dolgozom, csak néztek rám kerek szemekkel, hogy jó, oké, ez tök jó, de miben más ez, mint az aromaterápia. És azt gondoltam, hogy megérdemel egy könyvet, hogy ennek a két egyébként nagyon finom és nagyon hatékony terápiás eszköznek a különbségeit bemutassuk, illetve megmutassam azt, hogy pontosan az olfaktív terápiát mire és hogyan tudjuk használni, mire kell figyelni, hogyha ezt az eszközt szeretnénk a jó közérzetünk helyreállításában használni. Úgyhogy ez volt a legfontosabb motivációm.
1: Amikor a könyv elkészül, akkor van nyilván egy eufória, akkor van ott egy megszületett gyermek, de van egy projektnek vége is. Maga a könyvnek a születése, az nyilván egy sokkal mélyebb folyamat, mint pusztán az, hogy az ember az összegyűjtött információit és a tapasztalatait leírja. Ez hogyan alakult nálad?
2: Nálam nagyon, nagyon érdekes volt ennek a születése, mert én nem csak magáról a módszerről szerettem volna írni, hanem ha már Franciaországban élek, és az illatos gyógyítás hazájában, akkor szerettem volna bemutatni azt a folyamatot is, ahogyan megszületett az illatterápia, ahogyan megszületett az aromaterápia, hogy milyen több évszázados tudás és hagyomány van-e mögött, és ennek az integrálása volt nekem nagyon fontos, hogy be tudjam azt is mutatni, hogy ez a módszer ez nem a semmiből jött létre, hanem nagyon-nagyon régre visszanyúló hagyományokon alapszik. Tulajdonképpen abból az időből származik az illatos gyógyításnak a koncepciója, amikor még az ókorban, középkorban nem vált el egymástól a parfümkészítés meg az illatos gyógyítás, illetve a gyógyítás. És ezt szerettem volna bemutatni még a módszer mellett, hogy meg legyen idézőjelbetéve ágyazva neki, hogy tudjuk, hogy ezt hova helyezzük el a gyógyítóeszközök palettáján.
1: Ez azt is jelenti, vagy jelentheti, hogyha az ember egy kicsit tudatosabban választana magának illatot, akkor gyógyítaná a 24 órájában magát, vagy nem a 24-ben, de mondjuk az ébrenléti időben?
2: Hát, hogyha természetes illatokat választ, és nem mesterségesen előállított szintetikumokat, akkor akár ezt megtehetnénk, hiszen a természet elképesztő kincses bánya ilyen szempont. Rengeteg gyógyító növényünk van, amiből készítenek illóolajokat is, gyógynövényteákat, forrázatokat, teákat, úgyhogy ezt akár megtehetnénk.
1: Hogyan segít a könyv? Hogyan épül fel a könyv? Hogyan tud segítség lenni azoknak, akik mondjuk nem foglalkoztak még az illatokkal, vagy az illatos gyógyítással, ahogy olyan szépen mondod?
2: A könyv első részében az illatos gyógyítás történetét írom le egészen a napjainkig, az ókortól kezdve, hogy hogyan használták akár parfümként, akár térillatosításra különböző gyógynövényeket, aromás növényeket. Ezt én kifejezetten úgy írtam meg, hogy inspiráció is lehet, mert rengeteg olyan felhasználási módról írok benne és gyógynövényről, amit akár ma is használhatunk és kipróbálhatunk otthon a háztartásban. A könyv második része beszél egészen konkrétan az olfaktív terápiáról, hogy hogyan működik a szaglásunk, hogyan működik a terápiás folyamat. Leírom azt is, hogy én hogyan csinálom a terápiát, illetve leírok jó néhány gyógynövényt, aromás növényt, hogy miben, hogyan tudnak nekünk segíteni az illatukkal. A könyvben egyébként van egy fontos rész, ami arról szól, hogy adok hozzá praktikus tanácsokat, hogy hogyan lehet ezeket az eszenciákat jól és biztonságosan használni, hiszen ne felejtsük el, hogy attól, hogy ezek az anyagok természetes anyagok, még hordoznak magukban kockázati tényezőket, hiszen nagyon erőteljes hatással rendelkeznek. És a harmadik fejezet pedig kimondottan a minőségi illóolajokról szól, arról, hogy hogyan választunk magunknak megfelelő eszenciákat, milyen kockázati tényezőkre figyeljünk, honnan tudjuk, hogy egy illóolaj valóban terápiás hatással rendelkezik, és megfelelő minőségű. mert ez számomra kifejezetten fontos, hogy én gyakorlati útmutatót is adjak, hiszen rengeteg termék van a piacon, és egy olyan fogyasztó, aki nem biztos, hogy végzett aromaterapeuta, nem biztos, hogy meg tudja állapítani egy-egy eszenciáról, hogy ez jó minőségű-e vagy nem, vagy neki tényleg arra van-e szüksége, vagy nem. Úgyhogy ehhez szerettem volna praktikus segítséget is nyújtani a könyv végén.
1: Az illatokkal kapcsolatban még zárásképpen, Évi, említetted a geriátriát, hogy ott is sikerrel alkalmazzák. Gyerekeknél, állatoknál használhatjuk-e, ha igen, akkor hogyan, és mik a főbb illatok, amiket különböző állapotokra sikerrel használhatunk?
2: A gyerekeknél nagy körültekintést igényelnek az illóolajok. Nagyon sok olyan van, amit nem szabad gyerekeknél használni, mert megterheli nagyon a szervezetüket, illetve nagyon sok kockázati tényezőt használnak, de vannak kifejezetten gyerekbarát illóolajok, ilyenek például a kamilla, vagy a mandarin, a levendula. Ezek nagyon finom, gyengéd eszenciák, ezeket nyugodtan lehet gyerekeknél is használni. Amire figyelni kell, hogy mi olfaktív terápiában például gyakran eljük, hogy az illóolajos fiolából is lehet szagolgatni az eszenciákat. Ezt gyerekeknél nem szabad megtenni 7 éves kor alatt, mert nincs még kellőképpen kifejlődve a tüdejük hozzá, úgyhogy csak 7 éves kor fölött lehet közvetlenül nekik illatokat, illóolajokat szagolgatni. Az állatoknál még sokkal nagyobb körültekintéssel kell használni az illóolajokat. A kutyáknál nekik ugye sokkal érzékenyebb a szaglásuk, úgyhogy ha szeretnénk például diffúzort üzemeltetni úgy, hogy kutya van a háztartásban, akkor sokkal kisebb cseppszámot érdemes a diffúzorban használni, mint amit egyébként mi magunknak, embereknek használnánk. Illetve, hogyha a kutyát testi problémákkal szeretnénk kezelni, például fertőtleníteni a bőrét, vagy gyulladást csökkenteni a bundáján, akkor sokkal nagyobb higításban kell az illóolajokat használni, mint az embereknél. Ez maximum 1% lehet, tehát egy növényi olajba beleteszünk mondjuk egy csepp illóolajat, 10 ml növényi olajba egy csepp illóolajat teszünk. Macskáknál, meg még ennél is sokkal nagyobb körültekintést kell alkalmazni. A macskák nem feltétlenül tolerálják jól az illóolajokat, van jó néhány olyan, amit kifejezetten tilos náluk használni.
1: Mik azok?
2: Ilyen például a cédrus eszencia. Náluk még alacsonyabb higításban kell használni, és még kevesebb csepp számmal az illóolajokat. És nagyon kell figyelni a reakcióikat is, hogyha elkezdenek köhögni, prüszkölni, elhagyják a helységet, vagy olyan reakciókat mutatnak, ami a szokásos viselkedésüktől eltér, akkor abba kell hagyni az illóolajok használatát a jelenlétünkben.
1: Évi, nagyon szépen köszönöm, hogy velünk voltál és ránk értél. Honár Éva volt a vendégem, illatterapeuta és coach, a Láthatatlan gyógyító, az Illatok terápiás ereje című könyv szerzője. Köszönjük szépen, amit elmondtál, és köszönjük a könyvet is.
2: Én köszönöm, hogy itt vártam.

0: 98.1 FM életörömzene, és ahogy ígértem, a harag és minden, amit erről tudnunk kell, illetve a harag és a sémák kapcsolatáról. Erről beszélgetek mai vendégemmel, Knapek Éva klinikai szakpszichológussal a hírek után.
1: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám. Hé, te kóstoltad már a Pizzami új havi pizzáját?
3: Persze, isteni, mint mindig. Látogass el több mint 30 üzletünk valamelyikébe, és éld át az igazi Pizzami élményt.
4: Tudod, miért különleges az év 35. hete? Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel. Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
5: Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel. Részletek a toyota.hu oldalon.
6: Nevezd még ma a Generali Night Run Budapestre. Augusztus 29-én egész nap sportprogramok várnak. Félmaraton, dunaátúszás, streetball, este pedig 5 és 11 kilométeres futás. Valamint Nightbike. Nevezd most online kedvezménnyel a nightrunbudapest.com oldalon.
2: Reklám hangzott el.
7: Az államalapításra emlékezik ma a világ magyarsága. Újabb drón csapódott be román területen. Visszatér a kánikula. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
7: Országot építeni évek, évtizedek, évszázadok kitartó munkája. Szent István pontosan tudta ezt, jelentette ki a nemzeti ünnepen tartott zászlófelvonáson és tisztavatáson a kormányfő. Magyar Péter úgy fogalmazott, intézmények, törvények, tudás, szövetségesek és olyan emberek kellenek, akik készek az országért felelősséget vállalni. Hozzátette, azért is különleges, hogy éppen augusztus 20-án avatnak honvédtiszteket, mert egy állam akkor valóban állam, ha meg tudja védeni a polgárait. A nemzeti ünnep alkalmából légiparádét tartanak a parlament előtt a Lánchíd és a Margit híd közötti szakaszon. A Magyar Honvédség ma és holnap a Városligetben különleges katonai élményekkel, haditechnikával és izgalmas interaktív programokkal várja az érdeklődőket. Tömeges légicsapást hajtottak végre az oroszok éjjel kijevi célpontok ellen. Legkevesebb 12 ember meghalt, több mint 30 megsebesült. Az ukrán fővárosban és környékén a hadipari vállalatok, raktárak és ipari létesítmények mellett lakóházak és középületek is megrongálódtak. Vitalij Kličko kijevi polgármester holnapra gyásznapot hirdetett. Közben Ukrajna is folytatta a dróntámadásokat, az orosz légvédelem csaknem 250 szerkezetet lőtt le, többségüket még távol Moszkvától. Újabb drón csapódott be román területen, az ukrán folyami határ közelében. A szerkezet lakatlan területen ért földet, senki nem sérült meg, és jelentős kár sem keletkezett. Miután a radarok érzékelték a repülő célpontokat, ismét a spanyol légierő két Romániában légvédelmi szolgálatot teljesítő F-18-as vadászgépét riasztották. Átlépte a 40.000 milliárd dollárt az Egyesült Államok államadóssága, derül ki az amerikai pénzügyminisztérium friss adataiból. Márciusban még 1.000 milliárddal kevesebb volt a hiány. Az adósság legnagyobb tételét a növekvő védelmi kiadások jelentik, de sok pénz megy társadalom és egészségbiztosításra, valamint a meglévő hitelek kamatterheire is. Mától ismét másodfokú hőségriasztás lépett életbe. Az intézkedés vasárnap éjfélig tart. Az országos tisztifőorvos felhívta a figyelmet arra, hogy a kánikula különösen megterheli a szervezetet, ezért mindenki igyon sok folyadékot és fényvédőkrémmel, szellős ruházattal védje bőrét az erős napsugárzástól.
1: Időjárás.
7: Országszerte napos, fátyol, felhős az idő, délután északon, északnyugaton beborul az ég, és előfordulhatnak záporok, zivatarok. A szél időnként megerősödik, a zivatarokat viharos széllökések kísérhetik. Napközben 32-37, késő este 26-33 fok várható. A Balaton 23, a Velencei tó 21, a Tisza tó 25 fokos.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Manna délelőtt.
0: A műsor mai vendége Knapek Éva, klinikai szakpszichológus, akivel a haragról és a sémákról, illetve a közelgő hétvégi Állj ki magadért harag konferenciáról fogunk beszélgetni. Már is kezdünk.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: Manna délelőtt Péter Petrával. Minden hétköznap 8-tól délig a 98.6 Manna FM-en. Változatos és értékes tartalom.
1: A műsor vendége Knapek Éva, klinikai szakpszichológus, akivel a haragról és a sémákról beszélgetünk. Szia Évi, köszönöm, hogy ránk érsz.
2: Én is köszönöm a meghívást, szia, köszöntöm a hallgatókat is.
1: Kezdjük azzal, hogy a harag nem rossz tanácsadó, bár abban növünk föl, hogy mindig azt halljuk, hogy a harag rossz tanácsadó, és mit ne csinálj, amikor mérges vagy, vagy haragos vagy, pedig a harag az egy teljesen normális része az életünknek, a személyiségünknek, a mindennapjainknak, sőt, a harag erejét a saját vitorlánkba át tudjuk tenni. Ugye?
2: Igen, a harag az egy alapérzelem, mégis valahogy kisgyerekkorunktól a neveltetésünk része, hogy nem illik haragudni a szüleinkre, egy jó gyerek nem haragszik, a szülőknek mindig igaza van, és ehhez képest ez olyan következményekkel jár, hogy elhangolódunk a saját belső iránytünktől, aminek az érzelmek képezik az alapját, és az érzelmeink része az, hogy időnként haragszunk is. Ez az a harag, amire szükség van ahhoz, hogy észrevegyük, hogy valahol valami nekünk nem jó, hogy valahol méltatlanság történik velünk. Viszont abban az értelemben a klasszikus mondás igaz, hogy ne első felindulásból, hirtelen haraggal álljunk ki magunkért, jó, ha megemésztjük a nehézségeket, jó, hogyha végig gondoljuk, hogy hogyan szeretnénk magunkat képviselni, mielőtt megszólalunk. Ezzel együtt is az, hogy a haragunk jelez, azt nem érdemes kikapcsolni.
1: A harag, az hol helyezkedik el az érzelmi skálákon? Kell-e egyáltalán, vagy lehet-e megkülönböztetni a többi érzelemtől?
2: Nem ugyanolyan alapérzelem, mint a többi, hát több különböző lista van erről, de hasonló alapérzelem például az öröm, vagy az undor, a meglepődés, és ezek természetes jelzőrendszert képeznek bennünk. Ezekre érdemes ráhangolódni, és hogyha sose tanultunk meg ráhangolódni, mert gyerekkorunkban elhangoltak minket, akkor érdemes megtanulni azt, hogy hogyan tudjuk felismerni az érzelmeinket, hogy az információ tartalmát ki tudjuk nyerni magunknak, és döntések alapját tudja képezni, hogy oké, ebben a helyzetben én nem érzem jól magam, nagyon neheztelek valakire, aki régóta nem tartja tiszteletben a határaimat, milyen lehetőségeim vannak. Ez egy nagyon fontos információveszteség lenne, hogyha nem venném figyelembe.
1: Az is nagyon érdekes, hogy mi triggereli a haragomat. Erre érdemes-e odafigyelnünk, és akkor talán másképp tudunk tekinteni arra a belső tűzre, ami a haragot fellobbantja bennünk?
2: Nagyon gyakori, hogy igazságtalanság, a határainknak a tiszteletben nem tartása váltja ki bennünk a haragot, és természetes módon jelenik meg szinte egyből. Ha hagyjuk magunknak érezni ezt az érzést, vagy hogyha megtanultuk felismerni ezt az érzést. Elképzelhető, hogy felnőttként ezt meg kell tanulnunk, mert ugye, mint mondtam, ha elhangolnak minket, akkor lehet, hogy sosem tanuljuk meg felismerni ezeket az érzéseket. Ugyanakkor gyakori az is, hogy szomorúság, fájdalom, félelem az alapvető érzés, ami meghúzódik a harag mögött, de ez annyira elviselhetetlen és kényelmetlen, hogy sokszor haraggal fedjük el, hogy így mondjam, és érdemes néha a haragunk mögé benézni. Ez nem jelenti azt, hogyha mondjuk a félelem vezérel engem, és mondjuk rettegek, hogy elhagyja a párom, és ennek a kapcsán dühösen képviselem magam, hogy már pedig beszélj meg valamit, ami engem nagyon-nagyon nyugtalanít, és nagyon szorongok amiatt, amit csinált. Ez nem jelenti azt, hogy a haragom nem jogos, mert elképzelhető, hogy tényleg csinált valami nagyon méltatlan dolgot, amiért én joggal haragszom rá, de közben ott meghúzódik a haragom mögött az is, hogy közben félek az elhagyatástól, meg szomorú vagyok amiatt, amit mondjuk csinált velem. Most például kézenfekvő lehet itt magyarázatként az, hogy mondjuk megcsalás gyanúja merül fel. És akkor így talán érthetőbb a példám, amit felhoztam.
1: A haraggal kapcsolatban szerintem az is nagyon-nagyon fontos dolog, hogy mi van akkor, és miért történik az, amikor magunkra haragszunk. Azt másképp kell kezelnünk, mint amikor másra haragszunk meg.
2: Hát, ha másképp kell kezelnünk, ez még így ebben a formában sosem gondolkoztam. Mindig annyira szeretem az ilyen interjúhelyzeteket, ahogy felmerül egy-egy kérdés, abból én is rengeteget tanulok, hogy na hát, hogy ez valószínűleg foglalkoztatja az embereket, hogy ezt másképp kell kezelni. Így elsőre azt mondanám, hogy alapvetően nem, ott is van egy jelzés értéke. Olyan dolgokért szoktunk haragudni magunkra, hogy mi magunknak nem tartottuk tiszteletben a határainkat, vagy hogy elkövettünk egy hibát, és mondjuk bűntudatunk van, és hogy a bűntudatunk váltja ki bennünk ezt a haragot. Viszont elképzelhető, hogy az, hogy haragszunk magunkra, a belső kritikusunkból ered, hogy valami miatt túl szigorúak vagyunk magunkhoz, és ugyanígy lehetünk túl szigorúak a környezetünkhöz is, szóval érdemes mindig a haragunkat felülvizsgálni. Tehát soha nem azt tanácsolom, amikor azt mondom, hogy a haraggal érdemes foglalkozni és jelzésértékként kezelni, hogy akkor egyből tegyük meg azt, ami a harag hatására eszünkbe jut, meg ami először kézenfekvőnek tűnik. Nek mindig érdemes megvizsgálni, hogy oké, nem lehet-e itt enyhítő körülményeket figyelembe venni, ha nem fekete-fehérben gondolkozom, akkor nem lehet-e, hogy picit másképp látnám már, szóval, hogy egészséges felnőtt állapotból is megvizsgálni ugyanazt a kérdést, amiért nagyon haragszom magamra. Elképzelhető, hogy végtelen ítélkező vagyok magammal, és azért túl bennem a harag, hogy elrontottam valamit, mondjuk, nem tudom, lejtettem egy számomra fontos, a bögrét összetört, és hogy sokkal intenzívebb a haragom, mint azt így kívülről indokoltnak tartanám. És akkor ilyenkor érdemes végig gondolni, hogy mit mond erre az egészséges felnőtt részem, hogy összetörtem ezt a bögrét, ami amúgy számomra lehet, hogy tényleg fontos volt. És akkor azt mondja, hogy itt ez tényleg egy értékes tárgy volt a számomra. Ez nem csoda, hogy ezért haragot érzek, meg szomorúságot, haraggal vegyes szomorúságot, gyászt, de hogy azért mindenkivel előfordul, hogy leejtünk tárgyakat és összetörjük. Tehát, hogy ezért égtelen haragra gerjedni magunk iránt, az meg lehet, hogy a túlszigorú végpont vagy szélsőség.
1: Knapek Éva klinikai szakpszichológus a műsor mai vendége. A haragról, illetve a haragról és a sémákról beszélgetünk, és folytatjuk majd azzal, hogy milyen gyakran hangzik el az a mondat, hogy ne haragudj. Hogy ezzel vajon mit tudunk kezdeni, hogyan lehet egyáltalán valamilyen módon ezt kezelni, vajon tényleg enyhíti a haragunkat, hogyha valaki azt mondja, hogy ne haragudj. Hamarosan folytatjuk.

0: hétköznap reggel 8-tól a 98.6 Manna FM-en.
1: A műsor vendége Knapek Éva klinikai szakpszichológus, vele beszélgetünk a haragról és a sémákról, vagyis a mintáinkról. Már megint túlérzékeny vagy, vajon mit fognak rólam gondolni? Nagyon sok minden kötődik a haraghoz, a megsértett határokhoz, de először kezdjük azzal, amit ígértem, hogy a legtöbbször azt mondjuk, hogy ne haragudj. Ez valóban segít-e? Ilyenkor valóban végig gondoljuk-e, hogy tulajdonképpen oké, haragszom, miért haragszom? Vagy

0: magam felmenteni, és picit azt érzékeltetem, hogy túlreagálnád, hogyha tovább haragudnál, akkor meg nem biztos, hogy ezt a hatást váltom ki vele, amit a mondat egyébként jelent. Tehát én azt látom, hogy nem mindig tudatosan használjuk ezt a kifejezést, vagy ezt a mondatot, hogy ne haragudj, sokkal gyorsabban csúszik ki szerintem sok helyzetben az emberek száján, mint hogy végig gondolnák, hogy mit is értek az alatt, vagy miért kérem, hogy ne haragudjon. Uh-huh. Azért kérem, mert nekem kényelmetlen, hogy ő haragszik, de hát lehet, hogy neki meg nagyon fontos, jogos érzelme most az, hogy dühös ránk. Uh-huh.
1: Tudod, mit figyeltem meg, ami viszont ezzel a ne haragudja a kapcsolatban? Szerintem nagyon lényeges, hogy amikor gyerekekkel vannak együtt felnőttek, tehát én például az unokahúgaimmal nagyon figyeltem arra mindig, hogyha én voltam, én rótuntam el valamit, vagy én hibáztam, akkor én nem éreztem rosszul magam attól, hogy azt mondtam a gyereknek, hogy ne haragudj. Ezt uh-huh. most én rontottam el. Szerintem ez nagyon fontos.
0: Nagyon fontos, hogy felelősséget vállaljunk a gyerekek felé. Rengeteget tanulnak abból a gyerekek, hogy ér hibázni, tökéletlen felnőtté válni, és lehet tökéletlen gyereknek lenni uh-huh. a tökéletlen felnőttek világában, és ettől még értékesek vagyunk. Ha mi sem toleráljuk az ő hibáikat, meg nehezen fogadjuk el az ő bocsánatkérésüket, és közben mi nem tudjuk beismerni a hibáinkat, akkor azzal azt tanítjuk, hogy a hibák elviselhetetlenek. Uh-huh. Úgyhogy nagyon sokat számít a jóvátételben a gyerek számára, hogy hallja a szülőtől, vagy a felnőttől, akivel az idejét tölti, hogy erről most nem ő tehet, hogy itt valami elcsúszott, hanem a felnőtt is elronthat dolgokat, és a felnőttön múlt mondjuk, hogy nem tudom, csúnyában fejezte ki magát, és hogy erről nem a gyerek tehet, és attól ő még ugyanúgy szeretve van. Úgyhogy ez egy gyógyító tapasztalat tud lenni. Tényleg sokan nehezen ismerik be a gyerekek előtt a hibáikat, meg félnek attól, hogy hibáznak. Miközben nem az a baj, hogy hibázunk a gyerekek szemlátára, vagy a gyerekek ellen, hanem az, hogyha ezért nem vállaljuk a felelősséget, nem kérünk bocsánatot, nem adunk jóvátételt.
1: Hogyan tudjuk a haragot használni, a javunkra fordítani?
0: Nagyon gyakori tapasztalat, hogy amikor még nem engedi meg magának az ember a haragot, akkor szinte le van fagyva egy olyan helyzetben, amiben ki kéne magáért állni. És a bennünk megjelenő harag el tud kezdeni egyfajta üzemanyagként szolgálni, tüzelőanyagként jelen lenni, hogy végre kimerjek már állni magamért, végre cselekedjek, végre szimbolikus értelemben, és nem másokat megfélemlítve, de az asztalra csapjak. Uh-huh. Ebben a lefagyott állapotban, amikor nem állok ki magamért, mert nem merek szólni, az első mozdulathoz szolgáltatja az erőt. Úgyhogy érdemes ezen rágódni. Egyébként szerintem önmagában az is működik. Már a rágódás alatt most nem egy negatív szót értettem, hogy végig gondolom, hogy most nem merek magamért kiállni, és félek, hogyha kiállnék magamért, a másik haragudna rám. De vajon nem nekem kéne most itt haragudnom? Nem lehet, hogy itt most a harag egy jogos érzelem lenne? És ezt, ha elkezdem ízlelgetni, akkor nyilván nem mindenkinek egyből, de lesznek olyan emberek, akinek az lesz a tapasztalata, hogy jé, elkezd felderengeni, hogy amúgy itt én jogosan lennék dühös azért, amit velem csinál a másik.
1: Knapek Éva klinikai szakpszichológus a műsor mai vendége, a haragról, illetve a haragról és a sémákról beszélgetünk. Hamarosan folytatjuk.

0: 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM.
1: Életöröm zene.
0: Életöröm zene. Ez a Manna FM.

0: délelőtt Péter Petrával.
1: A 98.6 Manna FM.
0: Minden hétköznap reggel 8-tól.
2: A harag, a saját haragunk, illetve a harag és a sémák, erről beszélgetünk ma. Szakértő vendégem Knapek Éva, klinikai szakpszichológus, és akkor jöjjenek ezek a bizonyos sémák. Évi, miért fontos együtt említeni a haragot a sémákkal? Hogyan függ össze a kettő?
3: Gyerekkorunkban forgatókönyveket tanulunk arról, hogy hogyan működik a világ, és abban az emberi kapcsolatok milyenek. Leegyszerűsítve ezt nevezhetjük sémáknak. És sémáink alakulhatnak ki arról is, hogy másoknak a haragja mennyire veszélyes, úgyhogy ha a másik haragszik, akkor nekem együttműködővé kell válnom, és a saját szerepemről, a saját viselkedésemről ilyenkor egy olyan séma alakulhat ki, hogy na, akkor itt jól kell viselkedni, különben baj lesz, vagy a következményekkel kell szembenéznem, vagy olyan következményekkel kell szembenéznem, amivel nem szeretnék. Uh-huh. Szóval a túlzott együttműködést sokszor ezen sémák mentén a gyerekkori, fiatal, kamaszkori tapasztalataink során sajátítjuk el. És ezek akkor hasznosak, mert lerövidítik a kiértékelésnek az idejét. Hogyha gyakran ismétlődik valami a családban, mondjuk anyukám sokat kiabált, vagy apukám sokat kiabált, vagy fenyegetőzött, és megtanultam, hogy erre, ha így és így viselkedek, akkor el lehet kerülni a bajt, akkor nyilván az segítette az én alkalmazkodásomat a családomban. Na de ha ezzel arra tanultam rá, hogy sose állok ki magamért, akkor ez felnőtt koromban, vagy ebből a családból kikerülve, kirepülve, rengeteg helyzetben hátráltatni fog, és nem biztos, hogy ez az egyetlen kifizetődő viselkedés, hogy én alárendelődő és behódoló maradok, vagy túlzottan együttműködő, vagy mindig mindenkinek a kedvében járó.
2: Aha. És akkor ott születnek ezek a mondatok, hogy megint túlérzékeny vagy hogy mit fognak rólam gondolni, és akkor inkább megteszem, amit egyébként nem szeretnék, sőt, tovább megyek, baromi rosszul érzem magam tőle, de annak ellenére megteszem.
3: Valahogy így, igen, hogy gyerekként beépülnek ezek a tényleg ilyen alapigazságként szolgáló kijelentések, amiket te is fogalmaztál, hogy jobb, hogyha így állunk hozzá, mert különben baj lesz, ez nem biztos, hogy ilyen bonyolultan és hosszan fogalmazódik meg bennem, hanem úgy, hogy egy jó ember nem mond nemet, egy jó emberre mindig lehet számítani, úgyhogy nekem mindig mindenkinek segítenem kell. Egy jó ember segítőkész. Mm. És akkor nem is tudjuk, hogy emögött az van, hogy nagyon félünk mondjuk attól, hogy valaki megharagszik ránk.
2: És nem fognak szeretni, nem fognak elfogadni, igen, nem vesznek számításba. Igen. Évi, tud jó lenni a harag? Tud hasznos lenni a harag? Létezik olyan, hogy jó harag?
3: Abszolút. Én azt gondolom, hogy nincsen, hogy rossz harag. Az, hogy a haragommal utána mit kezdek, és milyen cselekvésbe engedem átfordulni, az tud nagyon káros lenni. De maga az érzelem, azt én nem minősíteném rossznak vagy jónak, az csak van, és információval bír a számomra, hogy nekem az a valami most nem jó. Utána viszont felelősségem van abban, hogy mit kezdek vele, és a cselekedeteimért tényleg felelősségre vonható is vagyok. Szóval a harag cselekvésbe fordítása lehet nagyon asszertív, önérvényesítő, úgyhogy a környezetemnek nem esik bántódása, de sajnos válhat a cselekvésbe fordítás agresszív cselekedetté, amihez meg attól még nincs jogom, hogy egyébként dühös vagyok.
2: Nagyon sok érzelmi dologról, sok érzelemről fontos most manapság beszélni, hiszen mióta megtörtént a rendszerváltás, nagyon sokszor, sokféleképpen a social media felületeken és a hétköznapjainkban is találkozunk a haragnak a legkülönfélébb és legmeglepőbb formáival.
3: Így van. Azt gondolom, hogy nagyon aktuális, hogy ennek a társadalomnak, a magyar társadalomnak egy jelentős része tudott találkozni sok év alatt felgyülemlett haragjával, és tényleg azt tudtam mondani, hogy nem lehet bármit megcsinálni ezzel az országgal, és húz egy határt. Még hogyha nem is 100%-ban ért ezzel egyet mindenki, de egy tényleg kiemelkedően jelentős része az országnak azt mondta, a felnőtt lakosságról beszélünk nyilván, hogy a haragomból erőt kovácsolva azt mondom, hogy nem tűröm tovább a méltatlan bánásmódot.
2: Tehát akkor gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy a harag és a határsértés az mindig összetalálkozik.
3: Hát ugye nem is mindig, de hogy nagyon gyakran kéz a kézben jár, hogy sokszor azért haragszunk, mert valaki a határainkat nem tartja tiszteletben, és nyilván azért tud ez felgyülemleni, mert mondjuk hiába jeleztük sokszor. És most már nem a rendszerváltásról beszélek, mert nem biztos, hogy ez a társadalom elég hatékonyan jelezte korábban, hogy neki ez így nem tetszik, de gyakran a magánéletünkben azt látjuk, hogy sokszor jelezzük a nagybácsinak, hogy nekünk ez így kényelmetlen, ne csinálja, ő mégis továbbra is ugyanúgy csinálja, hogy belőtte, és a családi vacsoráknál folyton piszkál minket azzal, hogy mi miért ilyen diétát folytatunk, és miért nem olyat, és hiába kértük, hogy hagyja abba, nem csinálja, vagy nem hagyja abba. Nyilván erről lehet vitatkozni, hogy ez miért esik rosszul, hát miért ne tehetne fel ezzel kapcsolatban kérdéseket, de alapvetően azt gondolom, hogy ha megkérünk valakit erre, hogy kérlek ezt a témát ne hozd fel, mert engem érzékenyen érint, és azután újra meg újra felhozza, akkor mi sem természetesek, hogy egyre dühösebb leszek.
2: Nagyon fontos beszélni a haragról azért is, mert most szombaton lesz a harag konferencia, egy 100%-osan online konferencia, amihez lehet ingyenesen csatlakozni, reggel 9-től kora este 17:30-ig lesz. Mi mindennel találkozhatunk a konferencián, Évi? Rajtad kívül, mert hogy természetesen tiéd gyakorlatilag a konferencia, de hogy lesz melletted még valaki.
3: Igen, az Elki magadért harag konferenciát azért hoztuk létre, mert azt láttuk, hogy sokan letiltják magukban ezt a fontos jelzésértékkel bíró érzelmet, és ezzel megfosztják magukat attól, hogy legyen bátorságuk kiállni magukért. Senkit nem biztatunk arra ezen a konferencián, hogy akkor a harag miatt ezek után bármit megtehet, de hogy meg tudja tanulni, egy kicsit jobban felismerni, egy kicsit jobban a szolgálatába állítani. Például azok az emberek is hasznosnak találhatják, akik azt tapasztalják, hogy túl sokáig tűrök, és mikor már szólni akarnék, akkor meg már nem tudok nyugodtan szólni, hanem robbanok, és hogy ez hogy lehet megváltoztatni, hogyan lehet a gyerekkori mintákat elkezdeni leépíteni, amikor mondjuk én annyira félek a haragtól, hogy én sem merem érezni, de a legkisebb jelétől is elszaladok, hogyha máson látom a haragot, miközben ez egy alapérzelem. És Pincés Máté pszichológus kollégámmal 8 beszélgetésen keresztül gyakorlatorientáltan fogjuk megközelíteni ezt a témát.
2: Évi, köszönöm szépen, hogy velünk voltál. Remélem, hogy találkozhatnak még veled a hallgatók, hiszen ezek a témák mindig nagyon fontosak és nagyon-nagyon hasznosak. Napek Éva klinikai szakpszichológus volt a vendégem, és ne feledkezzünk meg akkor tehát a dátumról. Július 18-a szombat online Aiki magadért harag konferencia 9-től, reggel 9-től kora este. Te fél hatig, tehát 17:30-ig. Köszönjük szépen az idődet.
3: Én is köszönöm, minden jót kívánok mindenkinek.

0: 98.6 Manna FM, életöröm zene, és azok között is a leges, legfinomabb muzsikák jönnek a friss híreket követően a zenei finomságok órájában, abban a páratlan és egészen különleges zenei órában, amit sehol máshol nem találni, csak itt nálunk, a 98.6 Manna FM-en.
1: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Jubileumi Sólet Fesztivál augusztus 30-án a Városháza Parkban. Sztárokkal, sóletekkel, újra itt a nagy gasztrofesztivál. Augusztus 30-a, Városháza Park, Sólet Fesztivál.
4: Nevezd még ma a Generali Nightrend Budapestre. Augusztus 29-én egész nap sportprogramok várnak. Félmaraton, dunaátúszás, streetball, este pedig 5 és 11 kilométeres futás. Valamint Nightbike. Nevezd most online kedvezménnyel a nightrunbudapest.com oldalon.
5: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
6: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. miértrádió.hu.
2: Reklám hangzott el.
7: Ma van az államalapítás ünnepe. Sokan meghaltak az éjszakai orosz légicsapásokban, visszatért a kánikula. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
7: Országot építeni évek, évtizedek, évszázadok kitartó munkája. Szent István pontosan tudta ezt, jelentette ki a nemzeti ünnepen tartott zászló felvonáson és tisztavatáson a kormányfő. Magyar Péter úgy fogalmazott, intézmények, törvények, tudás, szövetségesek és olyan emberek kellenek, akik készek az országért felelősséget vállalni. Hozzátette, azért is különleges, hogy éppen augusztus 20-án avatnak honvédtiszteket, mert egy állam akkor valóban állam, ha meg tudja védeni a polgárait. Magyarország és Budapest ellenálló képességének megerősítéséről beszélt a főpolgármester augusztus 20-i ünnepi köszöntőjében. Karácsony Gergely szerint ez a kormány, a főváros, a települések és minden magyar feladata. Kijelentette, a zöld politika az egyetlen érvényes válasz arra a kérdésre, hogyan lehet jó élete az embereknek. Párbeszédet kezdeményeznek az ország jövőjéről és az elmúlt 36 év tanulságairól a polgári demokraták. Mindenkit beszélgetésre hívtak párthovatartozásra tekintet nélkül, közölte Navracsics Tibor. Az Orbán kormány volt közigazgatási és területfejlesztési minisztere úgy fogalmazott, a két politikai oldal szembenállása az ország egységét rombolja, ezért van szükség olyan párbeszédre, amely felülírja ezt. Tömeges légicsapást hajtottak végre az oroszok éjjel kijevi célpontok ellen. Legkevesebb 12 ember meghalt, több mint 30 megsebesült. Az ukrán fővárosban és környékén a hadipari vállalatok, raktárak és ipari létesítmények mellett lakóházak és középületek is megrongálódtak. Vitalij Klitschko kijevi polgármester holnapra gyásznapot hirdetett. Közben Ukrajna is folytatta a drón támadásokat, az orosz légvédelem csaknem 250 szerkezetet lőtt le, többségüket még távol Moszkvától. Újabb drón csapódott be román területen, az ukrán folyami határ közelében. A szerkezet lakatlan területen ért földet, senki nem sérült meg, és jelentős kár sem keletkezett. Miután a radarok érzékelték a repülő célpontokat, ismét a spanyol légierő két Romániában légvédelmi szolgálatot teljesítő F-18-as vadászgépét riasztották. Az Országos Mentőszolgálat felkészült az ünnepi rendezvények egészségügyi biztosítására. A tűzijáték idején 56 ponton lesznek mentőegységek. A helyszínekről a mentők.hu oldalon vagy az életmentő applikációban lehet tájékozódni.
1: Időjárás.
7: Országszerte napos, fátyol felhős az idő, délután északon, északnyugaton beborul az ég, és előfordulhatnak záporok, zivatarok. A szél időnként megerősödik, napközben 32-37, késő este 26-33 fok várható. A Balaton 23, a Velencei tó 21, a Tisza tó 25 fokos.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a zenei finomságok órája.

furcsa dolgok tudnak megszületni fájdalomból, de nem csak a lelki fájdalomra gondolok ilyenkor. A 98.6 Manna FM zenei finomságai között jön a Kings of Leon és a Sex on Fire című dal, amit nagyon sokféleképpen próbáltak megmagyarázni, értelmezni a rajongók, meg azok, akik meghallgatták a dalt, és aztán később váltak Kings of Leon rajongóvá. Nem, ez nem a szenvedélyről és a szexualitásról szól, egyszerűen csak arról szól, hogy hogyan születik meg egy zene, és hogy ahhoz hogyan próbálnak a zenekar tagjai valamilyen a verbális flót nem megszakító szavakat bedobálni, hogy valami szöveg legyen, ami tovább viszi a dallamot. Azt mondta Caleb Followill, aki az énekese a Kings of Leonnak, hogy igazából ez nem a nemiségről szól, nem is a szenvedélyről szól, vagy nem csak arról szól, bár nyilván az is benne van, a barátnőm is okkal hiszi azt, hogy ez a dal neki szól és róla íródott, de tulajdonképpen itt csak arról van szó, hogy vannak dalok, amik megszületnek úgy, hogy muzsikával indul, és vannak dalok, amik megszületnek úgy, hogy a szöveggel indul. Amikor a muzsikával indul a dal, akkor ezt hallgatod újra és újra és újra és újra, vagy játszod újra és újra és újra, míg beugranak szavak, és azokat a szavakat, amik rímelnek a dallamhoz csatolhatóan, és rímelnek egymással, ezeket bedobáljuk, és elkezdjünk énekelni tulajdonképpen egy aféle halandzsamasszát, nevezzük így, és aztán ebből kialakul ez a bizonyos verbális flow, amit egyébként már ugye korábban említettem, Caleb Followill nevezte így egy interjúban, és akkor, amikor megvan a dal, akkor szoktunk rajta csiszolni szavakat, egyenként kiszedni, másikat a helyére tenni, és akkor szépen összeáll a szövege is a dalnak. Itt viszont nem ez történt, hanem valamiért megmaradt a dalnak a szövege, és érdekes módon a kiadó ezt választotta ki vezető kislemeznek, az Only by the Night című nagylemezünkről. Ami nagylemez egyébként érdekes módon már önmagában a lemez címének a választását tekintve is egy nagyon családi, egy nagyon meghatározó élményre épül, mert hogy minden este, amikor a stúdióban elvégeztük a dolgunkat, késő volt, befejeztük a muzsikálást, de valahogy nem tudtunk elszakadni egymástól, mindig minden este elmentünk munka után egy bárba, csak együtt lógtunk, beszélgettünk, hogy mit fogunk csinálni másnap, melyikünknek melyik dal hogy tetszik, tehát hogy nem hazamentünk külön-külön, és ebből kinőtt egy olyan családi rezgés, egy olyan családi hangulat, ami megadta ezt, hogy Only by the Night, vagyis hogy egy estéhez hogyan tudunk kötődni, hogy csak egyetlen este volt az, ami összehozott így minket, de az az egy este a sok kicsi estéből adódott össze. Egyébként ez hivatkozás is, ahogyan kérlek magyarázta, Edgar Allan Poe versére, és 5 szótaggal rendelkezik, mint minden albumunk címe. Ezt is ő magyarázta el. A videóklipet Sophie Müller rendezte, Lily Allen Smile-nak a klipjét is ő rendezte, Grace Kelly Mika című dalának a klipjét is ő rendezte, és erről Caleb pedig az MTV News-nak nyilatkozott úgy, hogy mindig látok magam körül olyan dolgokat, amik nem sikerülnek, amik valahogy nem mennek végbe, furcsa dolgokat, és amikor látok ilyesmit, akkor azt mondom, hogy ez lehet, hogy az ember otthonról hozza, a családjától hozza, és amikor ez összeáll, és jön egy rendező, aki mint egy jó családfő össze tud minket fésülni, és egy nagyon jó képi anyagot tud tenni egy nagyon furcsa dalhoz, akkor viszont azt érzem, hogy rendben, tényleg otthon vagyunk, és hazaértünk. Az első 3 Kings of Leon album vad népszerűséget ért el az Egyesült Királyságban, és az a furcsa, hogy nagyon szerény sikere volt Amerikában, pedig a Kings of Leon az Tennessee-ből származik, és ezért van mindig egy kicsit az életet meghatározó és elmesélő country-s jegy a dalokban itt-ott felfedezhető, kicsit a hangzásban, kicsit a szövegben, de hát nyilván, hogyha valaki Tennessee-ből jön, akkor ezt nem is tudná, de nyilván nem is akarná levetkőzni. Ilyen a Kings of Leon, most őket hallgatjuk meg, ez a Sex on Fire itt a zenei finomságok között, csak a Mannán.

0: A 98 pontat Manna FM zenei finomságai között most számomra, de szerintem nem vagyok ezzel egyedül, a világ egyik legfantasztikusabb dala következik, ami nem elválasztható a film jelenettől, amiből klip is készült. Ez a Her című musical film 79-ből, és az I Got Life, a legendás dal, amikor Treat Williams, akitől szintén el kellett búcsúznunk 2023. június 12-én egy figyelmetlen autóvezető hibájából ő veszítette el az életét a karambolban, éppen motorozott 71 évesen. Hát nem egy őrületesen vagány figura maradt. Ez a végtelenül kedves emberbarát, mindenki által imádott pasi, már akkor is ilyen volt. 79-ben, amikor eljátszotta George Berger szerepét a Herben, és hát ez az a jelenet, amikor ugye ők bemennek a kékvérű puccos családhoz, mert Berger azt mondja, hogy hát nem hagyom, Claude Bukowski-nak, az új barátjának, nem hagyom, hogy ne találkozz a lányjal, akibe beleszerettél most, hogy két nap múlva bevonulsz a seregbe, elmész Vietnámba, ki tudja, hogy visszajössz-e. Bemennek valahogyan erre a puccos partira, és leüsül az asztalhoz George Berger, az asztal főre, a hímzett rövid farmer mellényében egy szál bőr kötözött nyaklánccal, trapéz csípő farmerban, egy fekete, rongyosra hordott konverzben, ami egyébként onnantól kezdve óriás divat lett, azelőtt is odakint, aztán szerte a világban. És elkezd énekelni arról, hogy mi az, ami lényeg, mi az, ami neki van. És olyan érdekes különben, hogyha az ember egy picit odafigyel és végig gondolja, akkor azokat a dolgokat énekli el George Berger, vagyis Treat Williams egyébként a saját hangján énekel a filmet, tehát ő maga énekel, ami valóban lényeges. Nem az óriás autó és a még nagyobb ház és a még csinosabb és még fiatalabb feleség és aztán még több hatalom és még nagyobb cég és még modernebb mobiltelefon és még kevesebb idő mindenre, ami lényeges, hanem végig énekli, hogy milyen van. Van élete, vannak szervei, van mája, van torka, van hangja, van lába. Ez az, amitől emberek vagyunk, ez az, az egész hippi szellem, ami ezt mozgatta. Nyilván nem tudjuk ezt átültetni a mai időkbe, de azt gondolom, hogy nagyon jót tenne, ha megpróbálnánk. Hogyha rájönnének az emberek, hogy lehet ám egyébként rázni a rongyot, hogy micsoda környezetvédő vagyok, csak akkor nem kell viakolóral lenyomni az egész kertet, kivágni minden fát, és aztán a boltban nem kérek nejlonzacskót, mert környezetvédő vagyok. Hanem elég kettő darab farmer nadrág, és nem kell óriás ház, amit aztán ki kell fűteni. Szóval, ha végig gondolnánk az emberek, hogy hogyan rohan a vesztébe az egész világ a kapzsiság és a hatalomvágy miatt. Tudom, patetikus, tudom, akár meseszerű, amit mondok, de hogyha mindenki végig gondolná ezt, és vissza tudnánk kapaszkodni oda, ahol ők jártak abban az időszakban, és ahol mi jártunk, amikor gyerekek voltunk, mert akkor mindenki ilyen volt, tudtok, hogy mi a lényeg? Nem kellett még nagyobb, meg még több, elégedettek voltunk a sárvárral is akár, hogyha jó volt a közeg. Ezért fontos az, ami mellett ki áll ez a film, mert hogy ez a mai napig érvényes tud lenni, az ahogyan a szerelem, a szabadság, a barátság fontosságáról, a hippi kultúráról, a háború értelmetlenségéről énekel, és bár a szerelmi szál is előre viszi a filmet a központban, mégiscsak ez a két leggazdagabban kidolgozott karakter, Bukowski és Berger barátsága áll, ami tulajdonképpen a barátságot képviseli, a lazaságot, a boldogságot, és ezt gyönyörűen mintázza a filmnek az a jelenete, amikor egyébként érdemes nagyon odafigyelni, Berger föllép az asztalra, és a 42. másodpercnél, tessék majd figyelni, üvegcsörömpölés hallatszik, és akkor rúgja le nagyon elegánsan és írtó szexin az asztalról bal lábával bal irányba az első üvegpoharat. Hát ilyen volt Treat Williams, ilyen volt ez az időszak, és ilyenek azok az értékek, amiben a mai napig kapaszkodnunk kéne. Treat Williams-et Isten nyugtassa, bárhol legyen is, remélem, hogy mosolyog, ugyanúgy, mint akkor a Herben, az asztalon. Ez az I Got Life, itt a zenei finomságok között most a Mannán.
1: I got life, mother. I got life, sister.

0: mikrofonnál már István Dániel startol a Manna délután,
1: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
1: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
0: A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Kedves Manna FM hallgató, ezen a héten mérik a rádiók hallgatottságát.
0: Kérjük, ha megkérdeznek, jelöld be a rádiós naplóba.
1: A 98.6 Manna FM-et hallgatod.
4: Köszönjük.
3: Reklám hangzott el.
0: Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a zenei finomságok órája.

A 98 pont, tehát a Manna FM zenei finomságai között jön Leon Bridges és a River című dal, ami a Hatalmas kis hazugságoknak volt a betétdala, aztán pedig a fő címdalává nőtte ki magát. Nem véletlenül, mert ez a dal magáról, a hitről szól, amit egyébként abban a filmben nagyon modern módon, de keresnek a hölgyek, a szereplők, és amit keres Leon Bridges maga is, és ami elindította őt az útján, a pályafutása kezdetén, a zenei útján, az szintén a hit, az Istenhez való kapcsolódás, és ez nem az ő sztoria volt még, a Lisa Sawyer című dal, hanem az édesanyjáról szól, és konkrétan az ő stílusát ez határozta meg, ez a dal, az életét is ez a dal határozta meg. Ez a dal leírja szépen, mint egy elbeszélő költemény, hogy hogyan találta meg Istent, hogyan találta meg a hitét, hogyan találta meg a közösséget, a hitbéli közösséget maga körül az édesanyja, Lisa Sawyer. Leírja, hogy hol született, mikor született, mi történt vele, csoda-csoda szép, és ez volt az a dal, ami elindította őt, a saját stílusát megtalálva a zenei pályán. Egyébként 1989-ben visszaugorjunk a Georgia állambeli Atlantába, hogy találkozzunk Todd Michael Bridges-szel, akkor még őt így hívták. Úgy tanult meg gitározni magától, hogy egyszerű akkordokat gyakorolt, és ezzel kísérte saját magát, a saját maga által írt dalszövegeket éneklés közben. Eközben suli mellett mégis aztán később teljes munkaidőben a Del Frisco's Grillnél dolgozott Fort Worthben, és nagyon-nagyon sok tehetségkutató estére ment el ezekre az úgynevezett open mic estékre, aztán 2014-ben le is szerződtette a Columbia Records, és akkor az ő édesanyjáról, a megtéréséről szóló dala, ez a Lisa Sawyer című dal, amit az imént emlegettem, ez volt az, ami az első sikert hozta neki, és aztán azt kell, hogy mondjam, hogy amikor a hazatérés megjelent 2014-15-ben, akkor már nagyon sokan ismerték őt. Azt érdemes egyébként tudni róla, hogy nagyon odafigyel arra, hogy hogy lép fel, hogy hogy öltözik fel a színpadon, hogy milyen a zenekarnak az öltözékeny, milyen a háttér, és mindig nagyon nagy tisztelettel viseltetik a közönsége iránt. Ami pedig magát a dalt illeti, ez konkrétan a Down to the River című klasszikus amerikai spiritual dalnak, vagyis spirituálnak az eredetiét dolgozza föl. Ezek azok a dalok, amelyek tulajdonképpen a keresztény zenének egy bizonyos műfaját alkotják, a spirituálok, ami konkrétan az afroamerikai emberekhez kötődik, ez az, ami egyesítette a szubszaharai afrikaiakat, és a kulturális örökségen keresztül a rabszolgaságban való rabság tapasztalásaival, kezdetben a transzatlanti rabszolgakereskedelem során, aztán született dalok, és aztán később az évszázadokig a hazai rabszolgakereskedelem révén születtek, meg mármint az ottani hazai rabszolgakereskedelem révén. A spirituális dalok közé, vagy spirituálok közé tartoznak az énekes dalok, a munkadalok és az ültetvénydalok, amelyeket aztán később a templomban blues és gospel dalokká fejlesztettek az emberek, vagy talán mondhatjuk azt, hogy maguktól azzá fejlődtek. Az Ó testvér, merre visz az utat című nagy sikerű George Clooney neve által filmjezett filmnek volt a betét dala ez a dal, amit akkor ott a filmben Alison Krauss énekelt, és ez volt az, ami megihlette Leon Bridges-t. Azt mondta, hogy meghallottam ezt a dalt, meghallottam az egyik helyi tehetségkutató esten, az open mic esten ezt a dallamot, és azt mondta, hogy nem tudtam megmozdulni, nem tudtam levegőt venni, annyira lenyűgözött és meghatott, és tulajdonképpen ez volt az a pillanat, ami segített megtalálnom Istent a saját történetemben, és így született meg a River című dal, ami ugye történelmileg mindig azt jelenti a gospel zenében, mármint maga a folyó, mint memento, mint metafora, ami a változást és a megváltást mutatja meg. Azt is elmondta Leon Bridges, hogy az volt a cél, hogy írjon egy olyan dalt, ami a személyes, spirituális élményét mutatja be. Egy igazi mély depresszió idején írta a dalt, ami az életében akkor jelen volt. Azt mondta, hogy az életem, és emlékszem, hogy az egész napom, minden napom, minden perce úgy telt el, hogy próbáltam egy dalt írni, próbáltam összeszedni az érzéseimet, ott ültem a garázsban, és ezt a küzdelmet tükrözi tulajdonképpen a dal. Úgy éreztem, hogy elakadtam, hogy megakadtam, hogy több munkahelyem is van, hogy eltartsam magam, hogy eltartsam az anyámat. Nem volt már reményem, nem láttam kiutat a valóságomból. Az egyetlen dolog az az volt, hogy meg tudtam kapaszkodni
az Istenbe vetett hitembe, és a keresztséghez vezető egyetlen utam a folyón keresztül vezet. Erről szól a River című dal. Jön Leon Bridges itt a 98.6 Manna FM zenei finomságai között.

A 98.6 Manna FM zenei finomságai között most egy igazi gyöngyszem a funky zenéből. Corey Henry és a funk apostolai, vagyis a funk apostles jönnek, akik olyan muzsikát játszanak, úgy tudják átadni azt, amit elmondani szeretnének, ahogyan senki más. Azt hiszem, hogyha valahogyan jellemezni kéne a funky zenét, az talán ez. James Brown is az persze, és még számos muzsikust és zenekar tudnék jelölni, de valahogy mégis Corey Henry és a zenekara mégiscsak egy ikonikus figura. Ebből 1987. február 27-én született Corey Alexander Henry, a becsületes neve, de Corey Henryként ismerjük őt. Ő egy amerikai származású, nem meglepő módon jazz zongorista, orgonista, leginkább az orgonistaság az, ami jellemzi őt, és így szokták őt apostrofálni és emlegetni. Gospel zenész és producer is. A Snarky Puppy egykori tagja, majd erről a zenekarról még beszélünk egy kicsit. 2018-val indította el a szóló művészi karrierjét az Art of Love-val, és aztán az első független kiadványa is ez lett. 2020-ban adta ki a másodéves teljes hosszúságú nagylemezét, ez volt a Something to Say, és aztán igazából onnantól kezdve, hogy ezek a lemezek kikerültek, és elkezdték hallgatni a zenét, és látták őt az emberek a színpadon, elsöprő egyéniség, nagyon jó képű férfi egyébként, és varázslatos a személyisége, ahogyan ő a színpadon megjelenik, akár egyedül énekel és játszik, és akár orgonál, akár a zongorán játszik, valami egészen különös varázslat lengi körül. Henry Quincy Jones választotta ki, és fedezte fel a New York-i The Shed című film az Amerika Soundtrack sorozatának a főcímére, és aztán, hogyha a korai életét nézzük, akkor ami vele kapcsolatban még megdöbbentő és nagyon fontos az, hogy 2 éves volt, és akkor már zongorázott, sőt, egy B3-as típusú orgonán is játszott. Ez a Hammond orgona, egy Lawrence Hammond és egy John M. Hunter által feltalált elektromos orgona. A Hammond orgona, a B3-as orgona. 1935-ben gyártották először, nagyon sok modell gyártottak, amelynek a legtöbbje úgynevezett csúszó vonórúddal változtatja a hangokat. Ennek van egy nagyon speciális, sajátságos hangzása. Egyébként itthon én azt hiszem, hogy Presser Gábor, illetve az LGT zenéjében lehetett sokat hallani. New Yorkban született, Brooklynban, és a zenei turné, a zenei karrierje igazából bár sokkal hamarabb kezdődött, de a turné, és akkor csatoljunk ide vissza, 2006-ban indult el, de azóta már számos mainstream előadóval turnézott együtt, és nagyon sokszor nem is tudták, hogy ki ez a jóképű, fantasztikus zenész a színpadon. Bruce Springsteen-nel, Michael McDonald, a PDD-vel, a Boyz II Men-nel, Kenny Garrett-tel, a The Roots-tal, illetve számtalan gospel előadóval együtt, közöttük például Israel Houghtonnal, Donny McClarkinnal, Kirk Franklinnel és Yolanda Adams-szel is, tehát hogyha elkezdünk ezek között, a nevek között kutakodni egy kicsit, akkor rátalálunk a gyönyörű fúziójára a gospelnek és a jazznek, a gospelnek, a jazznek és a funkinak, és természetesen ezekben mindig megtaláljuk Corey Henryt, illetve a funk apostolait is. Tőlük fogjuk most meghallgatni a Switch című dalukat, ami már önmagában is egy nagyon jelentős dal, úgyhogy érdemes figyelni a szövegre is, hogyha tehetjük. Visszatérve még egy picit pár szó erejéig a Snark Puppy-ra, Henry volt az, aki leginkább a Snark Puppy-ben játszott szerepéről lett, vagy lehet ismert, az instrumentális jazz-pop zenekar volt az, amelyet a Rolling Stone a bolygó egyik legsokoldalúbb zenekaraként emleget. 2012 óta már nyert Grammy-díjat is a zenekarra végzett munkájáért, de ő maga, akkor Henry ügyes billentyűs kis egyébként már több mint 2 évtizede pörgetik a világot, úgyhogy érdemes utána nézni, utána olvasni, és sok mindent, amit lehet meghallgatni tőle. Csodás muzsikákat hozott. 6 évesen már a legendás harlemi Apollo színházban debütált, és 19 éves volt, amikor csatlakozott Kenny Garrett Jazzikon turnézenekarához. Úgyhogy onnantól kezdve pedig dübörgő siker volt az élete. Egy nagyon szerény, nagyon helyes, nem mellesleg nagyon jóképű, fantasztikus zenész. Úgyhogy most jön a Switch, Corey Henry és a funk apostolaitól. Itt a zenei finomságok között, most a Mannán.

0: 98 pontat Manna FM, életöröm zene a továbbiakban is természetesen. Az elmúlt 4 órában Péter Petrával, holnap találkozunk újra, addig is mindenki vigyázzon magára. Puszi.
1: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életöröm zene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna morzsa.
2: A zaj is szennyezés. Ha környezetvédelemről beszélünk, sokan a levegőre, vízre vagy hulladékra gondolnak. Pedig van egy szennyezés, amelyet nem látunk, mégis naponta érhet minket. A zaj. A közlekedési zaj, autók, vasút, repülés nem csak idegesítő háttér, hosszú távon ronthatja az alvást, növelheti a stresszterhelést és hatással lehet az egészségre. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség 2025-ös jelentése szerint Európában nagyon sok ember él olyan közlekedési zajszint mellett, amely egészségügyi szempontból kedvezőtlen. A zajjal az a nehéz, hogy könnyű megszokni. A szervezet viszont nem feltétlenül szokja meg. Lehet, hogy mi már nem figyelünk a forgalom morajára, de az alvásunk felszínesebb, a pihenésünk kevésbé hatékony. Mit lehet tenni? Városi szinten csendesebb burkolatok, sebességcsökkentés, zöldsávok, jobb közlekedéstervezés segíthet. Egyéni szinten pedig érdemes keresni a csendesebb útvonalakat, pihenőhelyeket, és komolyan venni a csendet, mint egészségvédő tényezőt. A csend nem üresség. A csend regeneráció. És egy zajos világban egyre értékesebb erőforrás.
1: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám. Nevezd még ma a General Night Run Budapestre. Augusztus 29-én egész nap sportprogramok várnak. Félmaraton, Dunaátúszás, streetball, este pedig 5 és 11 kilométeres futás. Valamint Nightbike. Nevezd most online kedvezménnyel a nightrunbudapest.com oldalon.
4: Itt vannak az Alza napok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alza napokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. augusztus 24-ig érvényes!
3: Reklám hangzott el.
5: Ma van az államalapítás ünnepe. Szentendrén rendezik a Kenyér Lelke Fesztivált, visszatér a kánikula. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
5: Magyarországnak erős honvédségre van szüksége. Nem azért, mert háborút akar, hanem éppen azért, mert békében szeretne élni, fogalmazott a Tisztavatáson Magyar Péter. A kormányfő kijelentette, a honvédeknek nem egy politikai oldalt, hanem a hazájukat kell szolgálniuk. Felhívta a figyelmet arra, hogy a most avatott tisztek különleges időszakban kezdik meg szolgálatukat. A világ kiszámíthatatlanabbá vált, a hadviselés pedig hónapok alatt változik annyit, mint korábban évtizedek alatt sem. Szent István művének vannak olyan tanulságai, melyek 1000 év távlatából is irányadóak, mondta a Fidesz frakció vezetője a nemzeti ünnep alkalmából közzétett videójában. A magyarok határokon átívelő közössége érték, ami túlélte a 20. század viharait, és amit a 21. században is meg kell őrizni, fogalmazott Bóka János. Hangsúlyozta, hogy Magyarország sorsa összefonódott a keresztény Európa sorsával, az ország békéjét és jólétét ma is Európában kell megtalálni. Magyarország és Budapest ellenálló képességének megerősítéséről beszélt a főpolgármester augusztus 20-i ünnepi köszöntőjében. Karácsony Gergely szerint ez a kormány, a főváros, a települések és minden magyar feladata. Kijelentette, a zöld politika az egyetlen érvényes válasz arra a kérdésre, hogyan lehet jó élete az embereknek. Párbeszédet kezdeményeznek az ország jövőjéről és az elmúlt 36 év tanulságairól a polgári demokraták. Mindenkit beszélgetésre hívtak párthovatartozásra tekintet nélkül, közölte Navracsics Tibor. Az Orbán kormány volt közigazgatási és területfejlesztési minisztere úgy fogalmazott, a két politikai oldal szembenállása az ország egységét rombolja, ezért van szükség olyan párbeszédre, amely felülírja ezt. Az Országos Mentőszolgálat felkészült az ünnepi rendezvények egészségügyi biztosítására. A tűzi játék idején 56 ponton lesznek mentőegységek. A helyszínekről a mentők.hu oldalon vagy az életmentő applikációban lehet tájékozódni. Idén is a Szentendrei Skanzen ad otthont a Kenyérlelke Fesztiválnak. A rendezvényen pékségek, malmok és gazdálkodók mutatkoznak be. A középpontban ezúttal a biolisztek és a tiszta alapanyagok állnak. A fesztivállal párhuzamosan dizájnvásárt is tartanak kortárs tervezők ruháiból, táskáiból, kiegészítőiből. A skanzenbe a nemzeti ünnepen ingyenes a belépés.
1: Időjárás.
5: Országszerte napos, fátyol, felhős az idő, délután északon, északnyugaton beborul az ég, és előfordulhatnak záporok, zivatarok. A szél időnként megerősödik, napközben 32-37, késő este 26-33 fok várható. A Balaton 23, a Velencei tó 21, a Tisza tó 25 fokos.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból.

0: igen!
1: Változatos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. 98.6. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
2: Vendégem Szeszler Szilvia, utazási szakújságíró, utazási szakember. A mai desztináció, amiről beszélni fogunk, az nem más, mint Makaó, amiről sokaknak elsőként a kaszinók és a csillogó szállodák juthatnak eszükbe, ha fotókat láttak mondjuk, vagy éppen jártak arra, pedig ez a különleges úti cél jóval többet kínál ennél. A kínai és portugál kultúra találkozása sajátos hangulatot teremt. Történelmi épületek, templomok, szűk utcák, izgalmas gasztronómia és modern látványosságok várják az odautazókat, de vajon önálló úti célként is érdemes-e felkeresni, vagy inkább egy mondjuk egy hongkongi utazás kiegészítéseként? Erről is beszélgetünk. Szervusz, jó reggelt!
3: Jó reggelt, szervusz!
2: Rögtön ezt az utolsó kérdésemet szeretném, ha így meg is válaszolnánk elsőként, hogy önálló úti célként, vagy mondjuk egy hongkongi utazással összekötve?
3: Hát, ha már elmegyünk ilyen messzire, mindenképp át kell menni Hongkongba, én azt mondom. Nincs olyan messze, 60 kilométer.
2: Te is
3: átmentem, igen, kalandos volt, igen, majd beszélünk róla. Mindenképpen érdemes összekötni ezt a két különleges helyszínt, mert Kínán belül ez annyira más-más két világ. És ugye pontosan, amit említettél, a történelmi múltja miatt, Makaó is, illetve Hongkong is, ugye teljesen más, ugye a portugál Kína, illetve az angol Kína, és hát óriási élmény, tehát... De hát majd elbeszélünk róla, hogy is mindjárt részletesen.
2: Igen. Mit mondhatunk arról, hogy azt kérdezem, mi az első benyomás, amit rád tett ez a hely? Makaó és nem Makó, mert már nem mindegy, ám azért itt csak egy betű választ el ugye Makótól, de ez most Makaó, amiről beszélünk, igen.
3: Hát leesett az állam első körben, tehát én gondoltam, hogy szép lesz, de hogy ennyire, tehát ez valami egészen döbbenetes, az a gazdagság, ami ott felhalmozódott. Óriási szállodakomplexumok, épületek, pazar egyszerűen az egész, és én nem gondoltam volna, hogy ez ennyire szép. Én ugye egy szakmai rendezvényre voltam meghívva, és naponta átmentünk a városon, legalább egy 20 percet buszoztunk. Azt tudni kell, hogy maga a város a félszigeten, tehát a kontinensen is rajta van, és még kettő kisebb szigeten, és az egyik sziget mellé még, ami folyamatosan zajlik azóta is, egy feltöltött területre építették fel a kaszinóknak a legnagyobb részét. De mindenhol van a városban, tehát mindenhol találhatóak ezek a kaszinókomplexumok, ezekről majd beszélni fogunk, de folyamatosan töltik fel a területet, ugye nagyon kevés a terület, 33 négyzetkilométer az egész, némelyik város, magyar város is nagyobb tud lenni, tehát a helyhiány miatt ugye töltik fel, és hát döbbenetes, tehát mondom, az állam esett le, tehát majd beszélünk róla, hogy mi, igen, milyen épületek konkrétan.
2: Ugye itt említetted a kaszinókat, meg így én is itt a bevezetőbe, tehát gyakran Ázsia Las Vegas-aként emlegetik ezt a Makaót, ezt a desztinációt. Ezzel hasonlat, ez abszolút igaz, és megállja a helyét?
3: Ez több szempontból is igaz. Egyrészt azért igaz, mert Kínán belül csak itt engedélyezte a kínai állam a kaszinóknak a működését. Sehol máshol nem lehet, még Hongkongban sem lehet. Hongkongban lottozni lehet, lóversenyre nem tudom mire lehet fogadni, de kaszinózni nem lehet. Egyedül itt engedélyezte, és Makaó a saját közigazgatási, jogi és mindenféle rendszerén belül működteti ezeket az intézményeket. Azt tudni kell, hogy nem városállam, nem különálló országrész, hanem egy speciális közigazgatási terület, ennek van egy definíciója, hogy azon belül működik, tehát az ország, tehát én is azt mondom ország, tehát beléptető rendszere van, kiléptető, mintha országot lépnénk, külön jogi rendszere
2: tehát
3: van.
2: Tehát útlevéllel minden?
3: Igen, útlevéllel lehet be és kijönni, tehát úgy lehet elhagyni az egészet. Akkor külön jogrendszere van, parlamentje van, külön pénzneme van, úgyhogy mi úgy hívtuk, hogy a makaói dollár, de nem dollár, hanem pataka, azt hiszem így hívják.
2: Egyszerűbb az, hogy makaói dollár.
3: Makaói igen. dollár, ami a hongkongi dollárral majdnem ugyanaz az árfolyam, nekik is külön valutájuk van, úgyhogy igen, tehát az országon belül csak itt, és itt így egy olyan gazdagság halmozódott fel, és ez a Kína Las Vegas-a abszolút érthető, ugye egyrészt mivel a kaszinóiparra épül, ami egy óriási bevételt hoz az országnak, Másrészt pedig azért, mert valójában olyan cégek, cégcsoportok is állnak az egyes kaszinók mögött, amelyek amerikaiak. Nagyon sok amerikai befektető csoport áll ezek mögött. Tehát úgy tudják ezt az irdatlan, gazdagságú épületeket, komplexumokat létrehozni, hogy aki például a Venecián nevezető szálloda, hívjuk akkor szállodának, a Szent szállodaláncnak a tagja, az ugyanaz a befektetője, mint aki a Las Vegas-i Veneciánnak. Tehát megépítették ugye itt Velencét, tehát ez a Velencia. Ott volt például nekünk a szakmai rendezvényünk, egy utazás kiállítás a Makaónak, de ugyanúgy megépítették Párizst vagy Londont.
2: A Párizs... Az utazás kiállításra?
3: Nem, ezek más-más épületek, más-más szállodák, hívjuk szállodának. A Venecián az ugye Velence, megépítették Velencét. Tehát van nekem egy kínai kollégám, aki által itt kint is voltam ezen a rendezvényen, és ő vele mászkáltunk jobbra-balra, például ebben az épületben, a Velencében, fölmentünk valamelyik emeletre, ahol meg volt építve a Szent Márk tér, gondolák úztak vizen, nem hittem a szememnek. És valamelyik emeleten, igen, csak ez. Iszonyat. Az egész épület komplexum akkora volt, hogy nem tudtam, hol az eleje a vége, mint egy kisebb város. És csak azt akarom mondani, hogy ugye nagyon-nagyon sok szálloda, hívjuk annak, mögött amerikai befektető, nem csak befektetők, befektetői csoportok állnak, tehát én kérdezgettem azért erről, mert nem hittem, hogy nincs az a pénz, amiből ezt meg lehet építeni.
2: Igen.
3: Tehát óriási...
2: Mondjuk, ahol kaszinók vannak, ott pénz is van bőven.
3: Van.
2: Ez abszolút érvényes, igen.
3: Óriási pénzt hoz ugye Makaónak is, az országnak is, a befektetőknek nyilván, tehát így az életszínvonal rendkívül magas, tehát láthatóan gazdagok, majd erről is beszélünk, hogy mint.
2: Most megállunk egy életöröm zene erejéig, és akkor innen jövünk vissza, és folytatjuk is a beszélgetést, maradjanak velünk.
1: Manna FM, további információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Folytatjuk a beszélgetést, vendégem Szeszler Szilvia, utazási szakújságíró, utazási szakember. A desztináció pedig, amiről ma beszélgetünk, ez nem más, mint Makaó. Nemrégen volt ott Szilvi. Hát mikor volt ez a tani utad?
2: Február, március, valahogy így.
1: Igen, talán március elején voltál, azt gondolom, Fülöp-szigetek előtt voltál pont, vagy után, valahogy így.
2: Szerintem utána három héttel.
1: Akkor március, igen, március-április lehetett körülbelül, tehát nagyon friss még mindig még az élmény. Ugye arról beszélgettünk, hogy igazából Makaó az Ázsia Las Vegas-aként emlegetik, kaszinó, pénz, gazdagság, csillogás. Ha jellemezni akarnám néhány szóval, akkor ezek így, nekem ez jött le ebből a néhány perces beszélgetésből eddig, hogy akkor ezeket abszolút, ezek a jelzők teljesen helyén valók.
2: Ez teljesen helyén való, úgyhogy a városnak a szimbóluma, a egyik szimbóluma a Grand Lisbon Hotel, ami egy óriási lótuszvirágra emlékeztet. Uh-huh. És mindez aranyborítással, tehát ez nagyon messziről látni. Az utolsó napon tudtam meg, amikor elhagytam a szállodámat taxival, hogy pár száz méterre voltam tőle, tehát simán át tudtam volna menni, és annak az egyik testvér hoteljében laktam, ami lényegesen egyszerűbb egyébként, de azért ki lehet bírni. Úgyhogy, és ilyenek vannak, tehát ilyen, ez is jellemző egyébként, hogy ilyen aranyborításúak a hotelek kívülről, tehát nem lehet belátni ki, és csillog egyébként, ahogy a nap rásüt, döbbenetesen szép, éjszaka pedig ki vannak világítva. Úgyhogy
1: az, hogy, mert úgy említetted, bocsáss meg, hogy szabadba vágtam, hogy a gazdagság, hogy miből élnek ott az emberek? Vagy én azt értem, hogy kaszinó, tehát gondolom, hogy nyilván legtöbb ember ez látja el, feltételezem, meg gondolom, akkor turizmus is.
2: Igen, elsősorban a szerencsejáték, ugye, tehát a kaszinóknak az üzemeltetés, ezek nem csak kaszinók, hanem szállodák, tehát hogy ne kelljen messzire menni a kedves vendégnek, luxus butikokkal vannak tele, üzletekkel, színháztermekkel, de akkorákkal, hogy az valami döbbenet. Én végignéztem ezeknek a szállodáknak a bemutatóit is az utazás kiállításon, tartottak egy hatalmas színpadon bemutatókat, ugye vetítéseken minden, és ott láthattam, hogy milyenek ezek a szállodakomplexumok belülről, tehát komplett fellépőterem, tehát színházterem, de nem ám akár mekkora, tehát több tízezer embert látnak el egy nap.
1: Jézus.
2: Egy épület. És ugye ezek, mint ahogy mondtam az előbb, a Sands Hotel például, ami mögött amerikai befektetők állnak, de ugyanakkor a Grand Lisboa, amit említettem előbb, és nekem ez nagyon bakancslistás a jövőben, hogy oda valahogy bejussak. Annak a tulajdonosa például makaói üzletember, egy mágnás, tehát rendkívül gazdag ember, és ez makaói tulajdonban van, tehát ez érdekes, vegyes, mert azért mondom, hogy ilyen nemzetközi befektető csoportok jellemzően ők teszik bele a pénzüket, és utána óriási profitokat is termelnek vele, tehát óriási pénzeket hoz, igen, valóban, és nagyon jól lehet itt keresni ezeken a munkahelyen. A munkavállalók száma körülbelül 400 ezer, és ennek a fele olyan 180 ezer az, aki kívülről jön. Most arra törekszenek itt Makaón belül, hogy a krupi állásokat, a vezető állásokat, a menedzseri állásokat a helyi lakosoknak adják, tehát minél kevesebb legyen az, aki ugye beszivárog. És de ettől függetlenül ugye a mainlandről, ahogy ők mondják, tehát a kontinensről, a Kínából jönnek át nagyon sokan alkalmazottak, jönnek a Fülöp-szigetekről, jönnek az Ázsia más országaiból is jellemzően. De nyilván azokban az állásokban, ahol nem ennyire, ott is még nagyon-nagyon jól keresnek, tehát olyan az átlag kereset egy ilyen 20 ezer, ez a panaka az ő valutájukban, ami durván 800 ezer forint. De a menedzseri állások az ennek bőven a duplája, vagy a háromszorosa.
1: De gondolom az árak is hasonlóak, tehát ugye mármint, hogy magasabb mindennek az ára, mint mondjuk
2: igen.
1: Itt van.
2: Igen, tehát ugye itt vannak a sztárállások, sztármunkakörök, és ugyanakkor vannak az alkalmazottak, a helyi lakosok, akik kisebb-nagyobb lakásokban, olyan 40-től 80 négyzetméteres egy lakás, amiben élnek, és a megélhetési költségek igen magasak. Tény, hogy jól keresnek, de a megélhetés is azért nem egyszerű, nagy a drágaság, azt lehet mondani, bármi, na mindegy, mert erről beszélünk mi.
1: Igen, hát ezt azt gondolom, hogy nem árt így ilyenkor így összevetni, hogy te is most összevetetted, hogy az rendben, hogy magasabbak a fizetések, de hát nyilván a kiadások is mellette vannak, tehát hogy igazából kérdés, hogy így arányaiba akkor valóban többet keresnek-e, hogyha ezt nézzük.
2: Hát ugye van a menedzseri réteg, amit mondtam, akik kifejezetten nagyon jól keresnek, de azért az átlagnál mondjuk egy, hát én azt mondom, egy európai átlagnál is jóval magasabb,
1: akkor számunkra, ha mi megyünk ki, akkor nekünk ott nagyon keveset ér a pénzünk, mondhatnánk így is.
2: Hát igen, de azért mondjuk ez nem volt annyira éles, tehát én vásároltam, és beültünk ott az egyik kolléganővel, aki oda valós és Írországba ment férhez, de beültünk este szétnézni egy, hogy milyen kis éttermek vannak, elmentünk nézelődni körbe-körbe, teljesen kezelhető költségen tud az ember vacsorázni, úgyhogy a helyi éttermek, portugál éttermek, hát ugye a idézőjelbe anyaország, ugye az is ott van jelentősen, beültünk portugál étterembe is, úgyhogy na ez egy érdekes még ez a kettőssége.
1: Pont ezzel akarom folytatni, de most akkor előbb jön egy életöröm zene, legfrissebb hírek, és innen folytatjuk a beszélgetést.

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
3: Élet, öröm, zene.
0: Élet, öröm, zene.
3: Manna FM.
0: Ez a Manna.

0: Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Ez a Manna Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Szeszler Szilvia utazási szakújságíró, utazási szakember a vendégem ebben az órában. A desztináció, amit meglátogatunk a mai napon, az nem más, mint Makaó. Sok mindenről szó esett. Ajánlom a hallgatóinknak, hogy hallgassák vissza a honlapunkon is, megtalálják a nem sokára, most még nyilván nem, de délután folyamán már ott lesz a honlapunkon, Spotify-on, iTunes-on is elérhető lesz ez az adás is, mint ahogy az összes többi beszélgetésünk. Ugye ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy a portugál vonal, hogy erről is beszéljünk, és hogy erről akartalak éppen kérdezni, hogy ez a mindennapokban hogyan jelenik meg a portugál múlt és a kínai kulturális örökség. Van-e itt bármilyen, hogy is mondjam, ilyen összefüggés, az összhatásában mit érzékelsz?
2: Hát azt lehet érzékelni, hogy egyrészt ugye az identitás tudatok is más. Uh-huh. Tehát ott azért ne felejtsük el, az 1500-as évek végétől 400 évig ott voltak a portugálok. Tehát egy teljesen más mikrokultúra alakult itt ki. Ugye ez volt a lépcső Európa felé, a porcelántól kezdve a selyemig mind itt hajózták be, itt vitték el Európa felé, ennek a központja volt. Egy teljesen más identitású népesség alakult ki. Ráadásul a kantoni nyelvet beszélik, még a mainlanden, ugye a kontinensen a mandarint. És ezt is úgy elszigetelik magukat, hogy igen, ők makaóiak, noha a származásuk nyilván a mainlandről való. Egy másfajta emberek, ugye 400 év az 400 év, tehát a mentalitásban, a gazdaság fejlődésében, a kultúrára, a gasztronómiára, az égvilágon mindenre hatással volt ez a 400 év, tehát van egy olyan tér, ami ugyanolyan hullámos csempékkel van borogatva, mint Lisszabonban voltam 2 éve, ugyanaz. Ugyanazt a tojásos süteményt kínálták, amit Lisszabonban ettünk, mint híresség. Tehát döbbenet, tehát hát óhatatlan ugye összemosódnak a kultúrák, bár teljesen távoli kultúrák, de ez lehetetlen, hogy mondjam, elválasztani.
1: Fent kell tartania azoknak az embereknek, akiknek mondjuk nagyon erős identitása mondjuk a portugál vonal, akkor nekik nyilván ez fontos, ez ugyanúgy, mint mondjuk nekem Erdélyik, nem ugyanaz, de hogy mint mondjuk egy másik országban született ember elmegy bárhol máshova, akkor mindig ugye a kisebbség az erősíti magát, meg úgy egyáltalán a közösséget.
2: Igen, olyannyira, hogy portugál üzletemberek van ott a mai napig, turizmusban, ebben, abban, amabban. Tehát a jelenlétük teljesen nyilvánvaló a éttermekben, a üzletekben, tehát annyira a kultúrának a része. Úgyhogy nem lehet szétválasztani. 1999-től csatolták vissza Kínához, ugye egy lényegesen fejlettebb, gazdaságilag fejlettebb város, hogy úgy mondjuk, és kevésbé vannak konfliktusban az anya országgal, mint mondjuk Hongkong, ami ugye egy 7,5 milliós város, itt 700 ezer ember él, tehát lényegesen kisebb. Hongkongnak a kis öccse, vagy nem is tudom, mit lehet mondani, de a sorsát illetően ugye ott az angolok eresztettek gyökeret, ők tették rá a kezüket erre a 60 kilométerrel odébbi kikötőbe, itt pedig a portugálok, és hát mély nyomukat hagytak mind a két nemzet. Nem lehet kitörölni belőle, tehát teljesen nem tudom.
1: Hát nem is kell, azt gondolom, tehát, hogy...
2: Nem is kell, és igen. Ugye ragaszkodnak hozzá, és nem tudom, hogy fogják ezt összefésülni a mainlanddel, ugye az anyaországgal, miközben teljes mértékben tőle függnek, azért ezt ne felejtsük el. Tehát ezeknek a szállodáknak, hívjuk mondjuk szállodának, az energiaellátása, az élelmiszerellátása, a vízellátása, ez egy irtózatos mennyiségű, amit meg kell oldani, és ennek a nagy része ugye Kínából jön, még a személyzetnek is a nagy része onnan jön. De hát ugye a vízellátás, nincs önálló vízre, nincs semmi, hát ugye a Gyöngyfolyónak a torkolatában van, de hát azért ez nem elég. Az élelmiszerellátás itt semmi nem terem meg, tehát ez egy kis sziget, félsziget, ez így feltöltött tengeri terület, és hát gondoljuk el, hogy csak egy ilyen szállodakomplexum, ahol több tízezer ember van egy nap, hogy az ott az ugye luxus éttermek, tehát ezek rendkívül magas színvonal, itt nincs gyenge étterem, nincs tehát gyenge szálloda.
1: Egy háromcsillagos szálloda is teljesen.
2: Tehát ott olyan színvonalat kell produkálni, amihez annak a egy ilyen logisztikai lánc az nagyon-nagyon fejlett, és hát kőkeményen függnek Kínától. Uh-huh. Szóval érdekes, és ugyanakkor ugye a teljesen önálló beléptetési rendszer, tehát mondom, meséltem neked, elmentem, átmentem Hongkongba, elmentem várost nézni, és országot léptem. Ki és be, itt is, és ott is, tehát Hongkongban ugyanez van. Nagyon érdekes, nagyon érdekes.
1: De vagy ezt miért tartják fontosnak? Vagy ez ennek mi lehet a háttere?
2: Valamilyen szinten az önállóságot meg akarták tartani, hiszen az a gazdaság teljesen másképp működik, mint a kínai gazdaság. Tehát nem lehet egyszerűen egy az egyben összefésülni, az lehetetlen.
1: Igen.
2: Egészen más automatizmusok, tele van külföldi befektetővel, tehát ez nem úgy működik, mint a Kína jelenleg. Tehát lehet, hogy másképp fog ő is, de itt egészen más.
1: Jelen pillanatban,
2: ez nem lehet.
1: Igen. Na most újra jöjjön egy kis életörömzene, de innen jövünk vissza, és folytatjuk a beszélgetést.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Ez a Manna Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Szeszler Szilvia utazási szakújságíró, utazási szakember a vendégem ebben az órában, a desztináció pedig, amit meglátogatunk a mai napon, az nem más, mint Makao, és ugye ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy a beléptető rendszer, hogy útlevéllel tudsz ki bemenni, és hogy Hongkongba is úgy mentél át, hogy útlevéllel kellett átlépned meg ugye vissza. Illetve még egy, vagy szerettél volna valamit mondani erre?
2: Nem, csak azt akartam ebből erre mondani, hogy nem mondanám, hogy túl gondoltam volna a dolgot, utána sem néztem, hogy fogok oda belépni. Nem gondoltam, hogy ilyen idézőjelbe országot lépek, és ott is ugye be kell lépnem, majd ki, tehát egy napon belül ki és be, Makaóba és Hongkongba is. Úgyhogy csak azt akartam mondani, ha valaki odautazik, akkor semmi különösebb nem kell. Tehát még formanyomtatványt se kell kitölteni. Kapunk egy kis cetlit, azt viszont meg kell őrizni, tehát a kilépésnél azt kérik. Amit ha belépünk akár Makaóba, akár Hongkongba, tehát azt meg kell őrizni, azt a kis, vannak ilyen helyek, ahol ez van, Kubában is ez van például egyébként.
1: Most viszont is volt valami ilyesmi, nem?
2: Hát ott érkezési vízum is valami, lehet, vagy igen, előre vízum, ott azért vízum van. Itt nincs, tehát magyaroknak nincs, ugyanakkor a kínaiak nem léphetnek be csak úgy.
1: Hoppá!
2: Igen, tehát ő nekik azért... leadminisztrálják, hogy ők hogy léphetnek be. Mi bemehetünk simán, csak ennyit akartam erről mondani.
1: Azért ez is érdekes egyébként, hogy ez miért van így, meg az is, amit még a, nem tudom, picit korábban említettél, hogy a munkavállalók, hogy főként helyieknek adják, vagy helyieket tesznek olyan pozícióba, ami mondjuk nagyobb pozíciókban, nyilván ennek is van valami, akár történelmi háttere.
2: Hát, vagy védik ugye a helyieket, tehát a nagyon nagy a beáramlás, tehát ezek a helyek ugye vonzák a beáramló munkavállaló tömegeket, és nem akarják, hogy felhiguljon, hogy túl sokan jöjjenek be, attól is félnek. Nagyon magasak az ingatlanárak, így is, hogy nagyon sokan jönnek. A világ egyik legsűrűbben lakott országa, 22 ezer ember lakik egy négyzetkilométeren, tehát nem véletlenül épülnek ezek a ugyanolyan nagyon magas épületek, mint Hongkongban láttam, és utána nem is voltam korábban azokon a területeken, csak arra mentünk taxival, hogy láttam, hogy akik ott laknak ezekben a 40-80 négyzetméteres lakásokban, azok bizony 30-40 emeletesek.
1: Hogy a 40. emeleten lakni azért.
2: De most már 50 emeleteseket is építenek folyamatosan, tehát egyfolytában építették a házakat, nincs hely, nincs föld, töltik fel a tengert, tehát a dél-kínai tenger van itt, töltik fel és építik a lakásokat. Tehát itt is, hogy ugye ne higuljon fel, ne olcsósodjon el ez az egész, erre azért igyekeznek odafigyelni. Most ezek nem az a kimondott lakótelepi lakás, hanem nyilván olyan minőségűek, hogy a légkondicionáló rendszertől kezdve minden olyan, hogy az alsóbb szinteken üzletek, éttermek, és utána...
1: Tehát magas minőségben igen. Mint mindenre, tehát akkor ezt elmondhatjuk, hogy így alapvetően jellemző Makaóra ez a magas minőség, nem csak az építkezésben, hanem úgy egyáltalán mindenben.
2: Igen, ez így van. Igen.
1: És van olyan része Makaónak most így, mert eddig az érzetem van, hogy egyrészt csillog-villog minden, az egy dolog, de hogy ilyen zsúfoltságot érzek. Tehát, hogy van azért egy kicsit ilyen olyan része is, ami mondjuk egy kicsit nyugisabb. Tehát itt gondoljunk arra, hogy nem tudom, mit a Budapest agglomerációja, vagy nem tudom, tehát hogy valamilyen hasonló.
2: Hát a belváros, tehát ahol a portugál épületek vannak még egyébként, az úgy szellősebb, tehát mi is úgy lementünk, azért nyugodt, a terek vannak, tehát szellősebb, mindenhol ki lehet menni a tengerhez, ugye, akárhol, melyik részén vagy a városnak, valamilyen sétával, pár perces sétával kiérsz a tengerhez, ott parkok vannak, erre odafigyelnek, úgyhogy nem mondanám, hogy annyira, még ezek a idézőjelben lakótelepi környékek is azért olyan színvonalasak voltak nagyon.
1: Az étkezésben a Kína van hatással rá inkább, vagy portugál?
2: Hát van itt minden, úgyhogy van itt minden. A kiállításon, ahol részt vettem, ott például fizették az étkezésünket is ilyen jegyek formájában, és ez azt jelentette, hogy ezt beválthattuk ott. Én meg nem mondom mennyi, 100-valahány ilyen kisebb, hát nem tudom, ilyen vendéglátóipari egységnél. Aha. Mondanánk, hogy Laci konyha, de...
1: Mondjuk ez a kínai Laci konyha.
2: Ahol aztán voltak csodák, úgyhogy... De hát voltak persze teljesen számunkra ismerősebb ételek is, de volt, hogy meg nem mondtam volna, hogy ott mi. Tehát az abszolút klasszikus kínai konyha, de hát keverednek ezek ugye portugál dolgokkal is, tehát az európai hatásokkal. nyilván a japán, a környező ázsiai országok is hatással vannak rá, tehát mindent kapsz, de ott aztán volt a Kínából bőven, tehát de sokat kellett keresnem, mire azt mondtam, hogy na jó, ezt megmerem venni. Kaptam hozzá két pálcikát, szervusz, úgyhogy...
1: És utána letette a pálcikát, és elfogyasztottad kézzel, mert én nem tudom, hogy tudom, ugye? Tehát én nem értem, hogy
2: körülbelül.
1: Lehet pálcikát. Bár a gyerekem nagyon tökéletesen használja, no, de nem is az a lényeg. Így most már beszélgetésünk végén, hogyan lehet a legegyszerűbben eljutni, ha el lehet jutni egyszerűen Makaóba, akkor ezt mondjuk el.
2: Ma már azért könnyebb, mert több kínai légitársaságnak van közvetlen járata, és azért ez nagyon jó dolog, ugye tudjuk, akik így messzire utazunk, hogy mennyi ideig vagy úton, az nem mindegy. A távolsága sajnos adott, tehát egy olyan 11 órás, mondjuk én Sanghaj felé mentem, és onnan visszafele egy olyan 2-2,5 óra volt Makaó. Úgyhogy ezek azért szerencsés dolgok, tehát többféleképpen meg lehet ezt oldani, de mondom, ezekkel a közvetlen járatokkal azért ez így elég jó. És jók voltak tehát jó volt a kínai légitársaság, amivel mentem, teljesen színvonalas volt az ellátás, az utasokkal való foglalkozás, étkezés, minden, tehát teljesen rendben volt.
1: És ugye azt mondtuk, hogy ott tehát, hogy egészen, tehát hogy nyilván nem nagy bevásárlásokra, meg nem nagy, nem tudom, ruhatár feltöltésre nem alkalmas a hely, de alkalmas nyilván, ha valakinek jó sok pénze van, de hogy most nyilván aki egy kicsit mondjuk kevesebb, vagy kisebb pénztárcával rendelkezik, maga a repülő út, az ott lehet, ki lehet fogni jó áron jegyeket?
2: Ki lehet.
1: Tehát,
2: ki
1: hogy
2: lehet.
1: Ez nem az elrugaszkodott kategória.
2: Nem, ezek teljesen kezelhetőek, ezek a költségek, de én azt mondom, hogy ezt bízzuk arra, aki ezzel foglalkozik, tehát repjegyesre, profi repjegyesre, hogy az figyelje. Figyelje az árakat, ugye több légitársaság is megy, hogy mikor mennyi. A kínai légitársaságok alapvetően a legolcsóbbak egyébként. Tehát amikor Ázsiába utaztatunk, akkor nagyon sokszor inkább elküldjük valahova, Kínába vagy Tajvanra, és akkor onnan egy kicsit vissza, ha jön valaki, még mindig 100 000 forintot akár spórolhat egy jegyen, ami nem mindegy. Tehát ez alapvetően ez egy jó árkategória, amivel dolgoznak, tehát egy turista osztályon ki lehet nyugodtan jutni. De én mindig azt mondom, tehát ne vadásszunk az interneten, bízzuk ezt egy profira, aki teljesen képben van, hogy most melyik akciózik, most ebbe a két hétbe az van, ő meg fogja nekünk mondani, hogy most vegyél jegyet akkor, hogyha mondjuk szabad az utazási időpontunk, és tudunk alkalmazkodni, mert ők még a legjobb megoldást fogják találni nekünk.
1: Hát Szilvi, nagyon köszönöm, hogy Makaót is meglátogathattuk veled és általad. Majd legközelebb majd kitaláljuk, hogy melyik desztinációval fogjuk folytatni, hiszen van bőven a tarsolyodban, azt gondolom. Még van néhány, amiről nem beszéltünk, szerintem. Ugye?
2: Meg lehet.
1: Előfordul még egy-kettő, ott, ahonnan ez jött, hogy mondani szokták. Köszönöm szépen neked a beszélgetést.
2: Én is köszönöm.
1: Kedves hallgatóim, ebben az órában Szeszler Szilvia utazási szakújságíró, utazási szakember volt a Családi Manna vendége.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: 98.6 Manna FM. Életöröm zene.
1: Billentyűk abszurd viszonya, beleles nem van-e, merszem még. Új dallam, hát ez micsoda,

0: 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életörömzene. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Ma van az államalapítás ünnepe. Újra megnyílt a barlangfürdő Miskolcon, visszatért a kánikula. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: A magyarok tudását, kitartását és bölcsességét emelte ki köszöntőjében a köztársasági elnök az állami kitüntetések átadásán. Baka András hangsúlyozta, ez az alkalom nem a politikáról szól, nem világnézetek vagy meggyőződések mentén ismerik el az embereket, hanem annak mentén, hogy mit alkotott, mit fedezett fel, milyen tudást adott tovább. Az ünnepségen Cserhalmi György Kossuth Díjas színművész, a nemzet színésze a Magyar Érdemrend nagy keresztjét vehette át. A Mi Hazánk mozgalom nem tart rendezvényt az államalapítás alkalmából. A párt a közösségi oldalán tett ki bejegyzést a Szent Korona képével és ezzel a felirattal. Isten éltessen Magyarország! Országot építeni évek, évtizedek, évszázadok kitartó munkája. Szent István pontosan tudta ezt, jelentette ki a nemzeti ünnepen tartott zászlófelvonáson és tisztavatáson a kormányfő. Magyar Péter úgy fogalmazott, intézmények, törvények, tudás, szövetségesek és olyan emberek kellenek, akik készek az országért felelősséget vállalni. Voltunk, vagyunk, leszünk. Boldog születésnapot, Magyarország! Ezt írta Orbán Viktor a Facebook oldalán az augusztus 20-i nemzeti ünnep alkalmából. A Fidesz elnöke bejegyzésében a Kiskata zenekar Megmaradni Magyarnak című daláról készült videóklippet osztotta meg. Párbeszédet kezdeményeznek az ország jövőjéről és az elmúlt 36 év tanulságairól a polgári demokraták. Mindenkit beszélgetésre hívnak, párt hovatartozásra tekintet nélkül, közölte Navracsics Tibor. Az Orbán kormány volt közigazgatási és területfejlesztési minisztere úgy fogalmazott, a két politikai oldal szembenállása az ország egységét rombolja, ezért van szükség olyan párbeszédre, amely felülírja ezt. Az Országos Mentőszolgálat felkészült az ünnepi rendezvények egészségügyi biztosítására. A tűzi játék idején 56 ponton lesznek mentőegységek. A helyszínekről a mentők.hu oldalon vagy az Életmentő applikációban lehet tájékozódni. Újra megnyílt a Miskolc-tapolcai barlangfürdő. Az Európában is ritkaságnak számító fürdő két éve egy elektromos zárlat miatt égett le. A felújítással egy biztonságosabb, korszerűbb és fenntarthatóbb fürdőt hoztak létre, mint egy 1,5 milliárd forintból. Az ünnepi hétvégén 4 napos programsorozattal, koncertekkel, gasztronómiai programokkal várják az érdeklődőket. Országszerte napos, fátyol, felhős az idő. Délután északon, északnyugaton beborul az ég, és előfordulhatnak záporok, zivatarok. A szél időnként megerősödik, napközben 32-37, késő este 26-33 fok várható. A Balaton 23, a Velencei tó 21, a Tisza tó 25 fokos.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: Digitális hétköznapjaink. Beszélgetések a mesterséges intelligenciáról és a biztonságtechnikáról. Dimitrova Desziszlava, villamosmérnök közgazdász, AI szakértő és Péter Petra podcastja. A mai epizódban újra vendégünk Nagy Ferenc, biztonságtechnikai szakértő az Axon Soft képviseletében, akivel a Facility Management és a biztonságtechnika kapcsolatáról összefonódására fogunk beszélgetni. Szia Feri, köszi, hogy velünk vagy.
1: Szia Feri.
2: Szervusztok. Szervusztok, köszöntöm a hallgatókat.
0: Honnan kell egyáltalán elindulni ebben a témában?
2: A facility management ugye egy elég fontos gazdasági iparággá nőtte ki magát, mióta már irodaházakba tömörülve dolgoznak sokan, és egyéb olyan épületeket is felügyelni kell, amelyekben sok ember együtt tartózkodik. Ennek mindig is volt biztonságtechnikai vetülete. Nagyon fontos az, hogy egy biztonságos, nyugodt környezetben tudjanak dolgozni azok, akik oda betérnek, idegenek ne tudjanak bemenni, illetve egy olyan új humán erőforrást is érintő kezdeményezés is megjelent egy pár éve, amikor már szeretnék mindezt a feladatot kevesebb emberrel, kevesebb humán erőforrás ráfordítással elvégezni, és ezért vált szükségessé az, hogy különböző olyan biztonságtechnikai elemeket egybe vonjanak, vagy egybe kezeljenek, amelyek eddig külön-külön voltak, és ezeket, hogyha összemondjuk, akkor ezeknek a felügyeletére már kevesebb ember is elegendő, és így humán erőforrást lehet optimalizálni.
1: Uh-huh. Feri, ez jelenthet az, hogy mondjuk én bemegyek egy bevásárlóközpontba, vagy egy irodaházba, és sokkal kevesebb ilyen személyzetet látok, és akkor azt gondolnám, hogy itt most minden szabad, mert úgyse vesznek észre, mondjuk a felhasználó szempontjából, a látogató szempontjából, mit tudsz mondani?
2: Igen, van egy ilyen vetülete is, ugye van az a típusú ember, aki, hogyha biztonsági őrökkel találkozik, akkor egyből ideges lesz, egyből. Nem feltétlenül azért, mert ő rosszban sántikál, vagy olyan tevékenységet szeretne folytatni, amit esetleg föltűnne a biztonsági őröknek, hanem egész egyszerűen feszélyezik. Ezek az embereknek egy megnyugvás lehet az, hogy nem figyelik már őket emberi szemek, hanem csak a kamerák. Ez természetesen ugye GDPR is előírja, hogy mindenféle felirattal közölni kell az oda betérőkkel, de a másik fele meg az, hogy nagyon hamar elterjed az, hogyha esetleg valaki úgy gondolkozik, hogy most szabad a vásár, és szabadon tehetek azt, amit szeretnék, és magához vesz bizonyos dolgokat, amik nem az övé, magyarul lopásra szánja el magát, akkor is lebukik természetesen ugye a mesterséges intelligencia, vagy más egyéb kamerarendszer felvétele alapján, akkor utána az nagyon hamar elterjed ez a bűnözői körökben, és akkor már egy egészen másfajta megközelítésben fognak, vagy nem fognak oda visszatérni. Mi beszéltünk korábbi adásban az ősi mesterséget űző hölgyekről, akik eltűntek a placokról, uh-huh. amikor elterjedt, hogy ott kamera rendszer van.
1: Igen, meséltek a történeteket, igen, igen.
2: Igen, pont ugyanez az igazság azzal kapcsolatban is, amikor egy boltból a biztonsági őrök egy picit visszahúzódnak, kevesebben vannak, viszont ott vannak a kamerák, amik tulajdonképpen olyan számban vannak már jelen, hogy mindent látnak.
0: Az is nagyon érdekes egyébként, hogyha ezt ipari szinten vagy cég szinten vagy nagy épületek szintjén nézzük, akkor ott van egy sokkal bonyolultabb működési folyamat, akár a GDPR szempontjából, akár pedig a felhasználhatóság, tehát a streameknek a felhasználhatósága szempontjából. Mennyi ideig tárolják ezeket a felvételeket? Kinek adhatják ki ezeket a felvételeket? Kinek van jogosultsága, és miért pont azoknak ezeket megnézni? Például egy belső vizsgálat miatt lehet-e ilyen felvételeket megnézni? Hova lehet elhelyezni ilyen megfigyelő kamerákat? Például a biztonságtechnikai szempontból egy menedzsmenti vonalom.
2: Köszönöm szépen, hogy a komplet jogi hátterét felvázoltad annak, hogy hogyan és hol kell elhelyezni ezeket a bizonyos kamerákat. Ugye a GDPR rendeletei nagyon pontosan meghatározzák azt, hogy milyen fajta dokumentációval, milyen jogosultságkezeléssel, kik, mikor és mihez férhetnek hozzá. Ugye ez alapvetően be kell tartani, mert az Európai Unió részei vagyunk mi is. Az, hogy mennyi ideig tárolható egy felvétel, erre létrejött egy ökölszabály, ami a 3 napot és a 30 napot jelöli meg, indokolt esetben azonban ennél hosszabb is lehet. Elsősorban ipari olyan környezetekben fordul ez elő, amikor egyes tevékenységek csak 30 napon túl derülnek ki, hogy ott valami történt, és azt vissza is kell nézni. Ebben az esetben ez természetesen a hatóság engedélyezi, mert hogy egy olyan megfelelő indokot kapott, ami mérlegelve kiadják az engedélyt. De alapvetően ezek azért tárhelyt szükségesek, tehát ugye nagyon fontos az, hogy ezek a felvételek, hogyha el vannak tárolva, akkor egy bizonyos napnál tovább már igen nagy tárhelyet is követelnek maguknak. Ez infrastruktúrális beruházás szempontból sem mindegy, hogy teszem azt egy 10 terabájt elegendő egy ilyen adatmennyiségnek a rögzítésére, vagy esetleg 70-100 vagy ennél több terabájtnyi tároló vagy kapacitásra van szükség. Ugye itt a beruházás szempontjából sem mindegy az, hogy miben határozzuk meg ezt, de a törvény az előírja, tehát segít nekünk, hogy nagyon-nagyon messzire nem menjünk ebben a dologban.
0: Most mindkettőtöktől kérdezek. A GDPR-ral kapcsolatban ugye mindig beszélünk néhány mondatot, és feltételezzük azt, hogy nagyjából azért az emberek tisztában vannak azzal, hogy ez mi is. Ez nyilván a személyiségjogokat védik, nyilván adatvédelemről van szó, ezt mindannyian tudjuk, de bennem mindig felmerül, amikor ez szóba kerül bármilyen szinten is, hogy miért csak Európában ilyen fontos ez?
2: Ez egy nagyon-nagyon jó kérdés, Petra, ismét. Mi vagyunk ennyire píszik?
0: Aha.
2: Tehát ugye mi figyelünk oda annyira a különböző jogokra és különböző sérelmekre, illetve
0: vagy a lehetséges kimenetelekre, igen, aha.
2: Uh-huh. Így van. Tehát ugye azok a forgatókönyvek, amiket itt kivédeni próbál a GDPR, teszem hozzá, hogy én picit túlzónak tartom, illetve nagyon-nagyon leszabályozottnak, és nem megfelelő szabad kezet adva azoknak a szerveknek, akiknek mondjuk pont az lenne a feladat, hogy lássanak és észleljenek. Itt gondolok azokra a körözött bűnözők elfogására irányuló kísérletekre, vagy egyéb olyan bűncselekmény felderítésére, amiben nagyon sokat segítene az, hogyha például egy arcfelismerés megmondaná, hogy ki volt az elkövető, és akkor ugye a körözést már egyből könnyebb kiadni. De ugye ez nem lehetséges, mert hogy nem mindenhol lehet ez. A GDPR egy kicsit szarkasztikusan azt szoktam mondani, hogy egy olyan dokumentációs teher, amit meg kell tenni azért, hogy törvényesen rendelethez híven tudjunk működni. Ugye előírja azt, hogy kik, előírják azt, hogy mikor, előírják azt, hogy milyen mélységben férhetnek hozzá, és mindezt le is kell írni. Tehát ugye egy nagyon fontos dokumentációs kötelezettsége van mindenkinek, aki a GDPR-ba ütköző bármilyen tevékenységet folytat, legyen az egy biztonsági személyzet, legyen az egy üzemeltető, bárki, aki hozzáfér, vagy lát ilyen jellegű felvételeket. Ezek nagyon jól le vannak szabályozva, nagyon jól le vannak írva. Ha ezeket betartjuk, a megfelelő dokumentációkat elkészítjük, odafigyelünk a jogosultságkezelésre, illetve arra, hogy kinek milyen jogot osztunk ki, akkor nagyon nagy probléma nem lehet. Ugyanakkor van egy olyan negatívuma is az egész dolognak, hogy ugye a GDPR rendelet megszegéséért nem fix összegű például az a bizonyos büntetés, amit kirónak, hanem százalék, tehát bevétel százaléka, ami a nagyobb, gigantikus, például egy óriási pláza komplexumnak az éves bevétele, az egy picit meghaladja a Kispiriti Palkó Kft. Üzlethelyiségét, ahol 3 darab kiflit lehet venni, meg 2 zsömlét. Tehát ugye van egy olyan elrettentő ereje is ennek a százalékban meghatározott büntetésnek, ami elrettenti és megállítja azokat, a jogi oldalon megállítja azokat a törekvéseket, amik esetleg segítenének mondjuk biztonságosabbá tenni egy olyan plázát, ahol éppen nem lehet az arcfelismeréssel operálni.
1: Igen, én beszélgettem, most jöttem vissza Amerikából kinti üzletemberekkel, és ők szoktak mondani, hogy az amerikaiak persze árgus szemekkel figyelnek, hogy a Európában milyen szabályozások vannak, és azok mennyire hoznak eredményeket, mennyire hasznosak, és akkor utána át tudják venni, úgyhogy valamilyen szinten így kis kísérleti a Hodeon, mi ezt előkészítjük más országoknak. Ahogy mondta Feri, vannak olyan országok, ahol pedig teljesen a kormány eldönti, hogy mi legyen a szabályozás, és akkor ez hogy működjön, és ahhoz az embereknek kell hozzáidomulni. Itt például a Kínára gondolok, ahol mondjuk tudsz a boltba úgy vásárolni, hogy az arcanalitika alapján az arcoddal össze van kötve a bankszámla, meg egyebek, akkor lehúzak a terméket, lehúzak a kártyádról, és akkor értelemszerűen ott van egy score rendszer, vagyis olyan rendszer, amely az embernek a társadalmi viselkedése alapján kap különböző pontokat, és azok alapján van eldöntve, hogy mit csinálhat és mit nem. Igen, az pedig a másik véglet.
2: Igen, pont mint elrettentő példa szokták Kínát emlegetni, és erre föl nagyon sokan fölbuzdultak, és a GDPR-nak tulajdonképpen ez is az egyik lényege, hogy ne lehessen ilyenekbe használni. Én mindig azt mondtam, hogy nem a technológia felelős az ilyen jellegű visszaélésekért, hanem az emberek, akik ezeket az adatokat kezelik.
0: Igen, arról szoktunk beszélgetni, hogy ugye mindig az emberen, az egyénen múlik. Tehát, hogy hogyan használja az AI-t, a ChatGPT-t, tehát, hogy ez a személy, hogy is szoktam mondani, hogy az, hogy ki hogyan tud bánni a ráruházott szabadsággal, az mindig az ő felelőssége. Tehát mindent lehet használni nagyon jól, és mindent lehet használni pokoli rosszan. Visszatérve kicsit még a GDPR részre. Melyik az az ország, ahol, ugye most már Kínát emlegettük, de ahol nincsen, ezt nem használják, illetve milyen esetekben íródik felül ez? Tehát mondjuk akár egy bűnügyi helyzet, vagy milyen szituáció az, amikor ez felülírható a GDPR rendelkezése?
1: Hát ugye tudod, Petra, hogy amikor készülnek ezek a felvételek, lehet úgyis elkészíteni, hogy bizonyos dolgok maszkolva vannak, azért, hogy mondjuk a felügyelő személyzet ne is lássa, hogy kik voltak ezek a személyek, viszont az a megoldás szállító, hogyha tudja, akkor ezeket le tudja venni, és gondolom Feri, azért a te minden napjaidról beszélve biztos vannak olyan helyzetek, amelyeknél a felügyeleti szervekét, akár a rendőrségre gondolva, ők hozzá tudnának férni úgy a felvételhez, hogy akkor ténylegesen fogják látni az elkövetőt.
2: Igen, hát kire vonatkozik a GDPR, ugye benne van a nevében is, hogy az Európára vonatkozik csak is kizárólag. Tehát semmelyik más földrészen ez nem hatályos. Se az amerikai földrészen, se Ausztráliában, se Afrikában, tehát az Ázsiáról nem is beszélve. Tehát ugye ez egy Európai Uniós szabályozás, ami azt jelenti, hogy azon kívül ez nem kötelező érvényű. Európán belül igen, vannak olyan esetek, vannak olyan részek, amikor kikerülhető, vagy felülírható, inkább úgy mondom, a GDPR rendelet, amikor valamilyen olyan cselekvények a felderítésére van szükség, amit esetleg a GDPR-ba ütközve nem láthatunk. Csak egy gyakorlati példát ad mondjak, hogyha egy büfé területén vannak olyan értéktárgyak, amiknek az eltulajdonítását szeretnénk felderíteni, akkor egy monitorozó személy nem lát semmit értelemszerűen az étkező a büfé közönségéből, illetve az asztalokból, de hogyha szükséges, akkor egy megfelelő jogosultsággal rendelkező személy ezt a fajta blúrolást vagy elhomályosítást le tudja venni, és a mesterséges intelligencia meg egyébként is a blúrolás mellett is lát. Tehát, hogyha egy területet kijelölök, hogy az oda történő behatolásoknál adjon riasztást, akkor hiába nem látom, hogy ki volt az, akkor is tudni fogok arról a tényről, hogy arra a területre valaki behatolt. Tehát ilyen módokon lehet a rendeletek megfelelően, de mégis azért hatékonyan működve és dolgozva. Az exportált felvételeknél, amikor hatóság például kikér egy felvételt egy bizonyos cselekményről, akár bizonyítéként, akár egy nyomozat részeként, akkor ugye kutya kötelessége minden egyes szolgáltatónak úgy kiszolgáltatni ezt a fajta felvételt, hogy csak az érintett személy legyen felismerhető rajta, magyarul mindenki más, minden más rendszám, arc egyéb ki legyen takarva, ki legyen blúrolva. Ezt most már egyébként eléggé alap a biztonságtechnikai szoftverek területén, és ezt így is vezették be most már elég sok helyen.
0: Feri, figyelmeztető táblát kell-e kitenni, kihelyezni, és hogyha igen, mikor, milyen területeken, milyen helyzetekben, hogy itt kép és hangfelvétel készül arról, aki ide belép, aki itt vásárol, aki itt dolgozik, stb.
2: Minden esetben kötelező érvényű, amikor tól elindul a kamerás megfigyelő.
0: De az utcán nem? Az utcán is
2: nem,
0: kell?
2: Nem,
0: vagy ott csak tudnunk kell, hogy van egy ilyen? Mert ugye a törvény nem tudása, nem, vagy nem ismerete nem mentesít, de ettől még tisztában kell lennünk vele, hogy a köztéri megfigyelésben is látszódhatunk.
2: Igen, és nem. Tehát ugye az, hogy a törvény ismerete nem mentesít, ezt nagyon jól mondod, ezt én rendőrkoromban nagyon sokszor elmondtam, meg utána, előtte, meg utána, meg nekem mondták sokan. Nem, természetesen nem azért, mert törvényben ütköző cselekedetet folytattam, hanem egyéb olyan vicces eseteknél, amikor ez jó jött.
0: Vissza lehetett dobni azt, rád.
2: Igen, amikor visszajöttek azzal, hogy tudták, hogy mi volt a múltamban. De az, hogy a plázákon, vagy a közterületi megfigyeléseknél nincs figyelmeztetés, az pusztán azért van, mert hogy ez egy közbiztonságot szolgáló olyan közszolgáltatás, aminek egyébként a másik oldala, tehát a monitorozó szobában ülő személyeknek nagyon szigorú feltételeknek kell megfelelni, és illetve a GDPR az rájuk vonatkozik elsősorban, de nem kell minden egyes járók előtt figyelmeztetni arra, hogy itt megfigyelés történik. Ez valahol egy talán már intézményesnek mondható és általános dolog, ami tulajdonképpen azzal, hogy kilépünk az utcára, azzal elfogadjuk tulajdonképpen ezt a felhasználási feltételt.
1: Igen, és most már ezek a táblák eléggé részletesek, pont nem rég ugye néztem egy ilyet, akkor ott van egy ilyen rövid összefoglaló leírás, utána egy QR kódot beolvasva az adott személy, aki szeretne megnézni most, hogy is vannak pontosan a kamerák elhelyezve, mire használják, milyen okból gondolják ezt így használni, hogy elemzik a felvételeket, és akkor azok a felvételekkel mit történik, és ha jól tudom, ott azon a linken rengeteg dokumentum van elhelyezve, amelyet az adott cégre, az adott objektumra szabva le van írva, hogy pontosan mi történik. Értelemszerűen persze azzal, hogy bemegyünk egy objektumba, azt jelenti, hogy el is fogadjuk ezeket a feltételeket, viszont azok, akik szeretnének ennek utána nézni, akkor tessék az épület bejáratánál ott van az a tábla, az a QR-kód, mert ugye manapság a GDPR meg az EECT szabályozás ezt követeli, és akkor meg tudjátok nézni, hogy pontosan mi történik.
2: Így van, ez minden egyes olyan közintéz, vagy bocsánat, olyan retail, tehát kereskedelmi épületnek a bejáratánál föl kell, hogy legyen tüntetve, ahova a közönség bemegy, és nekem egy nagyon fontos, egy nagyon nagy retailnek az egyik képviselője mondta azt, hogy ezek nem közterületek. Tehát amikor te bemész az XY áruházba, akkor te nem egy közterületre lépsz be, hanem annak az áruháznak a tulajdonát képező területre, ahova ő a belépést egyébként megtagadhatja. Tehát, hogyha ő valamilyen oknál fogva nem szeretné, hogy te oda bemenj, akkor megteheti azt, hogy a megfelelő személyzettel megkér téged arra, hogy ne lépjél be oda. Tehát ugye ezek nem közterületek, ez fontos.
1: Igen, mert ez az ő objektuma, és ha jól tudom, Feri, akkor a rendszerek már képesek mindent is megcsinálni, csak gondolom a megrendelőknek a GDPR és az EECT szabályozások miatt még nem teljesen használják. A technológia sokkal előrébb tart, ugyebár? Mert most már lassan le kell zárjuk a beszélgetést.
2: Igen. Magáról a facility managementről csak annyit, hogy nem csak biztonságtechnikai dolgokra használják már az AI-t, hanem az üzemeltetés egyéb területein is, a klímavezérléstől kezdve az ajtónyitás, egyéb olyan dolgok is, amik már abba az irányba mutatnak, hogy egy olyan szenáriót, egy forgatókönyvet összerak az AI magának, hogy még a legfőbb felhasználási időpontok például egy büfében vagy egy közösségi térben, de akkor fölveszi a fűtést, amikor kevésbé, akkor leveszi a fűtést, és így tovább, tehát ez meg nagyon-nagyon-nagyon sok dolgot tartogat a jövő számára.
0: Amiről természetesen mi is beszélgetni fogunk itt a Digitális Hétköznapjaink podcastban. A jövő héten is Nagy Ferenc lesz a vendégünk, Ferivel arról beszélgetünk majd, hogy milyenek és mik ezek az AI által generált videótartalmak, miért veszélyesek, hogyan lehet őket jól használni, és hogyan lehet rosszul használni, hogyan kapcsolódik mindez ez a bizonyos deepfake, és hová tart ennek a fejlődése, ami gyakorlatilag olyan tempóban zajlik, hogy az ember csak kapkodja a fejét. A mai epizódunk vendége is Nagy Ferenc biztonságtechnikai szakértő volt az Axonsoft képviseletében. Köszönjük az idődet.
1: Köszönjük szépen, Feri.
0: A beszélgetéseket megtaláljátok az alfasonic.hu oldalon és a 98.6 Manna FM-en.
3: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna. Manna FM. FM-en a 98.6-on. Online. És applikáció.

0: 98.6 Manna FM, a budapesti régió legjobb programjai.
1: Idén 200 éves a fotográfia. A világ első ma is létező fényképét egy francia vegyész készítette el 1826-ban. Akkor ő még egyedül volt ezzel, most viszont már mindenki képes a fotózásra, elég hozzá egy okos telefon. Persze a tehetséget nem pótolhatja a technika, ez pedig most hat aktuális, még fotó-fotó kiállítással bizonyítjuk a Világ Budapest nyomán. Kajapó indiánok láthatóak a Néprajzi Múzeumban. A majd csak 2027. január 4-én záró kiállítás Gustav Verschwieber, kulturális antropológus 1974 és 2019 között készült fotóiból válogat. A képeken arcokat, ünnepi jeleneteket és mindennapi életképeket láthatunk az Amazóniában élő, önmagukat Mebengókrén nevező, de a külvilág által kajapóként ismert indiánokról, akikkel az antropológus hosszabb, rövidebb ideig együtt élt az elmúlt 4,5 évtized alatt. Egy a miénktől teljesen eltérő, nagyon izgalmas, a test átalakítását és rituális színezését a középpontba helyező, tőlünk fizikai értelemben is távol eső kultúra ismerhető meg az antropológus beszédes és élő fotói segítségével. Rákosi és Kádár börtöneinek világa látható a Kápa központban. Az augusztus 30-ig nyitva tartó kiállításon az egykori internáló táborok, börtönök, kihallgató helyiségek és a pereket kiszolgáló terek, például tárgyalótermek világa elevenedik meg és kínál hajmeresztően jó élményt, amit a fotók mellett látható installációk, videók és tárgyi emlékek csak fokoznak. Nem csak általános képet kaphatunk erről a félelmet keltő egykori világról, hanem gyakran tragikus, egyéni sorsokat, hihetetlen túlélés történeteket is megismerhetünk. Ha pedig már ott járunk a Kápa központban, érdemes megnézni egy másik kiállítást is, ami augusztus 23-ig tart nyitva. A világhírű, de mondhatjuk talán azt is a legjelentősebb nemzetközi képügynökség, a Magnum Photos korai színes képeiből válogat a tárlat. A következő állomás a mai Manóház. Az augusztus 23-ig látható kiállításon az idén 125 éves magyar film előtt tiszteleg az idén 200 éves fotográfia. A tárlat különlegességét az adja, hogy talált magának egy speciális nézőpontot. Stand és verkfotókon keresztül mutatja be a filmkészítés kulisszák mögötti világát, miközben a fotográfia és a mozgókép kapcsolatára is rávilágít. A rendező nagyságok, a színész óriások és a filmklasszikusok mellett valójában az őket lencsevékre kapó szürke eminenciások, a fotósok a főszereplői a kiállításnak. Az 1986-os Forma 1 magyar nagydíj a Jazz galériában látható. A fotó találkozása a festészettel, a kettőt összekötő híd szerepében pedig a 86-os első magyar nagydíj látható ezen az igazán különleges kiállításon. Napjaink sztárfestője, Weiler Péter festményeiből és Méhes Károly archív fotóiból áll a kínálat, ami azon túl, hogy feleleveníti a 40 évvel ezelőtti eseményeket, olyan kérdésekre is választ keres, hogy egy sportesemény hogyan válhat politikai és kulturális jelentőségűvé, és hogyan maradt fenn a kollektív emlékezetben. A 2012-ben elhunyt Hemző Károly a magyar fotográfia fontos alakja. Kereken 50 évvel ezelőtt nyitott meg a Műcsarnokban a Találkozásaim című kiállítása, amit a magyar képző és fotóművészet legendás eseményei között tartanak számon. A szeptember 20-ig látható kiállításon a fél évszázaddal ezelőtti kiállítás képei láthatóak, valamint olyan fotográfusok munkái, akik a Hemzőről elnevezett díjat elnyerték vagy elindultak érte.
0: Programajánlót hallottak. Manna Morzsa.
2: Nyári grillezés. A jó hangulat mellett az ételbiztonság is számít. A nyári sütögetésnek külön hangulata van. Kert, terasz, barátok, beszélgetés, illatok. De a meleg időben az élelmiszerek is gyorsabban romolhatnak, ezért néhány apró szabály sok kellemetlenséget megelőzhet. Az első, a nyers és a kész étel ne találkozzon. A nyers húsleve olyan baktériumokat vihet át, amelyek a salátán, kenyéren vagy már megsült ételen gondot okozhatnak. Külön vágódeszka, külön tányér, alapos kézmosás. Ezek egyszerű, de fontos lépések. A második, a hús belseje is süljön át. Kívülről lehet szép barna valami, miközben belül még nem elég forró. A mély hűtött húst érdemes hűtőszekrényben teljesen felengedni, hogy egyenletesen süljön. A megégett, erősen füstös részeket pedig jobb elkerülni. A harmadik, ami hűtést igényel, ne álljon órákig a napon. A majonézes, tojásos, tejtermékes ételek, húsok, halak különösen érzékenyek. A nyári ételbiztonság nem hangulatrontás, hanem a jó este biztosítása. A legjobb kerti parti az, amelyikről másnap is csak jó emlék marad.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
0: Otthon, autóban, tömegközlekedés közben vagy a munkahelyen. Jegyezd minden alkalmat, amikor a 98.6 Manna FM szól. Életöröm zene és mannasztikus műsorok bárhol, bármikor. Ha kérdezik, A 98.6 Manna FM-et hallgatod.
2: Köszönjük! Reklám hangzott el. Másodfokú hőségriasztás van érvényben. Magyarországnak erős honvédségre van szüksége, mondta a kormányfő. Újra megnyílt a Miskolc-tapolcai barlangfürdő. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: A magyarok tudását, kitartását és bölcsességét emelte ki köszöntőjében a köztársasági elnök az állami kitüntetések átadásán. Baka András hangsúlyozta, ez az alkalom nem a politikáról szól, nem világnézetek vagy meggyőződések, hanem annak mentén ismerik el az embereket, hogy mit alkottak, fedeztek fel, milyen tudást adtak tovább. Magyarországnak erős honvédségre van szüksége, nem azért, mert háborút akar, hanem éppen azért, mert békében szeretne élni, fogalmazott a délelőtti tisztavatáson Magyar Péter. A kormányfő kijelentette, a honvédeknek nem egy politikai oldalt, hanem a hazájukat kell szolgálniuk. A most avatott tisztek elé példaként az 1848-49-es szabadságharc hőseit állította, akik tudásukkal, elkötelezettségükkel, felelősségvállalásukkal bizonyították rátermettségüket. Ma lépnek hatályba a közneveléssel kapcsolatos törvények és a kormányrendeletek módosításai. Ezek növelik az intézményvezetők jogkörét, a tantestületek szakmai autonómiáját, valamint helyreállítják a foglalkoztatottak kollektív jogait. Megnyílt a Hortobágyi hídi vásár. A tavainál több árussal és hosszabban 3 napon át várják az érdeklődőket a 9 lyukú híd melletti vásártéren. A kézművesek között vannak például kalaposok, bőrösök, fazekasok és szürkészítők. A vásár idején látogatható a Mátai Ménes, a Pusztai Állatpark és a Pásztor Múzeum, valamint lesznek népzenei koncertek, hagyományőrző produkciók és gólyalábas komédiások. Újra megnyílt a Miskolc-tapolcai barlangfürdő. Az Európában is ritkaságnak számító fürdő 2 éve egy elektromos zárlat miatt égett le. A felújítással egy biztonságosabb, korszerűbb és fenntarthatóbb fürdőt hoztak létre, mint egy 1,5 milliárd forintból. Az ünnepi hétvégén 4 napos programsorozattal, koncertekkel, gasztronómiai programokkal várják az érdeklődőket. Az Országos Mentőszolgálat felkészült az ünnepi rendezvények egészségügyi biztosítására. A tűzijáték idején 56 ponton lesznek mentőegységek. A helyszínekről a mentők.hu oldalon vagy az Életmentő applikációban lehet tájékozódni. Ismét másodfokú hőségriasztás lépett életbe. Az intézkedés vasárnap éjfélig tart. A szakemberek mindenkinek azt tanácsolják, hogy igyon sok folyadékot és fényvédő krémmel, szellős ruházattal védje bőrét az erős napsugárzástól.
0: Időjárás.
2: Északon, északnyugaton beborul az ég, és előfordulhatnak záporok, zivatarok. A szél időnként megerősödik, a zivatarokat viharos széllökések kísérhetik. Napközben 32-37, késő este 26-33 fok várható. A Balaton 23, a Velencei tó 21, a Tisza tó 25 fokos.
0: Társadalmi célú hirdetés.
3: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket terem ezen a téren is.
4: Pantol Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
2: CrossGPS.
0: CrossGPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az út elágazásokban, elakadásokban.
2: CrossGPS.
5: Pajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
6: Közélet, közízlés, közbeszéd. Végre egy igazi üdítő nyári koktéllal készülünk. Neked, akár a Mannán hallgatsz bennünket, akár a Cross Rádióban, vagy épp nézel bennünket, kedves hallgató és néző a Cross Rádió YouTube csatornáján. Ha nem iratkoztál még ott fel, akkor kérlek, tedd meg. Hello, én Bali Mónika vagyok, Pajor Tamással köszöntünk és köszöntjük vendégünket is, Brian Elmehandit. Köszi, hogy eljöttél.
7: Tisztelettel üdvözlök mindenkit.
6: Brainerd Divat, szociológus és viseletkutató, a Bespoke magazin alapító főszerkesztője, a Mehandi Bespoke tulajdonosa, és egy szalonról is beszélünk, és Egyetemi oktató is vagy a Szegedi Tudomány Egyetemen, mégpedig a stílus kommunikátor szakoktatója, nagyon tetszik nekem ez, és van még itt, aki nagyon rajong ezért, a Pajor Tamás, ha még nem tudta róla a néző meg a hallgató, hogy ő ezért a rajong. A Nemzetközi Protokoll Szakemberek Szervezetének is alapító tagja vagy, hát ez gyönyörű. Miről fogunk beszélgetni? Viselkedéskultúráról, viseletműveltségről, közéleti reprezentációról, attitűdről, a megjelenés méltóságáról. Hogyan lesz abból kommunikáció? Na és most gyorsan elrebegem, hogyan találtam én rád. Feldobott a Facebook egy posztot, a Bespoke magazin Facebook profiljából származik ez a néhány gondolat.
8: A Bespoke magazint.
6: Bespoke?
8: Szerintem ezt kicsit tagoljuk, és...
9: Bespoke.
8: Világos angol kifejezés, mert ugye sokan talán a csodapók, vízipók.
6: Honnan jön ez neked? Komolyan?
9: Bespoke.
6: Nem vízipók, szóval... de nem hadarok, de most éppen, ha hadarnék, akkor tényleg félre.
8: Hát az elején hadartál, Bespoke, de
6: jó,
8: nem baj.
6: Oké, Bespoke magazin.
9: De kifejthetjük, hogy mit jelent.
6: Mit jelent? Fejtsd ki, ez a kezdjük így.
9: Tehát a Bespoke az tulajdonképpen az angol kifejezés, és tehát a klasszikus szabósági kultúrából, tehát abból annak a területnek a terminológiájából ered, ugye a bespoken, tehát a megbeszélés alapú szabóságot jelenti, tehát erre utal. Tehát az a szabóság, amely teljesen kötetlen, és minden vonatkozásában az ügyfél igényeihez igazodik, és ezért úgynevezett megbeszélés alapú.
6: De szép, ez a egyedi igen, tervezésről is beszélünk.
9: És tehát ez ugye a szevíró az otthona ennek a típusú szabóságnak. Tehát
6: még egyszer, mi az otthona?
9: Vagy? Szevíró, egy londoni, ugye a szabóságok utcája.
6: Igen.
9: Ott vannak ezek a bizonyos Bespoke szabóságok, és tulajdonképpen ott találták fel az öltönyt, és onnan terjedt el a világon. Úgyhogy lényegében erre utal ez a szó. Tehát, hogyha nagyon magyarosítani akarom, akkor megbeszélés alapú szabósági kultúrára, gyakorlatra utal.
6: Ó, mennyit tanultam már ebben a pár percben. Szóval, a politikusok öltözködéséről szóló egyik legutóbbi posztotok alatt többen felvetették, írjátok, hogy a közéleti szereplőknek stylistra vagy protokoll szakemberre volna szükségük a megjelenésük gatyábarázásához. A felvetés érthető, ugyanakkor jól mutatja, mennyire félrecsúszott a köztudatban a politikai megjelenés valódi szakmai természete. Amiről te beszélsz, az nem pusztán ruhakérdés, nem csak politikusok esetében, hanem úgy általában közszereplők esetében sem. Tehát nem csak ruhakérdés, hanem mi?
9: Ugye társadalmi kommunikáció, és tehát szerepértelmezés. És ugye ez a probléma, hogy a félreértés abból ered, hogy Magyarországon is úgy alakult ki, tehát a vizuális kommunikáció, pontosabban tehát annak az öltözködésre vonatkozó része, az úgy terjedt el ez a fajta szakmai közeg, hogy itt jellemzően stylistok azok, akik megmondják, úgymond, hogy hogyan kell öltözködni, ők azok, akik jelen vannak mondjuk tévéműsorokban is, és hát sajnos... Tehát a stylist szakmai kompetencia, vagy szakmai tőke, az nagyon sok mindenre jó, de azért nem jó mindenre. És tehát az nagyon jól és szembetűnően látszik egyébként, például tehát a magyar filmes meg sorozat kultúrában is, hogy stylistok állnak a custom design mögött, tehát ahol mondjuk nyugaton kifejezetten erre szakosodott jelmeztervező szakemberek vannak. Magyarországon ezt stylistokkal oldják meg rendszerint, tisztelet a kivételnek, és tehát a stylist az sok mindenhez ért, de ugye a végeredményből mindig látható, hogy a részletek szintjén azért a kompetencia az meglehetősen hiányos, és ez főleg akkor van, hogyha a férfi öltözködésről beszélünk, mert a férfi öltözködés egy picit más, mint a női. Egyébként, tehát hogyha nagyon szeretnénk, akkor kitérhetünk majd arra, hogy a társadalom öltözködését milyen rendszerek szabályozzák, mert ez is nagyon érdekes, és tehát ezen belül ugye a férfiak öltözködése az úgynevezett tradicionális rendszerbe tartozik, ott pedig arról van szó, hogy egy 400 éves szabályrendszer van, konvenciórendszer van, ami meghatározza mai napig azt, hogy mondjuk egy öltöny esetében, ez bárhol a világon, a nyugati kultúrában, tehát ez alapján a rendszer alapján meg lehet mondani, hogy valaki jól öltözött, vagy nem, kompetensen viseli azt a bizonyos öltönyt, vagy nem. És az a probléma, hogy a stylistok inkább vizuális szakemberek, inkább kreatív szakemberek, és kevésbé terjed ki a képzés ennek a bizonyos konvenciórendszernek a megismerésére. Emiatt ebben a vonatkozásban az az eredmény, amit ez a szakma nyújt, azon egy hozzáértő szem nyilván látja, hogy nem megfelelő a kontextus, nem megfelelő a dinamika, maga az arányok, az egyensúly sem megfelelő, és csak hát ugye azért tud ez működni, és ez az érdekes, hogy maga a piac sokkal alulképzettebb, alul edukáltabb ahhoz, hogy ezt felismerje. Tehát és ezért tud ez az egész így fél lábon is működni.
8: De most a konvenciórendszer ismerete és a puszta stílus alapú megközelítés között, ha jól sejtem, az lehet a különbség. Bocsánat, hogy ez a tágabb perspektíva, ez nem csak azt próbálja tanácsadás szinten megmutatni az illető szereplőnek, hogy ez az öltöny mondjuk, vagy bármilyen más viselet neki jól áll-e, vagy egy önmagában szép-e, hanem azt is, hogy egyáltalán a társadalmi szerepéhez, a személyiségéhez, és mindennek az adott aktuális térben való megjelenítéséhez illik-e, illeszkedik-e, vagy sem? Vagy nem ez a különbség?
9: Hát ez az egyik különbség, tehát ezt is fontos ismerni, de talán még ez az a rész, amivel kapcsolatban több az ismerete mondjuk a stylist szakmának, mint például a kódrendszerrel kapcsolatban. Tehát a klasszikus férfi öltözködésnek van egy nagyon kiforrott és egyértelműen beazonosító kódrendszere. Ez az, amit nem ismer általában a stylist szakma.
8: Akkor mesélj már erről.
10: Mindenképp mesélj, mert nem.
8: Én biztos, hogy nem ismerem. Maximum ismerem. Lehet, hogy véletlenül néha eltalálom, de szerintem többször nem.
9: Hát ez a kódrendszer, ez ugye arra vonatkozik, tehát hogy például, tehát hogyha az öltönyök világáról beszélünk, tehát hogy egy öltönynek a szabásvonala az adott személyiséghez, ugye, tehát azon túl, hogy illik-e vagy sem, tehát egy öltönynek milyenek az arányai, hogyan viszonyul az inkhez, a mintakultúra hogyan viszonyul egymáshoz, tehát a mintakultúra területén ugye jönnek, tehát itt bejön képbe az úgynevezett generikus stílusrendszer, tehát ez az, amit úgy a köznyelvben úgy határozunk meg, hogy valami angol stílusvilág, vagy olasz stílusvilág, vagy amerikai stílusvilág, és tehát ezeket a kódrendszereket is ismerni kell. Tehát most ha például megkérdezem tőled, hogy az üzleti életben szerinted melyik a színesebb, vibrálóbb öltözködési rendszer, az angol stílus, vagy az olasz stílus, akkor erről mit gondolnám?
8: Nyilván az olasz mondanám, de lehet, hogy tévedek.
9: Igen, és ugyanígy téved általában, tehát szinte mindenki, ugyanis, hogyha megnézzük például Károly királynak az öltözködését, akkor látjuk azt, hogy nála ott vannak a mintás öltönyök különböző színárnyalatokban, ott vannak a mintás síkos ingek, a mintás szép színes nyakkendők, a színes díszsebkendők, és hát ő aztán egy nagyon komoly példa és inspiráció arra, hogy hogyan lehet nyakkendőt, díszsebkendőt fantasztikusan társítani. Ezzel ellentétben, hogyha megnézzük mondjuk a korábbi olasz miniszterelnököket, akkor látjuk azt, hogy az olasz stílusban, tehát a professzionális, tehát a formális öltözködésben nem nagyon vannak színek a kéken és a fehéren kívül. Tehát sötét kék öltöny, vagy sötét szürke öltönyt visel, szinte kizárólag fehér inget, ritkán világos kéket, és a nyakkendő is jellemzően sötétkék. A díszsebkendő, ha van, akkor szinte kizárólag fehér. Tehát, hogy ezek azok a jelek, amelyek ebben az esetben ugye tehát a generikus stílusokon belül kódrendszerré válnak. És tehát ezek csak a legfelszínesebb, a legtriviálisabb dolgok, amiről így lehet beszélni mondjuk ebben a kontextusban. De tehát, hogy ez azért egy olyan műfaj, ami az egyetemen ugye 2x6 óra, tehát 12 órában foglalkozunk vele, és ott is hát úgy bele tudunk menni valameddig, de nagyon a felszínnek úgy az egyharmadáig jutunk el, és utána kell ebben elmélyedni majd évek alatt, és én azt mondom, hogy én lassan most már több mint 20 éve foglalkozom vele, és talán most kezdem úgy érezni, hogy már valamit látok belőle, de nem tudom, hogy elég lesz-e az életem arra, hogy mindent feltárjak és megértsek ebben a kontextusban. És akkor itt most tényleg csak a kódrendszerekről beszéltünk.
6: A hallgatóid az egyetemen többségében hölgyek vagy urak?
9: Hölgyek, igen.
6: Tehát tudtam. Igen. Hát ez az, hát tudtam.
9: Igen. Tehát ugye ez egy posztgraduális képzés, tehát másoddiploma, és tehát általában olyan hölgyek végzik el, akiknek van valamilyen céljuk így a stílus kommunikáció területén, és ugye a stylisttól indultunk el, hogy ott a szakmai kompetencia elegendője ahhoz, hogy mondjuk akár egy üzletembernek, vagy akár egy politikusnak érdemi szakmai támogatást tudja nyújtani. A gyakorlat azt mutatja, hogy nem, és ezt persze a legtöbb stylist nem biztos, hogy ennek tudatában van. Mindössze egy stylist volt az elmúlt 20 évben, aki megkeresett és mondta, hogy tehát ő érzi, hogy ebben a szakmában ez egy hiányterület, és szeretné, hogyha felzárkóztatnám ebben egy privát kurzus keretében. Ott ez megtörtént, de egyébként ugye az van, hogy a stylist az tök jó, hogyha mondjuk azt mondja valaki, hogy most lesz egy rendezvény, lesz egy bál, lesz egy gála, lesz nem tudom, és arra talál ki nekem egy kreatív koncepciót, hogy mit viseljek, milyen öltözéket. Csak ugye ez mindig egyfajta kreatív művészi koncepció lesz, ami nem reprodukálható, tehát nem egy olyan rendszer, amit az ember átvesz, és akkor ő tudja azt önállóan is folytatni majd a gyakorlati életben, hanem ez ilyen alkalomszerű, tehát egy dizájnt fog létrehozni tulajdonképpen. Most ezzel szemben a stíluskommunikátor, ott ugye az az igény van ezzel a képzéssel kapcsolatban, hogy ezek az emberek, mint szakemberek, valóban egy nagyon komplex módon tudják ezt a kérdést kezelni. Tehát nem mint kreatív szakember, és nem mint designer, hanem úgy, mint olyan szakember, aki ennek a vizuális kommunikációnak és a társadalmi, tehát az öltözködésnek, mint a társadalmi kommunikációnak a része, tehát ezt ők sokkal jobban átlátják, kontextusban látják, és tudnak hatékonyan beavatkozni ezekben a folyamatokban.
6: Brian, miért van az a mai Magyarországon, én még mindig ezt tapasztalom, hogy ha megérkezik egy meghívó egy eseményre, és ott feltüntetik a dresszkódot, hogy most nagyon profán leszek, de szinte megsértődik az állampolgár egy nagy többsége, hogy neki megmondják azt, hogy hogyan kell felöltözni. Uh-huh. Magyarországról beszélek.
9: Igen.
6: Meg sem lepődsz?
9: Nem lepődök meg, mert ennek érthető okai vannak egyébként.
6: Na, beszélgessünk erről.
9: Tehát sajnos ugye a dress code az is egy kódrendszer, megint a kódoknál tartunk, ugye, és ezeket a kódokat, ezekkel a kódokkal kapcsolatban nincs megfelelő tudásanyag a társadalom birtokában. Ez megint kulturális kérdés, tehát majd beszélhetünk arról, hogy ez a fajta kultúra vagy kulturális tőke a magyar társadalomban miért fokhíjas, nagyon.
6: A polgárosodásról beszélsz többek között.
9: Hát igen, tehát hogyha már így rákérdeztél, ugye, tehát magyarul, tehát az öltözködés kultúra, tehát ez a konvenciórendszer és minden, amiről beszéltünk, ez alapvetően a polgári kultúrában van olyan módon jelen, ahogyan az tényleg a mindennapi életben tud hasznosulni. Csak hogy Magyarországon a nemesi feudális rendszer mellett és azt követően nem igazán alakult ki érdemi polgári kultúra. Uh-huh. Tehát megjelent, de későn és csak nagyon töredezetten, tehát nem tudott igazán gyökeret ereszteni a polgárság és a polgári kultúra, hanem ugye ott a második világháború után, tehát az úgynevezett munkás paraszti réteg lett tulajdonképpen mesterséges mobilizációval az ipari munkás osztályá alakítva. A szocializmus meg szépen ebből épített elitet. Na most itt kulturális tőke, mint olyan, nem volt, nem tudott kialakulni. Nyilván a szocializmus ideje alatt is azért próbáltak öltözködni az emberek, bár ott azért ez az urizálás, meg a tehát ugye a feudális rendszerre való ilyen bűnös mutogatás volt, hogyha valaki igyekezett volna egyébként szépen igényesen öltözködni, de azért nem volt ez mindenkire igaz, mert volt kétfajta úgynevezett engedély létezett, tehát az alkalmi, tehát hogyha mondjuk színházba megy az ember, vagy valamilyen olyan eseményen vesz részt, akkor azért fölvették az emberek az öltönyt. Lehet látni ilyen videófelvételeket, mondjuk, hogyha ilyen zenei vetélkedők voltak, ugye ilyen Kovács Kati, és a közönség soraiban azért lehetett látni, hogy ott azért az emberek időnként az igyekeztek normálisan felöltözni. Vagy hogyha mondjuk előadó, tehát Hofi is azért, hogyha megnézem némelyik előadás, azért szépen fel volt öltözve, akár smoking, dízsebkendő,
6: öltöny.
8: Elmezben volt, mert jó.
9: Igen.
6: Arra nem emlékszem, de voltam kislányként előadásán még a Jásságban, és akkor ott is ott volt az öltöny, abban lépett színpadon.
8: Remélem a feleségem nem fogja meghallgatni ezt a műsort.
6: Farmer van a Tomin, és egy hosszú jó póló, jelentem, Klári.
8: De én a következő felvetésemet azzal a verssorommal, vagy dalszövegsorommal akarom bevezetni, hogy ki vagyok én a földön, ahhoz nem kell a genderteszt, nekem rabruha mindegyik öltöny, nincs kedvem a jelmezhez. Nem mindig igazi a börtön, aki igazi gengszter lesz, döntsön az ég, de én nem adom kölcsön a nevem a rendszerhez. És ez össze is foglalja azt, hogy milyen élettapasztalatokkal rendelkezem én az öltönyhordás vonatkozásában. Úgyhogy van nagyon sok öltönyöm, egyébként egész jó kis, bár szerintem tehát a te szintedhez képest a te térképeden nem szerepelnek, de hogy tűrhetőek. De nem emlékszem a napjára, hogy mióta nem kellett egyszer se fölvennem, azóta hányszor vettem föl, illetve emlékszem egyetlen egyszer sem. Mm. És ezt így tervezem a következő évtizedekre is. De természetesen ez most egy másik, ez egy pszichológiai játszma, és nem a szakmának a kiválóságával kell versenyni.
9: Nem is gondolnád, hogy mennyire egybevág az én szakmának.
8: Ez már tetszik.
9: Ugyanis az van, Tamás, hogy a társadalom és azon belül az egyének öltözködését nem egy rendszer szabályozza. Tehát az öltöny az ugye a négy főrendszer között, tehát ugye az úgynevezett tradicionális öltözködési rendszernek az eleme. De ezen kívül van még, tehát egy, mit tudom én, az intézményi szabályozás, van az ideológiai rendszerezés, és van negyedikként a divat. Tehát a divatról sokan azt hiszik, hogy a divat az egyetlen olyan rendszer, ami a társadalom öltözködését szabályozza, de ez egy elég nagy tévedés. Ugyanis tehát ez sokkal komplexebb ez a dolog. Ráadásul, tehát az egyén öltözködése, adott esetben a tied, tehát te nem a klasszikus rendszerben élsz, tehát minden egyén, hogy így fogalmazzak, tehát egy bizonyos mezőben éli az életét. Uh-huh. Tehát a társadalomnak bizonyos szegmenseiben. Minden mezőnek megvan a saját dinamikája, a saját struktúrája és a saját, ha úgy tetszik, esztétikai öltözködési kultúrája. Te a saját meződben egy hitelesen öltözködő ember vagy. Neked nem kell a tradicionális vagy a klasszikus elegancia kultúra, pontosabban annak a mezőnek az elvárásaihoz igazodnod, amely a klasszikus elegancia kultúrát tekinti a norma rendszerének. Mm. Tehát a te meződben egy teljesen más norma rendszer van, és te nem lennél hiteles, hogyha te a saját meződben, mondjuk mondjuk elkezdenéd a klasszikus elegancia kultúra norma rendszerét követni. Bilágos. Tehát, hogy ezért nem kell magyarázkodnod, és nem kell...
6: Ma jót alszol, nyugi.
9: Mert tökéletesen...
8: Ezt most megjegyeztem, és ott van az asszony nekem.
6: Jó, de várjál, Brian-el, vannak olyan videói, amelyekben felveszi a zakót. Na, az amit akarsz üzenni?
8: Nyilván...
6: van abban
8: valami? Persze, az általában szarkasztikus, és pont olyan veszem, hogy az én szettemben is a legrondább. Ilyen, akkor volt rajtam, igen, ez a kivétel.
6: De van piros
9: önmagában is. Az, hogy zakó, tehát nem attól lesz konvencionális. Tehát az, hogy mi minősül konvencionálisnak, ugyannak megvan, ugyanúgy a kódjai megvannak. Tehát az, amikor az ember fölvesz egy olyan, tehát egy harsányabb, egy rendhagyóbb zakót, legyen az mintázat, vagy
6: egy piros zakó.
9: Vagy piros zakó, tehát az egy teljesen más koncepció. Tehát persze, attól, hogy zakó, attól még nem arról van szó, hogy te most valami olyan területre léptél, ami nem a sajátod, az a piros zakó, vagy zöld, vagy kék, vagy tök mindegy. Tehát az még a te tereped. Tehát akkor...
8: De egyébként teljesen világos számomra. Tehát most körülbelül olyanról beszélünk, mint hogy van a Forma 1-es autóvezetés, ami az is autó, de semmi köze
9: pontosan
8: a kis sarki Citroenhez.
9: Ez vagy tökéletes analógia.
8: Bármi másra, amit naponta találkozunk. Tehát,
6: de azért megnézném rajta az öltönyt.
8: De ennél van. Több köze nincs egymásra.
9: Ez a lényeg. Tehát a vonatkoztatási rendszer. Tehát egy Forma 1-es versenymezőben nem tudsz nyilván egy rally autóval beszállni. De hogyha te rallizol, akkor meg nem kérheti senki számon rajtad, hogy neked miért nem olyan kerekeid vannak, mint egy Forma 1-es autónak.
8: Pontosan.
9: Tehát ennyi a lényeg, nagyon egyszerűen.
6: Mi az, amit mi itt Európában, kiemelten Magyarországon elvárhatunk a közszereplőktől, beszéljünk politikusokról is, melyek esetleg a sztereotípiák, vagy van, ahol nekünk rugalmasabban kellene hozzájuk állni? Mert akkora változás zajlik a hazánkban, a társadalmi politikai földrengés, ami történt áprilisban, hát az utóhatását, nem is hiszem, hogy ez még utóhatás, még mindig zajlik. Mert ha belehallgatok egy parlamenti közvetítésbe, a kommunikációs stílus, de még az öltözék sem, a viseletkultúra sem ugyanaz, mint ami volt mondjuk egy évvel ezelőtt. Uh-huh. Mit várjunk el tőlük? Mit várhatunk el tőlük, Brian-el?
9: Hát én egy évvel ezelőtt sem voltam elégedett, de két évvel ezelőtt sem voltam elégedett a parlamenti öltözködés kultúra, vagy az ottani esztétikai kultúrával. Volt egy-két szereplő, akin látható volt, hogy mondjuk külföldön ráragadt valami, meg próbálkozások voltak, de azért mindig tetten érhető volt a gyökértelenség. Tehát amikor hiába viselt valaki nagyon szép öltönyt, vagy akár zsakettet mondjuk egy ultraformális eseményen, hogyha ahhoz egy dupla csatos, úgynevezett monk cipőt viselt, ami a kettő tulajdonképpen kulturálisan semmi köze egymáshoz. Tehát, hogy tulajdonképpen ami a parlamenti öltözködést illeti, vagy a politikai közélet szereplőinek az öltözködését illeti, hát igazából tehát kritikára volna igény, azt gondolom. Én az elmúlt másfél évtizedben igyekeztem távol tartani magam a nyílt kritikától, egész egyszerűen azért, mert úgy gondoltam, úgy tapasztaltam, hogy a társadalom fogadókészsége egész egyszerűen nem tud elvonatkoztatni a politikai kontextustól, nem tudja szakmai érvként vagy kritikaként értelmezni.
6: Ellenben ma már van erre igény?
9: Van igény, de ma is, tehát hogy azért ez nem fog olyan egyik napról a másikra, hogy mondjam, elmúlni az emberek lelkéből ez a fajta beállítottság, mert azért nagyon hosszú időn át voltak erre kondicionálva, hogy mindent politikai kontextusban értelmezzenek. Tehát az még soká lesz, amikor az ember mondhat úgy szakmai véleményt egy politikus öltözködéséről, legyen az kormánypárti vagy ellenzéki, hogy a másik tábor nem fogja, vagy a saját tábor nem fogja azt mondani, hogy politikai alapon kritizálsz. Tehát ezért ezt így még mindig nagyon nehéz. Muszáj lesz elkezdeni, mert valahogy el kell ezt kezdeni, és tervben van részemről az, hogy hogy fogok ilyen fajta kritikákat írni, és bízom benne, hogy szépen lassan idővel majd tehát a fogadó készség is ki fog alakulni, és meg fogják látni az emberek,

0: Ötön fölvesszük, és akkor, de hát sajnos pontosan emiatt a kódrendszer miatt
1: hogy minden, folyamatosan nevet
0: mindenki adok. Olvasható. Tehát abból, hogy igen. Valaki hogyan viseli az öltönyt.
2: De van olyan minden... ember, bocsánat, hogy belélelni nem bír visszatartani. Akin egyszerűen nem tudok elképzelni olyan öltönyt, ami jól állna. Azzal mit lehet csinálni?
0: Nincs olyan ember, akire nem lehet olyan öltönyt készíteni, ami jól állna rajta. Csak az a baj, hogy ugye a többség, az sajnos öltönyt visel. Nyilvánvalóan ez is egy olyan dolog, hogy tehát aki megengedheti magának azt, hogy méretre készült öltönye legyen, abból sem mindegy, hogy milyen, mert sokan készítenek méretre öltönyt, aztán olyan, amilyen. Tehát, hogy jól szabott öltöny kell, és akkor tehát, ha megnézed, Danny DeVito az nem egy ilyen modellalkat, de akár smokingot visel, akár öltönyt visel, azért lehet rá olyan öltöny készíteni. Szerintem, amiben jól néz ki, tehát hogy arányosan néz ki, és az esztétikai minősége megfelelő. De igen, tehát hogy azért ez ennek függvénye, hogy tényleg milyen az az öltöny. A konfekció sajnos senkire nem jó. Tehát az egy olyan találmány, ami arra van kitalálva, hogy úgy lefedje a dolgokat.
2: Nagyjából,
0: de nincs olyan ember,
2: nincs,
0: aki valóban...
2: Nincs igazi stílusa.
0: Igen, tehát nem jó.
1: Most mondjad aztán.
2: Egy ilyen nem, tehát oldal függetlenül, de a politika mint entitás vonatkozásában nagyon is aktuális éllel, hogy én azért úgy vettem észre, hogy Magyar Péter öltözködésében mindenképpen megjelent egy innováció. Biztos te, mint szakember, abban is sok kivetni valót találsz, de azért a relatíve a környezetéhez képest szerintem ő azért eléggé stílusosan állította össze a dress kódjait. A kampányidőszakban is, azóta nem is nagyon figyeltem, de mi a véleményed erről?
1: És kommunikál az öltözékével. Most bocs, még ha beléd folytom a szót, mert ha nézed a videóit, ahogyan lelassítják azt, most nem az öltönyről van szó, meg a fehér ingekről, ahogy lelassítják azt, ahogy a napszemüvegét helyezi fel, mintha egy James Bond filmet néznék, és azért ebbe is van kommunikációs tehát üzenetértékű.
0: Igen, az a helyzet, hogy ugye visszautalva egy picit arra is, amit a politikai kommunikációról említettél ugye a parlamentben, tehát emögött egy olyan fogalom, amit úgy neveznek, hogy mediatizáció.
2: Igen.
0: Tehát minden mediatizálódik, a igen. Politika is mediatizálódott, tehát TikTokosodott, hogy ilyen egyszerűen fogalmazok, és erről szól minden. Tehát onnantól kezdve, hogy a cél az, hogy elérés, nézettség, minél többen kattintsanak, onnantól kezdve már semmilyen, nincs törvény, nincs Isten, nincs semmi. Az a lényeg, hogy a figyelem gazdálkodásban egy olyan pozíciót szerezzen a tartalom, amivel az inger küszöböt mindig túl tudja lépni. És ezért van ez, hogy ugye, tehát celebesednek a politikusok, tehát hogyha megnézitek, akkor minden politikus, van ugye a szakmai fogalmak, ugye van a manifest dimenzió, meg a látens dimenzió, az azt jelenti, hogy van egy olyan dolog, ami látszólag úgy néz ki, mintha mondjuk egy politikus hölgy valami politikai tartalmat akarna megosztani. Valójában meg, tehát ez a manifest dimenzió, valójában pedig ő a saját
2: termékét akarja
0: termék. Így van, de ugyanakkor önmagát is. Tehát, hogyha csinos egy nő politikusként, akkor ezt is mint terméket igen. Használja, ezzel is a vonzerővel, a szépséggel, a nőiességével próbálja megragadni a figyelmet, mert az tudományosan kimutatható, hogy a női szépségre, tehát sokkal nagyobb a vonzerőre az igény. Így van, és kattintanak. És akkor mindenféle szép csinos ruhát, meg szituációkban közlik a fotó, és közben meg odaír valami politikai tartalmat. Persze most ez lehet, hogy kényszerhelyzet is, mert különben, hogyha meg nem ezt csinálja, hanem egy nagyon szolíd öltözékben, tényleg politikusi esztétikai minőségben tennék, a kutya se kattintana rá. Viszont így eléri, tehát és a kérdés az, hogy mi volt előbb a tojás, vagy a tyúk, ugye? Tehát, hogy erről beszélek, amikor azt mondom, hogy mediatizálódik minden, és
2: természetesen ugye... nem a politikus asszonyra gondoltunk, amikor a tyúk kifejezés. Persze,
1: hánycsuk már le a igen. Leplet a ama bizonyos barna cipőről, a férfi barna cipőről. Én mondjuk barna cipőt még nem láttam, kötöm hozzád, a Magyar Péteren, a miniszterelnökünk

0: szemünkön. Szerintem ő erre nagyon figyel, hogy a barna cipőt mihez és mihez nem. Mihez való?
1: Én nem szeretnék ilyen explicit módon stílus tanácsadó szerepben tetszelegni, de természetesen tudok róla beszélni. Tehát a barna cipő szintén, tehát kulturális háttér, ugye bizonyos konvenciórendszer begyökerezik, és ez is az angol száz kultúrából. Tulajdonképpen a barna cipő az a barna szín önmagában a vidéki élethez kapcsolódik. Tehát az angoloknál általában barnás, zöldes földszíneket ugye a vidéki környezetben viselték, városi környezetben a sötétkék és a fekete, meg a sötét szürke az, ami a releváns. Ezért vannak ugye olyan szabályok, amik azt mondják, hogy a cipőre vonatkozóan, hogy no brown after six, illetve egyáltalán a barna színre, hogy no brown in town. Tehát, hogy tulajdonképpen alapvetően, hogyha azt mondjuk, hogy barna cipő, akkor arról azt kell tudni, hogy nyilván, hogyha ugye számít a funkció, meg a szituáció. Tehát milyen szerepben vagyok, és milyen szituációban. Ha most a funkciótól eltekintek, a szituációra áll az általános törvény, hogy este 6 óra után kezdődő formális eseményre nem lehet barna cipőt viselni, de egyébként lehet, mert ugye, tehát azért ez a konvenció, hogy városi környezetben nem viselünk barna cipőt, azért ez már európai kontextusban már azért nem annyira állja a sarat. Lehet, csak arra kell figyelni, hogy mikor és hol és mivel viselem. Tehát ugye a sötét kék, illetve a szürke öltönyökkel, hogyha most a formális öltözködésről beszélünk, mert arról van értelme, hiszen az informális öltözködésben nincs jelentősége ilyen szempontból, hogy most akkor konvencionálisan van-e szabályozás. Tehát a színárnyalatokra kell figyelni, hogy a barnának vannak meleg árnyalatai, meg vannak hideg árnyalatai, vannak világosabb, meg vannak sötétebb árnyalatai, és arra kell figyelni, hogy az öltöny színével ez milyen kontextusban van, és akkor lehet ugye helyes összeállításokat létrehozni. És hát a barna öltöny alapvetően nem tartozik hozzá a formális ruhatárhoz, tehát a barna öltöny nem lehet.
0: Szentségtörés a sötétkék öltöny a barna cipővel?
1: Nem szentségtörés, hogyha mondjuk nappali környezetben van, és a két szín, tehát a kéknek az árnyalata, a színhőmérséklete és a cipőnek az árnyalata, a színhőmérséklete jól működik együtt, harmonikus, akkor lehet, nem szentségtörés. Fekete öltönnyel lenne szentségtörés, tehát fekete öltönnyel kizárólag fekete
2: Ezt,
1: Tehát sokkal fontosabb talán a fekete öltönnyel kapcsolatban az, hogy a fekete öltöny az nem tartozik hozzá tehát a nappali, tehát a normális üzleti hivatali öltözködéshez. Igen. Tehát a fekete öltöny az kizárólag gyászszertartásra vagy gála eseményre lehet fölvenni. Ezt nagyon sokan nem tudják.
0: Ebből legyen egy short videó, Máté.
1: Igen, ettől féltem, hogy a végén csak úgy fogok kijönni ebből, mint valami stílus tanácsadó, de nem baj. A végül is az is megy, szóval
0: igen. Tehát a feketénél tartottunk, hogy ez csak két esemény.
2: Színes műszálas zokni műbőrszandállal tömött Tesco-szatyorral az milyen?
1: Ez kulturális ikon.
0: Menjünk már vissza, fiúk, egy kicsit a parlamentbe.
1: Igen.
0: Mert annyira megváltozott a kommunikációs stílus az elmúlt pár hónapban, hogy erről is egy kicsit ejtsünk szót. Te mondtad, már egy kicsit beszéltünk erről, hogy tehát tavaly két évvel ezelőtt sem volt igazán elégedett, mondjuk az öltözékkel, de mi van a beszédstílussal? Mert nálam már bármelyik oldalról közelítünk, tehát mindegy, hogy kormánypárt vagy ellenzéki pártok, a méltóság határát átlépik, és olyan szavakat használnak, ami szerintem már nem a tisztelt házba való.
1: Hát az a baj, hogy tehát ez sajnos kulturális jelenség, tehát kulturális destrukció lényegében, tehát leépül. És tehát a beszédben, a beszédstílusban, a modorban és a viselkedésformában is van egyfajta ilyen dekonstrukció, ami nem feltétlenül vagyunk ennek tudatában, de ez egyébként ez egy általános jelenség.
0: Tehát nem csak Magyarországon?
1: Nem csak Magyarországon, és nem csak a beszédben, hanem a viselkedésben és az öltözködésben is. Tehát ha most vissza kell kapcsolni, nem vagyok viselkedéskutató, hanem viseletkutató vagyok. Tehát az öltözködésben is megfigyelhető, ugye ez a fajta, nevezzük úgy most, hogy lazulás. Tehát, hogy a formális, az öltözködésnek a formalitása, az elindul egy ilyen fellazul, tehát a formális, a kötöttsége az öltözködésnek, az elkezd visszaszorulni, és már laza. Tehát lassan ott fogunk tartani, hogy a parlamentben és simán farmerben, pólóban, bármiben meg lehet majd jelenni, ugyanis az van, hogy tehát globálisan ugye a formális jegyek, azok főleg itt a COVID ugye az így rátett egy lapáttal ezzel a home office-szal, meg ezekkel a dolgokkal, de ettől függetlenül is egyébként van egy olyan tendencia, így a gazdasági szereplők, tehát hogy ne nevezzem most így a nagy tőkének, tehát van egy olyan tendencia, amiben a munkavállalókat úgymond szabadon engedik, hogy megéljék azt a fajta szabadságot, ami például azt jelenti, hogy a vállalati dress kódokat tulajdonképpen feloldják. És innentől kezdve azt mondják, hogy legyél önmagad, viselj, amit akarsz, menjél úgy dolgozni, nem számít. Csak közben, ugye, amiközben ez szabadságként éli meg az ember, valójában az történik, amit egy Byung-Chul Han nevű koreai
0: kedvence.
1: Igen, tehát ő azt mondja, ugye írt egy könyvet
2: a magánszféra és a váltiszféra összefolyik.
1: Így van, tehát hogy tulajdonképpen az embernek a pszichéjét gyarmatosítja most már a gazdasági, tehát a tőke, és az mondja, hogy eddig volt a biopolitika, tehát eddig ugye az embernek a fizikai, biológiai tulajdonságait igyekezett kizsákmányolni a tulajdonképpen az a kapitalista, profitorientált rendszer.
2: Most meg a pszichopolitika.
1: De most meg már ugye az van, hogy ezt így elengedik, és az van, hogy össze elmosódnak a határok. Tehát amikor azt mondja, hogy nem kell neked öltönyt viselned, meg nem kell szépen felöltöznöd, gyere dolgozni, tehát és akkor az van, hogy hát hozd be a személyiségedet, meg az egyéniségedet a munkahelyre, éld meg, és ezt nem látja az egyén, hogy a másik oldalon viszont az van, hogy a vállalat az meg bekúszik a magánéletedbe.
2: És a 16 tonnát nyomsz című ős baloldali dal újra aktualizálódik.
1: Így van. Tehát alapvetően itt van egy ilyen tendencia, és mivel tulajdonképpen így, tehát az van, hogy ez demokratizálódásként élik meg nagyon sokan, van benne az is, de ugye van benne egy komoly adag tudatosság is. És a másik pedig, hogy a demokratizálódás mellett azért van egy olyan jelenség is, hogy hát most nem jut eszembe ez a fogalom, de a lényeg az, hogy tulajdonképpen a kulturális kódok azok tényleg az élet minden területén feloldódnak. Tehát elég elmenni egy operába, és az ember tényleg meglepő, hogy ott mit tapasztal. Tehát ott sincsen már, pedig ugye régen még tudtuk, hogy a formák, tehát ha operába mentünk, vagy az ember temetésre ment, vagy esküvőre ment, vagy akárhová, tehát tudtad, hogy vannak formák. De most az a probléma, hogy a kényelem iránti igény, meg az önmagam legyek mindenhol, minden szituációban, ez tulajdonképpen olyan szintet ölt, hogy lényegében már a civilizációval szembeni alapvető igényt is elkezdi visszaszorítani.
2: Jó az érv, jó az érvanyagod. Hát mondjuk Wimbledon, mint utolsó bástya, még tartja magát, ott csak fehérben lehet teniszezni. De az összes, a többi három Grand Slam-en ott bármilyenben már.
1: Igen, hát vannak még ugye, tehát Angliában azért vannak ott is olyan rendezvények, ahol még azért megkövetelik a dresscode-ot, és akkor egy pillanatra visszautalva a dresscode-os kérdésedre, mert elkanyarodtunk. Tehát ugye az van, hogy az emberek egyébként nem ismerik ezeket a dresscode-okat. Tehát hiába szerepel ott egy dresscode, nem tudja, hogy az mit jelent. És akkor mit csinálnak az emberek, ha kap egy ilyet, meggooglizza. Mm. Mit jelent ez, hogy mit egy szemiformál, vagy
0: white tie, black tie.
1: Akármi, tehát hogy még azok a legegyszerűbbek, de még az sem olyan egyszerű. De hogy az van, hogy az internet meg tele van, tehát olyan, tehát ilyen nagyon komolytalan tartalmakkal, általában az van, hogy copy-paste-elik. Tehát, hogyha valaki dresscode leírást akar kitenni a honlapjára, akkor az van, hogy keres egyet, kimásolja és beteszi. Tehát nincs valódi szakmai tőke, ami alapján ugye ő egy önálló, kompetens leírást oda tenne. És ugyanazok a rossz, hibás, idétlen dolgok szerepelnek ezeken az oldalakon, ami megfoghatatlan többnyire, értelmezhetetlen, és nem tudja kihámozni belőle, hogy ez mit jelent, és ezért is zavarja egyébként. De tehát sajnos még egy black tie-nál is láttam olyan magát szakembernek vallót, aki oktató videót készített arra, hogy hogyan kell a smokingot viselni, és a spanyol övet azt konkrétan fordítva és kihangsúlyozta, hogy így kell tenni, tehát hogy a redőkkel lefele, így tette fel a babára, miközben tehát annál egyértelműbb dolog nincsen, tehát hogy az a spanyol az redőkkel fölfele helyes viselni. Hogyha még a szakemberek
2: is ennyire... ebben a dilemmába futok bele reggelenként.
1: Hát igen, azért egyébként van olyan tendencia, tehát és ez leginkább a sznobériához köthető. Mm. Tehát Magyarországon is vannak olyan rendezvények, ahol black tie-t írnak elő. Mert mi a sznobizmus tulajdonképpen ezt úgy fogalmazta meg aztán Feix Jenő a 30-as években, hogy a felsőbbhöz való dörgölőzés. Tehát próbálnak valamiféle, és annak ellenére, hogy tudja, hogy a célközönségének fogalma sincs arról, hogy valójában mi a black tie, és akkor jönnek mindenféle ilyen kockás, meg csíkos, meg mindenféle ilyen kreatív smokingokba, és piros nyakkendővel, meg zöldbe. Nem tudja, hogy a black tie, az nem arról szól például, hogy megmutasd az egyéniségedet. Tehát volt egy ilyen stylist még korábban, pár évvel ezelőtt, aki az rendezvényre érkező vendégeket, akik mindenféle ilyen csicsás öltözékekbe a black tie dress code-nak megfelelően természetesen jöttek, és akkor megkérdezte őket, hogy neked mit jelent a black tie. Hát már elnézést, lószart, ez egy értelmetlen kérdés. A black tie azért van kitalálva, hogy indiferens legyen, hogy te mit gondolsz erről. Tehát az egységes közösségi élmény megélése volt a cél, a társadalmi különbségek eltüntetése volt a cél.
2: Igen, és ez a ravaszdi állázadás az uniformizáció ellen, az ugyanolyan új típusú uniformizációt hoz létre, vagy akár rosszabbat, bár Byung Chul Han szerint, mert ugye a kell zsarnokságát felváltotta, a lehet zsarnoksága.
1: Igen.
2: És hogyha visszagondolunk mondjuk a szép múltú angol egyetemeknek az egyenviseletére. Itt igazából egyáltalán nincs semmi probléma azzal, hogyha ezeket a maga történelmi kontextusában elhelyezzük, sőt, ennek van egy értékteremi hatása. A problémát az okozza, hogy bizonyos társadalmakban ez a fajta megjelenés, ez nem egyszerűen egy formális szabály szintjén maradt meg, hanem előlépett egyfajta erkölcsi fokmérő, egyfajta morális iránytű, meg státusz szimbólum jeleként, hol ez, hol az. Na most ez viszont már viszonygást kelt az emberben, mert akkor az öltözködéssel szemben támasztott feltétel, az behatol az emberben mélyre. Ugyanolyan mélyre, mint a lehet zsarnokságánál az, hogy mennyi csak pizsamába, akkor még van. Valójában felhasználunk téged.
0: Hadd akasszalak már meg, mert már csak pár percünk van, és mivel mi hívő emberek ülünk itt ebben a stúdióban, muszáj beszélgetni. Nekem ez az egyik veszőparipám az egyházi etiketről, protokollról, elvárásokról. Én egyszer dolgoztam egy amerikai keresztény iskolában, Diósdon, és ott volt dresszkódunk, ami körülbelül abból állt, hogy ne legyen nagyon mély a hölgyeknél a kivágás, ne legyen átlátszó a ruha, legyen a váll takarva, és farmer csak péntekenként. És akkor, mikor megtudtam, hogy ez a dress code, mondtam, oké, és azon gondolkodtam, hogy amikor megérkeztek az amerikai misszionáriusok 25-35 évvel ezelőtt Magyarországra, és kiálltak a pulpitushoz flip-flopban és a rövid nadrágban, a magyar eklézsiában azért ez nagyon masszív felháborodást váltott ki. Na, hát milyen elvárásaink legyenek attól, aki kiáll a pulpitus elé, mögé beszélni, meg egyáltalán mi, hogy viselkedjünk, hogy öltözzünk fel, és ezzel lezárjuk ezt a beszélgetést.
1: Hát azt hiszem, hogy ma már nem okozna ilyen fajta felháborodást, én azt látom.
2: Hát mert attól függ, hogy hol.
1: Hol, igen, hol. Én azt tapasztalom, hogy tehát így a pulpitus mögé az, hogy ki mibe áll ki, ezt nem hiszem, hogy már annyi stresszelnek ezen az alanyok, tehát akik kiállnak prédikálni. Tehát én rendszeresen látok olyat, hogy szandál, zoknival, rövid nadrág, papucs és a többi. És őszintén szólva mindig az a problémám, hogy amikor, tehát azt nézem, hogy milyen benyomást tesznek rám ezek a dolgok, akkor tehát a saját értékrendemből, esztétikai igényeimből indulok ki, és ez nem biztos, hogy helyes. Tehát a legtöbb embernek ez semmilyen problémát nem okoz, mert nem erre figyelnek, és ugye keresztény közegben pláne ugye elterjedt kulturális nézet az, hogy nem az számít, hogy hogy nézel ki, nem az számít, hogy mit viselsz, és a többi.
2: Ez tényleg hozzáteszem, hogy nagyon felekezet függő ez a megközelítés. Tehát van, ahol masszívan tartja magát az öltön nyakkendő, persze nem az a kimagasló és szuper elit, amit te képviselsz, hanem úgy általában, mint előre, tehát ha az megvan, akkor már
0: akár
2: okés
0: a helyzet. Akár barna cipővel is, igen.
2: Ez viszont szerintem kontraproduktív az esetükben, vagy az eseteik nagy részében, tekintettel arra, hogy mivel a társadalom többségében ez inkább elutasítást eredményez, vagy nagyon nagy a nem tetszés indexe, ugyanis általában a politikai mezőre hajaz, vagy a nagyvállalati szektornak a közép lágéjára, ezért ellehetetleníti azt a missziót, amit éppenséggel betölteni szeretnének. Már azok a felelkezetek, ahol ez előírás még masszívan tartja magát.
1: Az az érdekes, hogy van a Exupérynek ugye a Kis Herceg című története, és abban van a török csillagász története, nem tudom.
0: Már nem emlékszem.
1: A török csillagász volt az, aki a Kis Herceg bolygóját, ugye a B612-es, ha jól emlékszem, felfedezte, és akkor a nagy nemzetközi csillagászati konferencián ez a török csillagász előadást tartott a felfedezéséről. Csak hogy török népviseletben volt. És ezért azt írja Exupéry, hogy nem hittek neki az emberek. Mert, és hozzáteszi a végére, hogy mert ilyenek a felnőttek. Na most én sokszor foglalkozom ezzel az előadásaimban is, ezzel a kérdés, hogy vajon mit jelent ez? Miért nem hittek neki? Majd ugye történt úgy folytatódik, hogy pár évvel később egy török diktátor halálbüntetés terhe mellett bevezeti a nyugati mintára való öltözködést, és akkor utána később ugyanez a csillagász, ugyanezt az előadást megtartja, nem ugyanazon a konferencián egy elegáns öltönybe, és akkor mindenki hisz neki. Tehát, hogy mi a különbség ugye a kettő között, és miért van az, hogy az ember, a társadalom nem feltétlen, tehát, hogy ennek függvényében hisz vagy nem hisz valakinek. És ez az, amit meg kell értenünk, hogy az emberi agy, illetve az emberi kultúra, tehát az emberi agy nem egy ilyen adatfeldolgozó rendszer, hanem sokkal inkább egy olyan rendszerként működik, amely sémákat keres. És hogyha van egy minta az emberi értékrendben, kultúrában, amivel azonosítja a csillagászt, a hiteles csillagászt, vagy a hiteles prédikátort, vagy a hiteles akármilyen szakembert, akkor hogyha ennek nem tudja megfeleltetni az agy, akkor egész egyszerűen nem fogja tudni hitelesnek befogadni, és ez nem feltétlenül tudatos dolog. És ez az, amit érdemes megérteni, hogy az öltözködés az a tartalomnak nem a körítése, nem a kísérője. Az öltözködés adott esetben a tartalomnak az értelmezési rendszere, kerete tulajdonképpen. Tehát, hogyha nem megfelelő a tartalom, nem biztos, hogy fogom tudni értelmezni. Tehát ugyanúgy, ahogy beszéltünk a te öltözködésedről, a te tartalmad abban a fajta öltözködésben és esztétikai kultúrában értelmezhető, amit te képviselsz, és nem kell, hogy te más öltözködési rendszerre váltsál, de ugyanígy igaz ez a csillagászra, prédikátorra, politikusra, bárkire. Tehát ezt kellene megértenünk, és akkor lehet, hogy tudnánk fejlődni.
0: Jaj, de gyönyörű végszó. Brian-el, na hát én úgy fogom megvágni ezt a hanganyagot, mondom ezt a hallgatóknak és a nézőknek, hogy jegyzetelek és memorizálok közben. Rengeteget tanultam, szerintem Tomi, te is.
2: Abszolút.
0: Hatalmas, nagyon hasznos hatalmas volt, élmény volt.
2: És önmagában az, hogy a szaktudásod lenyűgöző, és egyetlen az, hogy az ember hall egy olyan területről, amit jó, ha egyáltalán el tud helyezni a koordináta rendszerében valahova, és aztán egyszerűen ez a kis számára addig kis pontot jelentő terület, hogy tágul ki egy egész univerzummá, úgyhogy ez tényleg egy bámulatos prezentáció volt. Köszönjük szépen.
1: Én is nagyon szépen köszönöm a megtisztelő meghívást, jó volt itt lenni.
0: Brian Mehandénak köszönjük ezt a beszélgetést, a Cross GPS podcastokat a Cross Rádió YouTube csatornáján és a Cross Online Rádióban is az applikációban találod, és természetesen a Manna FM-en is találkozhatsz velünk szombatonként este 6-tól. Szerdánként jövünk az Ismivel a Mannán. Szerintem, ha jól emlékszem, szerda este 8 órától. Bali Mónika vagyok, és Pajor Tomival jövünk még.
2: Köszönjük a figyelmet.
3: Cross GPS. Cross GPS a Manna FM-en. Pajor Tamás és Bali Mónika podcastje. Cross GPS. Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en.

0: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Itt vannak az alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. augusztus 24-ig érvényes!
3: Nevezd még ma a General Nightrend Budapestre! Augusztus 29-én egész nap sportprogramok várnak. Félmaraton, Dunaátúszás, streetball, este pedig 5 és 11 kilométeres futás. Valamint Nightbike. Nevezd most online kedvezménnyel a nightrunbudapest.com oldalon.
1: Reklám hangzott el.
4: Másodfokú hőségriasztás van érvényben. Cserhalmi György, Kossuth Díjas színművész vehette át a Magyar Érdemrend nagy keresztjét. Káosz és hatalmas torlódások alakultak ki a Tel Avivi Ben Gurion repülőtéren. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: A magyarok tudását, kitartását és bölcsességét emelte ki köszöntőjében a köztársasági elnök az állami kitüntetések átadásán. Baka András hangsúlyozta, ez az alkalom nem a politikáról szól, nem a világnézetek vagy meggyőződések, hanem annak mentén ismerik el az embereket, hogy mit alkottak, fedeztek fel, milyen tudást adtak tovább. Az ünnepségen Cserhalmi György, Kossuth Díjas színművész, a nemzet színésze, a Magyar Érdemrend nagy keresztjét vehette át. A gyermekvédelemben nevelkedő gyerekek közül 160-an nézhetik meg este a Karmelita palotából az augusztus 20-ai tűzijátékot, közölte a miniszterelnök. Kísérőikkel és nevelőikkel a drónsót és a fényjátékot is megtekinthetik, tette hozzá Magyar Péter. A félórás műsor este 9 órakor kezdődik, a tűzijáték a korábbi éveknél rövidebb lesz. Az Országos Mentőszolgálat felkészült az ünnepi rendezvények egészségügyi biztosítására. A tűzijáték idején 56 ponton lesznek mentőegységek. A helyszínekről a mentők.hu oldalon vagy az Életmentő applikációban lehet tájékozódni. Újra megnyílt a Miskolc-Tapolcai barlangfürdő. Az Európában is ritkaságnak számító fürdő 2 éve egy elektromos zárlat miatt égett le. A felújítással egy biztonságosabb, korszerűbb és fenntarthatóbb fürdőt hoztak létre. Az ünnepi hétvégén 4 napos programsorozattal várják az érdeklődőket. Káosz és hatalmas torlódások alakultak ki a Tel Avivi Ben Gurion repülőtéren, ahol sztrájk miatt leállt a forgalom. A repülőtér vezetése a munkaügyi bizottság beavatkozását kérte, és felszólította a dolgozókat a munka azonnali felvételére. A légikikötőben mintegy 600 járat és több mint 100 000 utas fordul meg ezen a napon. Halálos áldozata is van a Németország nyugati részén pusztító viharoknak. Tornádót jelentettek a kelet-németországi Brandenburgból, valamint Türingiából és Bajorországból is. A heves széllökések fákat csavartak ki. Néhány otthon a vihar nyomán lakhatatlanná vált, a rajnas sekély vízállása miatt pedig lelassult a folyami szállítás. Ismét másodfokú hőségriasztás lépett életbe, az intézkedés vasárnap éjfélig tart. A szakemberek mindenkinek azt tanácsolják, hogy igyon sok folyadékot és fényvédő krémmel, szellős ruházattal védje bőrét az erős napsugárzástól. Északon, északnyugaton beborul az ég, és előfordulhatnak záporok, zivatarok. A szél időnként megerősödik, a zivatarokat viharos széllökések kísérhetik. Napközben 32-37, késő este 26-33 fok várható. A Balaton 23, a Velencei-tó 21, a Tisza-tó 25 fokos.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Keresztény beszélgetések a River Rádióból. Hitem szerint. Egy világi ember kérdései Istenről. Ez a Manna Selection. Manna FM.

0: Hitem szerint. Egy világi ember kérdései Istenről.
1: A mai epizódban is folytatjuk az elhívásban rejlő erőmini sorozatunkat. Vendégeim Révész Szilvi és Révész Lajos, a Budaörsi Kőszikla Baptista gyülekezetben szolgáló lelkipásztor házaspár, és a Baptista Szeretett Szolgálat hitéleti vezetői is ők egyben. Sziasztok, köszi, hogy jöttetek.
2: Szia.
1: No, kezdjük azzal, hogy mind a ketten meséljétek el nekem azt, hogy számotokra mit jelent az elhívás, és miért tartjátok ezt fontosnak? Mert azt tudom, hogy minden hit bejáró ember számára fontos az elhívás, a saját elhívása is, meg úgy önmagában az elhívás, az azzal való találkozás, vagy annak a megismerése.
2: Mindjárt az elején két felé venném az elhívást, általában, hogyha valakinek egy élet feladata, legyen keresztény, nem keresztény, akkor arra bátran mondhatjuk, hogy erre van hívása az életben, vagy elhívása. Most speciálisan nyilván arról beszélünk, hogy ami ma mind a kettőnknek az életének volt egy menete, és az az elhívás, vagy inkább azt mondanám, hogy kihívás, az azt jelenti, hogy arról a sávról lehív valaki. Na most ebben a személyben érdemes biztos lenni, tehát amikor van egy életpályád, és te azon tartod az életedet, és építed fel, és valaki szól, akkor nagyon fontos, hogy az a valaki, aki szól, a mi esetünkben Isten, ő egy nagyobb tényező, mint az, amit én berendezkedtem, vagy elkészítettem az életemet, hogy erre fog haladni. Tehát az én életemben ezt jelenti az elhívás, hogy volt egy saját egyéni tervem, gondolatom az életről, és valaki felajánlotta, nem kényszerített, nem pushingolt sem erre, csak azt mondta, hogy figyelj, van egy jobb gondolatom. És nekem ezt jelenti, hogy személyesen történt ez a megszólítás.
1: Ez akkor történt, amikor megtértél? Nyilván ez nem leválasztható a kettő egymásról, vagy már előtte is megtér, és előtt is érezheti az ember a hívást?
2: Én azt gondolom, hogy megtérés előtt már az emberben nagyon sok olyan lehetőség benne van az emberben, ami majd igazából az elhívás elfogadásakor fog kiteljesedni.
1: Jó, hogy ezt el kell fogadni?
2: Igen.
1: Az mit jelent?
2: Igen. Hát ez azt jelenti, hogyha személyes kapcsolatod van Istennel, hogyha azt nézem azt az ajánlást, hogy mert annyira szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, Jézust, hogy valaki hisző benne el ne vesse, hanem örök élete legyen, ez a jó hír, ez az evangélium. Ha ezt valaki elfogadja, befogadja, akkor kapcsolatba kerül Jézus Krisztuson keresztül az atyával. És az atyának minden ember életére van egy terve. És mindenkit szeretne beleállítani ebbe a tervbe. Az én életemben, amikor megtértem, akkor még nem volt. Például a pásztori elhívás, az később jött. Én 14 évesen tértem meg, 17 évesen beszélt az Isten arról, hogy szeretne ezen a pályán látni, akkor nekem erős kételjeim voltak e felől, hogy szerintem ez nem így van, de mint egy jó apa, a türelemmel meggyőzött, és olyan helyzeteket adott, amiben megmutatta, hogy ő milyen hatalmas, és milyen nagy. És csak úgy jelzés értekkel azt mondta, hogy hát egy ilyen közelebbi munkára hívlak téged, mint az, hogy egyébként legyen egy kapcsolatunk. És én nagyon hálás vagyok, hogy ezt a lehetetlen küldetést egyáltalán végig gondoltam, és igen mondtam, mert teljesen más irányt vett az életem.
1: Szilvi?
3: Hát az én elhívásom az köthető azzal is, ahogy a Lala felesége lettem. Tehát ott volt az első ilyen nagy radikális beavatkozása az Istennek az életembe. Ez is egy ilyen gyerekkori, vagy viszonylag fiatalkori érzéssel, álommal, kéréssel kapcsolódik, hogy látva a szüleim házasságát, és látva a közvetlen környezetemben egy lelkész házaspár életét, így megfogom azódott bennem, hogy azt szeretném, hogy Isten adjon nekem társat, és már fiatalon ezért imádkoztam, hogy az Úr hozza azt a férfit elém, akihez engem teremtett, akivel mi együtt tudjuk őt szolgálni, és hát tulajdonképpen ez történt meg, amikor 22 éves voltam, utolsó éves a felső oktatásban, és bár mi nem ismertük közelebbről egymást, már előtte egy évvel Isten valakin keresztül beszélt nekem arról, hogy majd jönni fog egy srác, és az teológus lesz, és nem ismertem, és elém áll, és így lesz, úgy lesz, amúgy lesz. Gondoltam, hát ha így lesz, így lesz, ha nem így lesz, nem így lesz. De amikor...
1: Hiszem, ha látom.
3: De amikor megtörtént, egy 126-os kispolszkiban összezárva ültünk, és a férjem így elmondta ezt, hogy mit kapott Istentől, akkor akkor még nem ismertem ennyire közelről az Isten sem, tehát kicsit ilyen abszurdnak tűnt az egész szituáció, de ugyanakkor mégis az ember, ha a valószínűségét nézi annak, hogy valaki mond valamit, ami aztán szó szerint ugyanúgy megtörténik emberi beavatkozás nélkül, akkor így tudtam, hogy hát kb. Ez itt Isten lehet. És akkor az elhívás az mindig ilyen, hogy Isten szabad akaratot ad az embernek, minden embernek, és senkinek az életében nem töri ezt át, hogy már pedig ezt kell csinálj, de ott van, és próbál motiválni, terelgetni, és ad jeleket, és megerősíti, és tulajdonképpen én úgymond az Isten ilyen erőteljesebb bizniszébe azáltal kerültem be, hogy a Lala felesége lettem, vagy először jegyese, és akkor így ő egy más módon követte az Urat, vagy tehát, hogy a Szentlélek erőteljesen ott volt az életében, és egy idő után kérdeztem, hogy mitől vagy te más, honnan tudhatsz ilyeneket, és akkor elkezdett beszélni nekem arról, hogy hát figyelj, ez a Szentlélek, olvasgasd az abcselt, és akkor így az én szemem is megnyílt, tehát keresztény voltam, de így megnyílt a szemem arra, hogy ja, hogy van több, van egy más dimenziója a Krisztus követésnek. Tehát ez az első ilyen pont. És én egy tanárnő voltam, valahogy mindig is nagyon szerettem tanítani, becsuktam a tanterem ajtaját, ott voltam a diákokkal, akkor azt éreztem, hogy ez az én terepem. És akkor mondjuk most ugrunk 10 évet az időben, és akkor így kb. 10 évvel később már akkor 3 gyerekes anyuka voltam, egyszer csak megint egy ilyen érdekes módon hívott az Isten, hogy Amerikából jött egy vadidegen bácsi, aki a gyülekezetünkben azzal kezdte az Isten tiszteletet, hogy engem előre hívott, és akkor mondta, hogy Isten téged arra hív, hogy a nőket tanítsd, hogy százak előtt fogsz beszélni az ígéről, hogy tanítói ajándékod van, és akkor gondoltam magamba, hát nem tudta, hogy hol élünk Magyarországon, erre én nem nagyon látok példát, meg különben is, és akkor mondja, hogy most azt mondod magadban, hogy ez nem lehetséges, de emlékezz vissza, hogy mit mondtál a héten a férjednek a hálószobában. És akkor így eszembe jutott, hogy beszélgetünk egy igéről, amiről ő vasárnap prédikált volna, és mondtam, hogy én erről tudnék tanítani is, és így felugrottam az ágy tetejére így lelkesen, és a Szentlélek ezt eszembe juttatta, és akkor abban a percben tudtam,
1: ez
3: hogy...
1: Ez ki mondta neked, ez az tök idegen ember?
3: Ez az idegen ember, igen. És akkor abban a pillanatban tudtam, hogy ez nem egy emberi dolog, hanem hogy tényleg az Isten valamit mond itt, ami... És akkor persze volt velem, hogy ez mikor lesz, akkor most lesz, akkor hogy lesz?
1: Meg
3: akkor,
1: én mit csináljak ennek
3: igen, érdekében? Igen, mit csináljak ezzel? És akkor végül is így az is érdekes volt, hogy utána egy másik ima közösségben, mert mindig ezek forrogtak bennem, akkor meg ott az Úr úgy abban megerősített, hogy nem, ez majd később lesz. Még nem is vagyok erre érett, még ehhez idő kell.
1: De lesz.
3: De lesz. És akkor nagyon érdekes, hogy amúgy már akkor így elindult kicsiben, hogy akkor kezdtük a nőkkel a lelki gyógyulási alkalmakat, és akkor tényleg ilyen kis 10 fős csoportok jöttek, meg Velencén volt egy női köröm, az is ilyen 10-15 fő, és nekem ez mindig így fontos az ige, meg így életigém is, hogy aki a kevesen hű, az sokra bízatik. Tehát, hogyha van egy hívásunk, akkor sokszor úgy gondoljuk, főleg, hogyha az Úr ad egy ilyen látást, hogy majd ez lesz, az lesz, hogy jaj, bárcsak ott lennék, de hogy Isten a szívünket nézi, és van annak egy útja, ahogy oda eljutunk, és aki a kicsin hű, azt Isten tudja egyre előrébb vinni. Nem beszélve arról, hogy ezen az úton formálja a jellemünket, a személyiségünket, a hitünket, mert hogy tényleg 33 évesen nem tudtam volna a személyiségemben sem elhordozni azt, amit ma csinálok. Tökre más helyre estek volna ezek a dolgok. Tehát nagyon sok mindent kellett az Istennek több mint 2 évtized alatt legyalulnia belőlem, formálnia, sok nehézségen, kudarcon átmenni ahhoz, hogy ma ezt tudjam, amiben ma vagyok.
1: Tehát akkor ebben az is fontos, hogy lényeges az, hogy ő előbb szól. Érted, amit mondani akarok?
3: Igen, mert
1: tehát, hogy tudjál róla, kezdjél el hinni magadban, forgasd magadban egy kicsit, aludjál rá nem egyet, hanem sokat, és akkor elindul ez a kis bogár az ember fejében, és áthelyeződik a fókusz. Ugye szokták azt mondani, abszolút világi emberek is, ezt tudjuk, hogy ahol a figyelem, ott az energia, ott a fókusz, azt töltöm.
3: Meg az tehát elhívás...
1: Hogyha ennyivel előbb szól, akkor elkezdek gondolkodni, tényleg? Jó vagyok-e? Alkalmas vagyok erre? Tényleg? És elkezdek erre figyelni, nem? És elkezdem ezt táplálni, ezt a dolgot, és elkezdek így fejlődni, azért szól előbb.
3: Azért is, meg hogy tehát az, hogy ő szól, és valamiből, hát hogy valamiről ad egy meggyőződést, hogy igen, ez nem csak úgy megesett velem, vagy...
1: Hogy elhidd magadról, mondjuk?
3: Meg azért az elhívás, azért is nagyon fontos, hogy később, amikor jönnek nehézségek, és az ember azt érzi, hogy miért csinálom ezt, tehát élhetném világom, mit keresek én ebben, hogy akkor van, ahova vissza tudok menni, hogy nem a szél fújott ide, hanem az Isten akaratából vagyok ebben. Isten hívott erre. Nem is tudtam volna ideig eljutni, hanem ő nem vezet lépésről lépésre. Tehát, hogy így a jelenben is visszanézve fontos az elhívás, hogy abba tudunk kapaszkodni. Másrészt, amit te is mondtál, hogy igen, biztos, hogy a prioritást sokat is kijelöli. Uh-huh. Tehát, hogy nem tudom, hogy ki milyen típusú ember, de hogy mondjuk én is egy olyan típusú vagyok, hogy igazából ebbe is tudok jó lenni, abba is tudok jó lenni, és akkor persze van, hogy erre hívnak emberek, jaj, gyere, velünk, csináld ezt, itt ilyen lehetőség van, de az elhívás arra is jó, hogy tudom, hogy én, mi az én életküldetésem.
1: A fő motivum.
3: Igen, uh-huh. És hogy nagyon szeretlek titeket, és nagyon jó az, amit csináltok, és amúgy emberileg is nekem is jó lenne, de mindent nem tudok csinálni, tehát arra kell haladjak, ami az Isten hívása. És még egy dolog eszembe jutott, hogy is annyira így az én életemben is ilyen nagyon vicces felismerés volt, hogy amikor elkezdtem az igéről tanítani, és Isten igéjét olvasni, és arról beszélni, akkor rájöttem, hogy wow, hát erre születtem. Tehát, hogy én nagyon szerettem középiskolában az irodalmi szöveggyűjteményből beszélni József Attilából az életről, vagy egy novella alapján, amikor megállt a levegő is, és átadhattam dolgokat, de hogy mennyire még nagyobb súlya van annak, hogy Isten örökkévaló beszédéről beszélhetek, ami nem csak megérint, vagy egy kis igazságot megmutat az embereknek, hanem életeket változtat, irányba helyezhet, valóságos segítséget adhat. Tehát, hogy az elhívás az ilyen, amiben utólag, amikor beleállsz, akkor azt mondod, hogy erre születtem.
1: Lála, miközben szívű beszélt, látom, hogy többször láttam az arcon, hogy oké, több ponton van hozzáfűzni való, úgyhogy tessék.
2: Igen, ugye mind a ketten érintettek vagyunk a témában, és szerintem, szóval az a lényeg, hogy én onnan indulnak ki, hogy Isten egy kiváló stratégia, pedagógus, apa, szóval sok minden jót elmondhatunk róla, és ezért szépen felépíti, csak persze már az elhívó felépíti azt, hogy hogyan kommunikálja az elhívót felé, mindazt, ami majd hívja. És,
1: de ebben biztosak kell legyünk. Az is
2: de pont erről akarok beszélni, hogy ez nem feltétlenül egy egyszeri alkalom. Nagyon sok pontban elhez olyan kis emlékeket, foszlányokat, gondolatokat. Lehet, hogy átvillanvezetés közben egy gondolat, és az lehet, hogy már másfél éve átvillant a fejedbe, és elérkezik az idősávnak egy olyan szakasz, amikor így nyíltan elkezd az Isten beszélni arról, hogy látod, ahogyan felépítettem az életedet, ahogyan megalkottalak, de így fizikálisan és gondolkodásmód szerint is. És szóval, hogy mi látjuk Szilvel, most már a 33. évben élünk együtt, hogy teljesen mi nagyon különbözőek vagyunk, és gyakorlatilag különböző ajándékaink vannak, de amikor összeállunk, akkor ki tudjuk egészíteni egymást. És gyakorlatilag Isten is így van, hogy az elhívás az nem azt jelenti, hogy teljesen kifordít bennünket, és eddig egy extrovertált ember voltam, és most már csak introvertáltan tudom élni az életem, mert az Isten, hanem úgy használ, amilyenek vagyunk, de ő maga belehív egy olyan felfedezésbe, amikor magam rájövök, hogy az én életemre nézve mi az, amit Isten akar tenni. És azért nehéz ezt így kívülállóként így megítélni, mert annak az illetőnek, aki az Istentől kap egy elhívást, lehet, hogy már 1-3-5 éve dolgozik valami a szívébe. Az illető, akivel megbeszél, az most hallja először, és persze, hát logikailag ez nem stimmel, hogy lehetne már ilyen az életedben, de az a lényeg, hogy az elhívó egy személyes kapcsolattal beszéli meg ezt az elhívottal, és amikor elhív bennünket az Isten, akkor tulajdonképpen csak szignózzuk azt, hogy igen, Istenem, most már tudom, hogy te hívtál, és az egy dolog még, hogy tudjuk, hogy az Isten hívott. Nagyon sok embert egyébként, sok keresztény embert már hívott az Isten, lehet, hogy tudja is, de nem merte azt mondani, hogy akkor föl is állok, és elindulok abba az irányba. És akkor ne felejtsük el például a Jézus, hogy a tanítványait elhívta, nem volt nagy programbeszéde, csak annyi, hogy gyere, kövess engem, pont. Aztán, hogyha követsz, akkor megérted, hogy én hogyan működök, és itt jön egy nagyon érdekes tanulóidőszak, ami egész élethosszig való tanulás ez, hogy Isten hogyan működik, a jellemünket is változtatja, a gondolkodásunkat is változtatja, néha nagyon nagy türelemmel van az Isten felénk. És még egy dolgot szerintem, hogy fontosnak tartom megemlíteni, és lassan megérteti velünk, hogy az én elhívásom az én elhívásom, kicsit amiről Szilvi is beszélt, hogy más ajánlások is lehetnek, illetve más tükörképeket is használhatnék, megtetszik valakinek a stílusa, gondol, és akkor azt gondolom, hogy na arra kéne kiteljesednem, de lehet, hogy az Isten azt mondja, hogy nem, ő, te meg te vagy. Tehát, hogy a te elhívásodban legyél biztos, néha többet gondolunk magunkról, néha kevesebbet, és az Isten ezt is megtanítja velünk, hogy hogyan álljunk be abba a sávba, ahol, na, igen, erre gondoltam, ezt kell tenned.
1: Tudunk tőle kérdezni, és hogy segítsen abban, hogy biztosak lehessünk abban, hogy az, ami adódik, ami megjelenik az ember életében, hogy azzal valóban dolga van hosszú távon, vagy az valóban elhívás, vagy egy időszakra vonatkozott csak. Hogyan tudjuk ezt megkérdezni, illetve a kérdésnek a második része az, hogy vajon az ellenkezőjére is ad-e jeleket Isten, hogy csinálok valamit, amivel viszont olyan nagyon nincsen dolgom. Tehát inkább megpróbál távol tartani tőle. Tehát, hogy én akarnék valamit, meg úgy jelen is vagyok, de mégis, minthogyha nem engedne az a valami igazán közel magához. Egy szervezet, egy rendszer, egy munkahely, egy mozgalom, bármi.
3: Egyébként érdekes ez, hogy van olyan...
1: Érthető, amit kérdezem?
3: Igen. Van olyan hívás, ami tényleg életre szól, hogy mondjuk arra hív, hogy tanítsam Isten igéjét. De vannak hívások, amik egy életszakaszra szólnak, hogy most ebben a gyülekezetben, vagy most nőknek, vagy most például mi egy évet éltünk Mongóliában is, majd még erre visszatérnék, amire hívott minket, hogy menjünk el külmisszióba. És ezeket nem mindig tudjuk, hogy akkor az meddig fog tartani. Úgyhogy nagyon érdekes ez, hogy és sokszor lehet, hogy a toppon hív ki belőle. Tehát, hogy van olyan is, amit te mondasz, hogy mi emberileg nagyon szeretnénk valamit, és bezár minden kaput. Hogy észrevegyük már, hogy nem azon a helyen vagyunk, meg hogy ez lehet, hogy nagyon szép és jó, de nem a mi területünk. És akkor van egy barátunk, aki úgy szokott fogalmazni, kell tudni olvasni az embernek az életéből. Tehát, hogy megértsem, hogy itt most ez egy piros lámpa. De ha nagykorú keresztény vagyok, akkor lehet, hogy nem kell az Istennek így rám borítani azt a rendszert, hanem már előtte meghallom azt, hogy a mi életünkben volt több ilyen is, hogy mindenki csodálkozott, hogy miért csinálod ezt, hát más arra vágyna, amit te csinálsz, miért hagyod azt ott. Például, mikor a szeretett szolgált kommunikációs igazgatója voltam, és kiléptem ebből azért, hogy legyen kapacitásom könyveket írni, tanítani, stb. Ott hagytam a munkahelyem. És akkor sokan magyarázták, de hát minden nő azt szeretné csinálni, amit te csinálsz. Igen, emberileg én is szerettem, csak éreztem, hogy most egy olyan időszak jött el, hogy valami másra hív az Isten.
1: És akkor tehát az érzésen keresztül lesz, érzésen ebben tudsz biztos lenni.
3: De nem csak érzésen keresztül, hanem akkor utána mondtam Istennek, hogy jó, de hát az egyság már hülyeséget, akkor mutasd meg az igéből is. Vagy megbeszéltem a férjemmel, hogy te hogy látod? Azt mondja, hát én már régóta látom, hogy ezt kéne lépjed. Tehát, hogy Isten sok oldalról is megerősíti. Az emberek zöme nem úgy látta, de mondjuk Lala, aki ott volt mellettem, ő látta, hogy ezt kellene.
1: Na, azt akartam az előbb kérdezni, és akkor most meg is kaptam a választ tőled egyébként, hogy lehetséges, hogy én pont így kapok ebben a pillanatban, pont így választ erre. Tehát amikor mondjuk 10 hónapos történések alatt, 10 hónapon keresztül többször hallod ezt, mondjuk én speciál az anyukámtól, meg egy kedves barátomtól, akinek volt rálátása arra, amivel kapcsolatban bennem folyamatosan kérdések merültek fel, és aztán ugye, ahogy ez a 10 hónap telt, egyre többször merült fel a kérdés, és egyre többször, és aztán még többször, és amikor az anyukám, meg ez a kedves barátom, meg még valaki azt mondja, hogy nem lehet, hogy a Jóisten akar téged ettől távol tartani, akkor lehet, hogy el kéne gondolkodni, hogy nem lehet tényleg, hogy így rajtuk keresztül szól, és akkor valóban ez van. Főleg, hogyha az ember a szívére teszi a kezét, és azt mondja, hogy aha, én is így érzem egyébként.
2: Igen, azt gondolom, hogy bármilyen hosszan is járunk az Istennel, azért ne felejtsük el, hogy Isten a mindentudó, mert még mi meg részleteket tudunk, amit fel tudtunk fogni, vagy amit az Isten megerősített, és talán azt mondanám, hogy a gondolatok, érzések bevezethetnek egy dolgot, amiben Isten változást

0: ez 10 éved lesz, akkor persze, hogy együttműködik.
1: És amikor ilyennel kapcsolatban az emberben bizonytalanság van, vagy sok kérdés, vagy érzi, hogy mi van, és azt mondjuk, hogy szívem szerint azt tenném, hogy ugye, azt szerintem mindig Istentől van, amikor azt mondjuk, hogy szívem szerint, de arra a legritkább esetben hallgat az ember, mert megpróbálja meggyőzni az agyam, meg a külvileg, nem, hát mégiscsak azt kéne csinálni, hogy. Mert az a logikus, hogy már hogy hagynál ott egy ilyen állást? Hát milyen jó fizetésed van, hát milyen biztos helyed van, de közben érzed, hogy neked menned kell, mert máshol van dolgod.
0: Igen.
1: De hát erre nem fog soha úgy reagálni a világi külvilág, vagy hát úgy, vagy nem tudom, még akár itt bejárok is mondhatják azt, hogy ne, biztos, tényleg? De közben, ha az érzéseinkre hallgatunk, vagy a szívünkre hallgatunk, akkor azon keresztül jó esélye, az Isten szavára hallgatunk.
0: Igen, hát bár ebbe is kell egy józanság, mert van olyan is, hogy az én emberi vágyaim az a szívem, érted? Ja, tehát, aha, hogy mit tudom én, oké, én vágyok arra, hogy Isten...
1: Jaj, de akkor honnan tudom?
2: Én azt tanultam, tehát hogyha azt mondom, hogy bizonytalan vagyok, akkor nézzem meg a nagyokat, hogy ők hogy csinálták. Például Pál apostol azt mondja, hogy az Isten elkezdett nekem beszélni, volt egy tervem, hogy erre megyek, arra megyek, ezt csináljam, most csináljam, de vagy az Úr szólt nekem, vagy mások által megerősített, vagy egy nagyon érdekes dolog azt mondta, hogy amikor elértem egy kereszteződéshez, amikor döntenem kellett, akkor azt mondta, hogy nem tanácskoztam testtel és vérrel. Ma úgy mondanánk, hogy emberfiát nem kérdeztem meg, mert az Istentől akartam tudni ezt, amit ő akar adni nekem. Tehát, hogy nagyon sok ajánlást kaphatunk barátoktól, ezt kéne csinálnod, azt kéne csinálnod, vagy szerintem már ezt nem kéne csinálnod, stb. Viszont, ha felmerülnek bennünk kérdések, nekem a legutóbb 4 évvel ezelőttig vezettem egy nagy gyülekezetet, és az Isten kezdett lassan, majdnem 1 éven keresztül beszélni arról, hogy most teljesen más lesz a dolgod. És mivel azért be vagyunk ágyazódva akár a saját rutinunkba, akár a saját megszokásainkba, az Isten azt mondja, mintha 1 évvel ez azelőtt a döntésem előtt, csak hogy diszkréten megköszörüli a torkát, hogy hát van egy gondolatom, most más lenne az irány. Nem tört rám azonnal, szépen felépített bennem egy gondolatsort, aminek a végén azt mondtam, hogy akkor lehet, hogy azt akarod, Isten, hogy... És akkor ez a nem tanácskoztam testtel és vérrel nekem azt jelentette, hogy elmentem, és egy 4-5 napra az Istennel, szó szerint fölmentem a hegyekbe, és ott túráztam, és beszélgettem az Istennel, és egy csomó mindent így kommunikált, és talán nem tudom, hogy így történt-e, de úgy éreztem, mintha csak annyit mondott volna az Isten, na végre, ráérünk most beszélgetni. Mert nagyon sok minden pushingol bennünket, nyom valamilyen irányba, az életünk, a szokásunk, hát akkor hogy fogom eltartani tól, mit fognak ehhez szólni másokig.
0: Uh-huh. Vagy hány éven van a nyugdíj, hány éven, most már igen, minek igen. Váltsak.
2: Megint vagy már öreg vagy... vagyok ehhez, vagy túl fiatal. Egy csomó ilyen sztori van a Bibliában.
1: De ezt a zajt hogyan tudjuk letenni? Hogyha mondjuk nincs lehetőségünk elmenni 3-5 napra valahová, lehet, hogy 1 nap is elég? Tudom, hogy ez ilyen butuska kérdésnek hangzik, de...
2: Szerintem egy óra is elég, tehát, hogy ha rendszeresen időt szánunk az Istenre, és azt mondjuk, hogy én akarom tudni ezt, akkor azt mondom, hogy egy fél órával vagy egy órával elő fölhúzom az órát, és fölkelek, és keresem az Isten akaratát. És igazából Isten csak erre vár, hogy figyelj már rám, mint amikor a gyerekünknek így kedvesen megfogjuk a kis arcát 2 kézzel, és a magunk felé irányítjuk, és azt mondom, hogy figyelj, drága, tudom, hogy most az is fontos, meg a fagyit is meg akarod enni most, meg a macit is össze akarod gyűjteni, de most annak az ideje van, hogy... Tehát, hogy egy ilyen kedvességet látok Istennél, hogy minket beállít egy sávra, amit még úgy gondoljuk, hogy a végtelenbe is tovább, de Isten azt mondja, hogy ho-ho, ez még nem a végcél, hanem ez csak egy felkészítő állomás az életednek. Miközben használtalak téged, és akkor átvezet egy következő célra, meg egy következőre. És ezeknél a fordulópontoknál ő kommunikál velünk. És amikor valamit megkapunk, akkor szoktam azt mondani, hogy nem baj, hogyha lecsekkoljuk még egyszer, hogy Istenem, biztos vagyok abban, hogy ez az akaratod, ha elég ez a bizonyosság, akkor belevágok, vagy pedig azt mondom, hogy megerősítenéd még egyszer? És a tehát a profi kommunikációs az Isten, szóval nem csak stratéga.
0: És így köz,

0: az jutott az eszembe, hogy is ami nagyon fontos, ez a szellemi aktivitás. Tehát, hogyha érezzük azt, hogy valami mocorog bennünk, hogy akkor ne legyünk passzívak, ne várjuk azt, hogy majd csak lesz valami, majd csak, hát, ha Isten akarja, biztos úgy hozza, hanem, hogy ahogy Pál említette Lala, hogy ő például ilyeneket is ír, hogy el akartam oda menni, annyira rajta voltam, látni akartalak titeket, és mentem, de aztán Isten falakat húzott, visszatartott, és akkor nem is arra a kontinensre kellett mennem, hanem egy másikra, ott indult el az evangélium. De azért vágyok hozzátok. Tehát, hogy mondhatnánk, hogy akkor nem volt tiszta a vezetése. Nem, a szíve motiválta, mozgásban volt, és közben az Isten korrigálta. Tehát, hogy a mi esetünkben is így van, hogy sokszor félünk tévedni. Tehát, hogy azt mondjuk, és nagyon sok embernek látom, hogy így akad el az élete, hogy azért nem mer belelépni egy újba, azért nem mer kezdeményezni, vagy váltani, mert hogy fél a hibától, a tévedéstől. Pedig ugye azt mondja az ige, hogy az igaz hitből él. Tehát az élet, az elevenség az abban van, hogyha hitből benni árok, ha abban vagyok, amihez Isten kell, amiben ő akar látni, és hogy néha ennek megvan az a kockázata is, hogy elindulok, de lehet, hogy nem az lesz még a tökéletes megoldás, de ha már úton vagyok, akkor tud korrigálni. És sok kereszténynek meg veszteg el az élete, mert annyira azt várja, hogy majd a égre lesz kiírva, vagy majd elérkezik az a jó lehetőség. Tehát ugye van olyan elhívás is, hogy már tudom, hogy mondjuk hívtak valahova, és arra kell eldöntsem, hogy igen mondok, vagy nemet, és akkor Isten abban erősít, hogy igen, ezt vállald el, vagy nem, ez nem a te helyed. De van olyan elhívás is, hogy csak kihív a pusztába, úgymond, és csak azért lépek, hogy helyet készítsek annak a következőnek. És még nem tudom, hogy mi lesz az a következő. Még nem látható az a dolog. Még nem. Csak egyszerűen megyek, és kilépek.
1: És hogyha valami taszít, tehát nem úgy, hogy Úristen, rosszul vagyok tőle, hánynom kell, ha közelébe megyek, de egyszerűen mindig érzel valami diszkomfortot. Tehát újra és újra az, hogy nem jó érzés. Tehát, hogy itt tudom én XY vagy sok ember azon a helyen, ami felé közelítenél.
0: Az annak a jele, hogy valószínű az nem a te helyed. Hogy nem hív téged, ahogy az elhívás szóval, hogy téged az nem hív az a dolog.
1: Sőt
0: benned igen. Van egy ellenérzés. Igen.
2: Ha most a társadalmunk rétegződésre gondolok, ugye nem mindenki érzi minden helyen jól magát, és én sem biztos, hogy mindenütt jól érezném magam, de vannak olyan helyek, ami az enyém. Például én nagyon szeretem a börtönmissziót. Engem betesznek 15 rab közé, akkor elevenbe vagyok. Más el nem tudná képzelni. Lehet, hogy de ugyanígy van, ahol meg én nem tudom magam elképzelni. Azt mondom, hogy megcsinálom, vagy meg tudom csinálni, de... persze ezek természetesen szélsőséges példák, de szabad azt mondani, hogy az érzéseink ugye valamire reagálnak, és lehet, hogy egy régi emlék van, azért nem, vagy lehet, hogy azért jelez ennek az érzelmeim, mert nem az az én utam. És Istennek van ideje arra, hogy ez szépen kimunkálja bennünk.
1: Akartál valamit mondani?
0: Igen, úgy bennem van eszembe jutott ez a mongol fejezet az életünkben, hogy mondjuk ez egy extrém egy elhívás, mert még szinte a kommunista rendszer vége felé volt az, hogy Lajos akkor még egyedülálló volt, Isten a szívére helyezte, hogy eléretlen, evangéliummal eléretlen népcsoportok felé menjen misszionáriusnak, és akkor két ilyen volt, az Albánia, meg Mongólia, és akkor oda szánta az életét, hogy ő Mongóliába elmegy majd misszionáriusnak. És hát ugye egy kommunista országból hogy jutna el Mongóliába, ahol buddhizmus van, meg ateizmus, meg minden. De ezt csak azért hozom, hogy de az Isten oda ezt a vágyat nem vette el a szívéből. Ezért amikor például megkérte a kezem, azt mondta, hogy figyelj, te most egy baptista lelkészhez jössz elméletileg hozzá, de tudd, hogy engem Isten Mongóliába hívott. Tehát lehet, hogy egyszer csak elköltözünk, egy jurtába fogunk élni, lehet, hogy ott élünk életünk végéig. Mert hogy ott volt benne ez a irracionális dolog, amit valahogy Isten a szívébe ültetett. És akkor én például úgy voltam ezzel, hogy ehhez egy Isten kell. Tehát, hogy nincs Magyar Missziós Társaság, nincs út Mongóliába. Hát, ha Isten úgy csinálja, akkor úgy lesz, ha nem, akkor nem. És az mi életünkben 13 év telt el. És már így meg is halt bennünk ez a dolog. Tehát, hogy úgy gondoltuk, hogy lehet, hogy ez csak egy ilyen fiatalkori álom volt, és az is durva, hogy Lalának volt egy olyan, hogy egy amerikai missziós társaság elküldött még fiatalkorában egy repülőjegyet, a teológián bejelentette, hogy megy Mongóliába, de meghiúsult, nem érkezett ide az a jegy, nem akkor ment el. És tizenvalahány évvel később, amikor mi már ebben nem gondolkodtunk, Angliában egy idős néni adott Lalának egy borítékot, hogy 3 hónapja gyűjtögeti ezeket a cikkeket, és ma Isten azt mondta, hogy neki adja át ezt. És akkor Mongóliáról szóló cikkek voltak. Igen. És haza...
2: Én nem beszéltem Mongóliáról.
0: Meg a néni nem ismerte Lalát, meg semmi. És akkor Lala hazajött onnan Magyarországra, és akkor mutatta nekem ezt a borítékot. Az volt ez a pillanat, amikor tudtam, hogy ezt mi nem ússzuk meg. Mi tudti, hogy leszünk Mongóliában misszionáriusok. És aztán Isten munkálta ezt. Most nem is akarok erről, mert ez egy órá akik tudnánk erről mesélni. Csak hogy vannak ilyen rendkívüli hívásai is az Istennek. És ebben is személyiségfüggő, hogy ki hogy van, de mi mondjuk mindig úgy voltunk, hogy Uram, készek vagyunk kilépni a saját életünkből, elmenni az ismeretlenbe, és mi 3 kisgyerekkel költöztünk ugye 9000 kilométerrel keletre az ismeretlenbe szó szerint.
1: Egy jurtába.
0: Nem, hála Istennek nem kett jurtába, hanem a fővárosba egy tömb lakásba éltünk.
1: Hát még, de akkor is Mongólia.
0: Ja, igen. De az Isten ezeket látja, és
1: hát, de ez lenyűgöző.
0: Hogy igen, és az a lenyűgöző ő benne, hogy amikor meg ilyen dolgokra hív, ami meghaladja, messze meghaladja a lehetőségeinket, a gondolkodásunkat, a kapacitásunkat,
1: a kereteinket, a határainkat,
0: mindent, akkor meg teljes nyugalommal lehetünk. Tehát, hogy én ott ezt tanultam meg, hogy ezek felül meg nyugalmam lehet, mert ezt ember. Tehát, hogy ez csak akkor történik meg velem, ha tényleg ő van mögötte, akkor meg tudom, hogy akkor fogalmaztam ezt a mondatot, hogy ahova ő elküld, oda utat is készít. Uh-huh. Akkor ott nem nekem kell keresni, mert meg se tudom úszni.
1: Azt szokták mondani a magyar régi világban, hogy ahova a jó Isten nyulat, áld oda bokrot is.
0: Igen, uh-huh. Igen. És óriási kaland az Istennel járni, óriási kaland őt követni.
1: És ráadásul ez azt is jelenti, hogy többféle és több elhívása is lehet egy embernek.
0: Igen.
2: Most, hogy egy kicsit így a realitás szintjére lehozzam, hogy érthető legyen, most gondoljunk el egy céget, aki nagyon sokféle dologgal foglalkozik, és jelentkezik ez a céghez, felvesznek, és azt mondják, hogy ebből a 67 dologból szeretnénk 4-5-öt rád bízni. És amikor oda megyek, azt mondja a cég, hogy ehhez megadjuk az eszközöket, a védőfelszerelést, ha kell, kiokítunk rád, és ha kell, akkor külföldre kiküldünk, hogy csak azért, hogy a céget jól tud képviselni, és a munkádat elvégezd, és amikor én a cégnek a nevében kiküldetésben vagyok, vagy éppen egy veszélyes dologban védőfelszerelés kell, hogy szerezzek, akkor nem az én dolgom, hogy ezeket így beszerezzem, meg megvegyem a repülőjegyet, hogy el tudjak menni New Yorkba és ott körülnézni, hanem a cég biztosítja ezt. Talán nem talán túl egyszerű a hasonlat, de ilyen az, amikor beáll az Isten az ő szolgálatába, és nem csak teljes idei szolgálatba, hanem az Isten bátorít egy olyan dologba, hogy keressétek először az Isten országát, meg abban való szolgálatot, vagy munkálkodást, és minden más ráadásul megadatik nektek. Tehát mindent mellétek rendel, csak van egy kis kitétel a maga idejében. Uh-huh. És azért, hogy szól valamiről az Isten, lehet, hogy azért szól, mert előre fel akar készíteni, mint ahogy én azt gondoltam 13 évvel azelőtt, hogy kimentünk Mongóliába, hogy én már azon a nyáron kész vagyok menni. És akkor Isten azt mondja, hol várja? Hát oda még kell egy feleség, meg még vigyél három gyereket is, és amikor kimentünk, akkor láttuk meg, hogy ennek miért van létjogosultsága. És gyakorlatilag ezt a példát hozom, hogy gyakorlatilag, amikor valaki felé elszegődsz, főleg az élő Isten mellé, ha valaki elszegődik, akkor gyakorlatilag minden egyes dolgot megkapsz, ami arra szükséges. És ha valami nem érkezik, akkor vagy az ideje nem stimmel, hogy még nincs itt az ideje, hogy már nem ennek van az ideje, vagy pedig egyszerűen ez nem a te utad, és azért nem kapod arra az ellátást, akár a belső értékeket, hogy megbátorítan az Isten. Nagyon sokszor lehetetlennek tűnő helyzetekben Isten így azt mondta, hogy na, én adok rá mondjuk egy pénzparipát, fegyvert, csak vigyétek az én dolgomat. És akkor egy időt rájössz, hogy ez nem rólad szól, hanem arról szól, hogy az Isten országát vigyed, és akkor nem szégyeled azt se, hogyha nincs, de azt se szégyeled, hogyha van, mert ez nem rólam szól. És itt nem egy céget képviselek, hanem az örökkévaló Istent.
0: És az egészben az a klassz, hogy ráadásul az Isten közben minket is azzá formál, akinek álmodott. Tehát, hogy nem arról van szó, hogy ott hagyjuk azt, akik mi vagyunk, lemondunk dolgokról, hanem hogy egy olyanba hív, amiket nem is gondoltam, és nem is álmodtam, és minden, ami az ő hívása, az tölt, az éltet, az abba benne van, az én életemnek az előre menetele, vagy a személyiségem fejlődése, vagy az ajándékaim kibontakozása is. Tehát arról is felismerhetjük, hogy a helyemen vagyok, hogy az engem éltet, feltölt, energizál, vagy az engem leszív, nyomaszt, és tehát, hogy mi az irány, fel vagy le? És hogyha ha azt látom, hogy az irány az, hogy felemel, hogy akármilyen nehéz is, de visszatók nézni, akkor látom, hogy van egy előrehaladás, akkor tudhatom, hogy az még az én helyem, és a helyemen vagyok.
1: Újra és újra eszembe jut az, hogy kérdezhetem-e azt is az Istentől, hogy ezt jól gondolom-e, hogy ez mondjuk nem az én helyem, vagy jól gondolom, hogy ez valóban elhívás is tőled van. Ha kérdezek, ő válaszol, és megmondja azt is, hogy ezt hagyd.
2: Minden olyan dologra, amit az Isten megosztott magáról, arra abba bátran beleállhatunk. Például számtalan szó mondja, hogy kérdezzetek engem, vagy próbáljatok meg. Ez már az Ószövetségben is, ezt a nagyon bátor felajánlást.
1: Jó, értem, mindig olyan kicsit rosszul érzem magam, hogy meri bárki próbára tenni az Isten. Na gyere, tessék, akkor mutasd meg.
0: Vannak olyan helyzetek, amikor szükségünk van erre.
1: Úgy, is. Tudom, ezért mondom, mert emberek még
0: atya, és ő nem, hogy mondjam, ez olyan, mint hogy amikor a gyereked kér tőled, és akkor azt mondja, hogy de biztos, akkor nem haragszol meg rá, hanem
1: tényleg
0: azt mondod,
1: hogy
0: persze, gyere. Tehát.
2: Aha. Sőt, azt gondolom, hogy ilyen gyereki, érdemes megtanulni ezt a gyereki hozzáállást. Tehát a gyerekeim, amikor elmondtuk nekik annak idején, hogy visszük fagyizni holnap, akkor semmi kétségük nem volt, hogy holnap ez meg fog történni.
1: Sőt, bearanyozta az egész napjukat, azt, hogy
2: alig
1: holnap mennek.
0: És még egy dolog eszembe jutott, hogy én például nincs sok időm, tehát nem úgy vezetek nap, hogy minden nap, de hogy így időközönként, amikor van ilyen leállásom, vagy egy kicsit rátok nézni az életemre, akkor felírok egy pár gondolatot, hogy ez mozog bennem, vagy úgy érzem, vagy kétségeim vannak e felől, vagy hogy van valami, és akkor mondjuk legalább január elején, tehát így szilveszter új évkor, át szoktam ezeket olvasgatni egy-két évre visszamenőleg, és akkor néha az ember így is, ez is egy segítség, hogy én, mert be vagyunk szűkülve az itt és mostba, de az is egy segítség, amikor rátok nézni arra, hogy jó, hogy ez már 2 évvel ezelőtt is volt bennem kérdés, akkor fel se tűnt. De akkor valószínű, hogy az, hogy most meg ilyen erős bennem ez a kérdés, akkor ez nem véletlen. Tehát ez is egy segítség lehet, hogyha az embernek van egy ilyen hozzáállása, hogy igen, szeretném azt, hogy az életem tegnap egy barátunk mondta a húsvét kapcsán, hogy Jézus, amikor a kereszten kimondta az utolsó szót, azt mondta, hogy tetelesztáj, elvégeztetett, és hogy a Vulgatában egy olyan kifejezés van, hogy be van fejezve az egész, le van zárva, minden dimenziója, így van kész a munkának.
1: És hogy ez térben, időben,
0: térben, időben, előre, a jövőre nézve, a múltra nézve, amit nekem meg kellett tenni, ami az, a szellemvilágban meg kellett, be van fejezve. És hogy, hogy ez a barátunk azt mondta, hogy vajon az életünk végén, amikor megállunk az Isten előtt, mi is ki tudjuk majd ezt mondani, hogy tetelesztáj, elvégeztetett, be van fejezve az, amiért ezen a földön jártam. És ha ezt komolyan vesszük, akkor nem csak az itt és mostban pörgünk mindig ezerrel, hanem hogy, és jó volt az, amit te is mondtál, hogy ha más nem egy napra, hogy az ember akkor viszont menjen ki abból a megszokottból, menjen fel a Gellért hegy tetejére, vagy ki a Margit szigetre.
1: Üljön
0: vagy,
1: a fatövébe.
0: Igen, vagy üljön le a fatövébe. Minden nélkül, és akkor ott, ha lecsendesednek a külső hangok, akkor az Isten szelíd halkangja meg fog szólalni, vagy akkor rátok nézni az életemre, hogy igen, mert felelős vagyok az életemről, miért? Felnőtt ember vagyok, és egyszer vagyok ezen a földön, és nem mindegy, hogy ezt mivel töltöm.
1: Tehát merjünk kérdezni, és merjük őt próbára tenni, tehát megkérhetem azt, hogy itt most tök tanácstalan vagyok, hogy ez most jól érzem, vagy nem jól érzem. Mutasd meg, hogy mit tegyek.
2: Igen, igen. Különösen, hogy Isten pontosan tudja, hogy mi nem mindent tudunk. Nagyon korlátozott a lehetőségeink, főleg azokat a dimenziókat, a jövőt, vagy jövőképet mi nem látjuk egyáltalán. És akkor azt mondja Isten, hogy nem is feltételezem, hogy ezt lásd, de hogyha velem együtt jársz, akkor gyakorlatilag minden információt megadok. Hasonlóan, mint amikor bevetésen vannak az utcán a tekesek, és ha mondjuk fölül kering egy helikopter, és
1: vagy
2: minden
1: egy drón.
2: Vagy egy drón, és akkor adja az infót. Na most ez kicsit erős kép, de valami, tehát az Isten mindent átlát, a nagyobb képet átlátja, és nem kap a fejezt, hogy hát hogy nem látod át az egész képet, mikor látja, hogy én most egy zsákutcában vagyok, és onnan akar kivezetni, és nem azt mondja, hogy na várjál, addig mérges vagyok rád, majd ha kijössz, hanem ő oda leül mellém, és azért kell nekem is leülni, hogy oda mellém tudjon ülni, és el tudjon mondani, hogy tudom, mit érzel, de tudod mit, gyere, állj föl, indulj el egy másik irányba. A másik talán érdekes kép, hogy van egy járműünk, a kerékpár, ami képtelen állva működni. Azt csak lendületbe tudod használni. És úgy tanítanak bennünket kerékpározni, hogy lendületbe tesznek rá a kerékpárra, aztán majd hozzászokunk, hogy ez hogy működik.
1: Hogy tartsuk egyenesen.
2: Igen, és ilyen az Isten elhívása is, hogy ha nem indulsz el, ha nem lendíted be, nem baj, lehet, hogy lesz egy kis zöld foltod, de amire rátalálsz a te saját utadra, a saját irányodra, a saját lendületedre, az egy izgalmas, és egy olyan dolog, amire azt mondod, hogy hú, miért nem kezdtem el ezt előbb
1: az életemben. Tehát bele kell tenni az önrészt,
2: igen,
1: ugye?
2: Igen. Ezt tudom hozzátenni.
1: Köszönöm szépen, hogy jöttetek. Ez fantasztikus, fantasztikus jól esett nekem, és szerintem fantasztikus jól esett a hallgatóknak. Nyilván az az elsődleges, nem az, hogy nekem jól esett, de hát nyilván nekem az a szerencsés helyzetem van ilyenkor, hogy nekem mindig jól esnek ezek a beszélgetések. Az Elhívásban rejlő erő minisorozatunknak a vendégei voltak a mai epizódban Révész Szilvi és Révész Lajos, a Budaörsi Kőszikla Baptista gyülekezetben szolgáló lelkipásztor házaspár, akik nem mellesleg a baptista szeretett szolgálat hitéleti vezetői.

0: ahol a műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, elő a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám. Van már terved a szabadnapodra? Mit szólnál egy shoppingoláshoz? Látogass el augusztus 17 és 22 között a Magyar Shopping Héten a Pandorfi Designer Outletbe. Töltsd le a weboldalunkról az akciós kupont, és vásárolj további 10% kedvezménnyel olyan márkák üzleteiben, mint a Nike, Furla vagy a Carhartt. Részletek a weboldalunkon.
5: Tedd sebességbe a karriered a Spár Magyarország csapatával. Teherautósofőröket keresünk Üllőre és Bicskére. Ha CE kategóriás jogosítvánnyal rendelkezel, nálunk a helyed. Csatlakozz egy stabil, országos csapathoz, és jelentkezz még ma a spar.karrierportál.hu oldalon. A Spár csapata téged is vár.
6: Nevezd még ma a Generali Night Run Budapestre. Augusztus 29-én egész nap sportprogramok várnak. Félmaraton, dunaátúszás, streetball, este pedig 5 és 11 kilométeres futás, valamint Nightbike. Nevezd most online kedvezménnyel a nightrunbudapest.com oldalon.
4: Reklám hangzott el.
7: Másodfokú hőségriasztás van érvényben. Megnyílt az Országháza nagy közönség előtt. Pénteken és szombaton is 18 óráig várják az érteklődőket. Heves viharok tombolnak Németországban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
7: Megnyílt az Országháza nagy közönség előtt az augusztus 20-ai állami ünnep alkalmából. Az érdeklődők 10-től este 18 óráig ingyenesen tekinthetik meg a díszlépcsőházat, a kupolacsarnokot és a Szent Koronát. A parlamentben az Országgyűlési Múzeum tárlatai is várják a látogatókat. Az épület előtt a várakozóknak vizet osztanak és permetkapukat is felszereltek. 12 virágkocsi vonult végig Debrecen városán az 57. virágkarneválon. A kompozíciókat hazai és külföldi művészeti csoportok produkciói kísérték. A több százezer élő virágból készült alkotások között a Szent Koronát, Kincsemet és a Hortobágyi 9-lyukú hidat megjelenítő kocsi is szerepelt. A karneválon először mutatkozott be egy francia utcaszínházi társulat, de szerb, olasz, bolgár, mexikói, német és dél-koreai fellépők is szórakoztatták a közönséget. A román légierő megsemmisített egy tengeri drónt a Neptun Deep gázmérő közvetlen közelében. A szerkezetet az egyik platformtól pár száz méterre lőtték ki. Hajnalban viszont egy másik drón román területen csapódott be, az ukrán folyami határ közelében. A szerkezet lakatlan területen ért földet, senki nem sérült meg, és jelentős kár sem keletkezett. Az ukrajnai háború kezdete óta Oroszország több mint 100 légitámadást intézett a Duna-deltában található ukrán kikötők ellen. Ezek során az orosz drónok több mint 30 alkalommal sértették meg Románia légterét, legutóbb múlt vasárnap. Káosz és hatalmas torlódások alakultak ki a Tel Aviv-i Ben Gurion repülőtéren, ahol sztrájk miatt leállt a forgalom. A repülőtér vezetése a munkaügyi bíróság beavatkozását kérte, és felszólította a dolgozókat a munka azonnali felvételére. A légikikötőben mintegy 600 járat és több mint 100 000 utas fordul meg ezen a napon. Halálos áldozata is van a Németország nyugati részén pusztító viharoknak. Tornádót jelentettek a kelet-németországi Brandenburgból, valamint Türingiából és Bajorországból is. A heves széllökések fákat csavartak ki, néhány otthon a vihar nyomán lakhatatlanná vált. A Rajna sekély vízállása miatt pedig lelassult a folyami szállítás. Ismét másodfokú hőségriasztás lépett életbe. Az intézkedés vasárnap éjfélig tart. A szakemberek mindenkinek azt tanácsolják, hogy igyon sok folyadékot és védje bőrét az erős napsugárzástól.
0: Időjárás.
7: Az ország nagy részén derült az égbolt, legfeljebb északon, északnyugaton lehetnek felhősebb tájak, arrafelé pénteken több helyen lehetnek záporok, heves zivatarok. A szél időnként megerősödik. Éjszaka 17-24, napközben általában 31-38 fok várható, a Balaton és a Velencei tó 24, a Tisza tó 25 fokos.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból.

0: Változatos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection.
1: Hello! Ez itt a Kapocs, a podcast, ahol mennyei és emberi kapcsolatokról beszélgetünk. Én Majora Szidónia vagyok, a podcast házigazdája. Mai témánk elköteleződés a 40 fölötti korosztálynál, különös tekintettel a párkapcsolati elköteleződésre. Beszélgető társaim a témában Hellinger Solymos Krisztina, tanácsadó szakpszichológus. Krisztina 14 éve házas, egy jelenleg 9 és 11 éves kisfiú édesanyja. Másik vendégem Hamar Dániel, aki idén házasodott, és a négyen Magyarország vezetője, Kriszta, Dani, sziasztok, szeretettel köszöntünk itt a Kapocsban.
2: Sziasztok.
3: Szia, Szidi, szia, Dani.
1: Elköteleződés a 40 fölötti korosztálynál ez a témánk mára, de szerintem mielőtt belemelegedünk, mondjuk el a hallgatóknak, hogy miért pont mi hárman ülünk most, és beszélgetünk erről a témáról. Ti hogyan kötöttök ehhez a témához?
3: Hát valahol talán én úgy, hogy sok emberrel találkozom, akiknek ez okozhat gondot, felmerülhet sok olyan terület, amihez ez az elköteleződés dolog kell, és ami esetleg nincs, vagy nem úgy működik valakinél. Amúgy én magamat egy elég ilyen elköteleződős, meg ilyen hűséges típusnak érzem, én inkább túl sokáig nagyon jól kibírok mindent, és oda tudom magamat tenni abba a helyzetbe is benne lenni, de közben szerintem ez azért mindannyiunkat érint valahol.
1: Ha nem is a párkapcsolat terén, de hát ez, ezért az életnek egy csomó olyan területe van, ahol felmerülhet valamikor az életünkben az elköteleződés kérdése, vagy hogy éppen akkor hogy állunk az elköteleződéssel. Dani, te hogy kapcsolódsz ehhez a témához?
2: Hát én két részben, én is. Az egyik rész az a férfiakkal való munkámhoz tartozik. Szerintem az elköteleződés az egy visszatérő probléma, vagy visszatérő kérdés minden férfi életében. Másrészt nekem is személyesen be kellett járnom ezzel kapcsolatban az utamat, hogy hogyan és miképp tudtam az életben bizonyos dolgok mellett elköteleződni, és ugye ez többről szól, mint a párkapcsolat. Én a múltam kapcsán inkább a kevésbé elköteleződés irányából jövök, egy nagyon szabad, nagyon spontán életmódom volt, és az ment egyre inkább az elköteleződés felé. Hát ezen az úton megtanultam pár dolgot, meg nekem is voltak ezzel kapcsolatban erős tapasztalataim, de ahogy mondtam, a férfiaknál ez egyike azoknak az izgalmas kérdéseknek, amik gyakorta följönnek.
1: Ugye ez közös bennetek gyakorlatilag, hogy Kriszta, te a praxisodból eredően gondolom, hogy nagyon sok emberre látsz rá, hogy is áll például ebben a kérdésben, Dani, te pedig a négyen Magyarországnál. De esetleg, aki nem tudná, aki úgy hallgat minket, hogy nem hallott még erről a szervezetről, mondasz nekünk egy pár szót. Hogyan is találkozol te a négyen Magyarországban férfiakkal?
2: Tehát ugye a négyem az egy nemzetközi mozgalom, tehát nem is egy szervezett, alapvetően mozgalom, ami főként férfiakra összpontosul, férfiak egy mozgalma. Ezt azért mondom ilyen furán, mert ebből a mozgalomból majdnem minden országban elkezdett megszületni más mozgalom, tehát mint egy nagy fatörzsről másságok is kinőttek, tehát Magyarországon is a programjaink és azok, akikkel foglalkozunk, azok már nem csak férfiak. Nem csak férfiaknak szervezzük a programokat, és nem csak velük foglalkozunk, hanem van egy női ága is, vannak olyan programok, amik kapcsolatokra fókuszálnak, apa-fia, apa-lánya, vagy házas kapcsolatokra. Szóval nem csak férfiakkal dolgozunk, de hát mégis főként férfiakkal dolgozunk. A programjaink fókuszába olyan kalandok vannak, amik a vadonban zajlanak, jellemformálással foglalkoznak, és az egyik ilyen programunk az XCC, amit már Magyarországon is viszünk, mi már lassan 6 éve, és majdnem minden programunk valahogy kötődik a természethez, és kötődik a jellemformálódáshoz, a változáshoz, tehát ez így van a nők esetében, vagy az apa-fia, apa-lánya kapcsolatok esetében is, csak annak a intenzitása különbözik. Szóval visszatérve, mi eléggé sokat foglalkozunk kapcsolatokkal, a családdal, a férfiak jelenlétével, a családjaikban, a házasságukban, így ezért ez a kérdés nekünk gyakran kerül elénk.
1: És ugye az is közös bennünk, hogy mi mindhárman itt a beszélgetésben ebbe a korosztályba tartozunk, tehát saját bőrünkön is tulajdonképpen tapasztalunk meg bizonyos dolgokat. De Dani már itt az előbb említetted, hogy kifejezetten ezt a témát egy sajátságos problémának, vagy elakadásnak látod, ami a mi generációnkra jellemző. De akkor most Kriszta, hozzád fordulok. Mit mond a pszichológia? Mit látsz te, mint pszichológus? Szóval mennyire sajátságos vagy jellemző kérdése vagy elakadása az elköteleződés a 40 fölötti korosztálynak?
3: Ehhez szerintem egy picit így vissza kell lépnünk és megnézni, hogy pont ez a korosztály amúgy az Y generáció, és hogy itt van egy generációs különbség az X-esektől is és az Z-esektől. És ahogy az X-esek, én sajnos az vagyok már, nem is Y, de hogy az X-esek sokkal inkább ez a megteremtem, megdolgozom, kicsit jobban a biztonságra törekvő, de megvalósít, csinálja. Az Y-os sokkal inkább, már ő az első, aki a digitális világba így otthonosan mozog, az ő gyerekkorukban már megjelenik, és ők sokkal inkább ezt a nagy világ megnyílt előttünk, miénk a lehetőségek, minden tárháza, szeretném kimaxolni, meglátni, a legjobbat keresem, a legjobb lehetőséget. Ők nehezebben érkeznek be oda abba az érzésbe, hogy na jó, akkor ez nekem elég, ez lesz a jó, vagy a legjobb, mert hogy nem megyek tovább keresni még egy jobb lányt, vagy egy jobb munkahelyet, vagy egy jobb gyülekezetet, vagy ők azok, akiknek ez kifejezetten nehéz. Tehát a generáció kutatók megfogalmazzák, hogy ez a szabadság vágya, és ez a nyitott vagyok a világra, és keresem a jót, a legjobbat, ők azok, akik a munkahelyen is egy kicsit nehezebben tudnak elköteleződni. Tehát, hogy ez valahol egy picit ilyen generációs különbség, mert se az előttük, se a mögöttük levő generációnak ez nem feltétlenül ennyire jellemzője. Szóval valahol itt is van valami válasz.
2: Igen, én nekem is valahol ez egy érdekes kérdésem volt, hogy beszélhetünk a 40-es embereknek az elköteleződési problémáiról, de ha most nézzük a világot, ez már igen relatívá kezd válni. Tehát biztos, hogy van elköteleződési problémája a 40-eseknek, de ahhoz képest, hogy milyen elköteleződési problémái vannak az utána következő generációknak, már nem is tűnik ez súlyosnak. Tehát lehet, hogy az idősebb generációk nézte a mi generációnkat elszörnyedve, hogy mit küzdünk itt az elköteleződéssel, mert nekünk is annyira jó dolgunk volt, meg annyi lehetőségünk volt, hogy ez már egyfajta paralízist okozott. De ahhoz képest mi azt hiszem még hatványozottabban látjuk ezt azoknál, akik utánunk jönnek. Mert például azt gondolom, hogy az én generációmban, vagy legalábbis amikor ez a generáció, amiben mi vagyunk, elkezdte a munkavállalást, sokkal kevésbé volt jellemző az, hogy ilyen iszonyatos elvárásokat tápláltak a munkaadók iránt, mint ami most igaz a 20 évesekre. Most persze nem akarok én a bezzeg a mikorunkba irányába elmenni, csak azt mondani, hogy itt, ha már a 40-es embereknek az elköteleződési problémáiról beszélünk, akkor ki kell emelni, hogy ez mit jelent az ő esetükben, mert nem biztos, hogy ugyanazt jelenti, mint a 20 meg a 30 éveseknél. De te is ezt mondtad, nem? Tehát az Y generáció az már nálunk fiatalabb. Nem?
3: Mi vagyunk, hát ti Y vagytok szerintem, az a 80-tól, ők a milleniálisak, vagy akik a ezredfordulóig bezárul a KB, tehát olyan 80-tól 96-98, és akkor utána jönnek az ések meg az alfák. Hát ugye szeretem ezt a Steigerwald Krisztiánt hallgatni, kedvesen mindig elmondja, hogy egyik sem jobb, nem rosszabb, csak más. És akkor így próbálunk nem bezzegelni, hanem hogy mindegyik generációnak megvan a maga kihívása, előnyei és hátrányai. És lehet, hogy bizonyos értékrendek mentén mi azért bizonyos generációkat úgy érezzük, hogy jobban teljesített a figyelem, az elköteleződés, tehát, hogy bizonyos területek mentén gyereknevelés, tehát ezek nagyon változnak végig ezeken a generációkon át. Jó, hát mondjuk az alfások most a gyerekek, de hogy szerintem ebben azért érdekes, mert én úgy látom, hogy a fiatalok néha könnyebben elköteleződnek meg a párkapcsolatban. Tehát, hogy van egy look, én úgy érzem a 40-esek, legalábbis a gyülekezetet, ahogy nézem, hogy ott van egy nagyobb tömeg, és a fiatalabbak, mintha hogy könnyebben belemennek, de lehet, hogy...
2: Ebbe egyetértek viszont. Tehát,
3: a párkapcsolat területén ők, mintha könnyebben jönnének, mert lehet, hogy ebbe benne van az is, hogy hát mondjuk váltok, mint a munkahelyen. Hát reméljük nem ez, de hogy hogy szerintem az utánuk, az Y utánjövő generáció, az ések talán lehet, hogy ebbe egy kicsit pont szabadabbak, és az a párkapcsolati elköteleződés, mintha nem menne annyira nehezen nekik.
2: Igen, tehát erről beszélhetünk, tehát, hogy ezt én is tapasztaltam, hogy gyülekezeti kontextusban, tehát most muszáj vagyok azt mondani, hogy ez egy szubkulturális jelenség jelen pillanatban, vagy legalábbis én nekem nincs akkora merítésem más kulturális kontextusban, lehet, hogy neked van, de ott én is láttam egyfajta ilyen lukat, tehát, hogy az utána következő generációban megint gyakrabban voltak házasságok, és akkor volt egy ilyen luk, ami így elindult, és így végigment egy ilyen tíz éves intervallum ebbe a csoportba tartozók emberek, azok végig itt tartják, és még most is elég sokuk egyedülálló, szóval igen. Ez egy érdekes dolog.
1: Így vagyok például én itt most veletek ebben a beszélgetésben. Uh-huh. Mik okozzák ebben a korosztályban az elakadást az elköteleződésben?
2: Uh-huh. Hadd kezdjem én ezzel, mert és itt zárójelben az elején megjegyezném, hogy ezt most nem tudom korosztály specifikusan kimondani. Ki tudom mondani nem specifikusan, tehát a férfiaknál a saját életemben is tapasztaltam valamit, meg ebből a férfiakból van egy nagy merítésem, nagy számok törvény alapján tudom mondani, amit tudok, hogy mi az, amit tapasztaltam. Itt biztos, hogy két dolog az együtt dolgozik, hogy egy ilyen jelenség létrejöjjön. Az egyik a lehetőségeknek a kiszélesedése, tehát iszonyatos mennyiségű opció, ami elárasztja a mi életünket. És hozzáteszem, hogy ebben valószínűleg minél később született valaki, annál nehezebb dolga van. Mert a digitális korszak eljövetelével az ember már nem csak amit maga körül lát, azok közül, az emberek közül érzi azt, hogy életutak, meg élethelyzetek, meg lehetőségek jobb opciókat kínálnak, hanem az egész világ megnyílik számára. Tehát rengeteg életet láthat, amit lehetne élni, és ez egyfajta bénultságot okoz. De a másik dolog, amit én láttam egy jelenségnek, az a magabiztosság hiány. Tehát ahhoz, hogy egy ember döntsön, főleg úgy, hogy felnőttként döntsön, ahhoz kell rendelkezni egyfajta belső erővel. És ha mondjuk teszem azt, egy ilyen klasszikus jelenséget nézünk, hogy férfiakra szokták mondani, hogy nehezen kezdik el a kapcsolatot, meg nehezen fejezik be a kapcsolatot. Tehát már bocs, hogy így mondom, de szarakodnak az elején, mire elköteleződnek, hogy na ezt csináljuk, vagy nem akarják a házasságot, azelőtt is hosszan örlődnek, viszont a szakítást sem tudják magukból kihozni, tehát nem tudnak nemet mondani. Most mind a két döntésben legyen szó igenről vagy nemről, az a baj, hogy ők nem nagyon tudnak külső referenciához nyúlni, tehát nincs olyan, hogy az én szüleim megmondják, keresztény kontextusban Isten kijelenti, vagy a Biblia megmondja, vagy a gyülekezet megmondja, jó esetben, hát reméljük, hogy nincs így. Ami azt jelenti, hogy a legfőbb referencia pont az én vagyok. Tehát én nekem fel kell mérni ezt a helyzetet, egyrészt el kell döntenem, hogy kit kedvelek és kit nem. Tehát nem mond, nincs egy ilyen megoldó kulcs, hogy ez a fajta nő jó, az a fajta nő nem jó. Nem, én vele szeretnék lenni, őt szeretem vele, meg nem szeretnék lenni. És hogy ezzel együtt én kockáztatom azt, hogy innentől kezdve nekem felelősséget kell vállalnom ezért a döntésért, tehát bármilyen is én vele maradok, és bármilyen is én arra nemet mondok, ami kívülről jön, mint másik opció. És ebben nekem tudatosnak kell lennem, hogy én végig tudom csinálni azt, amit akarok, meg tudatosnak kell lennem, hogy jól tudok dönteni. Na most van úgy, hogy egy ember úgy érkezik meg egy ilyen döntéshez, hogy ez a fajta magabiztosság nem létezik. Tehát döntéshelyzetekben nem került bele, felelősségvállalásban nem került bele, nincsen kapcsolatban, és ez már inkább a pszichológia területe, a saját gondolataival és vágyaival és önmagával, nem tudja azt képviselni. És ilyenkor egy ilyen döntés meghozatala elképesztően nehéz, és az az érdekes, hogy, és akkor itt bezárom, nem akarok egy hosszú monológot mondani, hogy többször láttam ilyen döntési paralízist karizmatikus, jókiállású, vezetőjellegű férfiak közepette, mint átlagos, kicsit visszahúzódóbb férfiaknál. Tehát érdekes, hogy azok a férfiak nagyon sok esetben a belső erejüket, a belső tartásukat nem munkálták ki, hanem egy ilyen külső máz van rajtuk. Tehát ők úgy tűnnek, mint egy nagyszerű, egy izgalmas, egy vad, egy erős férfi, el is hitetik a nővel, de amikor eljutnak oda, hogy a férfiasság valódi mércéje van, ahol dönteni kell egyedül, nagy felelősséggel, nagy következményekkel, ott megrettennek, ott nem tudják meghozni ezt a döntést. Ez egy eléggé gyakori jelenség, szerintem ezt is, ez ilyennel ti is találkoztatok már.
3: Uh-huh. Igen, tök jókat mondtál, Dani, szerintem ebben jól megfogalmaztad azt, amit ilyen nagykorúságnak, vagy ilyen lelki nagykorúság, vagy felnőttségnek nevezünk, ami teljesen független, hogy jogilag 18 éves elmúltam, akár 70 évesen is lehet valaki, nem felnőtt, tehát lelkileg nem nagykorú. És hogy ez a fajta működés ezekben a dolgokban abszolút megnyilvánul, hogy én még ezekben a felnőtt dolgokban nem érkeztem meg. Tehát az életemnek a vezetésébe, a döntésekbe, a felelősségvállalásba még nem vagyok otthon. És hogy mitől lesz valaki erre képes? Mitől lesz valaki képes arra, hogy elköteleződjön, felvállalja a döntéseire, a felelősséget, felvállalja a választásának a következményeit. Tehát, hogy itt van egy nagyon fontos dolog, és ugye hát ez az, amit meg már úgy gondolom, hogy nem tudjuk kívül hagyni azt a témát, hogy ezt valahonnan hozzuk, vagyis hát valahol meg kéne tanulnunk. És ez a család. Tehát a családon belül a szülők működése, és ahogy a gyermeknek ahogy a gyerekeket vezetik, nevelik, irányítják, abban nagyon sok minden rejlik. Én ezt most nagyon tanulom, mert a felsős lett a nagyfiam, és tökre el kéne engedni, hogy ő hogy tanul, és engedni, hogy ő saját maga megtapasztalja azt, hogyha nem készül, rossz ügyet kap, ha nem pakol be rendesen, akkor hiányt írnak be. Ez eddig nem volt. És én a jó anyuka, otthon tördelem a kezem, hogy nem igaz, hogy most írta a krétába a tanár, hogy mulasztott, hogy ez nem volt, és akkor úgy mennék, és nyüstölném, és esténként kérdezném, hogy meg vagy, mi lesz a doga, kész a házi. És hogy bizonyos szempontból ezt azért tökre meg lehet kérdezni, de hogy nem telepedhetek rá. És ezt én is tanulom, hogy vissza kell lépnem, hogy engedni, hogy az ő saját kis szintjén ő megtapasztalja a tetteinek a következményeit. És ez egy annyira fontos alap, igazság, a törvényszerűség az életnek, ahogy Isten elrendelte, de ez mind a hívőkre, mind a nem hívőkre igaz, hogy amit vetünk, azt aratunk. És ha ezt engedjük megvalósulni emberek életébe, mert Isten ezt így rendelte, akkor ők tanulnak belőle. Ha én közbeavatkozom, és én utána rohanok az otthon hagyott felszerelésével, és helyette mindig leülök tanulni, vagyis hát vele, és én mondom, hogy mikor. Ő nem érzi meg, hogy ha nem tanultam, akkor kettest kaptam. Szóval, hogy ő nem szembesül a tettei következményeivel, és itt akadnak el szem nagyon sokszor a szülők, hogy túlféltjük, túlóvjuk, nem engedjük hibázni, és nem tanulja meg az, hogy az ő saját tetteinek saját következményei lesznek, és amúgy kicsibe ezek tökre elviselhetőek, és ebbe szépen bele lehet nőni. Csak ehhez kell a szülőnek az a fajta magabiztonsága, tudatossága, hogy nem ijed meg, nem védi túl a gyerekét, és hát én azt látom, hogy azért nagyon sok Y-os, de mondhatnánk, hogy 30, tehát kitolódik nagyon az, hogy meddig gyerek egy gyerek. És ma már nagyon sokáig vannak otthon a fiatalok, jellemző erre a korosztályra azért, hogy sokan, hát ugye 30-as éveikig azért otthon, ugye ez a mama hotel kifejezés is olyan ismerős, de összességében emögött egy ilyen szülői túlkötés van, hogy a szülők amúgy egy kicsit úgy rájuk vannak telepedve, amiben ők nem tapasztalták meg azt az én erőt, hogy én döntök, és annak vállalom a felelősségét, mert ők alám tették, ők eldöntötték, ők megmutatták ők, és most ott én úgy ellebegek ebben a kényelmes.
2: És ebbe az a legizgalmasabb, hogy a felnőtté válás az nem a tökéletességről szól, tehát az arról szól, hogy a tökéletlent el tudom viselni. Tehát arról szól, hogy én meghozom a döntéseimet, és a 60%-os döntéseimmel tudok néha ketyegni. És az a furcsa, hogy néha ugye a felnőttek bejönnek azzal az elvárással, hogy a gyerek az jól teljesítsen, és ahogy a gyerek egyre idősödik, a teljesítménykényszer ugye egyre növekszik, és az ő szerepük azzá válik, hogy asszisztálnak ehhez a teljesítménykényszerhez. Tehát felnő egy ember, és döntésképtelenné válik, mert az kialakult benne, hogy perfekcionista legyen, tehát az kialakult benne, hogy jól kell csinálni a dolgokat, de arra senki nem tanította meg, hogy elviselje a döntéseinek a következményeit, még ha azok hibásak is. Tehát én is láttam ezt a jelenséget, félig meddig a saját életemben is tapasztaltam, hogy ugye egy szülőnek a között kell választania, ahogy elmondtad, hogy van a tökéletes döntés, vagy a bölcs döntés, amit ő plusz 20-30 év tapasztalattal egy helyzetbe meg tudna hozni. Meg van a gyerek saját döntése. És a saját döntés az nagy valószínűséggel rosszabb. De hogy alapvetően egy rosszabb önálló döntés az jobb, mint a tökéletes döntés szülői asszisztenciával. Mm-hmm. Egyébként az az érdekes, ugye, hogy férfiaknál ez hatványozottan igaz, hogy van egy olyan szülői szerep, amiben a férfiakat ki kell kényszeríteni. Sokszor ez az apa tudja igazán jól ezt megcsinálni. Tehát az ő hangja tud ez a fajta kihívás hangja lenni, ami kikényszeríti a gyerek a kényelmes, a felelősséghárító pozícióból a férfit, és belekényszeríti abba, hogy hát sok mindenben, hogy tűrjön, hogy kitartson, de egyben abba, hogy döntsön is. Tehát ez azt jelenti, hogy ezt nem lehet kívülről elmagyarázni, ebbe a helyzetbe bele kell kényszeríteni, és a gyereknek át kell élnie, vagy egy fiúnak. Tehát a férfiak, mi azt látom, hogy úgy működünk, hogy amikor egy kihívásba belekényszerít, azt átéljük, azt végigcsináljuk, na az az, ami megerősít valamit belül. Nem arról van szó, hogy nem fontos az életbe egy ölelés és egy jó szó. És egyébként szerintem az anyai szeretet sokszor a világhoz való hozzáállásunknak ezt a nagyon fontos alapelvét tanítja meg. Csak vannak dolgok, amik a másik irányból mennek, hogy az ember ki van lökve, és rá van kényszerülve arra, hogy helyzeteket megoldjon, hogy döntéseket meghozzon, hogy felelősséget vállaljon, hogy azt eltűrje, hogy azt kibírja. És nekem nagyon tetszett, hogy Robert Bly írta Vas Jankóba arról, hogy ez a fajta, ez sokszor maga a beavatási folyamat, amit akár egy férfi egy gyerek életébe végig tud csinálni, hogy a gyerekből felnőtt legyen, hogy voltak olyan törzsek, ahol a beavatási folyamatnak része volt az, hogy az idősebb férfiak, ezt nem ajánlom otthon, kirúgták a gyereknek az egyik fogát. És ezzel az üzenet az volt, hogy a beavatásod az, hogy az élet fájdalmas és veszteségekkel van, és a felnőttség azt jelenti, hogy ezt el tudod tűrni. Nem az, hogy átadtam a megoldó kulcsot, hogy minden tökéletes, hibátlan legyen, és hogy egy-egy beavatási szertartásnak se az volt feltétlenül a lényege, hogy a gyerek elmenjen és legyőzze az oroszlánt, hanem akár az, hogy kudarcot valljon, hogy átérje azt, hogy kudarcot vall, és ennek a feldolgozása az maga a felnőtté válás. És szerintem ez a felelősséghárítás a perfekcionizmussal kezelve, vagy keveredve, elvárásokkal és tökéletességre való nyomása, az a paralízis, az a elköteleződésnek a legnagyobb ellensége, és az, amikor az ember leblokkolja.

0: probléma, mert maga az elköteleződésnek ilyen foka itt volt egy nagyobb kényszer. Tehát egy olyan helyzetben, amikor én összejövök valakivel, együtt töltök vele pár hónapot, vagy összeköltözöm vele, ott megint csak kisebb a tét, és akkor lehet, hogy kevésbé küzdök a párkapcsolataimmal. Egyébként az én keresztény barátaim közül is sokan választották ezt az utat, és hirtelen megkönnyebbült minden, de ezzel csak kikerülik azt, hogy voltak éppen egy ilyenfajta, ilyen méretű döntésre való képességük hiányzik. Tehát itt nem a kereszténység által adott nyomás a probléma, hogy egy ekkora elköteleződést ad, mint utat a párkapcsolatra, hanem velünk van a probléma, még akkor is, hogyha az ember azt mondja, jó, hát akkor ezt most hagyom, ez hülyeség, miért kell nekem mindig ebbe a kényszerbe élnem. Attól függetlenül azért voltak századok, hogy ezt a döntést meg tudták hozni.
1: Kriszta, említetted azt, hogy a párkapcsolati vonatkozásban is, mint az élet más területén, nagyon fontos mintaképző számunkra, mindenki számára, a család, a szülői minta, amit otthonról látunk. Na most akkor levetítve ezt a 40-es korosztályra, milyen példákat vagy milyen mintákat látott párkapcsolati vonatkozásban ez a korosztály, és tovább megyek, okozzák-e az esetleges rossz példák, amiket láttunk a korosztálynak a párkapcsolati elköteleződésre irányuló elakadását?
2: Uh-huh. Tehát igen, ez most akkor két kérdés. Szerintem az egyik, én is egy kicsit már ilyen generációkba gondolkodom, ahogy el is kezdtem, hogy őket ugye kik nevelték, a boomerek nevelték a mostani y-osokat, esetleg fiatal x-esek, de hogy ők az a korosztály, akik már ugye akik nagyon sokat megdolgoztak a háború után, hát az az ő szüleik, de hogy így egyre jobban tudunk élni, felépítettünk egy országot, újraépítettünk, kitartunk, aztán megtanultunk dolgokat, és annyira szeretnénk a gyerekeinknek jobb lenne. Ez volt a motto, hogy a gyerekeinknek már jobb legyen. És akkor mi vagyunk az a generáció, hogy a gyerekeiknek már jobb legyen, és akkor nagyon sok mindent alátesznek, megvesznek, ha lakást, aki teheti, és egy csomó dolgot a legjobb szándékkal, hatalmas nagy feladatokat ők már megküzdöttek, és ezért szeretnék a gyerekeiknek, hogy jobb életük lehessen. És ezt minden szülő szeretné, ugye kérdés, hogy mi a jobb élet, az, hogyha nem kell semmiért megküzdeni, és akkor nem fog tudni döntést hozni, vagy hogy engednek minket hibázni, megdolgozni. Szóval, hogy valahol jön ez is benne, hogy ők azért nagyon szeretnének jót tenni, segíteni, és talán kipárnáznak dolgokat, vagy sokáig ott terelgetnének, mondanák, hogy mit csinálj, mit ne csinálj. De abszolút, hát a párkapcsolati elköteleződést, ha vesszük, és azért ugye főleg arról beszélünk, de igen, ez itt szólhat bármi más mellé való, leteszem a voksom, és eldöntöttem, hogy ezt csinálom, ezt választom, ide járok, itt lakom, tehát ez több terület lehet. De hát a párkapcsolati elköteleződési problémákban azért a családi minták abszolút elsődlegesek, hogy én amúgy otthon mit láttam, és mit jelent az, hogy a szüleim ugyan egy életen át kitartottak, de hát borzasztó volt a házasságuk. Mm-hmm. Tehát, hogy én ezt biztos nem fogom csinálni, és hogy ezt nagyon meg kell gondolni, hogy kivel. Tehát a mintám már nem feltétlenül lesz jó. De ugyanúgy lehetnek a saját életem fel nem dolgozott kapcsolati sérülései. Tehát, hogy nekem voltak rossz kapcsolataim, és igazából rájövök, hogy na, ez biztos többé nem. Tehát egy ilyen mélyre, ennyire odaszánni magamat, egy lapra feltenni mindent, és ennek a másik embernek kinyitni a lelkem, odaadni a szívem, az biztos, én ezt már nem fogom. És akkor maradok a felszínesebb kapcsolatnál, maradok a több kapcsolatot, váltogatom, vagy egyikből a másikba, és valahol a szívem, lelkem, én lehet, hogy nagyon vágynék arra a bensőséges intimitásra, amit azt feltételezem, hogy egy igazán elkötelezett kapcsolat adhat meg, de valahogy mégse tudom megtenni.
0: Egyébként az nagyon izgalmas, hogy említetted ezt a generációs jellemzőt, mert ugye ezt szerintem mindnyájan tapasztaltuk, meg a mi korosztályunkban mindenki tapasztalt, hogy milyen volt a 90-es években gyereknek lenni. Tehát, ha hányszor hallottuk, hogy na most eljött az az idő, ami a békesség és bőség ideje, főleg egy posztkommunista országban, tehát itt még hatványozottabban itt volt az, hogy most jött el az időszak, de egyben ezzel az időszakkal eljött egy teljesen másik éra, tehát egy olyan éra, ahol olyan döntéseket kellett meghozni ennek a generációnak, az Y-nak, amit a szüleiknek nem kellett. Tehát nem csak az történt, hogy óvták a szüleik a nehézségtől, és ez egyben egy ellenálló képesség hiányt is belenevelt ebbe a generációba, tehát nehezebben tűrtük a nehézségeket, de nem is nagyon volt, igazából nem nagyon tudtak példát adni, hogy mit jelent ennyi lehetőség, ennyi jólét között

0: fölnőni. Nem nagyon tudták, vagy hát lehet, hogy nem is akarták megtanítani, hogy ezzel hogy kell megküzdeni, de ebben a legszörnyűbb az az volt, hogy miközben, legalábbis én erre nagyon tisztán emlékszem, hogy úgy nőttünk föl, hogy a jólét, meg a béke, meg minden elérkezik, tehát tényleg a 90-es években ez járt a fejünkbe. Emlékszem, hogy nem sokkal, ugye az én érettségim után, tehát én korai 40-es vagyok, én 41-es vagyok, a barátaim, mindenki elment felsőoktatásra, elvégezték az egyetemet, kiléptek a nagyvilágba, fölvették a hiteleiket, és egy év múlva összeomlott az egész. És egy év múlva végig söpört ezen a generáción az, ez voltak a fiatal 20-asok akkoriban, az, hogy én el akartam indulni az életbe, nagyon hinni abba, hogy minden jól fog sikerülni, megmondták a szüleim, hogy minden nagyszerű lesz, és beütött egy világválság. És elkezdett az a rendszer nyugaton, akkor először úgy recsegni és ropogni, amit utána követték, ezek követték, azok itt már nem lesznek nagyhatalmak, Oroszország eltűnik, vége a Szovjetuniónak, végre az ijesztő, vége a ijesztő nagy politikai dolgoknak, és azóta igazából évről évre egyre több ijesztő dolog van. És szerintem az is egy érdekes különbség lehet, hogy az utánunk jövő generációnak a szülei és a családjai már egy egészen más környezetben nevelkedtek. Tehát az én apukámnak és az én anyukámnak volt egy megoldó kulcsa az életre, amit kb. Szinte semmelyik zárba nem tudtam belerakni, amikor én felnőtté váltam. Tehát az én szüleimnek jó volt a házassága, de hogy egy értelmes beszélgetés nem lehetett lefolytatni arról, hogy hogyan kell randizni az én időmben, az biztos. És most már van olyan, tehát itt most már tudok képzelni olyan embereket, akik online randi platformokon jöttek össze, és a gyerekeik is online randi platformon fognak össze. Tehát ott már van már egy kommunikációs híd, ami biztos, hogy az én szüleimmel hiányzott, hogy ők a 70-es években hogy találtak egymásra a kommunizmus közepén.
1: Sőt, hogy milyen példákat látunk, azért is kérdeztem Kriszta, mert hogy én is behozok akkor egy aspektust, amit például én láttam, hogy a mi szüleink generációjánál indult meg ilyen nagyobb mennyiségben, vagy mondanám azt, hogy tömegesen a válás. Például nekem a nagyszüleim és a szüleim is elváltak. Tehát az a minta, amit én láttam, tehát nincs minta. Mi van akkor, hogyha nincs minta? Tehát akkor hatványozottan érvényes az, hogy ha nem látsz mintát, mert nincsenek együtt a szüleid, és téged az anyukád nevel, akkor végképp az van, hogy neked magadnak kell kialakítanod. Tehát egy teljes úttörőség ez az egész terület, és nyilván ott van az emberben a vágy, társas lények vagyunk, hogy ne legyél egyedül. Na de sokkal nehezebb, hogyha egyáltalán nem láttad se nagyszülői fronton, se szülői fronton, hogy ezt hogy kell csinálni. És a szüleink korosztályánál ez is ott van. Szerintem nem én vagyok az egyetlen, aki úgy hallgatja ezt a beszélgetést, hogy 40 pluszos korosztály, és már ezt élte meg, ilyen csomaggal jön, hogy nincs minta egyáltalán. Tehát nem látott egész családot. Mit tud csinálni egy ilyen ember?
2: Hát amit te is így valahogy mondtad, hogy ilyen úttörő munkaként a saját életében felépít valamit, amit lehet, hogy maga se tudja pontosan, hogy mi az. De én azt gondolom, hogy akárhogy is, ha nem a családunkból, valahol az embert meginspirálnak dolgok, akár a környezetében, akár mondjuk a gyülekezetében, ha oda jár. És igazából én szoktam mondani, hogy amúgy tökre lehet másokról mintázni. Gyűjtsük össze azokat az embereket, azokat a párokat, és lehet, hogy ez egyedülálló dolog. Tehát, hogy nem feltétlenül egy párkapcsolati elköteleződés, csak maga ez a döntésképesség, felelősségvállalás, határokat tudok húzni, ismerem a felnőtt, nagykorú vagyok. Tehát azok az emberek, akik így bevonzanak engem ezen a területen, látom rajtuk, vagy elgondolkoztatom őket, hogy gondolják át, és akkor abból lehet összeválogatni, és tényleg furcsán hangzik, de tudatosan eldönteni, hogy nekem amúgy tökre szeretem azt, hogy ők minden vasárnap elmennek gyülekezetbe családilag, most csak mondtam valamit. Vagy például, tudom, hogy azok a családok, akik nekem jó minták, ott mindig egy csomó tradíciójuk van. Vagy beszélgetek velük, hogy amúgy nekik mi működik. Tehát elkezdünk tanulni és felépíteni. És amúgy ebből a szempontból viszont a mai generációnak pont azt mondtuk, hogy megnyílt a világ, nagyon sok forrása van. A szüleinknek semmi a gyereknevelésről talán már, de hogy annyira sok elérhető podcasttól kezdve tanítások, könyvek vannak már arról, hogy hogyan tudunk fejlődni, hogyan lehetünk jobbá, többé. És hát ebben ugye ott van az a alapfeltételezés, hogy ez megszületik, ez az igény. Tehát, hogy én ezt akarnám. És akkor megint csak egy csomó ember elmehet most már pszichológushoz, mert megteheti, mert már nem stigma, már nem ciki, már szinte ugyanúgy ez az életünk normális része, hogy én az önismeretemen dolgozom. Én akarok más mintákat vinni, újakat kialakítani, amim nincs, vagy rossz mintám van. Tehát, hogy ilyen szempontból ennek van előnye is. Ennek a nagyon nagy választási lehetőségeknek, ami tudnak minket egy kicsit ebben a mi van, ha nem a legjobbat választom, ez a mi van, ha kimaradok, ez a FOMO érzés, ami szerintem egy csomó az elköteleződéssel szemben áll egy kicsit, hogy annyi minden között választhatok, mi mellé tegyem le a voksom, és aztán viszont abba ki kell tartanom, te jó ég, és mi van, ha jön egy jobb buli, jön egy jobb munkahely, jön egy jobb csaj. Mondanám, hogy ezek nem feltétlenül könnyítik az életünket, de vannak dolgok, amik pont, hogy szintén elérhetővé lettek mostanra, és sokkal nyitottabbak vagyunk ezekre. Sok fiatal jár, sok ember dolgozik magán, sok ember jár az ICC-re. Tehát ezt Dani tudja elmondani, hogy mennyi férfinek van igénye arra, hogy ebbe a helyzetbe beletegye magát, és felvállalja azt, hogy fogalma sincs, hogy mi fog vele történni, és elviselje annak a bizonytalanságát, ami ott történik, és hát, ha valami ellenformálódás lesz, de legalábbis nagy kérdőjelek felbukkannak a fejben, és akkor már el lehet indulni, vagy úgy el lehet kezdeni dolgozni. Szóval én azt gondolom, hogy akkor is lehet dolgozni magunkon, és érdemes, és van, abszolút van erre út. És csak azért, mert nagyon rossz mintákat láttunk, családi mintákat, vagy nem láttunk, és ilyen kiábrándultnak érezzük magunkat, azt gondolom, hogy mind így az Istennel való kapcsolatunkban, ebben az Isten gyógyíthat minket, de azt látom, hogy ezzel együtt, de akár emellett, vagy ettől függetlenül is, még a világiként is, nagyon sokan, nagyon szépen tudnak új dolgokat kialakítani, és valami más csinálni, mint amit láttak.
1: Miben és hogyan tud nekünk segíteni szerintetek a hit? Ezen a területen, tehát nyilván az elakadás terén.
0: Hát három dolgot tudnék így egyből mondani rá. Az első az, hogy a hit azokat a dolgokat is alá tudja támasztani, amit a Krisztina most itt elmondott. Tehát maga az a lehetőség, hogy az ember elmenjen pszichológushoz, az, hogy terápiára menjen, hogy dolgozzon magán, az a hit által alátámasztott gondolatokból fakad. Tehát maga az, amit ez a tudomány ez, és egy ilyenfajta munka, mint eredmény el tud érni, én azt gondolom, hogy sokszor a hit miatt kell, hogy rádöbbenjen egy ember arra, hogy egy ilyenfajta felelőssége van, hogy ezt megtegye. Szóval én nagyon, csak ki akarom fejezni, hogy nagyon egyetértek azzal, amit a Krisztina mondott, és én sok esetben, hogyha egy ember ilyen problémákkal küzd, akkor én nagyon határozottan irányítanám őt a pszichológia felé. Mindezt úgy mondom, hogy én nem állítom a pszichológiát semmilyen szinten a hit fölé. Nem azt mondom, hogy az egyház, vagy a hit, vagy bármi az impotens lenne, és szüksége van a pszichológiára, mint mankóra. Én azt gondolom, hogy a pszichológia is hajótörötté válik egy idő után, hogyha nem azokon az alapokon áll, amit Isten adott, de én nem látok egy olyan ellenségeskedést a kettő között, hogy ezt ne lehetne megtenni. És az igazság, hogy ha az embernek volt egy komoly válsérülése, és fáj a válla, akkor a hely, ami fele irányítanám, az a gyógytorna. És ez így van az ilyen terápiás kérdésekkel is. A másik két dolog, ami egyből följött bennem, az, hogy a hit az a házasságnak a gondolatát tudja letisztázni. Tehát az, hogy mi a házasság, és mit jelent a házasság, az értelmezhetetlen a hit nélkül. A házasság az Istennek a teremtése. És hogyha az ember elkezd mélyen kutakodni, hogy mi értelme, vagy miért csináljuk ezt, akkor a végső választ azt nem emberi hagyományokba fogja találni, és nem fogja találni a pragmatizmusba sem. Nem pragmatikus válaszok vannak, ennek egy nagyon mély értelme van. És ez egyben a célját, tehát a házasság eredete a házasság célját is definiálja, és szerintem nagyon sok embernek szüksége van arra, hogy ez egy kicsit letisztázódjon a fejébe. De a harmadik dolog pedig az az, hogy az ember célja is le kell, hogy tisztázódjon. Szerintem az elköteleződési problémák gyökerébe egy elképesztő narcisztikus hozzáállás is van. Tehát én azért küzdök az elköteleződéssel, mert elképesztően központi számomra, hogy velem mi lesz. Tehát függője vagyok annak, hogy az életemet megmentsem, hogy az életem jobb legyen. Általában azok az emberek szoktak elköteleződési problémákkal küzdeni, akik egyébként előtte megsérültek, tehát tök érthető. Tehát ha én megsérültem, akkor már nehezen fogok bízni. Akkor én nem fogom kitenni magamat ennek és ennek. De azt észre kell venni, hogy ez az élet, ez egy markánsan önmegmentő élet. Amiről egyébként Krisztus azt mondta, hogy aki meg akarja menteni az életét, az sajnos végül elveszíti. Tehát nincs olyan opció, hogy én megőrzöm az életemet, hogy én teljes kontrollt tudok gyakorolni az életem fölött, mert igazából végül elvesztem. Tehát azt is definiálni kell szerintem az embereknek, hogy mit jelent az élet, amit Isten teremtett. Az az élet, ami nem rólunk szól, nem a saját magunkról. Azért egy olyan világban élünk, amit az expresszív individualizmus jellemez, tehát minden az énről és az én megtalálásáról és annak kifejeződéséről szól, és talán ez a terület, ahol nagyon vigyázni kell szerintem a pszichológiának, de ez már egy másik téma, hogy ezt mint végcélt jelöli meg, vagy valami más végcélt talál, de hogy ez is az énről szól. Ezek megváltozása egyébként nagyban tudja változtatni azt, hogy az ember végül, amikor egy házasság közelébe kerül, milyen döntést hoz, mit vár, milyen félelmek vannak benne. Krisztina?
2: Mondtál egy-két szót, amire úgy eszembe jutott egy csomó gondolat, amit még tök jó lenne elmondani, de az nem feltétlenül a hit kérdését válaszolja meg, de hogy arra is akarok válaszolni, hogy tök jó, amiket mondtál, Dani, és szerintem abszolút itt az Istennel való kapcsolatunk, az megformálja az emberképünket, átformálja a világképünket, a jövőképünket, és innentől kezdve van egy rendező elv, és oda már teljesen jól beilleszthető ez ilyen hosszú távú elköteleződés, és hogy annak mi a célja, és hogyan mutat Istenre még az is, az a döntésünk. Viszont azt látom, hogy nagyon sok hívő ember, aki nagyon szereti Istent, és nagyon szeretné követni, is nagyon küzd ezzel, annak ellenére, hogy nagyon akarna, szeretné ezt hitben csinálni. És akkor itt nem tudok meghazudtolni, nem tudom magamat, hogy igazából behozni azt, hogy az elköteleződéssel nagyon sok esetben azért ilyen bizonytalanul kötődő emberek küzdenek, akiknek, főleg az elkerülő kötődésű emberek, amiben benne van a szóban, hogy ők olyan kicsit ridegebb, nem feltétlenül a szükségleteikre reagáló anyai gondoskodás mentén megtanulták, hogy mi a kötődés. Milyen az az első, nagyon bensőséges, intim kapcsolat, amibe beleérkezik, és hát ez azért eltérhet. Anyukák, minden anyuka és gyermek páros más, és lehet valakinek egy nagyon bizony, biztonságosan, jól kötődő anya kapcsolata, valakinek viszont bizonytalan, azon belül is elkerülő, és hát ő nekik a legnagyobb félelmük felnőttként pontosan az, hogy minden áron el akarom kerülni a függő helyzeteket. Tehát ezt a szót mondod, hogy ez a függőségekre, tehát ez a szó, hogy függök valakitől, hogy bárkinek kiszolgáltatottja legyek, az teljes mértékben rémiszt. Mivel abban sérültem, mert az anyukám, akitől teljesen kiszolgáltatott állapotomban fügtem, nem volt jó hozzám úgy, ahogy nekem a szeretet igényem lett volna. Elutasító, rideg, ugye ennek megvan a maga, hogy úgy mondjam, feltételrendszer, hogy mitől lesz valaki, még hát ez mérhető is, de az a hát szomorú valóság, vagy hogy is mondjam, vagy jó valóság, mert aki jól kötődik, az jó párkapcsolatokra kész. Akik nem rosszul, hanem bizonytalanul kötődünk, azoknak a párkapcsolatai teljesen lemintázzák ugyanúgy a gyerekkori kötődési mintájukat. Tehát aki egy elkerülő kötődést mutat, ő alapjaiban ezt hozza, és ő amint elkezd a kapcsolat bensőségessé, intimmé, szorossá válni, az riasztó, az ijesztő, abból féltem az autonómiámat, rettegek, hogy kiszolgáltatott és függő leszek, nem merem igazán kifejezni az érzelmeim, hisz sebezhetővé válok, és megtartom a távolságom. Nagy ilyen emberem lehet elköteleződni.
0: Igen, én is pontosan ugyanezt tapasztaltam, és általában tényleg egy ilyen múlt. Tehát én nem is vagyok szakember, de amikor általánosabban találkozom emberekkel, akikre ez a mintázat jellemző, általában tényleg találni egy olyan korai kötődési zavart, ami akár az anyához köthető. Amit érdekes a hitben szerintem, hogy A keresztény szexuáletika, amire az ember csak úgy néz, hogy ott van egy ilyen robosztus teher, plusz teher ezen az egészen, meg egyébként maga szerintem a házasság is egy robosztus teher lehet. Tehát olyan, mintha hirtelen az embernek az olimpiára kéne neveznie, amikor még ilyen kötődési zavarai vannak, tehát hogy egy ennél sokkal kevesebb dologra is képtelen, és most már házasságról kell döntenie, és addig aránylag kevés a mozgástere. Tehát egy világi emberhez képest, akinek az a mozgástere megvan, hogy szépen lépcsőzetesen csak belelép, belesodródik a kapcsolatba, és akkor utána talán együtt él, és akkor egyre szépen jobban megtanulja ezt az intim kapcsolódást. Na most én szerintem itt egy nagyon nagy tévképzet van. Az első tévképzet az az, hogy egy keresztény ember is tudja a lépcsőzetes elköteleződést megcsinálni, annélkül, hogy az együttélés létrejönne, vagy az, hogy a szexuális etika az változna. A másik érdekesség az az, hogy abban az esetben, hogyha maga a házasság és a házasságon beteljesült szexualitás nincs ott, egyébként szerintem emberek elodázzák a változást. Tehát, hogy bele lehet menni kompromisszumos megoldásokba. Amikor házasságról van szó, akkor az ember rátör a félelem és a rettegés és a küszködés a házasság kapujába, tehát nagyon sok esetben ez az a pillanat, amikor felszínre kerülnek ezek a dolgok. De most tegyünk föl egy olyan kapcsolatot, amiben én, vagy egy kapcsolati életmódot, amiben én kapcsolatból kapcsolatba sodródok. Soha nem zárom le az egyik kapcsolatot, de már elkezdem a következőt, tehát nincsenek komolyabb etikai zavaraim ezzel, olyan mértékig vagyok közel, amilyen közel csak szeretnék, ami lehet, hogy nekem jó, de az egy másik kérdés, hogy a páromnak mennyire jó, tehát hogy ő hogy élik meg nők, akik mondjuk, tudom én, rááldoztak erre 5-6-7-8 évet egy kapcsolatra, ami végül nem vezet hosszú távon sehová. Szóval itt nem is csak az egyénnek az útját kell nézni, hanem a környezetét is. Amikor én kivenném a képletből azt, hogy nekem Isten előtt van egy felelősségem arra, hogy hogyan kezelem mondjuk most férfiként a nőt, a női nemet, a nőkkel való kapcsolatot, hogyan kezelem a házasságot, amint ezt kiveszem a képből, úgy én egyre kevésbé találkozom ennek a problémának a súlyával, mert az elköteleződési kényszer is tud csökkenni, és tudok alternatív megoldásokat találni. Tehát érdekes módon, bár problémás keresztényeket látok, én azt gondolom, mégis a keresztényeknek van nagyobb esélyük ilyen szempontból gyógyulni. És embereket látok, akik tisztában vannak a párkapcsolati diszfunkcióikkal. És éreznek elképesztő, hogy mondjam, terheket és fájdalmakat, de ezek a terhek és fájdalmak sok esetben arra késztetik őket, hogy változzanak. Na már ez egy tragikus dolog, hogyha abban a változásban például az, hogy földolgozzák a múltukat, vagy a terápia az lezárul valamilyen hitelvek alapján, és azt mondják, hogy ez nem lehet ezt az utat járni, hanem csak ülj és imádkozz és várakozz, mert akkor csak szenvednek, de nem történik változás, nem történik fejlődés. De én sok esetben láttam, meg az én helyzetem is ilyen volt, hogy maga az az elvárás, vagy az a gondolat, hogy nekem itt most döntenem kell, hogy vagy keresztény maradok, de akkor a keresztény szexuális etikát, a házasságról való házasság rendszerét is elfogadom, akkor bizony nem választhatom a könnyebb utakat, vagy ezt csinálom, vagy kidobom a hitet úgy, ahogy van. Ez engem rákényszerítette arra, hogy egy olyan pályán kelljen mennem, amit nem tudok bejárni. És akkor feltettem a kérdést, miért nem tudom bejárni? Azért, mert valami baj van velem is az elköteleződésekkel. Mi a baj? Hát ez, és akkor én elmentem. Én egyébként elmentem több körben terápiára az életem során, és azt mondtam, hogy mi a baj? Nem mindent oldottak meg ezek, meg én azt gondolom, hogy visszatekintve Isten egy ilyen nagyobb karmester, nagyon sok mindent összejátszott, akár párkapcsolati sikereket és bukásokat, barátokat, közösségeket, példákat, amiket említettél, Krisztina, hogy belépnek az életembe, amik mint egy ilyen nagy gyógyító kéz változtatták, de nagyon fontos szerepet játszott benne a terápia, az önismeret, a múlt földolgozása is, és én azt gondolom, hogy ilyen szempontból a hit az kényszerít az egészséges útra, és kényszerít a gyógyulásra is, jó esetben. Azért teszem, mondom, hogy vannak olyan esetek, amikor akadályokat is tud oda gördíteni, hogyha egy rossz rendszer, szerintem nem biblikus rendszer alapján hisz valaki.
1: Provokatív leszek, de felmerül a kérdés, hogy szerintetek mindenkinek való-e a házasság, vagy legitime, hogyha valaki azt mondja, hogy tudatosan dönt a nem elköteleződés mellett?
2: Szerintem Kim is mondtad a kulcs szót, hogy ha én úgy gondolom, és tudatosan, felnőtten, lelkileg, nagykorúan, én úgy döntöm, hogy nem, akkor ez egy önazonos döntés, és az enyém. És ez miért lenne, az, az nem lehet, nem azt mondom, hogy nem lehet rossz, de az az én döntésem, és vállalom ezt. És szerintem van, akinek ez az útja, és ebben talán annak a lehetősége is benne rejlik, hogy jogom van meggondolni magam. És az nem az elköteleződés hiánya valamilyen döntésem mellett, mert igenis lehet meggondolni magunkat, mert szembe jön mégis az a valaki, aki olyat mozgat meg bennem, és úgy tudok vele együtt lenni, hogy azt érzem, hogy de vele ezt már nem akarom tartani ezt tovább. És milyen jó, hogy szabad lehetek arra is, hogy aztán meggondoljam magam, és úgy döntsek, hogy igen. Természetesen szerintem valakinek ez az útja, hogy nem.
0: Egyetértek, jól mondtad, nem is tudok hozzátenni semmit. Ezzel így 100%-ig egyet tudok érteni.
1: Mennyire mindennapos dolog szerintetek az, hogy a kapcsolat mellett miután valaki elköteleződik, tehát kimondta a boldogító igent, onnantól kezdve azt gondolja, hogy rendezve van az élete, és hogy nem kell állandóan az elköteleződését a másik iránt a házasságban már kvázi bizonyítania. Szóval mennyire kell dolgozni a párkapcsolatért, vagy mennyire kell erősíteni saját magadban, meg a házastársadban azt, hogy te elköteleződtél az irányában?
0: Hát nagyon. Hogy mondjam, nagyon. Tehát az volt az érdekes, hogy én ugye 40 éves voltam, amikor megházasodtam, idén májusban. De nem az történt, hogy én stagnáltam ebbe az időszakba, még a házas ismerőseim a párkapcsolat és elköteleződés terén meg kilőttek. Egy egész más dolog történt. Persze én nem tapasztaltam meg azt a időzavart, amit mondjuk egy gyerekes, kisgyerekes élet okoz, vagy tehát annak a fölforgató erejét, de ettől függetlenül például, ami az elköteleződést, az életem elvesztését, az opciókról való lemondást, a tökéletlenségnek az elfogadását jelenti, nekem ugyanúgy a felnőtté válásomban növekednem kellett. És érdekes módon, amiközben beszéltem az én, mit tudom én, 27-28 éves korában megházasodott barátaimmal, ők hasonló folyamatokon mentek keresztül, amik nekem párkapcsolati nehézséget okoztak, vagy a házasságba való belépést akadályozták az én életem, mint 32 évesen, pontosan ugyanazok a dolgok okozták 32 évesen a házassági krízisüket azoknak a fiatal házasoknak is, akikkel találkoztam. Tehát az opciókról való lemondás, az, hogy az élet nem fenékig tej fel, az, hogy én nem leszek kiszolgálva, az, hogy a szexualitást újra kell értelmeznem, és a szexualitás az nem a pornófilmek megvalósulása, azt ugyanúgy nekem is, és nekik is föl kellett dolgozni, végig kellett élni, és ezt a fajta személyiségfejlődést szinte fejfej mellett vittük véghez, és én azt gondolom, hogy amikor én megházasodtam, az én házasságom se teljesen ugyanazon a helyen kezdődött el, ahol az övék kezdődött 25 évesen.
1: Krisztina, te mit tapasztalsz, hogy mennyire kell az embernek napi szinten akár magát, akár a házastársát erősíteni, hogy a te elköteleződésed az szilárd?
2: Én ahogy te a kérdést felteszed, arra egy picit én azt mondanám, hogy valahol ez ott van, abban a reggel felkelünk, és ott vagyunk egymásnak. Szóval, hogy ezt nem feltétlenül mindig így bizonygatni, ugye ezt tudjuk, az a gyenge meggyőződés jele, tehát nem kell mindig mondogatni, hogy én téged választalak, mert a tetteimmel, a döntéseimmel, az életünkkel, az összefonódásunkkal, a közös célokkal, ezt az életünk bizonyítja. De azt gondolom, hogy amikor nehéz dolgok vannak, amikor nem vagyunk jól, amikor mindkettőnk pohara üres, amikor nincs, aki töltsön a másikba, amikor jön valaki helyesebb, szebb, csinosabb, fiatalabb, na akkor döntünk, és akkor erősítünk rá erre az elköteleződést, hogy ez mind lehet, de ha én akkor is téged választottak, és nekem te vagy. Még ha most nem is könnyű.
0: Igen, és egyébként ez azt kell hozzátenni, hogy a házasságnak az egyik legnagyobb ajándéka azt, hogy ezt nem kell nap mint nap erősíteni. Tehát, hogy lehet, hogy eljönnek ezek az időszakok, de maga az az érzés, hogy van egy ilyen végtelen biztonság, hogy itt van a másik, aki egyszerre ismer teljesen téged, és mégis elfogad. És ebből azért, tehát a házasságban jössz rá, hogy nem, az élet többi kapcsolatai nem teljesen így működnek, ez egy nagyon különleges kapcsolat, és ez egy nagyon különleges biztonság. Igen, tehát akkor jön föl ez a téma, amikor megbomlik ez a kötődés, megbomlik ez az egység.
1: De mennyire kell dolgozni a kapcsolatért, vagy a kapcsolaton?
2: Hát kell. Hát kell rajta dolgozni, mint egy beteményesen, nem? Tehát, hogy így kapálgatjuk, locsolgatjuk, plántálgatjuk, tápoldatozzuk, és reméljük, hogy valami gyümölcs jön belőle. Hát ez ugyanígy igaz szerintem minden kapcsolatunkra, az Isten kapcsolatunkra, a társunkkal való kapcsolatunkra, a barátságainkra, hogy gondozzuk, hogy erőt teszünk bele, hogy gondolatot, érzést teszünk bele, erőfeszítést teszünk a másikért, szóval, hogy de bár közben tényleg néha ezt olyan készpénznek is vesszük, mert annyira, hogy megvagy, itt vagyunk, egymásnak vagyunk, és akkor 10 év múlva meg már nem tudunk beszélgetni. És hogy hát igen, mert nem szoktunk már, egy ideje nem beszélgetünk, meg csak a gyerekekkel foglalkozunk, szóval persze, vannak ilyen időszakok, és ebbe is lehet tök jól tudatosnak lenni, meg igen,
0: hát igen, meg azt is meg kell határozni, hogy mit nevezünk munkának, mert az, hogy az ember rítusokat hoz be a házasságába, amik tudatosan törekednek arra, például mondjuk egy ilyen dolog, hogy egy beszélgetés megmaradjon, vagy idő, kettelési idő töltés megmaradjon, vagy most bocsánat, hogy ennyire vulgáris vagyok, hogy a szex megmaradjon, a szexnek legyen helye, ideje az élet feladatai között. Megvan az a munka, amikor az ember párterápiára jár, tehát ez két nagyon különböző munka, tehát a veteményesben van az a munka, hogy kimegyek és meglocsolom, meg van az a munka, amikor azon gondolkozom, hogy mit csináljak egy jégverés után, és hogy kell újra plántálni a fél kertet. Tehát, hogy munka, csak az egyik az mondjuk egy ilyen örömtelibb munka, meg ilyen könnyebb, a másik az egy nehezebb munka, és az a munka, amikor az emberek azt szokták mondani, hogy nézzek inkább egy másik veteményes után, mert ez már ennek már vége.
2: Ezt nem bírom.
0: Szóval persze, amikor csak ki kell menni, és meg kell locsolni, meg mindenhol terem minden, akkor az ember örömmel dolgozik, az egy nehezebb dió, amikor elvitte a jég.
2: Igen.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek hozzánk, és beszélgethettünk a témában. Hellinger Solymos Krisztina és Hamar Dániel voltak ma a Kapocs vendégei. Kedves hallgatók, nektek a figyelmet köszönjük, hogy velünk tartottatok. Tegyetek így legközelebb is. Addig is Isten áldjon, őrizzen meg, és vidámítson mindannyiótokat. Sziasztok!
3: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Jubileumi Sólet Fesztivál augusztus 30-án a Városháza Parkban. Sztárokkal, sóletekkel, újra itt a Nagy Gasztrofesztivál. Augusztus 30-a, Városháza Park, Sólet Fesztivál.
6: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. augusztus 24-ig érvényes!
7: Nevezd még ma a Generali Night Run Budapestre! Augusztus 29-én egész nap sportprogramok várnak. Félmaraton, Dunaátúszás, streetball, este pedig 5 és 11 kilométeres futás, valamint Nightbike. Nevezd most online kedvezménnyel a nightrunbudapest.com oldalon.
8: Reklám hangzott el.
9: Másodfokú hőségriasztás van érvényben, megnyílt az Országháza nagy közönség előtt. Rekordmagas a kánikula okozta halálesetek száma Németországban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
3: 98.6 Manna FM. Hírek.
9: Megnyílt az Országháza nagy közönség előtt az augusztus 20-ai állami ünnep alkalmából. Az érdeklődők 10-től este 18 óráig ingyenesen tekinthetik meg a díszlépcsőházat, a kupola csarnokot és a Szent Koronát. A parlamentben az Országgyűlési Múzeum tárlatai is várják a látogatókat. A nemzeti ünnepen sem állhat meg a munka Paksnál, mondta a közösségi oldalára feltöltött videóban a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulusz hangsúlyozta, csak a bal parton eddig körülbelül 4000 tonna követ építettek be, a jobb parton pedig ennek a többszörösét. A tárca vezető hozzátette, a vízügy kérésére a Dunai hajóutat mindaddig biztosítják, ameddig az lehetséges. Ruszin Szendi Romulusz egyúttal köszönetet mondott a felajánlásokért és az állomány munkájáért. Csütörtök hajnalban és még délelőtt is több órán át támadta drónokkal és ballisztikus rakétákkal Oroszország Kijevet és környékét. Legalább 15-en meghaltak és több tucatnyian megsebesültek. Az ukrán elnök szerint összesen 30 lakóépület, egy általános iskola, egy óvoda és egy gyerekkórház is megrongálódott. Péntekre gyásznapot rendeltek el az ukrán fővárosban. Volodymyr Zelenszkij továbbra is Patriot elfogó rakétákat kér szövetségeseitől, mert ezek jelentik az egyetlen hatékony védelmet a ballisztikus rakéta támadásokkal szemben. Közben Ukrajna is folytatta a dróntámadásokat. Az orosz légvédelem csaknem 250 szerkezetet lőtt le, többségüket még távol Moszkvától. Mostantól nem valami ellen, hanem valamiért kell küzdeni, mondta Forsthoffer Ágnes a Tisza-szigetek országos találkozóján Budapesten. Az országgyűlés elnöke szerint a kampányban felmutatott erő most társadalomformáló erővé válhat, úgy fogalmazott. A kormányra kerüléssel a cselekvés módja megváltozott, de a jövőkép nem. A változáshoz azonban időre és kitartó munkára van szükség. Forsthoffer Ágnes hozzátette, most egy új honfoglalás következhet, amely jogállamot épít, és lerakja egy felelős gondolkodó társadalom alapjait. Rekordmagas a kánikula okozta halálesetek száma Németországban. A német egészségügyi hatóság az idei nyáron mintegy 14 ezerre becsüli a hőség miatt elhunytak számát. Az intézet arra is felhívta a figyelmet, hogy a hőhullámok az éghajlatváltozás miatt egyre intenzívebbek és gyakoribbak. Az előző rekordot 2018-ban jegyezték fel, akkor 8900 volt a kánikula miatti halálesetek becsült száma. Az ország nagy részén derült az égbolt, legfeljebb északon, északnyugaton lehetnek felhősebb tájak, arrafelé pénteken több helyen lehetnek záporok, heves zivatarok. Északa 17-24, napközben általában 31-38 fok várható. Manna Hits.

0: gimnasztikus popslágerek, csak a Manna FM-en. Ez a Manna Hit.
1: Hey there, this is Mike Donahue, and this is the heart behind my new song, Glory I Couldn't See. Every song! Song is a confessional of sorts of all the things I learned.
2: Az I Couldn't See egy vallomás arról, amit a karantén alatt tanultam meg, miközben össze voltam zárva a feleségemmel és a négy lányommal. Nagyon nehéz időszak volt, és az első napokban a tehetetlenség belőlem ellenállást váltott ki. Aztán eszembe jutott, hogy van lehetőségem arra, hogy ne a körülményekre nézzek, hanem Istenre. Amíg ezt nem tettem meg, a körülményeimnek az áldozata voltam. Aztán amikor már Istenen tartottam a szemem néhány napja, és körülöttem mindenki azért imádkozott, hogy térjünk vissza a normális kerékvágásba. Én ültem és azt mondtam, nem megyek, nem akarok visszatérni a régi életünkhöz, mert a bezártság megváltoztatott. Rájöttem, hogy Isten jelenlétének minden szépsége és dicsősége, akármilyen körülmények között élek is, elérhető a számomra, ha van szemem, hogy meglássam. In any circumstance that I find myself in, if I have eyes to see.

0: Manna Morzsa. Miért nyugtat meg a park? Van valami különös abban, amikor egy zajos nap után belépünk egy parkba. A levegő hűvösebbnek tűnik, a fény lágyabb, a zaj tompul. Nem csak költői érzés. A városi zöld területek egészségügyi hatásait egyre több kutatás vizsgálja. A WHO európai anyagai szerint a parkok, játszóterek, fasorok és lakóhelyi zöld felületek segíthetik a fizikai és mentális egészséget. Támogathatják a mozgást, a társas kapcsolatokat, csökkenthetik a hőterhelést, a zajt és bizonyos légszennyezési hatásokat. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség is kiemeli, hogy a zöld és kék terek, például parkok, folyópartok, tavak különösen fontosak lehetnek gyerekeknek és időseknek. A természet közelsége azért is érdekes, mert nem feltétlenül kell hozzá vadon. Egy fasor, egy belső udvar, egy madárhangos utca, egy árnyékos tér is adhat mikropihenést. A városban ezek a kis szigetek sokszor mentális töltőállomások. A park tehát nem üres telek, amit be lehetne építeni, hanem egészségügyi, közösségi és klímavédelmi tér, ahol a város egy kicsit levegőhöz jut, és vele együtt mi is.
1: Ez volt a Manna Morzsa.

0: 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életörömzene.
1: Másodfokú hőségriasztás van érvényben, megnyílt az országház a nagy közönség előtt. Rekordmagas a kánikula okozta halálesetek száma Németországban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Megnyílt az országház a nagy közönség előtt az augusztus 20-ai állami ünnep alkalmából. Az érdeklődők 10-től este 18 óráig ingyenesen tekinthetik meg a díszlépcsőházat, a kupola csarnokot és a Szent Koronát. A parlamentben az Országgyűlési Múzeum tárlatai is várják a látogatókat. A nemzeti ünnepen sem állhat meg a munka Paksnál, mondta a közösségi oldalára feltöltött videóban a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulusz hangsúlyozta, csak a bal parton eddig körülbelül 4000 tonna követ építettek be, a jobb parton pedig ennek a többszörösét. A tárca vezető hozzátette, a vízügy kérésére a Dunai hajóutat mindaddig biztosítják, ameddig az lehetséges. Ruszin Szendi Romulusz egyúttal köszönetet mondott a felajánlásokért és az állomány munkájáért. Csütörtök hajnalban és még délelőtt is több órán át támadta drónokkal és ballisztikus rakétákkal Oroszország Kijevet és környékét. Legalább 15-en meghaltak és több tucatnyian megsebesültek. Az ukrán elnök szerint összesen 30 lakóépület, egy általános iskola, egy óvoda és egy gyerekkórház is megrongálódott. Péntekre egy gyásznapot rendeltek el az ukrán fővárosban. Volodymyr Zelenszkij továbbra is Patriot elfogó rakétákat kér szövetségeseitől, mert ezek jelentik az egyetlen hatékony védelmet a ballisztikus rakéta támadásokkal szemben. Közben Ukrajna is folytatta a dróntámadásokat. Az orosz légvédelem csaknem 250 szerkezetet lőtt le, többségüket még távol Moszkvától. Mostantól nem valami ellen, hanem valamiért kell küzdeni, mondta Forsthoffer Ágnes a Tisza-szigetek országos találkozóján Budapesten. Az országgyűlés elnöke szerint a kampányban felmutatott erő most társadalomformáló erővé válhat. Úgy fogalmazott, a kormányra kerüléssel a cselekvés módja megváltozott, de a jövőkép nem. A változáshoz azonban időre és kitartó munkára van szükség. Forsthoffer Ágnes hozzátette, most egy új honfoglalás következhet, amely jogállamot épít, és lerakja egy felelős gondolkodó társadalom alapjait. Rekordmagas a kánikula okozta halálesetek száma Németországban. A német egészségügyi hatóság az idei nyáron mintegy 14 000-re becsüli a hőség miatt elhunytak számát. Az intézet arra is felhívta a figyelmet, hogy a hőhullámok az éghajlatváltozás miatt egyre intenzívebbek és gyakoribbak. Az előző rekordot 2018-ban jegyezték fel, akkor 8900 volt a kánikula miatti halálesetek becsült száma. Az ország nagy részén derült az égbolt, legfeljebb északon, északnyugaton lehetnek felhősebb tájak, arrafelé pénteken több helyen lehetnek záporok, heves zivatarok. Északa 17-24, napközben általában 31-38 fok várható.
0: Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: Slágerek, amelyeket Magyarországon csak a Manna FM játszik. Manna Hit.
1: The story behind this song starts off with two brothers that I know.
2: Egy nap felhívtak a barátaim, és azt mondták, hogy van egy új zenéjük. A címe God is Great, és szeretnék, hogyha én énekelném el. Hatalmas megtiszteltetés volt számomra a felkérés, de kértem egy kis időt, hogy végig gondoljam, Isten biztos nekem szánta-e ezt a dalt. Aztán néhány nap múlva, amikor a 145-ös Zsoltárt olvastam, szólt hozzám a Szentlélek, és éreztem, hogy igen, ez az én dalom, nekem kell elénekelnem, hiszen Isten nagyszerű és méltó a dicséretre.
1: From the rising of the sun until the going down of the same.

0: Manna Hit.
1: Ez a Manna Hit. A zenei élet mannasztikus oldala.
2: When the enemy comes in like a flood, the spirit of the Lord will raise up a

0: Manna morzsa. Sokáig a fogyasztás egyik alapmondata az volt: elromlott, cseréljük. De egyre többen fedezik fel újra a régi logikát: amit lehet, javítsunk meg. Ez nem nosztalgia, hanem nagyon is modern gondolat. A körforgásos gazdaság lényege, hogy az anyagokat és termékeket minél tovább használatban tartsuk. Ha egy ruhát megvarrunk, egy bútort felújítunk, egy eszközt megjavítatunk, akkor nem csak pénzt spórolhatunk, hanem csökkentjük az új termék előállításához szükséges nyersanyag, energia és szállítás igényét is. A javítás kultúrája ráadásul szemléletet is ad. A tárgy nem azonnal szemét, ha hibás. Lehet története, értéke, második élete. Egy megjavított tárgyhoz sokszor jobban kötődünk, mert van benne figyelem és döntés. Persze nem minden javítható gazdaságosan, és nem mindenki tud szerelni. De a kérdés már önmagában hasznos: tényleg cserélni kell, vagy van más út? Kölcsönzés, megosztás, használt vásárlás, javítás, újrahasználat mind része lehet egy józanabb fogyasztásnak. A fenntarthatóság néha nem nagy gesztus. Csak egy megvart cipzár, egy újraélesztett lámpa, egy megmentett szék.
1: Ez volt a Manna morzsa.
2: Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
3: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután.
2: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
4: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
2: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
1: A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Reklám.
6: Kedves Manna FM hallgató, ezen a héten mérik a rádiók hallgatottságát.
1: Kérjük, ha megkérdeznek, jelöld be a rádiós naplóba.
2: A 98.6 Manna FM-et hallgatod.
6: Köszönjük.
5: Reklám hangzott el.
2: Társadalmi célú hirdetés.
7: Mi a Telekomnál, ha el akarjuk kerülni a reklámdugókat, a hazai médiában sokkal hatékonyabban hirdetünk. Így fókuszáltan érjük el ügyfeleinket, és itthon tartjuk a pénzügyi erőforrásokat.
8: Szabó Béla is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
2: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
9: Másodfokú hőségriasztás van érvényben. A nemzeti ünnepen sem állhat meg a munka Paksnál, mondta a honvédelmi miniszter. Lázár János lemondott országgyűlési képviselői mandátumáról. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
2: 98.6 Manna FM. Hírek.
9: Megnyílt az Országháza nagy közönség előtt az augusztus 20-ai állami ünnep alkalmából. Az érdeklődők 10-től este 18 óráig ingyenesen tekinthetik meg a díszlépcsőházat, a kupola csarnokot és a Szent Koronát. A parlamentben az országgyűlési múzeum tárlatai is várják a látogatókat. A nemzeti ünnepen sem állhat meg a munka Paksnál, mondta a közösségi oldalára feltöltött videóban a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus hangsúlyozta: csak a bal parton eddig körülbelül 4000 tonna követ építettek be, a jobb parton pedig ennek a többszörösét. A tárca vezető hozzátette: a vízügy kérésére a Dunai hajóutat mindaddig biztosítják, ameddig az lehetséges. Ruszin Szendi Romulus egyúttal köszönetet mondott a felajánlásokért és az állomány munkájáért. Csütörtök hajnalban és még délelőtt is több órán át támadta drónokkal és ballisztikus rakétákkal Oroszország Kijevet és környékét. Legalább 15-en meghaltak, és több tucatnyian megsebesültek. Az ukrán elnök szerint összesen 30 lakóépület, egy általános iskola, egy óvoda és egy gyerekkórház is megrongálódott. Péntekre gyásznapot rendeltek el az ukrán fővárosban. Volodymyr Zelenszkij továbbra is Patriot elfogó rakétákat kér szövetségeseitől, mert ezek jelentik az egyetlen hatékony védelmet a ballisztikus rakéta támadásokkal szemben. Közben Ukrajna is folytatta a dróntámadásokat. Az orosz légvédelem csaknem 250 szerkezetet lőtt le, többségüket még távol Moszkvától. Lemondott országgyűlési képviselői mandátumáról Lázár János. A korábbi közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán azt írta: a Fidesz képviselőcsoportjának megalakulásakor még egyetértett a párt vezetéssel abban, hogy a Fidesz megújulása mellett a politikai folytonosságra is szükség van, de ma már úgy látja, hogy a képviseleténél a párt megújulása a fontosabb. Döntésével ehhez szeretne hozzájárulni. Lázár János lemondására reagált a Fidesz frakció, azt írták: A döntés a párt tervezett átalakításának része. Rekordmagas a kánikula okozta halálesetek száma Németországban. A német egészségügyi hatóság az idei nyáron mintegy 14 ezerre becsüli a hőség miatt elhunytak számát. Az intézet arra is felhívta a figyelmet, hogy a hőhullámok az éghajlatváltozás miatt egyre intenzívebbek és gyakoribbak. Az előző rekordot 2018-ban jegyezték fel, akkor 8900 volt a kánikula miatti halálesetek becsült száma. Az ország nagy részén derült az égbolt, legfeljebb északon, északnyugaton lehetnek felhősebb tájak, arrafelé pénteken több helyen lehetnek záporok, heves zivatarok. Északa 17-24, napközben általában 31-38 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Manna FM.

0: Kids.
1: Változatos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. 98.6. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
2: Kedves hallgatók, ahogy ígértem, hát elhagytuk a stúdiót, itt vagyunk Budapest, hát legbelebb belvárosában lehet ilyet mondani, magyartalanul, ugye az Erzsébet tér környékén, a Hello piacon, megszokhattátok már, néha bejelentkezünk, ez most is így van. De egyik kedves kollégénát kértem meg, hogy beszélgessünk a Hello piacon, László Bettina van előttem, látásból ismertük már egymást, most először beszélünk. Mi a Hello piac lényege, Bettina? Miért jött ez létre annak idején? Kiket szeretne támogatni ez a piac?
3: Szerintem a Hello piac a legfontosabb lényeg az, hogy egy hatalmas egy közösség alakuljon ki. Egy igazi olyan szerethető közösség, sok-sok kézműves termékkel, kedves alkotókkal. Én például nagyon szeretek ide járni, szinte nagyon-nagyon kedves vásár.
2: Mi a te feladatod ebben a szervezetben? Ugye itt le vannak osztva, nagyon profi az egész, hiszen az ember kipakol, 10-től már ott vannak az asztalok, megnevezve ki, hova pakol. Egy ilyen óriási háttérmunkát sejtek én. Mi ebből a te részed?
3: Ebben az én részem a jelentkezésekkel való foglalkozás, a jelentkezések fogadása, e-mailes levelezések, közösségi oldalakon való kapcsolattartás. Igen, én leginkább a jelentkezésekkel foglalkozom.
2: Ugye nem menjünk el amellett, hogy itt fogyatékkal élők is megmutathatják a kreativitásukat. Ők ezt főállásszerűen üzik, vagy valakinek a hobbija, és mit jelent az, hogy itt kijöhetnek vázi a piacra, és megmutathatják, beszélgetsz velük. Ez is az ő életükben, ez egy ilyen örömünnep, amikor itt Hello piac van?
3: Nagyon örülünk, hogy minél több fogyatékkal élő alkotó is jelen van a vásáron, és jelentkezik. Hatalmas nagy öröm számunkra is, számomra, meg főleg ugye, mivel én is kerekesszékbe ülök, hogy egyre több alkotó jelenik meg itt, és minél többen mutatják, hogy milyen szépségeket alkotnak.
2: Ez egyfajta integrációs munka, közben pakolnak ki, tehát kint vagyunk a téren, kedves hallgatók, ugye integrálni őket az épp társadalomban, tehát ők ugyanolyan emberek, mint mi is, ugyanúgy alkotnak. No, hány kiállító van itt, csak körülbelül egy számot mondj nekem.
3: Körülbelül számot kérem mondanom, szerintem a 80-90 kiállító szokott így van jelentkezni. Most itt nem annyira lehetünk a vásáron, mint kiállítók.
2: Ugye a Hello piac is egyre inkább nő, ugye a Vamp az megszűnt, tehát ő egyfajta konkurenciátok volt. Itt van egy vásár, tőlünk nem messze, de éppen hát nem sokan vannak, mert benéztem. Mi a Hello piacnak az erőssége, igazából a helyszín, vagy a kiállítók sokasága? Hogy látod ezt a belülről? Tehát miért jó a Hello piac, mint vásár? Az egyszeri vásárnéző, vásározó szemével.
3: Én abszolút, amit az elején is elmondtam, hogy a közösség, amilyen kedvesek itt a kiállítók, a légkör, minden egyszerűen, hogy csak az ember elmegy és tan mellett, már mosolyog az alkotó, és ez olyan boldogság az egész itt lenni.
2: Melyik az a stand, amire te is sokat időzöl, ékszerek, ruhák, kiegészítők, esetleg az illatszappanok, és ha már itt tartunk, akkor miket lehet itt találni? Itt aztán szinte minden van, amit egy kézműves elő tud állítani, nem?
3: Így van, igen, többféle, leginkább ugye ékszerekből van, nagyon-nagyon sok, így van, változatosak, lakásdekorok, rengeteg így hirtelen most, ruhák, mindenféle tényleg.
2: Ami a füledben van, az is itt vásárolódott esetleg? Gyönyörű szép, talán ezüst karika van a füledben.
3: Így van, igen, de nem itt vásároltam, viszont egy karkotot már vettem itt, és gyönyörű szép.
2: Tudunk arról beszélgetni, hogy a nyár közepén vagyunk, hogy hol és milyen események lesznek, még mikor lesz itt legközelebb, meddig látok előre például? Tudsz-e néhány konkrét dátumot mondani, hogy mikor lesz még Hello piac?
3: Igen, a terveink már azért előre megvannak. Most augusztusban egy kis szünetet tartunk, és a legközelebbi Hello piac dizájnvásár szeptember 20-án lesz, ha jól emlékszem, így van.
2: Ugyanitt az Erzsébet téren?
3: Ugyanitt az Erzsébet téren, így van.
2: Ez egy remek helyszín különben a turisták szempontjából, meg mindenki szempontjából, az árusok szempontjából kipakolás egy picikét rizikós, de megoldható minden. No, hát nagyon szépen köszönöm, hogy akkor rendelkezésre álltál, és egy picikét benézhetünk a Hello piac szervezése mögé. László Bettinát hallottátok, egy nagyon kedves fiatal, mosolygós hölgy. Mit kívánjak? Hát sok vásározót és hát sok embert, aki jön a Hello piacra. Köszönöm szépen.
3: Nagyon szépen köszönöm.
1: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait.

0: all we need. Ez a Manna Selection, ez a kanapé, itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Kedves hallgatók, remek zenék után vagyunk, folytatjuk a barangolásukat a belvárosi Erzsébet téren, a Hello Piac Design vásáron. Mellettem Cserényi Zsuzsanna, a Nem adom fel kávézó kitelepülésének pult főnöke, mondhatjuk azt. No, néhány szóta Nem adom fel kávézóra volt már szó az adásban, pontosan mi ez a kávézó, hol található és hogyan működik, kik dolgoznak ott?
2: Ez Budapesten, a 8. kerületben, a Magdolna utca 1 szám alatt található, és ennek a kávézónak ugye az a lényege, hogy megváltozott munkaképességi kollégák dolgoznak ott, valamilyen sérültséggel él így mindenki, és még található kekszek vannak, meg különféle kézműves termékek.
1: Na menjünk akkor, menjünk egy kört, rámutatok mindenre. Például süthető gyurma füli, és az van, egy handmade with love, tehát, hogy kézi munkával készült szeretettel. Ez kinek az alkotása?
2: Ez egyik kolléganőnk alkotása, és ezt ő csinálja.
1: Hogy van itt kézműves táskák Debórától, azt mondja, hogy Debóra látássérült. Ő nem is lát semmennyire, vagy lát valamennyire?
2: Hát szerintem egyáltalán nem lát, és ő csinálja ezeket a táskákat.
1: De ezek gyönyörű táskák igazából. Igen. És azt hiszem, az egyedi jelző, ha valamire, akkor ezekre ráélékszem. Debóra se szerint szeret két-egy formát csinálni, gondolom én.
2: Igen, ő mindig ilyen különleges szép táskákat készít.
1: Na menjünk tovább, Zsuzsi, a pulton, akkor nézzünk szét. Köszönjük a vásárlásod. A megvásárolt termékkel Nem adjuk fel szociális szövetkezet munkatársai készítették. Ez zsákba macska?
2: Nem, hanem ez igazi levendula.
1: Jó, hát
2: van
1: most
2: benne.
1: Már mondod, levendula érzem is. Tudod, mi ellen jó ez? Hát a molyok ellen. Ja. És a levendula szőrt, meg a levendula teáról nem is beszélve. Szereted a levendulát?
2: Igen. Na.
1: Nézzünk tovább. Remek kekszek, azt tudom, hogy például a Nem adom fel kávézó az nagyon erős kekszekben.
2: Ezek nagyon finom kekszeink vannak. Van csokis magyaros, mangós kókuszos keksz, elfonyázzabos, pisztáciás csokis keksz és fahéjas keksz.
1: Ezek mind ott késznek, és kávé mellé remek falatok a kávézóban.
2: Igen,
1: is. És tovább megyünk, akkor igazán enyedi vászontáskák, ugye Nem adom fel étteremnek a felbrandingelt, csúnya szóval mondva, szagykod, de hát vannak itt kézzel varró civilis. Ez kinek a munkája itt?
2: Hát szintén a több kolléganők készítik. Ez például így festve van, ez varva.
1: Ami festve van, az egy kiskacsa fürdik éppen a fekete tóban, ahogy a dal mondja. Mit jelent nektek ez a vásár? Hogy itt kint van lehettek, megmutathatjátok azt, hogy milyen gyönyörű. Nem szeretem azt az volt, hogy terméket, inkább alkotást tudtok létrehozni. Mit jelent nektek az, hogy itt vagytok ezen a vásáron?
2: Hát mi szeretünk itt kint lenni, ezt szívből csináljuk. És szerintem így jó, így egyrészt így látványos is, meg így körülnézni is jó. Meg így jó, hogy jó érzés az, hogy megdicsérik mindig így a dolgainkat.
1: És vásárolnak is?
2: Igen.
1: Mi a sláger termék? A szatyor, a süti, az ékszerek, vagy Debóra táskái?
2: Hát ez mindig változó. A múltkori alkalommal például rengeteg kekszünk fogyott, de mindig ugye ilyen széles a paletta, és így ebben ez a jó, mert így tudnak válogatni, és ami éppen itt tetszik, azt így el tudják így vinni.
1: Neked, te itt alkotsz valamit? Van valami, ami hozzád fűződik? Vagy te csak összefogod az egészet?
2: Hát én csak így árusítok.
1: De nincs benne egy picike kreatív vonal valamit csinálni?
2: Most ezek között, a termékek között nekem személy szerint úgy nincsen.
1: És mi a kedvenced, hogy az egész pultot megnézzük? Egy gyurma ékszer, egy alvópárna, egy szatyor?
2: Nekem a fülbevalók, meg az ékszerek a kedvenceim egyébként.
1: De most nincs fülbevaló rajtad. Ja, csak egy ékszer van, mit kell arról tudni? Ez meg szabad nézni? Ez egy ilyen nemes.
2: Ez egy holdkő, amely a nyakamban található.
1: No, kedves hallgatók, hogyha szeretnétek a csapattal találkozni, akkor keresitek őket a Nem adom fel kávézóban. Még egyszer a címet mondd el nyugodtan, ez a reklám bőven belefér, ezzel tudjuk mi támogatni a Nem adom fel kávézó munkáját, tehát pontosan hol található?
2: Budapesten a Magdolna utca 1-ben található, a 8. kerületben.
1: Na és akkor hamarosan jelentkezünk a Bőség Kosara című műsorunkkal, az egy gasztroműsor, és megnézzük, hogy milyen gasztrofinomságok vannak a Nem adom fel kávézóban, milyen jó kávé, és a többi, és a többi. Zsuzsanna, kedves, visszengedek a pult meg, és mit kell kívánni, remek vásárt és sok vevőt, gondolom, ugye ez a legjobb?
2: Igen, nagyon szépen köszönjük.

0: változó.
1: Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
2: Nagy üzd mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániás tartol a Manna délután.
1: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
3: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
1: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Életöröm. Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Ez a Manna Selection. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Remek zenék után vagyunk, kedves hallgatók, folytatjuk a barangulásunkat a Hello piacon. Megálltunk a Petrovics Art Woodnál, mellette pedig Petrovics Ádám. Igazából a te motód lehetne az, hogy mindenből lehet lámpát csinálni. Nem tulajdonképpen itt, most elmondom, kávéfőzőből van lámpa, a régi postakürt, nem tudom mi az, majd elmondod, fából, szőlőveszőből, mindenből. Hogyan jött, klasszikus a kérdés, hogyan jött az, hogy te lámpákat csinálj mindenből, bármiből?
2: Igazság szerint ugye a szakmámat tekintve épületgépész technikus vagyok, ugye az alapszakmám az épületvillamosságszerelő, tehát ugye az elektromos áram az nem áll tőlem messze. A kreativitásból pedig sohasem volt hiány igazából. Hát most 32 vagyok, 15 éves koromban csináltam az első hasonló lámpámat, de maximalista vagyok, ezért úgy gondoltam, hogy ezt csak akkor hozom ki a nagy nyilvánosság elé, hogyha ez megérett arra minőségileg, hogy ezt áruba bocsáthassam.
1: Ki döntött el? Te magad?
2: Így van, így van. Csak is én kizárólag, igen. Hát ugye maga a Petrovics Art Wood egy kis műhelyben van. Egyébként én Boldogról származom, Heves megyéből. A régi autószerelő műhelyemet alakítottam át ilyen kis megmunkáló helységgé.
1: Igaz az a mondás, hogy mondtam, hogy te bármiben bele tudsz látni egy villanyégőt. Tehát megvan az a tehetséged, hogy például ez micsoda? Most egy ilyen négyzetes fahasábot látok egymástól elválasztva.
2: Ez egy több mint 100 éves parasztházikónak a tetőszerkezetéből jött gerenda, ez egy fenyőgerenda, ugye ide ki is írtam, hogy 100 éves fenyőgerendából készült, vagy több, ugye?
1: A szőlőt meg is, a szőlő, ugye?
2: Igen, ez egy 70 éves szőlő ültetvényről való. Ez egy Mátrából származó kis patakból,

0: volt kiszárítani, lelakkozni, stabilizálni, hogy ne porladjon, stb. És utána lehet elkezdeni a további alakítást, és magát, az izzónak a foglalatát belehelyezni egy annak megfelelő helyre.
1: Gondolom, itt nem az egész termékpaletta van kint, van egy raktár, ahol sok minden máson. Mi volt a legextrémebb dolog, ha lehet ilyen laikusat kérdezni, amiből sikerült lámpát varázsolnom? Most kicsikét gondolkodik, Ádám.
0: Igen.
1: Hát, mert nyilván sok extrém dologból csináltál lámpát. Na, van válasz? Megnézzük.
0: Extrémnek ezt a sugárcsövet mondanám, ez egy 1980-as évekbeli tűzoltó sugárcső, fecskendő.
1: Ja, úgy sugárcső, hogy ezzel jött ki a víz, a vízsugár.
0: Ezzel tűzoltók oltottak tüzet, így van. Kicsit átalakítottam, módosítottam. Nyilván a saját ízlésvilágomnak megfelelően alakítottam ki. Ugye láthatjuk, hogy természetes anyagokkal dolgozok, fa, fém és kenderkötél. És ugye ki van munkálva szépen egy talapzat, neki fel van helyezve egy autentikus formában, és akkor...
1: Ez igazából tényleg illik az, hogy a lakás díszelet. Igazából nem a fényforrás legyen, hogy fényt adjon, hanem a lakás dísze legyen. Mit ad neked ez a hobbi? Ugye mondtad, hogy épületgépész technikus vagy, megnyugvás, egy picike lenyugvást, a kreativitást ott tudod kiteljeszteni. Mit ad neked ez az egész?
0: Így van. Kicsit sok lett nekem mostanában a világ, eléggé zajos a világ, ha lehet így mondani, és nekem nagyon jól esik. Ugye multicégnél dolgozom, több ezer ember között, az is nagyon pörgős, egy több ezer négyzetméteres gyártócsarnokért felelek műszakilag, nagyon stresszes az is, jól esik elvonulni a műhelyembe, meg hogyha túrázok, és akkor meglátom valamiben a szépséget, akkor jól esik egy kicsit leülni, megállni, gondolkozni, hogy hogy lehet, hogy nem lehet. Ez a kávéfőző is például egy roncstelepről jött, valaki kidobta. Én megfogtam, hazavittem, lelakkoztam, lefestettem, csináltam neki egy kis talpazatot, és egy kreatív, jópofa hangulatot tud varázsolni, akár a nappaliba, akár egy konyhai dekoráció.
1: Akár egy kávézóban.
0: Így van, bárhova. Egyébként hát a legextrémebb, ugye én lámpákkal foglalkozom alapvetően, de volt egy megkeresésem, ahol egy dohányzóasztalt kellett megcsinálnom 150 éves gerendákból.
1: Az igen.
0: Ennek is eleget tettem természetesen, legjobb tudásom szerint, de egyébként én csak lámpákat gyártok. Van egyszerűbb, ugye van, ami hálózati feszültségről, ugye konnektorról működik, de van például ez a legkisebb termékem, ez is egy ilyen 100-120 éves tetőgerendából van, és akkor ilyen ledes kis hangulatvilágítás. Tök jó kis éke lehet, akár egy éjjeli szekrénynek,
1: egy nappalinak.
0: Bármi.
1: Hát, kedves hallgatók, receptet is kaptatok az élethez, hogyan lehet ezt elviselni. Igen, kicsit fel van pörögve minden. Ádám, köszönöm szépen. Petrovics Art Wood tulajdonosával, Petrovics Ádámmal beszélgettem. Árakról nem beszéltünk adásba, de nézzétek meg, az ember azt hinné, hogy drágább, de nem, tényleg csak ennyi, úgyhogy nézzétek meg és keresétek őt. Köszönöm szépen, Ádám. Mit kell kívánni sok vevőt?
0: Így van, köszönöm szépen.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mind

0: a Manna Selection. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Kedves hallgatók, remek zenék után vagyunk, folytatjuk a barangolásunkat a Hello piacon. Hallottatok már olyat, hogy kétoldali kardigán? Mert én még nem, de most itt állunk a Suyen Design pultjánál kitelepülésénél. Hát csupa-csupa színes dolog. Azt mondom, hogy ez ilyen kis kabátka, de nem, ez kétoldali kardigán, mert bele is lehet bújni. Hogy lehet ez? Igen, most rajtad éppen sálnak néz ki. Hogy lehet ez definiálni? Mi ez a kétoldali kardigán?
2: Hát ez igazából kardigán 3 az 1-ben, szóval, hogy kétoldalas kardigán, és sálként is fel lehet venni ugyanazt a ruhadarabot.
1: A saját találmány?
2: Igen, igen.
1: Mennyit kell ezen gondolkodni, hogy az ember kitalálni egy ilyen kétoldalú kardigánt, ami háromféleképpen hordható?
2: Nem tudom. Hát ez csak így egyszer, csak így jött.
1: És kétoldali azért, mert kifordítom, befordítom, mégis bunda a bunda, tehát hogy a színe
2: is. Igen, és van, amelyik anyagnak a mintáját is én készítettem, van, amelyiket rajzoltam, ezt a fekete-fehér arcos mintának hívom.
1: Ez azt jelenti, hogy te megrajzolsz valamit számítógéppel, vagy rendesen?
2: Kézzel, és egy grafikus segítségével elkészül maga a fájl, és azt küldöm a úgymond a nyomdába.
1: Mert akkor ezek nyomtatott textíliák?
2: Igen, digitális print. Igen. A Budapestes is.
1: Azt meg lehet nézni. Nézzük meg, hát ez igazából nem is kell város nézni, mert itt van rajta minden, nem? Minden rajta van.
2: Hát ez szuper ajándék egyébként. Nagyon szeretek a turisták is. Ugye itt vagyunk a város közepén, és ahogy jönnek itt a turisták, és nézegetik, hogy így melyiket ismerik föl belőle. Az oroszlán alá rábígyeztettük ide is az aláírásomat, de ez
1: ja.
2: 37 saját fotóból áll ez a kollázs, és nagyon színes. Ez az egyik fele, és a másik fele pedig egyszínű oldal.
1: De nagyon színes az egész pultod rájlik igazából itt. Egy kivételével fekete-fehér cuccok igazából nincsenek. Színes világban éreztem, Kuzsana, nagyon-nagyon. És ezek zsákok, ez más. Várjál, nincs ott a mikrofon.
2: Ez a minta rákerült, a budapestes minta is, meg az arcos minta is rákerült a hátizsákra. Sőt, amire még büszke vagyok itt, saját minta, ez a palóc gyökereim kapcsán készítettünk egy mintát.
1: Itt van?
2: Igen.
1: Nézzük meg a palóc gyökereket. Igen.
2: Ez egy régi törölköző, ugye a palócvilág ez a kék-piros-fehér, és ez egy régi törölközőjének a mintája, amit kicsit így átvarázsoltunk a mai kor szellemének, és ez így teste töltött mintában.
1: Az azt jelenti, hogy palócfolyón születtél?
2: Igen.
1: Ott tudsz palócul beszélni, és megvan, nem? Nincs?
2: Nem, nincs.
1: Jó, csak kíváncsi voltam, hát ugye ez egy nagyon jellegzetes beszédforma igazából. Főállású vagy, vagy pályahagyó voltál, valamit váltottál erre, mi az, ami nem tudtak, amit lehet tudni ebből, hogy ki áll igazából a Suyen Design mögött? Suyen Zsuzsanna, azt tudjuk.
2: Én közgazdász végzettséggel bírok.
1: Az kell ehhez a szakbizniszhez is picit?
2: Amúgy igen. Egyébként kell erre támaszkodni. Hát pályajel, hogy ugyan nem vagyok, de nagyon sokat dolgoztam múlt környezetben.
1: Közben leesett a telefon, de túlélte.
2: Controlling és pénzügyi területen, és most is dolgozom még tanácsadóként egy kicsit, mert hogy azt a világot is nagyon szeretem, meg ezt a világot.
1: Mennyire
2: is.
1: Más világ azért controlling, pénzügyi környezet, de Excel táblák, számítógép, igen. Mi egymás. De ezek picit sokkal színesebb. Jó, hát emberek vagyunk, ha azt is szereted meg, és akkor hajrá. És működik a dolog, tehát turisták szeretik, ugye megnéztük ezt a budapesti nevezetességeket, de hát van, amit aztán a magyarok is vihetnek. Gyönyörű színek vannak itt.
2: Szépen. Hát ugye a mostani gazdasági helyzet az elég küzdelmes, szerintem mindenkinek. Én nagyon az előre menekülés híve vagyok, tehát rengeteg ötletem van, ezt szeretném. Nem csak ezt a 3 funkciós kardigán, de további ötleteim is vannak ruhákat illetően. Úgyhogy majd készítem, csinálom.
1: Na, kedves hallgatók, hogyha kíváncsiak vagytok, tehát még egyszer a kétoldalú kardigánra, amit háromféleképpen lehet hordani, hát szeptemberre találkozhatnak itt veled a kedves vásárlók?
2: Szeptemberben a Petőfi Irodalmi Múzeumban, a Fix Iparművészeti Vásárán, a Pozsonyi Pikniken,
1: biztos. Mindegyikről be fogunk számolni, ott leszünk akkor. Zsuzsa, köszönöm szépen, reméljük, hogy jönnek a vevők, és akkor viszik ezt a gyönyörű, szép budapesti épületet. Köszönöm szépen.
2: Én köszönöm.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: szép felállni.
1: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
2: Van víz a Holdon? Sokáig úgy gondoltuk, hogy a Hold teljesen száraz, poros, élettelen kőgolyó. Az Apolló korszak után ez tűnt logikusnak. Aztán a műszerek egyre finomabbak lettek, és a kép megváltozott. Ma már tudjuk, hogy a Holdon van víz. Nem tavakban vagy patakokban, hanem jégként, illetve vízmolekulák formájában. Különösen izgalmasak a pólusok közelében található állandóan árnyékos kráterek. Ezekbe a napfénye szinte soha nem jut be, így nagyon hidegek maradhatnak és hosszú időn át megőrizhetik a jeget. Miért fontos ez? Mert a víz az űrkutatásban kulcsfontosságú erőforrás. Ivóvíz lehet belőle, oxigén, sőt hidrogén és oxigén szétválasztásával akár rakétahajtóanyag alapja is. Persze ez nem azt jelenti, hogy holnap holdbéli benzinkutak nyílnak. A mennyiség, a hozzáférhetőség és a kitermelés még kutatási kérdés. A holdi víztörténete mégis jól mutatja, hogyan változik a tudásunk. Amit egy korszak lezárt kérdésnek gondol, arra a következő generáció műszerei új választ adhatnak. A hold tehát nem csak múltbeli célpont. Még mindig tartogat meglepetéseket.
1: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Otthon, autóban, tömegközlekedés közben vagy a munkahelyen. Jegyezd minden alkalmat, amikor a 98.6 Manna FM szól. Életörömzene és mannasztikus műsorok bárhol, bármikor. Ha kérdezik, a 98.6 Manna FM-et hallgatod.
3: Köszönjük! Reklám hangzott el.
5: Másodfokú hőségriasztás van érvényben vasárnap éjfélig. A miniszterelnök megköszönte az ország együttműködését. Párbeszédet kezdeményeznek az ország jövőjéről a polgári demokraták. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
5: Megnyílt az Országháza nagy közönség előtt az augusztus 20-ai állami ünnep alkalmából. Az érdeklődők 10-től este 18 óráig ingyenesen tekinthetik meg a díszlépcsőházat, a kupola csarnokot és a Szent Koronát. A parlamentben az Országgyűlési Múzeum tárlatai is várják a látogatókat. Köszönetet mondott az egész országnak a miniszterelnök azért, hogy a nyáron többször is összefogott a nehéz helyzetekben. Magyar Péter a rendkívüli hőséget, az energiainfrastruktúra összeomlásának elkerülését és a paksi atomerőműnél végzett munkát emelte ki. Külön megköszönte azok munkáját, akik részt vettek a védekezésben. Magyar Péter a Tisza-szigetek országos találkozóján bejelentette azt is, hogy a paksi atomerőmű vasárnaptól újraindul, és várhatóan jövő csütörtöktől teljes kapacitással üzemel. Párbeszédet kezdeményeznek az ország jövőjéről és az elmúlt 36 év tanulságairól a polgári demokraták. Mindenkit beszélgetésre hívnak, párthovatartozásra tekintet nélkül, közölte Navracsics Tibor. Az Orbán kormány volt közigazgatási és területfejlesztési minisztere úgy fogalmazott: a két politikai oldal szembenállása az ország egységét rombolja, ezért van szükség olyan párbeszédre, amely felülírja ezt. Csütörtök hajnalban és még délelőtt is több órán át támadta drónokkal és ballisztikus rakétákkal Oroszország Kijevet és környékét. Legalább 15-en meghaltak és több tucatnyian megsebesültek. Az ukrán elnök szerint összesen 30 lakóépület, egy általános iskola, egy óvoda és egy gyerekkórház is megrongálódott. Péntekre egy gyásznapot rendeltek el az ukrán fővárosban. Volodymyr Zelenszkij továbbra is Patriot elfogó rakétákat kér szövetségeseitől, mert ezek jelent az egyetlen hatékony védelmet a ballisztikus rakéta támadásokkal szemben. Közben Ukrajna is folytatta a dróntámadásokat. Az orosz légvédelem csaknem 250 szerkezetet lőtt le, többségüket még távol Moszkvától. Rekordmagas a kánikula okozta halálesetek száma Németországban. A helyi egészségügyi hatóság az idei nyáron mintegy 14 ezerre becsüli a hőség miatt elhunytak számát. Franciaországban is hasonló a helyzet. Ott az áldozatok 85%-a 65 évnél idősebb volt. Az egészségügyi világszervezet szerint az ilyen hőhullámok visszatérő válsághelyzetek és az éghajlatváltozás miatt egyre intenzívebbek és gyakoribbak. Az ország nagy részén derült az égbolt, legfeljebb északon, északnyugaton lehetnek felhősebb tájak, arrafelé pénteken több helyen lehetnek záporok, heves zivatarok. Északa 17-24, napközben általában 31-38 fok várható.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlva. Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból.

0: kapcsolatos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. 98.6 Manna FM.
1: Ez a 98.6 Manna FM kanapéja. Hello mindenkinek, Argyelán Kriszta vagyok, és elstartolt a mai vasárnapi kanapénk, amiben szokás szerint vendégem Kohári Éva gasztroblogger, a Gluténmentes Ízlik Facebook csoport alapítója. Éváról annyit érdemes tudni, hogy több mint 10 évvel ezelőtt lányáról derült ki, hogy cöliákiás, és ekkor fordult át a világ az egész családdal, és fordult Éva is a gluténmentes receptek felé, és próbálta kikísérletezni azokat az ízeket, amik szinte ugyanolyanok, mint a korábbi megszokott hagyományos receptek alapján elkészített finomságok ízei, mégis Sára lánya sem maradjon ki semmilyen finomságból, legyen szó akár a legkülönlegesebb nutellás ínyenségekről, vagy a finomabbnál finomabb főételekről. Úgyhogy Éva dolgozott, kísérletezett, kukába került egy-két étel természetesen, hiszen ha elrontottuk, akkor jobb, ha arról senki nem tud, és aztán megszülettek ezek a klassz kis receptek, amiket Éva rendszeresen elhoz nekünk ide a Manna FM-re is. Na lássuk akkor, hogy mivel készültél most hangolódva már egy kicsikét a suli kezdésre is. Szia!
2: Sziasztok! Hát először gondoltam egy levesre, mert itt van a szilva szezon a nyakunkon lassacskán, úgyhogy egy ilyen nagyon krémes szilva krémlevessel készültem nektek, és igen, hangulódva már egy kicsikét az iskolára is, ugye tökéletes 10 órainak uzsonnának, egy ilyen nutellával töltött amerikai csoki cseppes kekszre gondoltam. Ugye ezt a gyerekek nagyon szokták szeretni, iskola kezdésre szerintem pont ideális elkészíteni nekik.
1: Mivel kezdjünk?
2: Hát kezdjünk akkor a szilva krémlevessel, és akkor az édességet hagyjuk a végére. A szilva krémlevest én egy picit másképp készítem, mint általában a szilva leveseket, és pont ettől a kicsit másképp készítéstől lesz igazán tartalmas, ilyen nagyon mély szilva ízű ez a levesünk. Szükségünk van hozzá 500 g kimagozott szilvára, 100 g nátcukorra, természetesen sima kristálycukor is jó. A nátcukrot én azért szeretem jobban, mert annak eleve van egy kis fahéjas beütése, úgyhogy kimondotta jól illik a szilvához. Kell hozzá 2 rút fahéj, víz, 1 evőkanál vaníliás puding és 2-3 deciliter habtejszín.
1: Na akkor jön nem sokára az elkészítési módja ennek a szilvás receptnek, amiben ugye kell 1/2 kiló magozott szilva, 100 g nátcukor, 2 rút fahéj, 1 evőkanál vaníliás pudingpor, víz és 2-3 deci habtejszín, és az elkészítési módot rövid életörömzene után osztjuk meg veletek itt a 98.6 Manna FM-en Kohári Éva gasztrobloggerrel, a Gluténmentes Ízlik Facebook csoport alapító.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Manna Selection. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Jó vasárnapi rádiózást a 98.6 Manna FM kanapéjában. Én megmondom őszintén, hogy az egész konyhát kiköltöztettem a teraszra, és ott készülnek a finomságok, hogy bent se ne melegítsen, se ne büdösítsen semmi, de hát az biztos, hogy a szilva lekvár készítésének nagyon-nagyon kellemes illata van. Max itt az állhat fent veszélyként, hogy ebben az illatban nehéz este aztán elaludni, mert folyamatosan ezen a finomságon jár az eszünk. Kohári Éva gasztroblogger, a Gluténmentes Ízlik Facebook csoport alapítója elmondta nekünk, hogy szilva krémlevest készítünk, amihez 500 g magozott szilva, 100 g nátszukor, 2 rút fahéj, 1 evőkanál vaníliás ízű pudingpor, víz és 2-3 deci habtejszín kell. Na nézzük akkor az elkészítést.
2: A kimagozott szilvákat én egy vastagfalú lábosba a nátszukorral és a fahéjrudakkal fölteszem rotyogni, tehát igazából úgy indítom el, mintha szinte ilyen lekvárszerűséget főznék belőle, és ezért lesz teljesen más íze, mintha csak simán vízbe megfőznénk a szilvákat.
1: Ennél a fázisnál kell figyelni valamire? Azt ugye tudjuk, hogy a lekvár elég kényes arra, hogy le tud égni.
2: Érdemes az elején kevergetni, amíg nem ereszt a szilvalevet, mert könnyen oda tud égni. Egészen addig szoktam főzni, míg a szilva szinte teljesen szétfő, tehát tényleg ilyen kis lekvár állag lesz belőle, a leve így jó besűrűsödik. Ezután adom hozzá a vizet. Annyi vizet szoktam tenni hozzá, hogy ellepje, de azért ne ússzon a lébe vagy a vízbe, mert hogy tényleg jó sűrű legyen maga ez az egész krémlevesünk. Ezután fedő alatt szoktam egy pár percet párolni, utána vaníliás pudingport kikeverem a habtejszínnel csomómentesre, és itt nagyon fontos, hogy végezzünk hőkiegyenlítést, tehát egy pár merőkanálnyi forró szilvalevet merjünk ehhez a pudingporos habtejszínhez, majd ezután öntsük a szilvához. Ezt fölforraljuk, utána kihalászunk belőle a fahéjrudat, majd egy botmixerrel teljesen sima állagúra turmixoljuk. Én át szoktam szűrni, hogy ezek a kis szilva héjacskák sem maradjanak benne, és így lesz a levesünk teljesen tökéletesen sejmes, sima. Ezt jól hűtsük le, és utána tálalhatjuk is.
1: Van a tálalásnak is valami fortéja?
2: Én nagyon szeretem egy kis tejföld porcukorral elkeverve, rácsorgatva a tetejére, ezt még meghintem egy kis fahéjjal, és isteni finom, de nagyon finom túrógombóccal is. Igazából ez már mindenkire rá van bízva, hogy mivel tálalja.
1: És akkor van még egy desszert is, amiben a Nutella és a csoki csepp kapja a főszerepet, hamarosan ezt is elmondjuk nektek, hogy hogyan kell csinálni. A vendégem a 98.6 Manna FM kanapéjában Kohári Éva gasztroblogger, a Gluténmentes Ízlik Facebook csoport alapítója.

Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna. Manna FM. FM-en a 98.6-on. Online és

0: igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból.
1: Ez a Manna Selection.
0: Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
2: Jó vasárnapi rádióhallgatást a Manna FM-mel. Sziasztok, Argyelen Kriszta vagyok, és a konyhában teszünk-veszünk, egy szilvás levest készítettünk el Kohári Éva gasztrobloggerrel, a Gluténmentes Ízlik Facebook csoport alapítójával, és Éva azt ígérted, hogy a második recepted, ami egy desszert lesz, a nutellát és a csoki cseppet teszik a középpontba. Na, akkor lássuk.
3: Így van. Ugye itt ez egy abszolút tradicionális amerikai csoki cseppes keksz, amit megspékelhetünk még egy kis nutella töltelékkel. Hát nálunk ez a gyerekeknél nagyon megy. Itt a nutellát természetesen ki is lehet hagyni akár a kekszből, de érdemes kipróbálni azzal is.
2: Mivel kell kezdeni az elkészítést?
3: Én azzal szoktam indítani, hogy a nutellából kis fóliára nyomok habzsákból ilyen kis halmokat, és ezeket lefagyasztom előre, mert így sokkal könnyebb lesz bele bugyolálni ebbe a kekszes masszába, mint hogyha csak úgy simán folyósan hagyjuk. A habzsákból pedig úgy tudjuk nagyon könnyen kinyomni ezeket a kis nutella halmacskákat, hogyha egy pár másodpercre betesszük a mikrohullámú sütőbe. Úgyhogy ezeket így előre leszoktam fagyasztani.
2: Jöjjön a többi szinte lényegtelen hozzávaló, hiszen a nutella a főszereplő.
3: A kekszhez szükségünk van 100 g olvasztott vajra, vagy növényi vaj alternatívára, hogyha valaki nem fogyaszthat tejterméket. Ugye a nutellából is már van számtalan vegán verzió, tehát tejmentes diétából is meg tudjuk találni a megfelelőt. Na, a tésztához szükségünk van még 100 g nátszukorra, 50 g kristálycukorra. Itt is nyugodtan lehet a nátszukor helyett kristálycukrot használni, de ugyanazért, mint a szilvalevesnél, ez a kis fahéjas beütés, ez nagyon jót tesz a keksznek. Kell hozzá egy darab elles méretű tojást. Hogyha nincsen elles méretű, akkor 2 darab kisebb tojást is nyugodtan foghatunk hozzá. Egy teáskanál vanília aroma, egy nagy csipet só, 100 g csoki csepp, vagy ilyen durvára, rusztikusra darabolt étcsokoládé is tökéletes hozzá, és kell hozzá 170 g gluténmentes önkelesztő lisztkeverék. Hogyha univerzális lisztkeveréket használunk, akkor érdemes egy kis kávéskanálnyi sütőport tenni a liszthez, mert itt az önkelesztő lisztkeverékben már benne van a sütőpor. A tálaláshoz pedig esetleg egy kis vaníliafagylaltot betárazhatunk a fagyasztóba.
2: Hogy mi a következő lépés, hogy elkészíthessük a csodálatos amerikai kekszünket, amiben nutella van középen és csoki cseppekkel is meg van tűzdelve, hamarosan ki fog derülni Kohári Éva gasztrobloggerrel, a Gluténmentes Ízlik Facebook csoport alapítójával folytatom. És Gizi írta azt, hogy náluk nincs otthon most éppen nutella, nem gond, mert elmondta Éva, hogy ezt nutella nélkül is el lehet egyébként készíteni, ugyanúgy csak a végén ezt a mozzanatot kihagyott belőle. Persze a korona lekerül azért erről a csoki cseppes kekszről, de anélkül is nagyon-nagyon finom. Nem sokára elmondjuk, hogy hogyan kell elkészíteni. Tartsatok velem, ez a 98.6 Manna FM kanapéja, és hogyha van kérdésetek, SMS Viber üzenet formájában jöhet ez is, 0677 1986.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: All right.
1: Ez a Manna Selection. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
2: Ez a Manna kanapé, hello mindenkinek, és a vasárnapi adásban Kohári Éva gasztrobloggerrel, a Gluténmentes Ízlik Facebook csoport alapítójával készítünk nutellás csoki cseppes kekszet, amihez kellenek ugye nutella golyócskák, amiket lefogyasztottunk előre, 100 g olvasztott vaj, 100 g nátszukor, 50 g kristálycukor, egy elles tojás, egy teáskanál vanília aroma, egy csipet só, 100 g csoki csepp, 170 g önkelesztő gluténmentes lisztkeverék, és a végére még vaníliafagyi. Na, hogyan kell elkészíteni magát a kekszet?
3: Ugye le van már fogyasztva a nutella kupacocskák, úgyhogy jöhet a tésztának a

0: kukacokat csípjünk le belőle, és csomagoljuk bele a lefagyasztott nutellát, majd tegyük őket sütőpapírral bélelt tepsire.
1: Hány fokon, mennyi ideig kell sütni ezt a finomságot?
0: 180 fokra előmelegített sütőben, körülbelül hát 20 perc alatt süssük őket készre. Ugye sütőfüggő, lehet, hogy szükség van egy pár perccel többre, időnként nézzünk rá, és utána hagyjuk a sütőpapíron ezeket teljesen kihűlni, hogy olyan jó kis ropogós legyen a szélük, a belsejük meg ilyen lágy, és az a kis olvat nutella benne, hát bocsánat, én menjelek itt jó nagy fokat. Szóval nagyon finom, érdemes kipróbálni.
1: Nagyon szépen köszönjük.
0: Én is köszönöm szépen, sziasztok!
1: Kohári Éva gasztrobloggerrel, a Gluténmentes Ízlik Facebook csoport alapítójával töltöttük az órát, és Éva egy nagyon különleges szilvás receptet hozott el nekünk, ami majdnem úgy kezdődik, mint a szilvalekvár, aztán egy mennyei, tejfölös, túrógombócos szilvaleves lesz belőle, jól behűtve, aztán pedig jött a gyerekek kedvence, ami a klasszikus amerikai csoki cseppes keksz nutellával megtöltve. És hogy hogyan lehet megtölteni nutellával a legegyszerűbben? Hát úgy, hogy előre lefagyasztunk nutella cseppeket, és ezt könnyebb már ebbe a kicsikét folyósabb tésztába belevarázsolni. A keksz pedig bekerülhet már akár az uzsonnás tasakba is, szóval, hogyha már most gyúrunk arra, hogy mivel örvendeztessük meg a gyerekeket a suli kezdés heteiben, akkor félre lehet tenni ezt a receptet arra az időszakra is. A beszélgetés egyébként visszahallgatható formában felkerül a Manna FM podcast felületére, úgyhogy akár iTunes-on, akár Spotify-on vissza lehet hallgatni, és ott megtaláljátok majd a korábbi Kohári Évával készült receptes beszélgetéseimet is, azok közül is lehet és érdemes is szemezgetni.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: változatos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. 98.6. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Kellemes rádiózás, sziasztok! Ez a Manna kanapé, én Argyelen Kriszta vagyok, és dr. Szőlősi Csoma Enikő grafológus igazságügyi írásszakértővel töltöttük ezt az órát, és beszélgettünk arról, hogy vajon hogyan is változik az írásunk, vagy meddig változik az írásunk. Erre volt Anna kíváncsi, Enikő pedig rögtön ezzel kezdte, hogy a kézírásunk folyamatosan változik. Ugye nem úgy születünk, hogy tudunk írni. Ennek az elsajátításához figyelemkoncentrál, jó kézügyességre, koordinációra, megfelelő idegrendszeri és testi fejlettségre van szükség. Ezt, hogy nagyjából 6-7 éves korunkra érjük el, pontosan ezért kezdjük is el az írás tanulást ekkor. És amikor megtanulunk írni kisiskoláskorban, még ugye nem a végső írásképpen rendelkező módon írunk, mert hogy különböző szakaszokon megy át az írás tanulás. Ez a fejlesztéseinkkel és a képzéseinkkel párhuzamosan történik meg. Van egy olyan ritmusa, ami szerint egy-egy szakaszban új ismereteket sajátítunk el, íráselemeket, gyorsabban kivitelezett íráselemeket, majd a következő szakaszban ezt begyakoroljuk és rögzítjük. Így mindig fejlettebb, kidolgozottabb, érettebb lesz az írásunk. Ez egyébként a személyiségfejlődésünkkel párhuzamot mutató folyamat. Sajnos nyilván az életkor előre haladtával, a testi szellemi állapotunk romlásával együtt jár az is, hogy a kézírás is hanyatlani kezd, tehát az írás változása egy jó ideig általában fejlődő irányt mutat, aztán később hanyatló ez a változás. Ennek a periódikussága, szakaszolása azért nagyjából egyedi, mégis elmondható nagy vonalakban, hogy 30 éves korunkra alakul ki körülbelül a felnőtt kori írásunk. Ez egy kiforrott, érett írás, ami kis fejlődést mutatóan még ugyan előre haladhat, de nagyjából 50 év fölött kezdődhet el egyfajta hanyatlás. És hogy ez pontosan kinél, mikor, hogyan indul el, az ugye teljesen egyedi, de a tapasztalat, illetve a szakirodalmi források is azt mondják, hogy azok, akik szellemileg aktívak, magasabb iskolázottságúak, azoknál ez a hanyatlás egy kicsit később kezdődik el, mint azoknál, akik kevésbé képzettek, célok nélkül működők, vagy az életet csak elszenvedőek, szellemileg kevésbé aktívak, illetve akik ugye nem igazán használják a kézírásukat. Persze mindenkinek lehet erről személyes tapasztalata is, érdemes a saját írását nézegetni mindenkinek, hogy mit tud ebből megállapítani, sőt, hogyha van olyan lehetőség, hogy régi időkből naplót, noteszt, akár iskolás füzetet elővesz, akkor megnézheti ezt a saját írásában is, és érdemes a hozzátartozók írását is egy picit ilyen tekintetből is szemügyre venni. Hogyha van kérdésetek, akár idevágóan, akár bármilyen más grafológiai témával kapcsolatosan, akkor tudjátok, legyetek ti a Manna kanapé szerkesztői, írjatok nekem, SMS és Viber számom 0677 1986.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: változatos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. 98.6. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Kellemes rádiózást a 98.6 Manna FM kanapéját hallgatjátok, és ebben az órában a kézírásunkkal foglalkoztunk, a grafológiával, és nagyon örülök neki, hogy többen is jeleztétek, hogy nagyon büszke vagyok a lányomra, aki reál oldalon nagyon erős, ezt már Feri írta, és felvételt is nyert a kiválasztott egyetemre és szakra, úgyhogy már megy az ünneplés egy ideje. Tök jó ezt hallani, és itt a 98.6 Manna FM kanapéjában Erzsi kérdésére válaszoltunk, hogy vajon hogyan és miként érhető tetten a kézírásban az, hogy mondjuk humán vagy reál irány az, ami számára ugye elfogadható. Előtte persze azért azt is fejtegettük, hogy lehet, hogy minden területen nagyon-nagyon erős, lehet, hogy mondjuk egyik sem tetszik neki igazán, vagy nem foglalkozna a továbbtanulás gondolatával, hanem lehet, hogy inkább már a munkavilágába szeretne elhelyezkedni, ilyenkor ugye az OKS képzések között is lehet találni olyat, ami mondjuk az érdeklődésnek megfelelő, és hát általában azért elmondta Hédi, hogy a grafológiai vizsgálat módszerével jól behatárolható a humán és reál irány hangsúlya az adott embernél. Vannak olyan esetek, amik egyébként azt mutatják, hogy ez csak később kristályosodik ki, vagy az érdektelenség, vagy pedig pont amiatt, hogy mindkét területen nagyon eredményes az illető. Ilyenkor érdemes azt a megoldást választani, hogy a két terület átfedésébe sorolható tevékenységet, foglalkozásokat tekinteni és ötvözni. Ilyen lehet például az idegenforgalom területe, vagy a vendéglátói területek, az állatgondozási teendők, rendezői tevékenység, de szóba került a kozmetikai, textili, lakberendezési szakirány is. Ezen belül is van lehetőség szűkítésre annak alapján, hogy valaki inkább a gyakorlati, vagy inkább az elméleti területhez vonzódik, és hát akkor jó, hogyha az anyagi biztonság és presztízs is motivációt képez, tehát azért mindenképpen fontos az, hogy mennyit lehet keresni az adott területen, illetve fontos ilyenkor megbeszélni azt is, hogy mik lehetnek az adott szakma negatívumai is, tehát lehet, hogy mondjuk akár itt van a türelem, a terhelhetőség, vagy a kreativitás, ami az egyik vagy másik irányba eldöntheti a mérleg nyelvét. Egyébként a humán érdeklődésűek kézírásában általában kerekded, ívelt vonalú betűformák vannak, a betűk és a kötővonalak közel azonos szélességűek, középzóna hangsúlyosak, tehát azok a betűk nagyobbak, amik az alapvonalon vannak, viszont hogyha valaki reál érdeklődésű, akkor egyszerűsített, hurkok nélküli betűformák láthatók, a kötővonal szűkössége jellemzi a betűket felső zóna hangsúlyban, tehát a felső zónás szárak, hurkok nagyobbak, és többnyire álló betűtengelyek vannak, tehát sem jobbra, sem balra nem dőlnek ezek. Természetesen ugye a pályaorientációs grafológiai vizsgálat, mert hogy ilyen ága is van a grafológiának, ennél azért egy picikét bonyolultabb, érdemes ilyen esetben például egy ilyen szakember segítségét is kikérni, és egy ilyen jellegű vizsgálatot végeztetni, hogy segíthessen a döntésben. Remélem, mi is tudtunk Erzsinek, illetve a többi hallgatónak is segíteni. Ha van grafológiai témában továbbra is kérdésetek, ezek jöhetnek SMS-ben, Viberen, a 0677-1986-ra például.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Manna morzsa.
1: A napfény jó dolog, de az UV-sugárzás nem játék. A nyár egyik legjobb érzése, amikor végre kint lehetünk a napon. A napfény javíthatja a közérzetet, segíti a napi ritmusunkat, és egyszerűen jól esik. Csak hogy a bőrünk nem felejt. Az UV-sugárzás hatása összeadódik, a leégés pedig nem szép barnulás előtti állomás, hanem sérülés. A napvédelem nem csak strand téma. Városban, kerékpáron, piacon, fesztiválon, kirándulás közben ugyanúgy érhet minket erős UV-sugárzás. A szakmai ajánlások szerint érdemes széles spektrumú, vagyis UVA és UVB ellen is védőfényvédőt használni, megfelelő faktorszámmal, és nem elfelejteni azokat a helyeket sem, amelyek gyakran kimaradnak. Fül, tarkó, kézfej, lábfej, kopaszodó fejbőr. De a fényvédő nem páncél. A legjobb védelem több elemből áll. Árnyék, kalap, napszemüveg, könnyű szellősuha és a déli órák kerülése. A magyar közegészségügyi ajánlások is felhívják a figyelmet arra, hogy 11 és 15 óra között különösen óvatosnak kell lenni. A jó napozás tehát nem arról szól, hogy meddig bírjuk, hanem arról, hogy másnap is jól érezzük magunkat a bőrünkben.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Másodfokú hőségriasztás van érvényben vasárnap éjfélig. Párbeszédet kezdeményeznek az ország jövőjéről a polgári demokraták. Elkezdődött a mesterségek ünnepe a Budai Várban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Köszönetet mondott az egész országnak a miniszterelnök azért, hogy a nyáron többször is összefogott a nehéz helyzetekben. Magyar Péter a rendkívüli hőséget, az energiainfrastruktúra összeomlásának elkerülését és a paksi atomerőműnél végzett munkát emelte ki. Külön megköszönte azok munkáját, akik részt vettek a védekezésben. Magyar Péter a Tisza-szigetek országos találkozóján bejelentette azt is, hogy a paksi atomerőmű vasárnaptól újraindul, és várhatóan jövő csütörtöktől teljes kapacitással üzemel. Üzenetet küldött Magyarországnak az Egyesült Államok a nemzeti ünnep alkalmából. Marco Rubio külügyminiszter azt írta, augusztus 20-a felidézi a két nemzet közötti erős történelmi köteléket, mint fogalmazott, a barátság az Egyesült Államok és Magyarország között a szuverenitás iránti kölcsönös tiszteleten, a büszke örökségen és a nehezen kihívott szabadságon alapul. Párbeszédet kezdeményeznek az ország jövőjéről és az elmúlt 36 év tanulságairól a polgári demokraták. Mindenkit beszélgetésre hívnak, párthovatartozásra tekintet nélkül, közölte Navracsics Tibor. Az Orbán kormány volt közigazgatási és területfejlesztési minisztere úgy fogalmazott, a két politikai oldal szembenállása az ország egységét rombolja, ezért van szükség olyan párbeszédre, amely felülírja ezt. Elkezdődött a mesterségek ünnepe a Budai Várban. Az idei eseményen mintegy 800 népi kézműves vesz részt. A középpontban a fazekasság áll. A díszvendég a függetlenség 250. évfordulóját ünneplő Amerikai Egyesült Államok. A megnyitón Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter arról beszélt. A politikának, a mindenkori kormánynak nem lehet más dolga, mint hagyni és lehetővé tenni, hogy az alkotó alkothasson, a mester mesterkedhessen. Elsüllyedt egy túlterhelt hajó Nigériában, eddig mintegy 40 gyermek holttestét találták meg, a kutatás még tart, közölte a Nemzeti Vízügyi Hatóság területi igazgatója. A baleset akkor történt, amikor az utasok a rizsföldekre tartottak dolgozni. A halálos kimenetelű hajóbalesetek gyakoriak Nigériában, ahol nem biztonságos a hajók üzemeltetése. Megdőlt a fővárosi melegrekord. Újpesten 37,5 fokot mértek, ez 1,1 fokkal haladja meg a 2000-ben feljegyzett korábbi csúcsot. Kübekházán 39,5 fokig emelkedett a hőmérséklet, ezzel beállt az augusztus 20-ai országos melegrekord.
0: Időjárás.
2: Az ország nagy részén derült az égbolt, legfeljebb északon, északnyugaton lehetnek felhősebb tájak, arrafelé pénteken több helyen lehetnek záporok, heves zivatarok. Északa 17-24, napközben általában 31-38 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Én Puc Attila vagyok, sziasztok, mellette még a bőség kosara, ami megtöltésre vár, még üres. Ma megtöltjük jófajta itókával. Kevesen tudják, hogy Budapesttől, a Hősök terétől alig 20 kilométerre létezik egy remek pincesor Magyaródon. Ez a magyaródi pincesor. Ide látogatunk el, vendéglátóink, a Bavic pincészet lesz.
0: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Ez a Bőség kosara a 98.6 Manna FM-en Pucatillával.
1: 98.6 Manna FM, a Bőség kosara Pucatillával. Ahogy mondottam volt, Mogyoródon vagyunk, a Pince soron. Éva ő mellettem, akinek hát egy gyönyörű birodalma van, vagy most már a családnak egy gyönyörű birodalma, ugye? Nem nagyon tudnak az emberek a Mogyoródi Pince sorról. Én azért tudtam erről egyszer, mert egy borfesztiválon ittam egy Mogyoródi bort. Ugye, ahol most vagyunk, ez egy négyszintes pince, mondhatjuk így, az ön kedves férje volt, aki ezt megálmodta. Mikor kezdték el itt ezt a pincészetet?
2: Hát a rendszerváltásra visszanyúlik a mi történetünk, mert akkor jutottunk szőlőterületekhez a kárpótlási jegyek révén. Voltak saját jogon visszakapott jegyeink is, az én szüle, illetve őseimnek a Szolnok megyei területeit is visszakértük, úgymond, kárpótlási jeggyel, és hát a férjem családjának is voltak ugyanígy, és vásárolt is a Balázs jegyeket, és ez alapján a szőlőt tudták akkor így felosztani, tehát a Föld Visszaadó Bizottság révén, mert a többi terület már beépítésre került, amit ki lehetett volna osztani, és így jutottunk szőlőhöz.
1: És akkor már a család foglalkozott borászattal, vagy akkor kezdték el?
2: A ősök foglalkoztak, az én oldalamról is Szolnok megyei vagyok, Tiszapüspökiben, ott is hát a déd nagypapámnak mindig volt bora, szőlője, és természetesen Balázsnak a családja is foglalkozott szőlő és borral. A pincék is adottak voltak, itt a pince soron tudták tárolni a borokat. Ez folyamatos volt a szőlőtermelés, csak nagyobb volumenbe a férjem indította be a borászatot.
1: Ma pedig már igaz, a családi pincészet, mert most éppen a vejével beszélgetünk mindjárt, Ilosvai Jánossal. János, ezen a területen milyen szőlők vannak jelen? Ugye, ahogy azt én mondtam korábban, nem nagyon van az emberek fejébe az, hogy Mogyoród és a szőlő. De te szerintem azért munkálkod, hogy ezt azért betegyük az emberek fejébe. Szóval milyen szőlőfajta az, amit nagyon jól érzi magát?
3: Igen, Mogyoródon egy komoly szőlőtermesztés folyik. Nagyjából 140 hektár szőlőterület van itt, ez egy elég tekintélyes számnak mondható, és többfajta megtalálható, fehérekből zöldvelteléni, sardoné, zenit, vörösből kékfrankos, cveigelt, cabernet franc, úgyhogy a világfajták mellett új magyar fajták is megtalálhatóak, és hát mi is ezen dolgozunk, hogy új területeket telepíteni, és továbbvinni Mogyoródnak a hírnevét.
1: Ugye te vagy az, aki a neved alapján kikövetkeztetem, hogy te benősültél ebbe a családba, majd borász lettél. Már borász is voltál, vagy azért lettél borász, mert egy ilyen családba kerültél?
3: Igen, ugye az én nevem Ilosvai János, ez pedig Babic Pince, ez úgy jött össze, hogy a feleségem családja az, akik már régóta foglalkoztak szőlőtermesztéssel, borkészítéssel. A feleségemmel a Gödöllői Egyetemen ismerkedtem meg, csoporttársak voltunk, és ott végeztünk kertészmérnökként. Utána a feleségem növényorvosként is végzett, és utána pedig a Gyöngyösi Főiskolán borászként is végeztünk. Igazából az egészet közösen tanultuk meg. 2014 óta vagyunk mi a döntéshozók, és azóta ketten vezetjük a pincészetet.
1: Erről még beszélgetünk, most zenélünk, aztán visszajövünk, és mindjárt arról hallhatok, kedves hallgatók, hogy mi a mogyoródi borgyártás, borkészítés története, mikorra vezethető vissza. 98 mondhat Manna FM, a Bőség kosara Pucatillával, zene, aztán jövünk vissza.

0: Ez a Bőség kosara a 98.6 Manna FM-en Pucatillával.
1: 98.6 Manna FM a Bőség kosara Pucatillával folytatjuk. A legkisebb itt ül már anyukája ölébe, aki most 2 hét múlva lesz 1 éves, és lehet majd egyszer borász lesz. Most integet nekem, nem látjátok, de most már kezdi megszokni a fejemben. De az anyukájához fordulok, aki borkóstolókat is tart. Nyilván előfordulnak kérdések az itt italozó vendégektől, hogy mi a magyaródi borkészítés története, mikorra tudjuk ezt visszakövetni.
2: 1074-ben, hogyha visszaugrunk az időbe, március 14-én volt a magyaródi csata, Szent László legyőzte a hatalmas túlerővel szemben Salamon seregeit, úgyhogy ez egy nagyon nagy csata volt, és a László a csata emlékére egy bencés szerzetes rendi apátságot alapított Magyaródon. Ide eredeztethetjük vissza a szőlőtermesztés történetét, ahol szerzetesek, ott bor és szőlő is szokott lenni. Egy fantasztikus pincerendszer van itt Magyaródon, több száz pincével, vulkánikus talajba vájva, télen-nyáron nagyjából ugyanazon a hőmérsékleten a boroknak kiváló klímát nyújtva.
1: Ugye szokták volt mondani, hogy a pince falai beszélni tudnának, akkor a ti pincéteknek is lenne mit mesélnie, hiszen a II. Világháborúban itt az őseid élték túl.
2: Igen, ez itt 70-80 évről beszélünk, nyilván nagyon sok dolgot lehetne mondani, amiről még nem is tudunk, de ugye a 40-es években volt itt Magyaródon egy itt állt a front 2 hétig, és 14-szer cserélt gazdát a falu, orosz és német kéz felett volt, és az én nagyszüleim és rengeteg család is érintett volt ebbe, és a pince nyújtott nekik menedéket. Nagyon sok család itt vészelte át ezt az időszakot, úgyhogy több is nekünk ez a pince annál, mint hogy bortárolás.
1: Hát a látogatóknak is remélem ez mind-mind lejön. Pincéről beszélünk, de fölöttünk még van 3 helyszín, javíts ki, hogyha rosszul mondok. Közben itt az apró mozgolódik, de hát nem tehetünk róla, ő egy gyönyörű kislány, Sárika, mondottam volt, 1 éves volt. Tetszik neki a diktafon, a mikrofon, minden tetszik neki, most anyutól éppen kapott egy valami borkorcsolyát. Na, ha már a kezébe van, hogyan zajlik itt egy borkóstolás? Hányféle bort kóstoltattok végig, és mit lehet mellé kérni?
2: 5-6 fajta bort szoktunk kóstolni az igények szerint, és általában hideg tálat szoktunk, egy paraszt tálat szoktunk hozzá ajánlani. Nagyon jó hangulatban szokott zajlani, bent kezdünk a jó hűvös pincében, mondjuk a történelmet, a családnak a történetét, szőlőtermesztésünk kezdeteit, utána viszont kijövünk ide a tágasabb présházba, és itt fogyasztjuk el a borokat, illetve a finom falatokat.
1: Kik találnak meg titeket? Ugye még mindig nem elég ismert a magyarországi borpince, azért vagyunk itt, hogy ismertebb legyen. Vannak itt esetleg külföldiek, ha igen, akkor milyen náció, és mennyire szeretik a magyarországi borokat?
2: Igen, itt a helybeliek, meg a környékbeliek már, hál' Istennek, egyre többen ismernek, és már szájról szájra terjed a hírünk, de nagyon örülünk neki, hogyha messzebbről is ellátogatnak hozzánk. Volt már csoportunk a világ minden tájáról, az egyetemmel, Gödöllői Egyetemmel is jó kapcsolatot ápolunk, ők is szoktak hozni nemzetközi csoportokat. Tényleg a világ minden tájáról voltak már itt nálunk emberek, és ilyenkor nagyon fontos számunkra, hogy nem csak a pincészetet képviseljük, hanem az országunkat is, és nagyon örülünk, hogyha jól érzik magunkat nálunk, mert akkor egy olyan képet fognak alkotni erről az országról is, hogy itt szeretik a vendégeket.
1: Na, szerintem is pont így van. Most egy picikét zenélünk, aztán Jánossal arról beszélgetünk, hogy mennyire nehéz kenyér ma borászattal főállásba foglalkozni. 98.6 Manna FM, a Bőség kosara, zenélünk és jövünk vissza.

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzd mindenkinek, hello, a mikrofonnál már István Dániás tartol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
3: Élet, öröm, zene.
0: Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: Ez a Bőség kosara.
1: 98.6 Manna FM, a Bőség kosara, a helyszín pedig Somlói út, Magyaródi pince sor, ha minden igaz, ugye? Mellettem akkor János, és ugye, hogy beharangoztam, beszélgessünk arról, hogy mennyire nehéz kenyér ma borászkodni. Fiatal ember vagy a feleségeddel együtt, vagy egy fiatal gyönyörű hölgy, ketten föltettétek az életeteket egy szomorú élethelyzet követett, vagy apósod ugye elhunyt, és akkor ott álltatok, hogy ezt folytatni kell. Mennyire nehéz kenyér ez? Mennyire írja fölül a szépsége azt a sok nehézséget, amit egy borászkodás okoz?
2: Ez egy olyan szakma, amihez inkább a gyakorlat szükséges, és az elején, amikor elkezdtük, akkor nagyon kevés gyakorlatunk volt. Évről évre ugye egyre több tapasztalatot szerzünk, és így azért egyre könnyebb. Maga a szőlőtermesztés az egy egész éves munka, január 1-től december 31-ig folyamatosan munkát ad, és ugye ilyenkor ki vagyunk téve annak, hogy milyen időjárás van, úgyhogy szoktuk is mondani, hogy a jóisten a mi munkatársunk, nagyban ő is befolyásolja, hogy milyen borok készülnek, milyen termést kapunk, úgyhogy a sok nehézség ellenére nagyon szeretjük ezt a szakmát, és nagyon élvezzük.
1: Ugye van egy ilyen borászmondás, hogy jóisten megteremti a szőlőt, ha nem megszőlőd, az ember meg az ilyen, hogy esetleg elrontsa, hogy itt kell vigyáznunk, az emberi tényező közbe jön. Melyik az a fázis, az a munkafolyam, ahol nagyon észnél ott kell lenni, hogyha laikusnak el kell mondani, hogy ez egy évet vesszük, születtől születik, amikor nagyon figyelni kell, mert ott tényleg el lehet valamit rontani.
2: Ahhoz, hogy jó bort tudjunk készíteni, ahhoz mindenképp a jó alapanyag szükséges, és ha már megvan a jó alapanyagunk, akkor a bor az olyan, mint egy gyermek, vigyázni kell rá, folyamatosan figyelni rá, és a nevelésénél ott lenni. Igyekszünk mindig a legjobb tudásunk szerint cselekedni, és hál' Istennek eddig a pincéből minden évben elfogyott a bor, úgyhogy erre nagyon büszkék vagyunk.
1: Ez azt jelenti, hogy a te boraid, ami hány palack egy évben kb.?
2: Egy évben nagyjából olyan, ez egy másodperc.
1: Kiszámoljuk addig, persze, tehát nyilván hektóba tudsz gondolkodni, akkor hány hektó, így kérdezem, tehát hány hektó bor készül a Babic pincében? Közben Évikét halljuk, a nagyobb kisnát, mindjárt megszólaltatjuk majd őt is, addig apa gondolkodik, hogy körülbelül hány palack.
2: Igen, nagyjából egy olyan 100 hektó körül készítünk bort, és...
1: És 100 hektót el tud adni a pincéből?
2: Igen, szerencsések vagyunk, hogy innen a pincében van egy kialakult vevőkörünk, és ők elviszik a bort.
1: Azért az nem semmi. Közben akkor a lányodat megkérdezik, hogy Évike, te mit iszol éppen? Elmondod nekem? Mi az, amit iszol?
3: Citromfűszörpöt.
1: Ki csinálja citromfűszörpöt itt a családban? Ki az, aki ezt elkészíti?
3: Anyuci.
1: Na, akkor Évikét hagyjuk, hogy jön, csak őt hallották a hallgató, kicsit behoztuk őt adásba. Na, de azért vissza ahhoz a dolog, hogy az nem semmi dolog, hiszen egy sok borásszal beszélgettem már, és ők mindenki mondták, hogy nekik az éri meg a legjobban, hogyha ha mindenféle árrést kihagy, vagy mert most legyünk köszönik, bekerülsz valahova, ott polcpénzt kell fizetni, meg nyilván hallottál egy ilyeneket, de ha te magad által kreált áron eladod, akkor az le a kalappal. Ezt gondolom, te is így érzed.
2: Igen, nagyon örülünk neki, hogy innen elviszik a bort, ugye. Elég nagy a területünk, nagyjából 20 hektáron gazdálkodunk. Egy részét szőlőként értékesítjük. Sajnos a szőlőnek nagyon, nagyon gyenge áron lehet értékesíteni. Ezért az a célunk, hogy növelni tudjuk a feldolgozott szőlő mennyiségét. Abban hál' Istennek évről évre fejlődünk, és szeretnénk ezt a tendenciát folytatni.
1: Na, a zenét, ha folytatjuk,

0: Ez a Bőség kosara.
1: Manna FM.
2: Hát így a hallgatók is levették, hogy akkor most a gazda, a pince gazda bortölt. 98.6 Manna FM, folytatjuk, még egyet beszélgetünk. Egy olyan bor került a poharakba, aminek tulajdonképpen a fajtája, a márka Schiller. Ugye ez egy picit erősebb rozé, én már ittam olyan Schillert, és még ennél is sötétebb volt. Mitől lesz Schiller egy bor, illetve mi a Schiller bornak a leírása? Laikusoknak persze.
3: Igen, amit most kóstolunk, ez egy kék frankos Schiller, 2020-as évjáratú. Maga a bor az rozé technológiával készült. Szerettük volna, hogy egy kicsit a hagymahéj színnél egy kicsit erősebb legyen, de ne legyen még vörösbor, és ezért egy nagyon-nagyon picit héjon áztattuk, nagyjából egy 2 órát, és nagyon szépen kiváltak a színanyagok, és egy kicsit szép, sötétebb színe lett a rozéhoz képest.
2: Kicsit erősebb ilyen hagymahéj, nem? Tehát annál picit erősebb. Igen. Azért. Na, mire kell figyelni? Mit érez ki belőle az ember, hogy megkóstolom, és akkor te mondod, hogy te milyen ízeket érzel ki belőle. Te mit éreznél ki ebből a borból? Én most kóstolom.
3: Igen, ez egy nagyon jó gyümölcsös bor, ribizlit ki lehet érezni. Igazából itt nincs jó vagy rossz válasz, minden ember más és más ízeket érez benne, más élményeket párosít a borhoz. Egy nagyon jó üdítő bort kóstolunk most ebben a nagy melegben, ez nagyon jól tud esni.
2: És tényleg igaz, ott a ribizdíz, kicsikét ott van, az hátulról visszacsúszik. Mi most a slágerben, mert ugye jó pár éve volt fesztiválokon megfigyelhető, hogy a fiatalokat át akarták húzni a kultúrát borfogyasztásra, és a rozé volt a belépő. Mostanság egy-egy ilyen borkóstoló, amit a feleségeddel együtt csináltok. Mi a sláger? A fehér, a vörös, a rozé, a Schiller, melyikből fogy a legtöbb? Lehet-e ilyen mérleget húzni egyáltalán?
3: Igen, nekünk több új magyar fajtával dolgozunk, és a sikert azt általában a Nero és a Turán szokta learatni. Ez mind a kettő magyar fajta, és nagyon jó vele dolgozni. Ellenállóak a betegségekkel szemben, nem kell annyit permetezni. Szinte bióborként is lehet termeszteni. Nagyon magas antioxidáns tartalma van, magas resveratrol tartalom. Tehát ez egy tipikusan olyan borok, amiket az orvos, hogyha mond, hogy esténként fogyasszunk egy-két pohárral, ez tipikusan ezek a borok. Ezekkel szoktuk a borversenyeken a legtöbb, legjobb eredményeket is elérni, és itt a borkóstolókon is a legnagyobb sikereket ezek a testesebb vörösek szokták elérni. Szerencsére a fehér és rozéborok is nagyon jól szoktak sikerülni, ezek is nagyon jó vízhangokat szoktunk kapni, úgyhogy nagyon büszkék vagyunk rájuk.
2: Na, néhány szót beszélek arra, hogyha az ember, a hallgató el akar jönni mondjuk egy 10-12 fős társasággal, most abban a helyen állunk, ahol legalább 30-an levőhetnek, mögöttünk egy nagyon szép kályha, de ugye itt hideg tálakra fogadjátok, sőt, úgy hallottam, ugye a zene alatt beszélgettünk, hogy le van osztva, hogyha valaki pincepörköltet kér, más csinálja a pincepörköltet, más a galuskát, igazi család áll egy ilyen borkóstoló mögött, igaz?
3: Igen, nagyon-nagyon szeretjük ezt a részét is, a borkészítés, illetve a szőlőtermesztés mellett a vendéglátást, és nagyon hiányzott, hogy a vírus alatt kevesebb csoport látogatott meg. Most már hál' Istennek szabad a pincebejárás, úgyhogy várunk szeretettel minden vendéget, és ilyenkor mindig próbáljuk a saját ízeinket megjeleníteni, illetve saját magunk készítjük el a pincepörköltet, mondhatjuk, hogy szívünket, lelkünket beletesszük.
2: No, kedves hallgatók, egy picikét meg szeretnétek merítkezni a magyarodi borok világában. Nincs más dolgotok, mint megkeresni a Babic pincészetet, bejelentkezni és jönni. Ha szerencsétek van, ti is látjátok ezt a két gyönyörű apróságot, akik a család legifjabb tagjai, akik most hallhatjuk is, Sárika végre megszólalt, igaz? Mondd azt, mondd a végére. Nem, de hát mindegy, ez egy ilyen műfaj. No, 98.6 Manna FM, a Bőség kosara volt Magyaródról, a Somlói útról, a Pincesorról. Tessék őket megkeresni, igazán remek élményvesz részletek. Sziasztok!
4: Szeretnék!

0: ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
1: Az ételpazarlás láthatatlan ára. Amikor ti dobunk egy darab kenyeret, pár kanál főttételt vagy egy megromlott zöldséget, nem csak magát az ételt dobjuk ki. Vele együtt megy a víz, az energia, a munka, a szállítás, a csomagolás, a termőföld és sokszor a pénzünk is. Az ESZ környezetvédelmi programjának 2024-es jelentése szerint 2022-ben világszerte több mint 1 milliárd tonna élelmiszer hulladék keletkezett a kiskereskedelemben, vendéglátásban és háztartásokban. Ennek jelentős része háztartások származik. Ez azért különösen érdekes, mert a megoldás egy része nem távoli technológia, hanem mindennapi szokás. Például bevásárlólista, hűtő átnézése vásárlás előtt, kisebb adag főzése, maradék újragondolása. A minőségét megőrzi és a fogyasztható jelölés közti különbség ismerete. Sokszor nem nagy lemondásokra van szükség, hanem jobb ritmusra. Az ételpazarlás csökkentése egyszerre környezetvédelmi és háztartási ügy. Kevesebb szemét, kevesebb felesleges költés, kevesebb pazarlás.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Másodfokú hőségriasztás van érvényben vasárnap éjfélig. Elkezdődött a mesterségek ünnepe a budai várban. Megdőlt a fővárosi melegrekord. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Köszönetet mondott az egész országnak a miniszterelnök azért, hogy a nyáron többször is összefogott a nehéz helyzetekben. Magyar Péter a rendkívüli hőséget, az energiainfrastruktúra összeomlásának elkerülését és a paksi atomerőműnél végzett munkát emelte ki. Külön megköszönte azok munkáját, akik részt vettek a védekezésben. Magyar Péter a Tisza-szigetek országos találkozóján bejelentette azt is, hogy a paksi atomerőmű vasárnaptól újraindul, és várhatóan jövő csütörtöktől teljes kapacitással üzemel. Üzenetet küldött Magyarországnak az Egyesült Államok a nemzeti ünnep alkalmából. Marco Rubio külügyminiszter azt írta, augusztus 20-a felidézi a két nemzet közötti erős történelmi köteléket, mint fogalmazott, a barátság az Egyesült Államok és Magyarország között a szuverenitás iránti kölcsönös tiszteleten, a büszke örökségen és a nehezen kihívott szabadságon alapul. Párbeszédet kezdeményeznek az ország jövőjéről és az elmúlt 36 év tanulságairól a polgári demokraták. Mindenkit beszélgetésre hívnak, párthovatartozásra tekintet nélkül, közölte Navracsics Tibor. Az Orbán kormány volt közigazgatási és területfejlesztési minisztere úgy fogalmazott, a két politikai oldal szembenállása az ország egységét rombolja, ezért van szükség olyan párbeszédre, amely felülírja ezt. Elkezdődött a mesterségek ünnepe a budai várban. Az idei eseményen mintegy 800 népi kézműves vesz részt. A középpontban a fazekasság áll. A díszvendég a függetlenség 250. évfordulóját ünneplő Amerikai Egyesült Államok. A megnyitón Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter arról beszélt. A politikának, a mindenkori kormánynak nem lehet más dolga, mint hagyni és lehetővé tenni, hogy az alkotó alkothasson, a mester mesterkedhessen. Elsüllyedt egy túlterhelt hajó Nigériában, eddig mintegy 40 gyermek holttestét találták meg, a kutatás még tart, közölte a Nemzeti Vízügyi Hatóság területi igazgatója. A baleset akkor történt, amikor az utasok a rizsföldekre tartottak dolgozni. A halálos kimenetelű hajóbalesetek gyakoriak Nigériában, ahol nem biztonságos a hajók üzemeltetése. Megdőlt a fővárosi melegrekord. Újpesten 37,5 fokot mértek, ez 0,1 fokkal haladja meg a 2000-ben feljegyzett korábbi csúcsot. Kübekházán 39,5 fokig emelkedett a hőmérséklet, ezzel beállt az augusztus 20-ai országos melegrekord. Az ország nagy részén derült az égbolt, legfeljebb északon, északnyugaton lehetnek felhősebb tájak, arrafelé pénteken több helyen lehetnek záporok, heves zivatarok. Északa 17-24, napközben általában 31-38 fok várható.
0: Manna Manna Manna

0: slágerek, amelyeket Magyarországon csak a Manna FM játszik. Manna Hits.
1: My new song, Fill My Cup, is so many different things to me. It's a joy
2: bomb. My Cup című dalom nagyon sok mindent jelent. Nekem egy örömbomba, egy nagy buli, egy ima is egyébként, de őszintén szólva leginkább egy emlékeztetés az imádság fontosságára. Nagyon könnyen mondjuk, hogy Istenem, ments meg ebből a helyzetből, vagy kérlek, biztosítsd nekem ezt és ezt a dolgot, és néha nagyon könnyen mondjuk azt, hogy ó, Uram, használj fel engem ebben a helyzetben, hogy megváltoztassam a világot, használj, amikor belépek egy kávézóba, hogy az emberek érezzék a Szentlélek békéjét az életemen. És én ezt szeretem úgy látni, mintha lenne egy teli poharam, egy mentális poharam, amiből kijömlik a sok jó dolog, de mindig muszáj imádkozni, mielőtt kiöntjük a poharunkat másokra. Én mindig így imádkozom, mielőtt elkezdek beszélni másoknak Istenről. Uram, használj, hogy megváltoztassam a világot, használj, hogy megváltoztassam az otthonomat, a családomat, a következő nemzedéket. Tudom, hogy Jézus feláldozta az egész életét azért, hogy megtapasztalhassuk a mennyországot. Töltsd meg a poharamat, hogy soha nem felejtsem el hinni, hogy Isten őrült dolgokat művel rajtam keresztül. És ezután az ima után megyek, és hagyom, hogy Isten használjon.
1: Fill my cup as a reminder to never stop believing for God to do crazy things through me.

0: Aman Nahit.
1: Hey, this is Austin French, and this is the story behind my new song, God is Good. God is good all the time. I wrestled with anxiety for the first time this year.
2: Idén először a szorongással kellett megbirkóznunk, és ez olyan érzés volt, mint a kipréselték volna a levegőt a tüdőmből. Istenhez kiáltottam, és a válasza ez volt. Ne felejtsd el, ki voltam mindig is. A God is Good-dal az én fegyverem a csatában, ahol azt kiáltom, hiszem, hogy Isten hűséges. Ez számomra olyan egyértelmű, mint hogy fel kell a nap, és ez nem valami közhely. Isten segítségével megváltozni jó dolog.
1: God is good all the time.

0: Lesz még.
1: Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
2: Nagy üzenet mindenkinek, elő a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
1: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
3: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
1: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez

0: Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jó voltából.
1: Ahhoz, hogy ez a mag növekedni tudjon, tanulmányoznod kell ezeket a területeket, időt kell töltened Istennel, és olyan dolgokon kell keresztül menned, ahol alkalmazni tudod ezt a gyümölcsöt.

Példabeszédek 6. rész, 16. vers. E 6 dolgot gyűlöli az Úr, és 7 dolog utálatos a lelkének. 6 dolgot gyűlöl az Úr, a 7. pedig utálatos a lelkének. A 7. az, aki elveti a viszály magvait, és minden viszály a büszkeségből fakad. De mi is az első dolog? Nézzük meg. A kevés szemek az a szellemiség, ami túlbecsüli magát, és alábecsül másokat. Isten nem szereti, amikor keveset gondolunk más emberekről, különösen akkor, ha egy bizonyos területen tehetséggel áldott meg minket, mi pedig lenézünk másokat azért, mert ők nem tudják, amit mi. Mondjuk, valaki nagyon éles elmével rendelkezik, és nagyon-nagyon-nagyon gyorsan tanul. Sokszor az ilyen emberek a legrosszabb edzők, mert egyszerűen nem értik, mások miért nem vágják elsőre a dolgokat. Ha te ilyen vagy, és nem vagy elég óvatos, a többiek könnyen ostobának érezhetik magukat miattad. Hogy lehet ezt nem érteni? Hello! Ti nem gyűlölitek ezt? Hello, van itthon valaki? Igen, kösz szépen, már egy jó ideje itthon vagyok. Tudjátok, hálás vagyok Istennek, hogy nem minden fiatal olyan, mint mondjuk néhány tinédzser. Ó, uramatyám, hihetetlen, hogy milyen okosak. Még nem élnek elég ideje ahhoz, hogy bármit is tudjanak, de azt hiszik, hogy már mindent tudnak. Mint mondtam, nem mindegyikük ilyen, hála Istennek. Tinédzserek, nem kell 50 éves korotokig várnotok arra, hogy elkezdjetek alázatot gyakorolni. Korán el lehet kezdeni, csaljatok mosolyt Isten arcára. Ezt olvastam, viccnek szánták, és tényleg vicces. Azt mondja, hogy ha valaki 18 éves lesz, az agya nyugovóra tér, és nem ébred fel, csak 25 éves kora körül. Nálam ez 45, 50 volt. Isten utálja a büszkeséget. Nem csak arról van szó, hogy nem kedveli. Utálja. A szelídség az alázat, amikor szabadok vagyunk a büszkeségtől és arroganciától, és szerényen becsüljük meg saját magunk értékét. Teológiailag azt jelenti, hogy alázatosak vagyunk a gondolkozásunkban, tisztában vagyunk a hiányosságainkkal, minden kárhoztatás nélkül, hogy képesnek kell lennetek arra, hogy elmondjátok az embereknek, mi az erősségetek és mik a gyengeségeitek, anélkül, hogy rosszul éreznétek magatokat, vagy zavarba jönnétek a gyengeségeitek miatt. Tudjátok miért? Mert gyengeségei mindenkinek vannak. Isten céllal hagyott gyengeséget még a legkiválóbb szentjeiben is, hiszen ha nem lenne bennünk gyengeség, Istenre nem lenne szükségünk. Sajnálom, de soha nem fogsz mindent jól csinálni. Lehet azonban jó szíved, akarhatod, ami a helyes, és minden nap felkelhetsz, és hajthatsz a legjobb jegyért. Ki kell azonban békülnöd néhány gyengeséggel. Tudd, miben vagy jó, és azt is, miben nem. És hagyd abban, hogy minden idődet olyasmibe ölöd, amiben nem vagy jó, hogy bebizonyíts valamit, amit soha nem fogsz tudni bebizonyítani. Ha valami nem megy neked, találj valakit, akinek megy. Amen. Én ének és gitártanulással próbálkoztam, de nagy ostobaság volt. Úgy értem, nézd meg, miből tudod kihozni a legtöbbet. Én nem csak prédikálni akartam, én dicsőítésvezető is akartam lenni. Ez már 35 évvel ezelőtt volt, hála Istennek. Az alázat szót így írja le a Vine-féle görög szótár. Mélyre hajolni, vagy valami alatt maradni, mint például az Isten hatalmas keze alatt maradni. Maradni, ott maradni, egy olyan helyen, ahonnan legszívesebben elfutnál, de tudod, hogy Isten azt mondja neked, még ne, még ne. Amen.
Mondjuk ott maradni egy olyan munkahelyen, ahol te vagy az egyetlen hívő, és ez elég kényelmetlen a számodra. Minden porcikáddal menekülnél onnan, és el is mehetsz. Találhatsz másik munkát, de a szíved mélyén tudod, hogy te vagy az egyetlen fény azon a helyen, és Istennek ott van szüksége rád. Tehát megalázod magad, Isten vezetése alatt maradsz. Mikor tanuljuk már meg, hogy Istenért éljünk? És mikor fogjuk már fel, hogy nem kell mindig mindennek kényelmesnek lennie? Nem kell, hogy mindig jó érzések vegyenek körül. Isten néha arra kér, hogy áldozatot hozzunk. És maradj ott, ahol nem akarsz lenni. És tegyél meg valamit, amit

fájdalmas volt. És persze mindenki tudni akarja, mit gondolsz ezekről. Hé, láttam a cikkeket az újságban. Hé, én meg éppen ebédelek, hagyd békén. Aztán azon vettem észre magam, hogy magyarázkodni és védekezni próbálok. Tudjátok mit? Előbb vagy utóbb eljutsz oda, hogy azt mondod, Istenem, te felelsz a hírnevemért, és ha az nem jó, az a te problémád. És látjátok, ilyen, amikor ismered a saját szívedet. Nem lehet szabad addig, amíg el nem jutsz arra a helyre, ahol nem kell bizonyítanod semmit, és nem próbálsz lenyűgözni senkit. Mondom, nem vagy szabad addig, amíg el nem jutsz arra a helyre, ahol nem kell bizonyítanod semmit, és nem próbálsz lenyűgözni senkit. Szeretem ezt a részt. A Vine-féle görög szótár szerint a szelídség azt jelenti, gyengédnek, lágynak lenni. Ez Jézus Krisztus természete. Ez a keresztények ékessége. Ez az önérdek és öntudatosság ellentéte. Szeretem ezt a részt, és most elmagyarázom. A szelídség a lelkünkben munkálkodó kegyelem. Ennek bennünk kell működnie. Nem szerezheted meg csak úgy, hogy feliratkozol egy imaláncra. Rád tehetem a kezemet, amíg ki nem kopik az összes haja a fejedről, és egész éjszaka imádkozhatok érted, de akkor sem fogom tudni beléd imádkozni a szelídséget. A magja benned van, bennem is ott van. Ha Krisztus benned él, akkor a gyümölcs minden magja ott van benned. A Biblia azt mondja a Galata 5-ben, hogy ez a Szent Szellem gyümölcse, aki bennünk lakozik. A magot azonban öntözni kell, táplálni kell, távol kell tartanod tőle a gazakat, szüksége van a napfényre, dolgoznod kell vele. Ha azt akarod, hogy a mag növekedjen, tanulmányoznod kell ezeket a területeket, időt kell töltened Istennel, tanulmányoznod kell Isten igéjét, időt kell tölteni Istennel, és olyan dolgokon kell keresztül menned, ahol alkalmazod majd ezt a gyümölcsöt. Az elején ez annyira nehéz, hogy úgy érzi az ember, hogy képtelenség megcsinálni. Szeretném, ha megnéznénk a negyedik igét, mutatok valamit a próbákról. Akár akarjátok tudni, akár nem. Valamit meg fogok tanítani róluk. A 2 Korintus 1:8-9, mert nem akarjuk, testvéreim, hogy ne tudjatok a mi nyomorúságunkról, amely Ázsiában esett rajtunk, hogy rendkívül nagy, erőnk feletti terheket hordoztunk úgy, hogy az életünk felől is kétségben voltunk. Mondom nektek, Pálnak igencsak rossz napja volt. Sőt, magunk is halálra szántuk magunkat, de ezt figyeljétek, hogy ne önmagunkban bizakodjunk, hanem Istenben, aki feltámasztja a halottakat. Miért van az, hogy néha olyan helyzetben találod magad, ami egyszerűen elborít, és úgy tűnik több, mint amit el tudsz viselni? Isten pedig azt akarja hallani tőled, én nem tudom kezelni ezt a helyzetet, de Istenem, te igen. I cannot do this, but you can. Ez túl sok nekem. Rád támaszkodom. Bízom benned. És néha minél inkább használ minket Isten, minél inkább megáld, annál több ilyen helyzet fogja fűszerezni az életünket időről időre. Mi olyanok vagyunk, hogy egyszerűen nem tesz jót nekünk, ha mindig csak jó, jó, áldás, áldás, jó indulat, áldás, áldás történik velünk. Tudjátok miért? Mert ilyenek leszünk. A Biblia azt mondja, hogy a büszkeség miatt felfuvalkodunk. Már későn jutott eszembe, de bár csak lenne itt valaki felfújt gumiruhában, aki így járkálna. Tudjátok, hogy milyen ez? Hát igen, én aztán remekül csinálom. Igen, halleluja. Első dolgom minden reggel, hogy 2 órát imádkozzak. Aztán elmész valakivel ebédelni. Na milyen az ima életed, testvérnő? Hát tudod, kicsit nehéz felkelnem reggelente, de azért elég jól megvan az a napi 10-15 perc. Oh. Csak ennyit imádkozol? Nos,

0: Két órát imádkozom minden nap, és közben titkon azt gondolod, ezért vagyok én áldott, te meg nem. Ó, te szegény, szánalomra méltó, te! És ne tegyetek úgy, mintha soha nem gondolkoztatok volna így.
1: Come on!
0: Szóval Isten időnként hagyja, hogy belesétáljunk a gonosz, buta csapdáiba. Persze kihoz minket onnan, amikor már megtanultuk a leckét. Amen? Addig nem. Mert Isten szeretne olyan állapotban tartani minket, hogy használni tudjon. Egyetlen útja van ennek, ha alázatosak maradunk, és mélyen, mélyen engedelmesek.
1: Submissive.
0: És ez nem csak az Istennek való engedelmességet jelenti. Engedelmesnek kell lennünk azok felé, az emberek felé is, akiket Isten fölénk helyezett, és meg kell tanulnunk azt helyes hozzáállással tenni. 5 évig vezettem otthon bibliakört, újabb 5 évig valaki másnak dolgoztam a gyülekezetben. Rengeteget tanultam. Először meg kell tanulnod, hogy hogyan kell tekintély alatt lenni, mielőtt te magad is tekintély lennél. Tekintély alatt lenni pedig nem csak azt jelenti, hogy megteszed, amit valaki mond, rossz hozzáállással, aztán meg kibeszéled az illetőt a háta mögött. Gyerünk már! Talán jobb, ha elmondom még egyszer. Nagy itt a jó kedv. Az engedelmesség nem azt jelenti, hogy megteszed, amit a tekintély mond neked, de rossz hozzáállással, és aztán az első adandó alkalommal mindenkinek kibeszéled. Hű, most elkaptam néhány tekintetet. Ezt kell mondanunk. Istenem, ha tőled van ez a munka, akkor bízni fogok benned. Érted teszek mindent, és jó lesz a hozzáállásom. Neked fogok dolgozni. A Bibliában sehol sem szerepel, hogy embereknek tegyünk meg dolgokat. Az van megírva, hogy Istennek kell megtennünk ezeket. Isten igéje azt mondja, a Krisztus szeretete szorongat minket. 2 Korintus 5.14. Ezt megnézzük majd holnap. Minél jobban szeretjük Istent, annál inkább tudjuk fegyelmezni magunkat, hogy a szellem gyümölcseiben járjunk, és annál jobban bízunk Istenben, hogy a megfelelő időben megadja nekünk, amire éppen szükségünk van. A szelídség nem gyengeség, hanem irányítás alatt lévő erő. 2 Korintus 12.7-8. Beszéljünk egy kicsit Pál híres tövéséről. Jól vagytok? Talán tájékoztatnom kellene titeket, hogy könnyebb most itt ámenezni, mint otthon megtenni mindezeket. De képesek vagytok rá. És meg is fogjátok tenni. Rengeteg vita kering Pál tövéséről, és az igazat megvalva szerintem nem is a tövis a lényeg az egészben. 2 Korintus 12.7. És hogy a kijelentések nagysága miatt el ne bízzam magam. Tövis adatott a testembe a sátán angyala, hogy gyötörjön engem, hogy felettébb el ne bízzam magam. Pált hatalmas módon használta Isten, úgy, ahogy talán senki mást abban az időben. Úgy értem, már a megtérése is egy csoda volt. Aztán jöttek még csodák. És közvetlenül neki jelentetett ki az új szövetség 2/3 része. A legnagyobb kijelentés a kegyelemről. És hogy a kijelentések nagysága miatt el ne bízzam magam. Tövis adatott a testembe a sátán angyala, hogy gyötörjön engem, hogy felettébb el ne bízzam magam. Valaki érti ezt? Háromszor könyörögtem az Úrhoz, hogy távozzék el ezt tőlem. És Isten nemet mondott. Szeretnénk azt gondolni, hogy Isten mindenre igent mond, amit csak kérünk tőle. Ó, Istenem, szabadíts meg ebből! Hát néha Isten azt mondja, nem, ebben a helyzetben értékesebb vagy a számomra, mint akkor, ha kivennélek belőle. Kicsit fel kell nőnünk ahhoz, hogy ezt megértsük. És aztán azt mondta Isten, elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Isten tulajdonképpen azt mondta, én adtam neked ezt a dolgot, hogy gyengeséget teremtsen benned, és egy olyan képességet, hogy szükséged legyen rám, és kiálts a kegyelmemért. És aztán Pál, egyébként minden rendben lesz, mert az erődet feltöltöm a kegyelmemmel annyira, hogy a végén már mintha nem is a te erőd lenne, de a tövist benned hagyom, hogy szükséged legyen rám. Hogy szükséged legyen rám. Atyavilág, rengetegszer prédikáltam már, nagyon sok tanítást elmondtam már, mégis megdermednék a félelemtől, ha felkészületlenül állnék ide prédikálni. Ezt hívják Isten félelemnek. Ez nem egy rossz félelem, hanem az, hogy tudom, ha Isten nem vezet, semmi olyan mondanivalóm nem lenne, amit bárki meg akarna hallgatni. A büszkeség függetlenség, amikor minden rólam és rólunk szól, és arról, hogy én mit tudok csinálni. Ha büszke vagyok, akkor nem vagyok szükségben. Tudjátok, természetünknél fogva nem akarjuk, hogy bárkire szükségünk legyen. Jobban szeretjük az önállóságot. De ez nem Isten terve. Nézzük meg egy pillanatra Jóbot. Tudjátok, Jóbnak volt egy problémája. Igaz ember volt, de egy kicsit átcsapott önigazultságba. Ha tanulmányozzátok Jobb könyvét, amit nagyon ajánlok, meg fogjátok látni, hogy egy kis helyreigazításra volt szüksége a hozzáállását illetően. És miután ezt megkapta, Isten kétszeresen megáldotta, eredeti állapotához képest. Isten senkit sem akar bántani, ő jobban meg fog áldani téged, miután megaláztad magad. Alázzátok meg magatokat Isten hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket annak idején. Felmagasztaljon titeket annak idején. Jobb 10, 16. Két ige Jobból. Hiszen ha fölemelném fejem, figyeljetek, ez annyira gyönyörű, hiszen ha fölemelném fejem, mint oroszlán kergetnél engem, és ismét ellenem fordítanád csodás hatalmadat. Néhányan úgy tűnik, értitek. Még egy, és ennyit a próbákról, nem fogjátok szeretni. Okay, Jobb, 33:16-17. Tudjátok, én nagyon szeretem ezt a részt, mert belefáradtam abba, hogy hiába dorgálom meg az ördögöt, semmi nem változik. Megdorgállak, sátán, ezt nem teheted. Én Isten gyermeke vagyok, az Úr áldotta vagyok, az ő jó indulatát élvezem, nem teheted ezt velem, és ő csak azért is megteszi. És én addig ordítoztam az ördöggel, amíg el nem ment a hangom. Aztán rájöttem, hogy nem csak az ördög a ludas. Az esetek egy része azért történt, mert Isten azt akarta, nőjek fel, megengedett számomra bizonyos helyzeteket, hogy megtanítsa nekem, hogyan viselkedjek úgy, hogy nem számítanak a körülmények és az, hogy milyen helyzetben vagyok. Nagyon szeretek erről a nőjünk fel dologról tanítani. Mert az igazság az, hogy Isten meg akar téged áldani jobban annál, mint azt valaha is elképzelted. De nem tudod megtartani azokat az ajándékokat, amiket Isten neked akar adni, ha nincs meg benned a gyümölcs. Ami kiegyensúlyozza a dolgokat. Ha nincs benned gyümölcs, csak egy fa leszel gyökér nélkül. Először is bele kell plántálódnunk, meg kell gyökereznünk Istenben. Jobb 33:16-17. Akkor nyitja meg az ember fülét, és megpecsételi intelmeit, megrémíti őket figyelmeztetésekkel. Én hiszek abban, hogy amikor rosszat teszünk, Isten figyelmeztet minket, de mi nem mindig hallgatunk rá. Így fordítja el az embert a rossz cselekedettől, és így rejti el a kevésséget az ember elől. Ez nagyon tetszik, hogy undorodjon a saját bosszantó önelégültségétől. Uram, atyám! Úgy értem, ha nem tudsz beszélni, legalább mosolyogj. Van itt olyan, aki megundorodott már a saját önelégültségétől? Én már torkig vagyok azzal, hogy úgy csináljak, mintha mindent tudnék, mindent megtehetnék, mintha nem lenne szükségem senkire, miközben másokkal versengek, összehasonlítva magam velük. Nem akarok többé senkit lenyűgözni, elég volt ebből a nyomásból. Csak szabad akarok lenni, hogy önmagam lehessek, bárhová is helyez az Isten. Micsoda kemény munka mások lenyűgözése. Meg kell vennünk olyan dolgokat, amiket igazából nem engedhetnénk meg magunknak. Olyan ruhába kell öltöznünk, amik nem tetszenek, ráadásul kényelmetlenek. Te jó ég, micsoda cipőket hordanak egyesek. Uram, irgalmazz! Kérlek, ne haragudjatok rám, de legyetek óvatosak. Figyeljetek, elmondom, hogy mennek ezek a dolgok. Régen 10 centis magas sarkú cipőket hordtam, a lehető legmagasabb tűsarkúakat. Ilyenekben mászkáltam évekig. Egy nap egy kis idős hölgy odajött hozzám, és azt mondta, kedvesem, az úr mondani akar neked valamit. Már akkor megvolt ez a hozzáállásom, tudjátok, akkor na hajrá! Azt mondta a hölgy. Az úr azt akarja mondani neked, hogy ne hord többet ezeket a magas sarkú cipőket, mert tönkre teszed a lábaidat. Én azt gondoltam. Jobban érdekelt az, hogy jól nézzek ki, mint az, amit Isten üzent. Persze tönkretettem a lábaimat. Tyúkszemeim lettek és bütykeim. Fájdalomcsillapító injekcióra volt szükségem. Neuropátiás fájdalmaim voltak. Megműtötték a bütyköket, eltávolították a tyúkszemeimet. Visszaforgatták a lábujjaimat. Úgy értem, mikor megpróbálod belepasszírozni a lábadat abba a szűk cipőbe, és aztán gyakorlatilag egy ceruzán jársz, ami ilyen magas. And then you walk on a pencil. Mit gondolsz, milyen hatással lesz ez a hátadra és a lábaidra? Azokon a tűsarkokon prédikáltam, és az a mesztelen igazság, hogy a lábaim annyira fájtak, hogy amikor visszamentem a szállodai szobámba, be kellett borogatnom őket. De nekem tűsarkok kellettek, mert abban jól néztem ki. Hadd kérdezzem meg, mekkora marhaság már ez? Annyival rosszabbul prédikálok ezekben a lapos talpú csizmákban? Nem, viszont határozottan kényelmesebbek.
2: Az elhangzott tanítás, valamint sok más hasonló tartalom folyamatosan elérhető a Pax TV kínálatában. Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából. Ez a Manna 7.

0: Özsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM.
1: Hétvégére enyhül a forróság. A magyar nép 1000 év alatt sem veszítette el a hitét, mondta Mohos Gábor, Esztergom budapesti segédpüspök. Elkezdődött a mesterségek ünnepe a Budai Várban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: István király az örökké valóság felé nyitott távlatban látta népe helyét, mondta Mohos Gábor, Esztergom budapesti segédpüspök Budapesten a Szent István napon tartott ünnepi szentmisén. Hangsúlyozta, hogy a magyar nép 1000 év alatt sem veszítette el a hitét. A Szent István bazilika plébánosa arról is beszélt, hogy az Istenben hívő ember élete nem lehet céltalan, mert hiszi, hogy Isten nem átmeneti időre alkotta, hanem halhatatlan lelket kapott. Köszönetet mondott az egész országnak a miniszterelnök azért, hogy a nyáron többször is összefogott a nehéz helyzetekben. Magyar Péter a rendkívüli hőséget, az energiainfrastruktúra összeomlásának elkerülését és a paksi atomerőműnél végzett munkát emelte ki. Elmondta, hogy sikerült rövid idő alatt megemelni a Duna vízszintjét, és a dunai építkezésnek köszönhetően elérték, hogy nem kellett lekapcsolni a paksi atomerőművet. Bejelentette azt is, hogy a paksi atomerőmű várhatóan jövő csütörtöktől teljes kapacitással üzemel. Üzenetet küldött Magyarországnak az Egyesült Államok a nemzeti ünnep alkalmából. Marco Rubio külügyminiszter azt írta, augusztus 20-a felidézi a két nemzet közötti erős történelmi köteléket, mint fogalmazott, a barátság az Egyesült Államok és Magyarország között, a szuverenitás iránti kölcsönös tiszteleten, a büszke örökségen és a nehezen kihívott szabadságon alapul. Párbeszédet kezdeményeznek az ország jövőjéről és az elmúlt 36 év tanulságairól a polgári demokraták. Mindenkit beszélgetésre hívnak, párthovatartozásra tekintet nélkül, közölte Navracsics Tibor. Az Orbán kormány volt közigazgatási és területfejlesztési minisztere úgy fogalmazott, a két politikai oldal szembenállása az ország egységét rombolja, ezért van szükség olyan párbeszédre, amely felülírja ezt. Elkezdődött a mesterségek ünnepe a Budai Várban. Az idei eseményen mintegy 800 népi kézműves vesz részt. A középpontban a fazekasság áll. A díszvendég a függetlenség 250. évfordulóját ünneplő Amerikai Egyesült Államok. A megnyitón Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter arról beszélt. A politikának, a mindenkori kormánynak nem lehet más dolga, mint hagyni és lehetővé tenni, hogy az alkotó alkothasson, a mester mesterkedhessen.
0: Időjárás.
1: Éjszaka 17 és 24 fok között alakul a hőmérséklet. Pénteken visszatér a hőség, de főleg az ország északi, északnyugati felén lehetnek záporok, zivatarok. Napközben 32-39 fok valószínű. A Balaton és a Velencei tó 24, a Tisza tó 25 fokos. Hétvégére enyhül a forróság. Szombaton 33, vasárnap 32 fokig melegszik fel a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel. Változatos és értékes tartalom. Élet, öröm, zene. Ez a Manna

0: legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Már is nyílik a kalendárium, hogy megtudjuk, hogy mi mindenről híres a mai nap. Augusztus 20-a van. 943 éve Szent István király és a keresztény magyar állam alapítás ünnepe a mai. Első László a székesfehérvári bazilikában avatta szentté az 1038-ban elhunyt első István király relikviáit. Ennek emlékére ünnepeljük Szent István királyt és a keresztény magyar állam alapítást. Szent Istvánnal egy időben szentté avatták még Gellért püspököt is. Ez alkalomból első László kiengedte Salamont a börtönből, aki negyedik Henrik német-római császárhoz utazott Regensburgba. Szent László uralkodása idején az első István által minden évben nagy boldogasszony napján tartott törvénynapokat áttetette augusztus 20-ára, István király szentté avatásának napjára. 1342-től Nagy Lajos uralkodásától kezdve Szent István ünnepének napja mai, a keresztény magyar államalapítás emléknapja, a legősibb magyar ünnep, egyházi ünnep. 1771-ben Mária Terézia nemzeti ünnepként vette fel a naptárakba. Elhozatta Szent Jobbot Bécsbe, majd Budára, amelyet ettől kezdve minden évben körmenetben vittek végig a városon. 1891-ben Ferenc József az ünnepet munkaszüneti nappá nyilvánította. 781 éve 4. Béla magyar király fiát, 5. Istvánt még gyerekként királlyá koronáztatta. 1239-ben született 4. Béla magyar király és Laskaris Mária gyerekeként. 1246-tól rövid ideig Szlavónia hercege volt, majd nagykorúvá nyilvánítása után 1257-ben Erdély hercegeként a keleti országrészeket kormányozta. 1262-ben felvette az ifjabb király és a kunokura címeket is. A hatalom megosztás kérdése miatt apjával egyre inkább megromlott a viszonya. 1264-ben nyílt belháborúra került sor. Közöttük a Fekete-halmi csatában 5. István még alul maradt, de az 1265. évi isaszegi csatában megszerezte a végső győzelmet. 106 éve született a mai napon idősebb Szívós István, olimpiai bajnok, vízilabdázó, úszó, edző. Fia ifjabb Szívós István, szintén olimpiai bajnok, vízilabdázó, unokája Szívós Márton világbajnok vízilabdázó. 80 éve adták át a mai napon a forgalomnak az újjáépített Szabadsághidat. A II. Világháborúban Budapest ostromakor robbantották fel. A Fővám tér és a Sáros-Gellért fürdő közötti híd építését, a Rudas fürdő és az Eskütér közti híddal együtt az 1893. évi 14. törvénycikk rendelte el. A nemzetközi tervpályázatot is együtt bírálták el. A 21 pályázatból az első az Erzsébet hídra érkezett, a második a Fővám téri hídra, Feketeházi János által készített terv lett. Mivel az Eskütér sűrűn be volt építve, a második híd építése kezdődött előbb, 1894. szeptember 1-én. Az első kizárólag hazai erőkkel létrehozott budapesti Dunahíd kiviteli terveit Gállik István, Beke József és Jurkinyi Jenő a kapuzatok esztétikai kialakítását Nagy Virgil építész készített el. A hídfőknél 4 vámszedőház épült, ezek közül a 2 pesti máig látható, a kiskorút részét alkotó vámászkörutat akkor építették ki az új hídig. 57 éve először tartottak tisztavatást a parlament előtt a Kossuth téren. 2006-ig volt ezen a helyszínen a tisztavatás minden évben. 2007-ben a Hősök terén rendezték meg az avatást, 109 honvéd, illetve határőr tiszt részvételével. 2008-ban először és utoljára rendőrök is letezik az esküt a Hősök terén. Ennek az az oka, hogy a határőrség integrálódott a rendőrségbe, és akik az Rínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem határőr tiszti képzését kezdték el, azok rendőrszínekben tették le az esküt. 20 éve volt a halál áldozatokat követelő vihar Budapesten és környékén a Szent István napi tűzijáték alatt. A tűzijáték nem szakadt félbe, tömegek indultak haza, 9 után néhány perccel kitört vihar miatt. 3-an hunytak el, és a budai rakparton és a várban is voltak sebesültek. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előre jelezte, hogy éppen a tömegeket vonzó tűzijáték idején éri el a fővárost a vihar. Egy évvel később 2007-ben ugyanezen a napon hasonló erősségű volt ugyanitt, de 2007-ben 2,5 órával korábban érkező vihar felkészültebben érte a hatóságokat és a lakosságot is. Az ünnep lebonyolítása, ezúttal figyelve és hagyatkozva az OMSZ előrejelzéseire, biztonságosan zajlott.

0: sose lesz még.
1: Manna FM, Budapest Update.
2: Már is mondom, hogy mi mindenről olvastam a mai napon a főváros kapcsán. Hát szinte már hagyomány, hogy nyár végén több napos jazz ünneppel búcsúztatja a fesztivál szezont, és egyben nyitja meg a saját új évadát a MÜPA. Augusztus 28 és 30-a között három kivételes előadót köszönhetnek a nézők a Jazz Time-on, akik más-más oldalát mutatják meg ennek az ezer arcú műfajnak. Veronica Swift a Budapest Jazz Orchestra vendégeként érkezik, a Grammy-díjas Nicole Zuraitis egyfajta modern songbook feltárására invitál a MAO társaságában, az elbűvölő Aubrey Logan pedig harsonáját sem hagyja otthon. Veronica Swift igazi műfai kaméleon, aki ugyanolyan természetesen hozza a féktelen rock énekesnő és a kifinomult jazz diva figuráját. Legutóbbi itt jártakor az előbbivel találkozhattunk, most azonban bebizonyítja, hogy a klasszikus jazz standardek és a nagy zenekari kíséret ugyanolyan jól áll neki, mint a Netz harisnya és a 80-as évek rock slágerei. Ez pedig keresve sem találhatott volna jobb partnert a Budapest Jazz Orchestránál, amelynek hagyományos big band karaktere és megszólalása tökéletes hátteret biztosít a velük fellépő főhősnőnek. Swift pedig örömmel tette eleget a felkérésnek, hiszen bármikor szívesen kalandozik a klasszikus zenétől az operán át a blues, a bossa nova, a funk, vagy éppen az industriális rock területére. Először találkozhat a MÜPA közönsége Nicole Zuraitis-szel. A kétszeres Grammy-díjas amerikai művésznő szeretett szere több kalapot is viselni. Ének, zongora, dalszerzés, metaforikus értelemben mind-mind közel állnak hozzá. Szinte minden szerepben otthonosan mozog, ráadásul mindegyikben igen sikeres is. Ebben pedig állandó partnere és társa, férje, a zseniális dobos és hangszerelő Dan Pugács, aki ezúttal is elkíséri. A Fekete Kovács Kornél vezette Modern Art Orchestra kortárs jazz szemlélete tökéletesen illeszkedik Zuraitis közvetlen előadás módjához és Pugás ötletes hangszereléséhez, így kétség sem fér hozzá, hogy egy kifinomult és intellektuális modern jazzes elé nézünk. Közben két pikápnyi szemét került elő a Dunából a Kopaszigátnál. Az alacsony vízállás újabb adag, eddig a folyó által elrejtett hulladékot tett hozzáférhetővé Budapesten, ezúttal a Kopaszigát és a Rákóczi híd környékén dolgoztak a vízügy szakemberei. Folytatódik a Duna medrének megtisztítása. A korábbi Margit sziget környéki akcióhoz képest itt kevésbé különleges tárgyak kerültek elő, a mennyiség azonban így is jelentős volt. Elsősorban kommunális hulladékokat találtak, de gumiabroncsokat és különböző vasdarabokat is kiemeltek a mederből. A nap végére annyi szemét gyűlt össze, hogy két pick-up teherautó teljes platóját megtöltötte. A hulladékot kijelölt deponálási helyre szállították, ahol szétválogatják, ami lehetséges újrahasznosításra kerül, a többit hulladék lerakóba viszik. A vízügy továbbra is várja a bejelentéseket azokról a roncsokról és hulladékokról, amelyek az extrém alacsony vízállás miatt most váltak láthatóvá Dunában. Az Ipoly torkolata és a Dunaföldvári híd közötti szakaszon észlelt hulladékot a Dunai Hulladék kukac.kdvvizik.hu címen lehet jelezni. A bejelentés az érdemes pontos GPS vagy EOV koordinátát, valamint legalább egy fényképet is mellékelni. Az igazgatóság minden bejelentést megvizsgál, és ahol erre lehetőség van, eltávolítja a hulladékot. Arra ugyanakkor felhívták a figyelmet, hogy bizonyos roncsok mérete vagy elhelyezkedése miatt nem minden tárgy emelhető ki. Robbanószer, illetve emberi vagy állati maradvány észlelése esetén viszont nem a vízügyet, hanem a rendőrséget kell értesíteni. A szakemberek arra is figyelmeztetnek, hogy az alacsony vízállás miatt szabaddá vált partszakaszok és mederrészek felfedezése veszélyes lehet. A Dunapartot ezért most is fokozott óvatossággal érdemes megközelíteni. Közben óriási a káosz Budapest utcáin, rengeteg gyanútlan utazó fizethet 10 000-es büntetést egy népszerű szolgáltatás miatt. A felhasználók sokszor tévedésből hagyják rossz helyen a bicikliket, 10 000 forintos pótdíjat kockáztatva, a káosz azonban hamarosan enyhülhet, hiszen idén össze mintegy 1000 új mobi pontot integrálnak a rendszerbe, amivel a szolgáltatás a külső kerületek felé is jelentősen terjeszkedik, számolt be mindenről a Telex. Egyre nagyobb fejtörést okoznak a szabálytalanul leállított MOL-Bubi kerékpárok tehát Budapesten, miután több korábbi forgalmas gyűjtőállomás engedélyezési viták miatt jelenleg nem üzemel. A korábbi évek rollerkáoszát idéző helyzet részben abból fakad, hogy az első és az ötödik kerületben több állomás megszűnt vagy szünetel. A déli pályaudvarnál és a Clark Ádám tér környékén például a szolgáltatási szünet alatt más mikromobilitási cégek foglalták el a korábbi helyszíneket. A BKK legkorábban október elején kaphatja vissza a pályaudvari területet, míg az ötödik kerületben 11 állomás kialakítása csúszik az önkormányzattal folytatott arculati viták miatt. Ezek átadása legkorábban szeptemberre várható, addig viszont a Széll Kálmán tér és az Erzsébet híd között lényegében nincsenek hivatalos lerakópontok, ezért a felhasználók sokszor egyszerűen szétszórják a bicikliket az utcákon. A szabálytalan parkoláshoz a megtévesztő környezet is hozzájárul. Sokan abban a hiszemben hagyják hátra a járműveket, hogy a többi szolgáltató, például az előző generációs bubikat használó Manfred gyűjtőpontjai, vagy a jelenleg még főleg rollereknek fenntartott mobipontok is érvényes leadási helyszínek. Bár a rendszer a korábbi 222 vezető állomás 92%-ával, azaz 205 helyszínnel jelenleg is működik, a BKK elismeri, hogy a felhasználóknak időbe telik megszokni az új hálózati struktúrát. Azt ugyanakkor nem árult el a közlekedési vállalat, hogy mekkora összeget szedtek be eddig pótdíjként a rossz helyen parkoló kerékpárok után. Össze Magyarországra látogat Stephen King fia, akit már Hollywood is felfedezett magának. Az 54 éves Joe Hill írói munkásságát olyan művek filmjelzik, mint a Szarvak vagy a Fekete Telefon. 2026. októberében jön Magyarországra a horror szerző, a legenda Stephen King fia, mindenről saját Facebook oldalán a Gabó Hill hazai kiadója számolt be. A bejegyzésben a horror könyvek egyik nagy ágyújaként beharangozott művész 1972-ben Joseph Hilmser King néven látta meg a napvilágot, és noha már a vitathatatlanul a műfaj egyik legjelesebb képviselőjévé nőtte ki magát, még mindig mázsás terhet cipel a vállán, hiszen munkásságát gyakorta iskola és kultuszteremtő édesapja életművéhez mérik, amivel valljuk be, roppant nehéz állni az összehasonlítást. Hill ugyanakkor már számos könyvével bebizonyította, hogy egyedi látásmódú, izgalmas szerző, a múltban olyan opuszokkal rukkolt elő, mint a Szarvak vagy a Fekete Telefon. Közben drónról vadázták a szabálytalan autósokat Budapesten. Egy 10. kerületi vasúti átkelőnél tartott egésznapos ellenőrzést a rendőrség. Többen is akadtak, akik csak feltételes ajánlásnak tekintették a pirosan villogó szemafort, meg is fizették az árát. A budapesti rendőrfőkapitányság és a MÁV vasútbiztonság munkatársai közösen szerveztek akciót Budapest 10. kerületében Kőbányán. Augusztus 11-én reggel 7 és délután 2 óra között 1 óra szünettel figyelték a terület egyik legforgalmasabb vasúti átkelő. A Keresztúri út és a Jászberényi út kereszteződésénél található átkelő megközelíthetősége kifejezetten összetett, forgalom nélkül is figyelmet igényel. Tilos jelzésnél könnyen akadít össze a forgalom, így nem meglepő, hogy néhányan olyankor is szabadulnának a kaotikus helyzetből, amikor az nem szabályos. Ez most is így történt. Az egész napos ellenőrzés során 6 olyan járművezetőt fogtak el, aki a tilos jelzést figyelmen kívül hagyva hajtott át a vasúti kereszteződésen, írja a polisz.hu. Őket összesen 600 000 forint közigazgatás bírsággal sújtották, záróvonal átlépése miatt további 4 autóvezetővel szemben szabtak ki helyszíni bírságot. Hamarosan programajánlatok érkeznek.

0: Mozogni nyáron is kell, csak okosabban. A mozgás az egyik legjobb befektetés az egészségünkbe. A nemzetközi ajánlások szerint a felnőtteknek hetente legalább 150 perc közepes intenzitású testmozgás javasolt. Ez nem feltétlenül edzőtermet jelent. Gyorsabb séta, biciklizés, úszás, kirándulás, kertészkedés is lehet része. Nyáron viszont nem mindegy, mikor és hogyan mozgunk. Kánikulában a déli órákban végzett intenzív sport könnyen túlterhelheti a szervezetet. A reggeli vagy esti mozgás sokkal biztonságosabb, különösen akkor, ha árnyékos útvonalat választunk, és viszünk magunkkal vizet. A testünk jelzéseit komolyan kell venni. Szédülés, fejfájás, hányinger, szokatlan gyengeség vagy zavartság esetén nem akaraterőből kell folytatni, hanem megállni, árnyékba menni, hűteni magunkat és folyadékot pótolni. A sport akkor egészséges, ha utána jobban vagyunk, nem akkor, ha túléljük. A nyári mozgás aranyszabálya egyszerű, ne a hőséggel versenyezzünk, inkább a rendszerességre figyeljünk. Napi 20-30 perc jól időzített mozgás többet érhet, mint egy túlvállalt, déli kánikulában végzett edzés.
1: Ez volt a Manna Morzsa. 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
2: 2026. augusztus 20-a van, csütörtök 10:30, a Manna FM regionális híreit hallják. Meg kell erősíteni Budapest és az ország ellenálló képességét. A lakók döntöttek, virágos rét tematikájú játszótér épül a 13. kerületben. A nagy körút jövőjét tesztelik a József körúton. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Magyarország és Budapest ellenálló képességének megerősítését nevezte közös feladatnak augusztus 20-ai ünnepi köszöntőjében Karácsony Gergely. A főpolgármester szerint ezért egyaránt felelőssége van a kormánynak, a fővárosnak, a települési önkormányzatoknak és minden magyar embernek. Karácsony Gergely úgy fogalmazott, hogy a változó körülmények között olyan országot és városokat kell építeni, amelyek képesek alkalmazkodni a jövő kihívásaihoz. Ennek egyik legfontosabb eszközének a zöld politikát nevezte. Kijelentette, hogy szerinte ez az egyetlen érvényes válasz arra a kérdésre, hogy hogyan lehet hosszú távon jó és biztonságos élete az embereknek. A főpolgármester augusztus 20-a alkalmából arról is beszélt, hogy az ország és Budapest jövőjének alakítása közös felelősség, amelyben az állami és az önkormányzati szereplők együttműködésére egyaránt szükség van. Akár 60 ezer forintos iskola kezdési támogatást is kaphatnak a budapesti családok. 10 budapesti kerületben is igényelhetnek beiskolázási támogatást a családok az új tanév kezdete előtt. Az önkormányzatok gyermekenként jellemzően 20 és 60 ezer forint közötti egyszeri segítséget biztosítanak, elsősorban a rászoruló háztartások számára. A támogatás jelentős könnyebbséget jelenthet, hiszen egy gyermek iskola kezdése akár 100 ezer forintos kiadással is járhat. Beiskolázási támogatás érhető el az első, a második, a harmadik, a negyedik, az ötödik, a hetedik, a nyolcadik, a kilencedik, a 12. és a 15. kerületben. A jogosultsági feltételek és az összegek kerületenként eltérnek. A legtöbb helyen jövedelmi feltételekhez kötik a segítséget. Ferencvárosban ugyanakkor a nappali tagozatos közoktatásban tanuló gyermekek után jövedelemtől függetlenül is igényelhető támogatás. Az önkormányzati juttatás nem azonos az állami, összesen 100 ezer forintos iskolakezdési támogatással, a kettő egymástól teljesen független. Az állami segítség első 50 ezer forintos részét augusztus 24-éig kapják meg a jogosult családok, a családi pótlékkal megegyező módon. A második szintén 50 ezer forintos összeget november végéig biztosítják, ezt már utalvány formájában, amelyet a gyermek iskoláztatásával kapcsolatos kiadásokra lehet felhasználni. A kerületi támogatások igénylésének határideje és módja önkormányzatonként eltér, ezért az érintett családoknak érdemes a lakóhelyük szerinti kerület tájékoztatását ellenőrizni. Virágos rétet idéző természetközeli játszótér épül Budapest 13. kerületében a Szent László út és a Zsinór utca kereszteződésében. A beruházás különlegessége, hogy a végleges kialakításról a környéken élők véleményét is kikérték, két egészen eltérő koncepció közül választhattak, és végül a zöldebb, klasszikusabb változat kapta a nagyobb támogatást. A kivitelezés már meg is kezdődött, az új játszóteret várhatóan szeptember végén vehetik birtokba a családok. A mintegy 600 négyzetméter

0: A készülő játszótér egyik legfontosabb eleme egy nagyméretű kombinált játszóvár. Ennek kialakítását a természet ihlette, a szerkezet a szélben hajladozó fatörzseket idézi, miközben mászásra, egyensúlyozásra és csúszdázásra is lehetőséget ad. Külön gondoltak a legkisebbekre is, nekik egy fa hatású, zöld lombdíszekkel kialakított bébi játszóvár készül, enyhe lejtésű csúszdával és kötélhálós mászórésszel. Emellett egy az otthon és a kert világát megidéző játékház is helyet kap a homokozóban, ahol a gyerekek szerepjátékokkal és különböző ügyességi feladatokkal tölthetik az időt. Hintából sem lesz hiány, két hagyományos lapülőkés és két bölcsőülőkés hintát telepítenek, mellettük pedig fészekhinta és trambulin is várja majd a nagyobb gyerekeket. A tervezők nem csak a játékokra gondoltak, hanem arra is, hogy a terület valódi találkozó helyé váljon. Piknikasztal és ivókút is készül, a biciklivel vagy rollerrel érkezők számára a kerékpártámaszokat helyeznek ki, az esti megvilágításról pedig napelemes kandeláberek gondoskodnak. A természetközeli hangulatot maga a környezet is erősíti. A koncepcióban zöld felületek és új fák is szerepelnek, az eredeti terv 10 lombos fa telepítésével számolt. A cél az volt, hogy ne egyszerűen néhány játékeszköz kerüljön az eddig üres telekre, hanem olyan közösségi tér szülessen, ahol a különböző korú gyerekek egyszerre találhatnak maguknak elfoglaltságot, miközben a szülőknek is kényelmesebb környezetet teremtenek. A munkálatok augusztus első hetében kezdődtek meg, a Szent László út 110 szám alatti telken. Ha minden a tervek szerint halad, akkor a virágos rét hangulatú új játszótér szeptember végére készülhet el, így az ősz elején már birtokba is vehetik a 13. kerületi gyerekek. Átalakul a József körút egy része, a főváros egy kisebb, gyorsan megvalósítható beruházással már most kipróbálja azokat a közlekedési megoldásokat, amelyek később a teljes nagy körút arculatát is meghatározhatják. A Kormin negyednél lévő szakaszon több hely jut a gyalogosoknak, áthelyezik a kerékpársávot, valamint új parkoló és rakodóhelyeket is kialakítanak. A változtatások szeptember 1-jéig készülnek el. A leglátványosabb módosítás a kerékpáros közlekedést érinti. 6 év után ugyanis megszüntetik azt a megoldást, amelynél a biciklisek a járda egy részén haladnak. A Petőfi híd felé vezető oldalon a kerékpársáv visszakerül az úttestre. Ettől azt várják, hogy megszűnjenek, vagy legalább jelentősen csökkenjenek a gyalogosok és kerékpárosok közötti konfliktusok. Egy rövid rész azonban kivétel marad, a Baross utca kereszteződése előtt, a Kis Csibész térnél forgalomtechnikai okokból, továbbra is a járdából leválasztott területen vezet majd a kerékpáros útvonal. Az átalakítás egyben kísérlet is, a főváros ugyanis itt próbálja ki a nagykörút későbbi teljes felújításához tervezett egyik megoldást, a parkolóautók által védett kerékpársávot. Ebben az elrendezésben a biciklisek nem közvetlenül a gépjármű forgalom mellett haladnak, hanem a parkolósáv választja el őket az autóktól. A parkoló járművek és a kerékpársáv között szélesebb biztonsági területet is hagynak, a kereszteződések előtt pedig hamarabb megszüntetik a parkolóhelyeket, hogy az autósok és a kerékpárosok jobban lássák egymást. Nem csak a biciklisek és a gyalogosok helyzetén változtatnak, a környék lakói, üzletei és szolgáltatói korábban többször jelezték, hogy kevés a szabályos rakodási lehetőség, ezért az áruszállítók gyakran a járdán vagy más nem megfelelő helyen állnak meg. A József körúton ezért új rakodóhelyeket jelölnek ki, emellett parkolóhelyeket, kerékpártárolókat és úgynevezett mobi pontokat is kialakítanak. Az a cél, hogy a különböző közlekedési módoknak egyértelműbb, rendezettebb helyük legyen az utcán. A fejlesztés a Baross utcát is érinti, a Nagykörút és a Mária utca közötti szakaszon mindkét irányban új kerékpársáv készül. Emiatt 14 parkolóhelyet megszüntetnek a Baross utcában. Ezeket azonban áthelyezik a Nagykörútra, ahol a BKK tájékoztatása szerint összességében jelentősen több parkolóhely lesz. A mostani munkák mintegy bruttó 30 millió forintból valósulnak meg, teljes egészében Európai Uniós finanszírozással. A beruházás a Relocate program része, amelynek egyik célja, hogy viszonylag kisköltségű, gyors beavatkozásokkal tegyék biztonságosabbá és élhetőbbé a városi közterületeket. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
1: Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.
2: Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel. Változatos és értékes tartalom.
3: Élet, öröm, zene.
2: Ez a Manna.

0: Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: A Betesda gyermekkórház kerítése mellé került Kolodkó Mihály miniszobrász egyszerre két alkotása, Dr. Bubó a Bagoly doktor és a rajzfilm sorozat második részének szereplője, a Félős nyúl. Egy egész generáció nőtt fel többek között Dr. Bubó, valamint Ursula a nővér, Csörmester és a többiek kalandjain. De ha ismeri egy mai gyerek Bubóékat, hanem a kisfigurák biztosan leveszik őket a lábukról. A rajzfilm sorozat második részében felbukkanó, mindentől, mindenkitől és mindig rettegő nyuszi, komikus és minden bizonnyal megmosolyogtatja a gyerekeket, felnőtteket egyaránt. Ezzel szemben Dr. Bubó maga a szakértelem egy komoly orvos benyomását kelti, és aki ismeri a rajzfilmet, az tudja jól, hogy a Bagoly doki bizony érti a dolgát, és még cuki is. Az ő kettősüket látogathatjuk meg ezentúl a Hermina útnál. A Fővárosi Állat és Növénykert 1866. augusztus 9-én nyitotta meg kapuit, 160 éve mutatja be bolygónk állat és növényvilágát. Egy idő alatt túlélt két világháborút, egy csődöt és több teljes átépítést, miközben királyi ajándékba kapott zsiráf és a világ első lombikorszarvúja is lakott benne. A kerek évforduló alkalmából néhány info érkezik a Városliget egyik legismertebb intézményének történetét és legkülönösebb epizódjait bemutató Világ Budapest válogatásban. Például 1866-ban nyílt meg a Pesti Állatkert, Magyarország első állatkertje, amelynek első igazgatója Xantusz János a kiváló természettudós volt. Az év végéig 66.918 látogató kereste fel, Erzsébet királyné pedig már egy héttel a megnyitó után végig sétált a kerte. 1868-ban Ferenc József Erzsébet királyné közbenjárására egy Margaret nevű vemhes zsiráfot, vagyis nyakorjánt ajándékozott az állatkertnek. Az állat elhelyezésére külön épületet kellett emelni, érkezése után pár hónappal, augusztusban pedig meg is született a kisborja. Így a budapesti volt a világ negyedik állatkertje, ahol zsiráfborjú született. A Fővárosi Állat és Növénykert ma mintegy 18 hektáron terül el. A 2025 és 26 fordulóján készült állatkerti népszámlálás szerint a Városligeti kertben 658 állatfaj, 7542 egyedéről, valamint 78 tenyészetről gondoskodnak. Az állatok közül 4570 hal, 840 emlős, 789 madár, 370 hüllő és 153 kétéltű él, 138 veszélyeztetett faj szaporításában pedig nemzetközi tenyész program keretében vesz részt az intézmény. Október 11-ig látható a Verőcei Gorka Múzeumban Bartis Katalin Dóra kerámia művész Bőség című kiállítása. Az alkotó 10 éve készíti kézzel épített egyedi hangvételű kerámiáit a Kasműhely néven, amelyekben a játékos mesebeli formák és a szimbolikus jelentéstartalmak alkotnak egységet. A kiállítás a természet gazdagságát, az élet sokszínűségét és az alkotás örömét állítja középpontba, miközben betekintést enged a művész karakteres kerámia világába, különleges élőlények és életfák segítségével. Szeptember 13-áig a 2000-es évek budapesti éjszakai életének vizuális emlékeit idézi meg a Magyar Zeneháza pop-up kiállítása. A tárlat a magyar partifotózás pixelzajos, vakú villanásokkal teli korszakába kalauzol. Eltűnt klubok, ikonikus éjszakák és ismerős arcok elevenednek meg Glódi Balázs fényérzékeny fotográfus képein keresztül. A megnyitó Matek Márk egykori Süsfelnap Vesztbalkán és Holdudvar rezidens zenél. A szeptember 12-i Independent Label fel lemezvásár kísérő programjaként megvalósuló tárlat ingyenesen látogatható. Míg az állatkertek is jó lehetőséget biztosítanak arra, hogy megismerkedjünk különböző állatokkal, addig a vadasparkokban gyakran közvetlenebb módon találkozhatunk kedvenceinkkel. Már is mutatok 5 Budapesthez közeli vadasparkot, ahol a lakók garantáltan mosolyt csalnak majd arcunkra. Budapest belvárosától mindösszesen 20 percre terül el a több mint 50 állatfajjal büszkélkedő Budakeszi Vadaspark. A központban állatsimogató, játszóterek, állatos bemutatók, parasztudvar és nyomozós játék várja a látogatókat, akik akár a kalandparkot is kipróbálhatják. Az állatok közt vannak húzók, szarvasok, medvék, rókák, farkasok és vadmacskák is, a simogatóban pedig a legkisebbek is összeismerkedhetnek a park lakóival, akik általában nem vetik meg a finom falatokat. Budapesttől északra a Dunakanyar térségében található a Robirtok nevet viselő farm, amelyet egy birtoklátogatás keretében fel is fedezhetünk. A farmon sok háztáji állattal találkozhatunk, a programok között van simogató, különböző etetések, alpakasétáltatás, tehénfejés és tejkóstolás, de játszótérrel és kézműves foglalkozással is készülnek. Szintén a Dunakanyar közelségében, pontosabban a Nógrád vármegyei Nőtincsre is érdemes lehet ellátogatni, ugyanis itt található az ország egyik alpaka farmja. A parkban kis csoportos és egyéni foglalkozásokra is beruházhatunk, melyek keretében sétáltathatjuk, megsimogathatjuk és megetethetjük a barátságos állatokat. Több napos kiruccanást is tervezhetünk, hiszen itt található a Sehol-sziget természetpark vendégháza is. A 20 hektáros Sehol-szigeten háztáji állatsimogató, kézműves foglalkozások, Pán Péter játszóház és még egy kis vasút is várja a családokat, barátokat. Ugyan a Velencei tó mellett fekvő helyszín egy kicsit messzebb van Budapesttől, a Pagony vadasparkjának 2,25 hektáros területén természetes környezetükben figyelhetjük meg a szarvasokat, aranysakálokat, vaddisznókat és a muflonokat, de a madárröbdében pávákkal, fácánokkal és emúkkal is találkozhatunk. Erre járva érdemes végig sétálni az arborétumon is, de tanösvények, játszótér, iskolai foglalkozások és egy 15 méter magas kilátó is helyet kaptak a területen. A fővárostól nagyjából 30 kilométerre található Szigethalmi Vadaspark is jó választás lehet egy kis állatos programhoz. A családi vállalkozásként üzemelő park lakói főként háztáji állatok, illetve a magyar erdőkben is előforduló fajok, de vannak kenguruk, alpakák, papagájok és antilopok is. Területén belül kecskefarm, kisvasút, múzeum, tanösvény, vadmentőpark, halastó és öt játszótér is helyet kapott, és persze etetésre is van lehetőség. Ha már alig várjuk, hogy barátainkkal, családunkkal kiüljünk egy kicsit a szabad ég alá, akkor már is ajánlok néhány piknik helyszínt. A Margit-szigetet valószínűleg minden budapesti jól ismeri, legyen szó egy jó biciklizésről vagy egy kellemes sétáról. Budapest legnagyobb egybefüggő zöld területének szinte minden zugában összeülhetünk egy kis piknikezésre. Egy másik klasszikus budapesti helyszín a Normafa is tökéletes választás egy kis szabadtéri kikapcsolódáshoz. Készítsük be előre a szendvicseket és a fröccsöket, vagy válasszunk a közeli büfé kínálatából. A Normafán minden adott egy önfeled programhoz. Ha gyerekekkel jönnénk, akkor érdemes a játszótér közelében elhelyezkednünk, ha pedig egy romantikus pihenésre vágynánk, akkor a lejtők fák alatt bármikor elbújhatunk. A Duna partjára a 13. kerületben is van lehetőségünk kiülni, a Szent István parkban ráadásul nem muszáj pokrócot hoznunk, mivel területén kihelyezett padokra is lepakolhatunk. A zöld terület a játszótér miatt a gyerekek, a kutyafuttató miatt pedig a kutyások számára is ideális, de egy kosárlabda pálya is helyet kapott. A Budai hegység és a Pilis hegyei között nem csak természeti kincsekre, hanem évszázados spirituális örökségekre is bukkaltunk. A Villa Budapest összegyűjtött néhány különleges kegyhelyet, ahol a túrázás élménye történelmi legendákkal és szakrális nyugalommal párosul. A Budai hegységben, a Pilisben vagy bármelyik hazai hegységben kirándulva gyakran találkozhatunk szentként számon tartott forrásokkal, épületekkel. Források, kiskápolnák vagy akár grandiózusabb épületek is jelölhetik a Máriának, Jézusnak vagy más szentnek tulajdonított csodák színhelyeit, ahová a hívők elzarándok és búcsút, vagyis bűnbocsánatot nyerhetnek a katolikus tanítás szerint. Ilyen például a Buda-Szentlőrinci Pálos kolostor. A második kerületben található rom kilóg a sorból, hiszen az egykori kegyhely nem Szűz Mária tisztelete köré szerveződött, hanem az egyiptomi születésű, a 3.-4. században élt Remete Szent Pál relikviáit őrizték itt. A sivatagban elvonultan élő szent, a névadója az egyetlen magyar alapítású férfi szerzetesrendnek. A 13. században Boldog Özséb egyesítette a pilisi és patacshegyi remetéket, így alakult meg a Pálos rend. A tatárjárás után az akkor még erdőkkel körülvett területen alapították meg kolostorukat, egy Szent Lőrincnek szentelt kápolna mellett, ez lett ezután a rend központja. A 14. században Nagy Lajos király Velencétől megszerezte a sivatagi temetkezés miatt mumifikálódott szent testét, amelyet a kolostornak ajándékozott. Ezután lett híres búcsújáróhely Buda-Szent Lőrinc, ahol a krónikák szerint csodás gyógyulások történtek. A törökkorban azonban a barátok kénytelenek voltak elmenekülni. A csodatévő relikviáit is vitték magukkal, de sajnos az elpusztult, amikor Trencsén bára az ostrom alatt leégett. A kolostor soha többet nem népesült be, a törökök kifosztották, majd a falakat építkezésekhez hordták el a következő évszázadokban. A következő megálló Pilis-Szentkereszt Szentkút. A Pilis-Szentkereszti Szentkút erdei környezetben található búcsújáróhely, hitbéli jelentősége a 19. századtól eredeztethető, 1858-ban építettek kápolnát a Mogyorós forrás felé, mert ekkor jutott el a faluba a Lurdi jelenés híre. Többen állították, hogy a forrás vizében fehér galambot vagy Szűz Mária arcát látták, de megmagyarázhatatlan gyógyulásokról is meséltek a helyek kapcsolatban. Leghíresebb a súlyos bénulásban szenvedő 19 éves erdei Matilda esete, aki állítólag teljesen meggyógyult, miután meglátogatta a helyszínt 1949-ben. Mindezek ellenére a katolikus egyház soha nem emelte hivatalos búcsújáró helyi a Pilis-Szentkereszti forrást. Szentkút sokkal inkább egy szabadon formálódó népi kultusz színhelye volt, ahová még Józsefvárosból is rendszeresen érkeztek zarándok csoportok, de nem csak a hívő, hanem élelmes vállalkozók is megtalálták a forrást, amelynek vizét a 20. század elején is széndioxiddal dúsították, és palackozva árulták szikvízként. A Mária Remetei Kisboldogasszony bazilika is népszerű destináció. Mária Remete városi környezetben található, mégis csendes és nyugodt tér, ahol az országos kék túra nyomvonala is keresztül vezet. Története a 18. századra nyúlik vissza, ekkor a Svájcból Pest hidegkútra települt Thalwieser Katalin az Einsiedelnis Szűz Mária szobor másolatát függesztette ki egy egy tölgyfára. A köznyelv Remete Máriának nevezte el a képet, amely előtt sokszor imádkoztak és egyre több csodás gyógyulást kötöttek hozzá. A leghíresebb történet szerint egy vakasszony visszanyerte a látását, miközben a szűzanya képmása előtt ájtatoskodott. A 19. század végén a környék földesura Terstyánszky Ignác kápolnát épített a kép felé, majd egy jóval grandiózusabb neogótikus templomot emeltek ide, amelyet 1899-ben szenteltek fel. Mária Remete a mai napig zarándokhely, a templom fő búcsúi a Szent Háromság vasárnapja és Kisboldogasszony ünnepe, amely a katolikus hagyomány szerint Jézus édesanyjának születésnapja.

0: Budapest Update.
1: Az államalapítás ünnepén a Margit-szigeti Rózsakertben hazai és külföldi alkotók nagyméretű részben interaktív installációiból nyílik nemzetközi fényművészeti kiállítás. 20 órától hajnali egyik tart majd nyitva a fénypark. A rendezvény az augusztus 20-i ünnepség sorozat része. Néhány órára szabadtéri kiállítótérré változik át a Margit-szigeti Rózsakert, ahol különleges fénypark épül. Ám ne díszkivilágításra gondoljunk, mert ami megvalósul, az jóval több lesz annál. A kortárs fényművészeti projektek, installációk és fényszobrok mindegyike más-más koncepció alapján jött létre. A kiállításra kerülő fényművészeti alkotások között vannak, melyek a látványosságukkal vesznek le a lábunkról, míg más művek interaktív jelenlétre ösztönzik majd a szemlélőt. De a kiállított művek nem csak látványosak, hanem könnyen befogadhatók, játékosak is, így az egész család számára izgalmas lehet. Aki pedig már az ünnep előtt ráhangolódna erre a vinágra, annak ehhez Inota kínál különleges programot, hiszen a hőerőmű egészen augusztus 24-ig ismét megnyitja kapuit a nagy közönség előtt. A több mint 70 éves ipari létesítmény 2023 óta ad otthont a nyári fényművészeti kiállításnak. Az augusztus 20-i nemzeti ünnephez kapcsolódva idén is számos helyszínen lesznek programok Budapesten, egyébként már vannak is augusztus 15-től. Átadják a gyalogosoknak a Széchenyi Láncidat, ezért ebben az időszakban az autóbuszok módosított útvonalon közlekednek, írja a Világ Budapest. Korlátozásra kell számítani továbbá a Budai Vár területén, a Műegyetem rakparton, a Kossuth Lajos téren, a Várkert rakparton, valamint a budai és pesti alsó rakpartokon is. A lezárások, valamint a várható nagyszámú érdeklődő miatt a Budapesti Közlekedési Központ a belvárosban elsősorban a metrók igénybevételét javasolja. A BKK azt kéri az utasoktól, hogy kísérjék figyelemmel a tűzijátékhoz kapcsolódó változásokról szóló tájékoztatásokat és utazásokat a Budapest Go alkalmazással tervezzék meg. Augusztus 20-án, illetve az azt megelőző majd követő napokban több helyszínen számos program vár minket a fővárosban. A programokról részletesen az augusztus20.hu oldalon lehet tájékozódni. Az azon a napon megrendezett programokra és a tűzijátékra érkező látogatók érdekében a késő délutáni és az esti időszakban, valamint a tűzijátékot követően sűrűben közlekednek a belvárost elérő kötött pályás járatok és a főbb autóbuszok. Ezekhez csatlakozva számos külvárosi vonalon is többször indulnak a BKK járatai a programokon résztvevők hazajutását segítve. Az éjszakában nyúló Kossuth Lajos téri, Műegyetem rakparti és Margit-szigeti rendezvények miatt 20-án az M2-es, az M3-as és az M4-es metróval éjjel tovább, körülbelül hajnali 14:30-ig lehet utazni. A nagykörúti 6-os villamos egész éjjel sűrűbben közlekedik, a Margit-szigeti 26-os autóbusz körülbelül hajnali 2-ig jár, valamint a belvárost érintő éjszakai járatok közlekedését is a várható forgalomhoz igazítják. A Budai Bárban található Mesterségek ünnepe rendezvény az M2-es metró majd a Széll Kálmán térről sűrűben induló 16 autóbusz igénybevételével közelíthető meg. A Budai Vár területe augusztus 20-án a Batthyány térről induló nagyobb kapacitású 216-os autóbusszal is elérhető, a további rendezvénynapokon pedig a Clark Ádám tér, a Dísztér között közlekednek sűrűben az autóbuszok, segítve többek között a Magyar Ízek utcája rendezvényen résztvevők közlekedését is.
0: Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
2: Nagy üzenet mindenkinek, elő a mikrofonnál, Már István Dániel startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
3: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
5: Hétvégére enyhül a forróság. A magyar nép 1000 év alatt sem veszítette el a hitét, mondta Mohos Gábor, Esztergom budapesti segédpüspök. Elkezdődött a Mesterségek ünnepe a Budai Várban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
5: István király az örökké valóság felé nyitott távlatban látta népe helyét, mondta Mohos Gábor, Esztergom budapesti segédpüspök Budapesten a Szent István napon tartott ünnepi szentmisén. Hangsúlyozta, hogy a magyar nép 1000 év alatt sem veszítette el a hitét. A Szent István bazilika plébánosa arról is beszélt, hogy az Istenben hívő ember élete nem lehet céltalan, mert hiszi, hogy Isten nem átmeneti időre alkotta, hanem halhatatlan lelket kapott. Köszönetet mondott az egész országnak a miniszterelnök azért, hogy a nyáron többször is összefogott a nehéz helyzetekben. Magyar Péter a rendkívüli hőséget, az energiainfrastruktúra összeomlásának elkerülését és a paksi atomerőműnél végzett munkát emelte ki. Elmondta, hogy sikerült rövid idő alatt megemelni a Duna vízszintjét, és a dunai építkezésnek köszönhetően elérték, hogy nem kellett lekapcsolni a paksi atomerőművet. Bejelentette azt is, hogy a paksi atomerőmű várhatóan jövő csütörtöktől teljes kapacitással üzemel. Üzenetet küldött Magyarországnak az Egyesült Államok a nemzeti ünnep alkalmából. Marco Rubio külügyminiszter azt írta, augusztus 20-a felidézi a két nemzet közötti erős történelmi köteléket, mint fogalmazott, a barátság az Egyesült Államok és Magyarország között a szuverenitás iránti kölcsönös tiszteleten, a büszke örökségen és a nehezen kihívott szabadságon alapul. Párbeszédet kezdeményeznek az ország jövőjéről és az elmúlt 36 év tanulságairól a polgári demokraták. Mindenkit beszélgetésre hívnak, párthovatartozásra tekintet nélkül, közölte Navracsics Tibor. Az Orbán kormány volt közigazgatási és területfejlesztési minisztere úgy fogalmazott, a két politikai oldal szembenállása az ország egységét rombolja, ezért van szükség olyan párbeszédre, amely felülírja ezt. Elkezdődött a mesterségek ünnepe a Budai Várban. Az idei eseményen mintegy 800 népi kézműves vesz részt. A középpontban a fazekasság áll. A díszvendég a függetlenség 250. évfordulóját ünneplő Amerikai Egyesült Államok. A megnyitón Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter arról beszélt. A politikának, a mindenkori kormánynak nem lehet más dolga, mint hagyni és lehetővé tenni, hogy az alkotó alkothasson, a mester mesterkedhessen.
4: Időjárás.
5: Éjszaka 17 és 24 fok között alakul a hőmérséklet, pénteken visszatér a hőség, de főleg az ország északi, északnyugati felén lehetnek záporok, zivatarok. Napközben 32-39 fok valószínű, a Balaton és a Velencei tó 24, a Tisza tó 25 fokos. Hétvégére enyhül a forróság, szombaton 33, vasárnap 32 fokig melegszik fel a levegő.
6: Manna magyarok. Manna. Ez a Manna FM magyar zenei órája.
4: Manna FM.
6: Magyar zene megszakítás nélkül.

szívem el is új, egy szürke taxi vár az üvegajtón túl, a főbejárat előtt.

0: Anna Morzsa.
1: Mi az a korallfehéredés? A korallzátonyok sokak fejében színes, nyüzsgő víz alatti városok. Valójában azok is. Rengeteg halfajnak, gerinctelennek és más élőlénynek adnak otthont. De ezek az ökoszisztémák nagyon érzékenyek. A korallok különleges együttélésben élnek apró algákkal. Ezek az algák táplálékot biztosítanak a korallnak, cserébe védett élőhelyet kapnak. Amikor azonban a tengervíz túl meleg, ez az együttélés felborulhat. A korall kilöki magából az algákat, elveszíti színét és kifehéredik. Innen a név korallfehéredés. A fehéredés nem mindig jelent azonnali pusztulást. Ha a stressz rövid ideig tart, a korall képes lehet regenerálódni. De ha a meleg sokáig fennáll, vagy gyakran ismétlődik, a korall elpusztulhat. A tudományos szervezetek szerint a tengerek melegedése miatt a tömeges fehéredési események gyakoribbá váltak. Miért érdekeljen minket mindez? Mert a korallzátonyok nem csak szépek. Védik a partokat a hullámzástól, élőhelyet adnak, halászatot és turizmust tartanak fenn. A korallok állapota olyan, mint egy figyelmeztető lámpa a bolygó műszerfalán. Ha villog, érdemes odafigyelni.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: 98.6.
0: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A műsor vendége Agocs Iris, a Vonalból kimenni ér című könyv szerzője, egyébként pedig képzőművész és könyvillusztrátor. És ami nagyon fontos, hogy nagyon sokféle könyvet és nagyon sok neves embernek a könyvét illusztrálta is. Berg Judit, Varó Dániel, illetve egy ausztrál írónő, Shona Innes, remélem, hogy jól mondom a nevét, a könyveinek, illetve nyilván a saját munkáinak az illusztrációjában is az a fontos és az a közös pont, hogy a munkái legtöbbször groteszk és innovatív képi nyelvet képviselnek. Ez fontos, hogy elhangozzék, mert ennek mentén kezdünk el beszélgetni, főleg és most először a Vonalból kimenni ér címűről. Szia Iris, köszi, hogy ránk kérsz.
2: Szia, mindenkit üdvözlök itt a Vonalból.
1: Azt meséld el nekem, hogy ez a könyv miről szól, mert fontos az is, hogy emellé társított két kutatást, a Bookline Kids, ráadásul díjat is nyert a könyved, és nagyon fontos küldetése van ennek a könyvnek.
2: Igen, ennek a könyvnek igazából az előzménye az a Rajzolj egy krumplit sorozat, ami a karanténban
1: annyira cuki címe van. Igen. Annyira helyes a címe, erről is mesélj majd, hogy miért ez lett a címe, hogy Rajzolj egy krumplit.
2: Hát ez tulajdonképpen még a karantén előtti személyes közönség találkozókon alakult ki, és a Vonalból kimenni ér, ez a közvetlen következménye, mert amikor együtt rajzoltam a gyerekekkel, főleg az a korosztály, akik éppen csak bekerültek az iskolába, ilyen elsős, másodikos, lelkes cuki gyerekek, mikor azt mondtam, hogy rajzolj egy kört, akkor olyan küzdésbe kezdtek szegények, és radírozták a körívet, és javították, hogy azt láttam, hogy itt vége ennek a boldog rajzolásnak, és akkor egy idő után váltottam, és mondtam, hogy rajzolj egy krumplit, és annyira felszabadult boldogok lettek, hogy a krumpli az bármilyen lehet, hogy szebb köröket rajzoltak, mint amikor követkeltem tőlük, és akkor innen indult ez a folyamat.
1: Tudod, milyen nagyon érdekes, Iris, hogy ez a mondat, ezt pólókra és sapkákra és plakátokra kéne kinyomtatni és emlékeztetni az embereket, hogy mindent lehet egyszerűbben megoldani, és hogyha az ember egy egyszerűbb feladatot vagy irányt ad magának, vagy adnak neki, akkor sokkal egyszerűbben, könnyedebben és stresszmentesen tud elhajókázni, vagy vitorlázni az életében. Ez annyira helyes, ez a rajzolja egy krumplit. Na mondd tovább, csak ezt nagyon akartam dicsérni, mert tündéri helyes az egész. Ez egy sorozat és, volt, igen.
2: Így van, és akkor amikor a karantén megkezdődött, akkor láttam, hogy minden művésztel, színészek, illusztrátorok, szerzők valamit próbálnak tenni, hogy könnyebb legyen ez a helyzet, és akkor azt úgy beláttam, hogy talán az fölösleges, hogyha rengeteg fantasztikus színész olvas fel a könyvet, én könyvet olvassak, és akkor valahogy így egy ilyen délutáni babaaltatás alatt eszembe jutott, hogy akkor hogy lehetne online tenni ezt a közönség találkozókon már bejáratott módszert. Egy kicsit bonyolultabb, mert minden egyes lépést külön kell megrajzolni. És teljesen váratlan volt számomra, és tényleg egyszerre lesújtó és megdöbbentő, hogy milyen hatalmas igény lett erre. És a visszajelzésekből az derült ki, hogy így a legkisebbektől egészen felnőtt korig, akár nyugdíjas korig, olyan szinten van elvéve az emberek kedve a rajzolástól egy-egy ilyen mondattal, igen, hogy nem mehetsz ki a Vonalból. És amellett, hogy tényleg felrobbant a Facebook oldalam ezzel a rajzolással, folyamatosan kaptam a leveleket, hogy mennyire hálásak, hogy én azt mondtam, hogy rajzoljanak egy krumplit, és hogy ők sose gondolták volna, hogy tudnak, nem tudom én, oroszlánt rajzolni, ami 8 lépés. Miközben egyébként mindenkiben, hát megrajzolta, mindenkiben már van a lehetőség erre, csak tényleg az, amit te is mondtál, hogy valahogy úgy áll neki az ember, hogy úgy érzi, hogy ez egy hatalmas feladat, és nem merül föl, hogy kicsikre lebontva el lehet jutni.
1: Meg valahogy egyrészt, amit mondasz, másrészt pedig, hogy gyerekkorunkban mindig és mindent rajzoltunk. Az ajándékok rajzok voltak, hogyha rossz kedvünk volt, rajzoltunk, ha esős volt az idő, rajzoltunk, hogyha szabad idő volt az oviba, akkor rajzoltunk, vagy otthon is rajzoltunk, zsírkrétával, ceruzával, krétával, a betonra, mindenhova. Tehát mindig, igen, mindenhol.
2: Most más történik.
1: Hát most nyomkodják ezt a hülye telefon, nem mindegy, nem baj ez, vagy hát igen, nyilván ezt tudjuk a szakemberektől, de nem is ez a lényeg most, hanem hogy mi a jó, ez a jó. Hogyha az ember mányol, molyolgat, csinál valamit, rajzol. És ez a rajzolásra való készség, képesség és akarás, ez valahogyan eltűnik, és szerintem akkor tűnik el, amikor az iskolában a rajzórán ezt a képességet, ami szerintem csupán tiszta szárnyalás, semmi más, és nem is szabadna keretek közé szorítani, azaz vonalak közé szorítani, azt mondják, hogy ne így csináld. Tehát onnantól kezdve ennek vége van.
2: Igen, hát én ezt nagyon külön választom, sajnos nincs semmilyen befolyásom, úgyhogy anottatják a rajzot, de amellett, hogy én azt gondolom, hogy nagyon fontos a rajzi szabályok megismerése, én biztos, hogy két külön tantárként tanítanám a szabad rajzolást, meg az alkotást, és meghagynám már, hogy szerintem ez egy iszonyatos örömforrás, és hogyha az ember elkezdi, nem tudom én, minősítve kapni ezt, akkor elmegy a kedve. Tehát tényleg nekem a legextrémebb történet, amit hallottam ezzel kapcsolatban, hogy rajzórán anyák napi ajándékot csináltak a gyerekek, és egy kisfiú az anyukájának készített ajándékára 3-ast kapott.
1: Micsoda? Ilyen van?
2: Nem tudok elképzelni, hogy a szívet szeretetéből csinálsz valamit, és azt mondják, hát te 3-asra szereted az anyukádat. Szerintem tökélethetően soha többet nem akar rajzolni.
1: Hát, hogy nem.
2: Mert akkor vesz virágot. És én nem gondoltam volna, hogy ennyire nagy szomorúság van ezen a téren. Úgyhogy mi alatt megcsináltam a karantént, és akkor abból lettek könyvek, akkor már motoszkált bennem, hogy nekem ez így feladatom valahogy megtalált, hogy így megmentsem a világot ebből a szempontból, és mindenkinek egyesével elmondjam, hogy saját örömödre rajzolni nem csak, hogy ér, hanem hogy kötelező, mert tök az, amit te is mondasz, tök egyszerű. Van egy ceruzád, van papírod, elkezdett húzogatni, tök mindegy, nagyon jó érzés lesz.
1: És hogy mi mindent jelent még a vonalból kimenni ér, erről beszélgetünk tovább Agócs Irisszel, aki képzőművész és könyvillusztrátor, és mindjárt beszélgetünk tovább.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A műsor vendége képzőművész könyvillusztrátorként Agócs Iris, akinek a Vonalból kimenni ér című könyvéről beszélgetünk eddig is, ami a Bookline Kids gyerekprogram friss kiemelt kötete is egyébként, és nagyon fontos abból a szempontból, hogy a szabályok átlépéséről, az alkotáshoz és az alkotókedvről szól hozzánk, és nem csak a gyerekekhez, és nem csak a szülőkhöz, hanem mindenkihez. Ami fontos még, és ezt ne Iris mondja el, elmondom én, előszavában, a könyvelő szavában arra buzdítja Iris az olvasókat, hogy a rajzolás és festés közben ne vegyék figyelembe a vonalakat. Alkossanak teljes szabadsággal, mert ahogy ő maga is fogalmaz, a legerősebb hatású művek mindig valamilyen határátlépést jeleznek, valami olyat, amilyen eddig még soha nem volt, valamit, ami bátor, új és kísérletező, és ezért az oldalakon különböző témák mentén olyan felhívásokkal találkozhatunk, és ez is tündéri. Egy jó foltnál nincs jobb, foltoz vadul, rossz rajz nincs, csak rossz kedv, és ezt külön köszönöm, mert rossz kérdés sincsen, az az egy rossz kérdés van a világban, amit nem tesznek fel. Szóval emellett még Iris lehetőséget biztosít arra a könyvön keresztül, hogy belerajzoljunk az egyes pacákba és rajz kezdeményekbe. A Vonalból kimenni ér című könyvről beszélgetünk, ami vissza tudja adni nem csak a gyerekeknek, de a felnőtteknek is azt a képességet, ami ugyanígy működik az éneklésnél, a varrásnál, az agyagozásnál, bármilyen kézi munkánál, de a rajz valahogy alapvető, mint amikor megtanulunk járni, az első dolog, amit csinál egy gyerek, gyurmázik és rajzol mindig. Iris, mit tud adni ez a gyerekeknek? Miért fontos az, hogy visszataláljunk a rajzoláshoz?
2: Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon erős ilyen arról visszaigazolás, hogy én jól működöm a világban, és az, amit én csinálok, az a saját utamon egy működőképes dolog. Tehát, hogy valahogy számomra egyébként ez egy feloldhatatlan rejtély, hogy már akár az óvodában is rajzolni szabályosan kell, miközben tényleg azt gondolom, hogy így bekopogtatna mondjuk Picasso egy 5 éves csoportjába, és azt mondanák neki, hogy azonnal vigyék fejlesztésre ezt az embert. nem jól rajzol. De hogy olyan érdekes ez, hogyha azt látjuk, hogy van egy célja annak, hogy az ember rajzol, akkor az hogy összeegyeztethető azzal, hogy mindenki pont ugyanúgy csinálja. De hogyha valamint, akkor a rajzolást mindenkinek teljesen máshogy kellene csinálni, csak úgy nagyon nehéz tanítani. Bár én azt gondolom, hogy lehet, tehát hogy én egy nagyon jó művészeti képzést kaptam kicsiként, harmadik osztályos koromtól, ahol tényleg megtanultuk a technikákat, meg azt tanultuk meg, hogy kísérlet, ez volt a legerősebb felhívás, és soha nem hangzott el az, hogy ez így nem jó. Az esetleg, hogy mások máshogy csinálják, vagy nem tudom, én próbált ki még ezt, ez igen, és ez szerintem rettenetesen fontos a saját én képed kialakítása, vagy kialakulása miatt, ugye ez tényleg óvodáskorban, hogy ha a rajzod nem jó, akkor nyilván te sem vagy jó, hiszen a rajzolás az annyira egy belső dolog.
1: Iris, hol vészel ez? Tehát az iskolában elkezdik beszabályozni az embert, az igaz, de ott még talán, hogyha egy jó rajztanárral áldja meg a gyereket az Isten, akkor ott még van lehetőség. Aztán miért hagyjuk abba a rajzolást?
2: Szerintem nekem az érzésem, hogy a visszajelzések alapján, hogy ezt ugye elkezdik egyébként minősíteni, már tényleg a legtöbb visszajelzés alapján már az óvodában, vannak a jó rajzosok, meg a nem jó rajzosok, ez sem derül ki, hogy tehát, hogy jó rajz-e, hogyha valaki kékre rajzolt egy lovat. Másrészt meg nekem most tapasztalhatom a saját kisfiammal, aki 6 éves és 100%-ig, vagy 150%-ig rajzol szabadon, hogy eljön a már iskolás barátja, és azt mondja, hogy nem jó, nem így kell rajzolni repülőt. Mert hogy ő megtanult, hogy kell rajzolni repülőt, és én is csak lesek, és mondom, de hát hogy megy előre a világ, ha mindig mindent ugyanúgy csinálunk? Hát valakinek fel kell fedezni azt, hogy egy repülő máshogy is kinézhet. De hát ez sajnos nem mehetek oda minden kisgyerekhez elmondani. És tulajdonképpen azért erről, hogy beszélgetünk ezzel a kisfiúval, ő kapott egy, ha csak itt helyben és csak másfél órára, egy felszabadítást az alól, hogy csak egyféleképpen, ahogy neki valaki megmutatta, rajzolja meg a repülőt. Nagyon erős mondatok egyébként, ezek nem is gondolná az ember pont ezt, hogy ezt mindenki tudja, hogy a vonalból nem szabad kimenni, és ha felteszed a kérdést, hogy de miért is nem? Mi történik akkor? Arra viszont már úgy, hogy igazából senki nem tud válaszolni.
1: A műsor vendége Agocs Irisz, képzőművész, illusztrátor, a Vonalból kimennéért című könyv szerzője. Erről beszélgetünk, és vele beszélgetünk tovább. Magáról a könyvről és a rajzolás fontosságáról, illetve a könyvben lévő témakörökről hamarosan folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A műsor vendége Agó Csíris, képzőművész, illusztrátor, a Vonalból kimenni ér című könyv szerzője. A rajzolás fontosságáról és a könyvről is beszélgetünk. Tovább, ahogy tettük eddig is. Íris, ezek a témák, amiket az elején a beszélgetésünknek most elmondtam, hogy egy jó foltnál nincs jobb folt, az vadó rossz rajz, nincs csak rossz kedv. Ezek mit jelentenek, hogy vannak a Vonalból kimenni ér című könyvön belül témák, és ezek a témák mit jelentenek?
2: Tulajdonképpen az egész könyv egy folyamatos ilyen finoman és erőszakmentesen kirúgdosás a megszokásból, és pont én előtte a Facebook oldalamon csináltam egy ilyen kis közvéleménykutatást, hogy milyen ilyen mérgező mondatokat kaptak, és így ömlöttek tényleg, hogy mit nem szabad, és akkor én ezeket próbáltam, tehát nagyon sok olyan mondat van, amit valaki írt, például ez, hogy kék ló nincs, ami ugyancsak értelmezhetetlen.
1: Pedig hát ott van lószerafin, a kék paripa.
2: Van, igen, ugye? igen. Meg hát tulajdonképpen, tehát tényleg azért az alkotás, az ugye teremtés, tehát hogyha én, miért, tehát hogy a ceruza az arra van, hogy létrehoz azt, amit még más esetleg nem, vagy ami egyébként tényleg az utcán lehet, hogy viszonylag kevés kék ló van. De milyen jó, hogy ehhez képest van egy kék ceruzád, létrehozhatsz egy kék lovat. Tehát, hogy ezek, és ezek nagyon-nagyon mindenki kapásból tudta írni, hogy miket mondtak neki, a kisgyerekének. Úgyhogy a legtöbb cím az valami ilyenből adódik, nyilván voltak ilyen saját ötleteim is, de hogy mindegyik kicsit ez, hogy lépjünk már egy kicsit tovább azokon a 3-4-8 éves korunkban hallott mondatokon, 30-40-60 éves korunkban. Mert ez is érdekes, tehát hogy tulajdonképpen azért ezek az iskolára vonatkozó szabályok kellenének, hogy legyenek, és ezt mindig elmondom a gyerekeknek, az iskolában azt mondja a tanítónéni, hogy maradj a vonalon belül, mindenki jobban jár. De ha hazamentél, akkor nem maradj a vonalon belül, mert ott már senki nem kéri ezt tőled. És ezt se tudjuk, ezt is elfelejtjük. Aha.
1: Mert lehetne egyébként ezt szétválasztani, tehát meg tudja tanulni például a gyerek azt, hogyha sokszor hallja ezt a mondatot, amit te most elmondtál. Ugye suliban vannak szabályok, akkor ott úgy rajzolunk, ahogy valaki kéri, tehát ott valakinek a kedvéért, akkor úgy rajzolok, hogy bennmaradok a vonalon belül. De egyébként én mondjuk a Petra, úgy rajzolok, hogy kiszaladok a vonalból, és minden tüskés, és minden szivárvány színű. És akkor én azt tudom, hogy én ilyen vagyok, a suliba csak valakinek a kedvéért másképp teszem. Ez be tud rögződni, és akkor másképp indulunk hát már a rajz felé?
2: Szerintem ez mindenben így van. Tehát, hogy az iskolában sorba kell állni, otthon ritkában. Tehát, hogy
1: igen, csak a sorban állás meg...
2: Kell.
1: Hát persze, mert egyéb dolgoknál ez valahogy jobban... Tehát, hogy ott nem veszi el a kedvét, ott nincs a megszígyenítés. Most sorba állok, nem állok sorba, oké, okay, kitérnek egy kicsit rossz, jó, azt mondják, hogy nem viselkedek rendesen. De amikor egy képességre... Abstart azt mondják, hogy te béna vagy, és én mi hány felnőtt, 90 vagy 100 felnőttben 98 azt mondja, nem, az én béna vagyok, nem tudok kutyát rajzolni.
2: Igen, nem tudok rajzolni, igen. Pedig nekem az is ilyen nagyon erős emlékem, és szeretnélek vagyok annak a osztálytársamnak, barátomnak, aki vállalta, hogy ő nem tud rajzolni, és mindig kértem, hogy rajzoljon nekem kutyát, meg ezt, azt, és imádtam, és mindig mondtam, hogy annyira szeretnék így rajzolni, mert nyilván minél többet rajzol az ember egyébként, annál ügyesebb a kez, és annál jobb a szeme erre. Tehát én már nem biztos, hogy ennyire jól el tudok rajzolni, és azok olyan egyedi, karakteres, szuper jól kinéző kutyák voltak, lehet, hogy nem annyira kutyára hasonlított, de vizuális élményként nagyon erősek voltak. Én azt gondolom, hogy leginkább talán a családoknak lenne ez szerepel, hogy megerősítse a kisgyereket, hogy persze, ha az iskolában ezt kérik, egyébként én nem gondolom, hogy ez jó ötlet ezt kérni folyamatosan, tehát hogyha azt mondja, hogy rajzold le a nyári élményedet, akkor szerintem ott nem szabad nagy elvárás lenne, hogy rajzold le a nyári élményedet, de vonalon belül rajzold le. Tehát, hogy azért ebben az iskolának lenne feladata több szerepet adni, a családnak meg mindenképpen megerősíteni a gyerekeket, hogy otthon nincs ilyen.
1: Nincs vonal.
2: Tehát tényleg nem fogja szeretni a rajzolást. Vannak olyan gyerekek, akik úgy érzik magukat biztonságban, vagy tetszik nekik ez a kihívás, őket meg akkor ebben kell meghagyni, hogy rajzoljon vonalon belül.
1: A műsor vendége Agocs Íris, aki képzőművész és illusztrátor, és a Rajzolj egy krumplit sorozaton túl most már a vonalból kimenni is ér elérhető. Hogy ez miért fontos, azt is el fogom még mondani, de hamarosan folytatjuk a beszélgetést még a rajzolás fontosságáról és annak szeretetéről Agocs Írisszel.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

a szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna. FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A műsor vendége Agócs Iris, képzőművész illusztrátor, a Vonalba kimenni című könyve kapcsán beszélgetünk, és a gondolatiságát kutatások és tanulmányok is igazolják. A The Arts in Psychotherapy kortárs művészeti labban megjelent egy 2017-es tanulmány, ami szerint már akár 20 perc alkotás is képes növelni bennünk azt az érzetet, hogy képesek vagyunk új ötletek kialakítására, kitalálására, valamint az előttünk álló problémák hatékonyabb

0: megoldására. Tehát az, amiről Iris-szel idáig beszélgettünk, nem csak abból a szempontból fontos, hogy az ember merjen elkatni, hanem tovább fejleszti bennünk a probléma megoldó képességet, a kapcsolódási képességet, ezért fontos nagyon rajzolni. A vonalba kimenni ér című könyv pedig kifejezetten erről szól, és ott vannak benne ezek a bizonyos kis témák, mint a rossz rajz nincs csak rossz kedv, a foltoz vadul, vagy az egy jó foltnál nincs jobb. Úgyhogy érdemes a gyerekeket buzdítani felnőttként, és magunk is arra egyébként, hogy rajzoljunk újra, és ne szabjunk magunknak határt. Visszatérve egy kicsit még a könyvre, illetve a Rajzolj egy krumplit sorozatra, Iris. A Facebookon, hogyha megkeres téged valaki, akkor látja ezeket, el lehet indulni, meg tud tanulni újra rajzolni, mondjuk így?
1: Szerintem igen, minden fel van. Én azt gondolom, hogy amit én tudok adni, az a kedv visszanyerése, és nagyon sok olyan visszajelzés van, hogy elkezdte csinálni, mert azt gondolta, hogy nem tud rajzolni, majd azért ez egy tök egyszerű rajzolási metódus az, hogy ránézel egy nagyon bonyolultnak tűnő lóra, és azt gondolod, hogy egyben a lovat nem lehet lerajzolni, de hogyha formákat keresel benne, akkor tényleg kiderül, hogy egy nagyobb, meg egy kisebb tör, krumpli, ovális, azokat összekötöd, és akkor szép lassan megvan a ló, és ez egy olyan működés, ami alapján nem azokat, tehát nem lesz egy olyan folyamat, hogy akkor én ezt a 8 állatot, amit az a Facebook oldalon megtalált, le tudom rajzolni, a többit nem, hanem ez egy igazából ez egy rajzi gondolkodás, és akkor ez alapján teljesen más dolgokat is le tudnak rajzolni.
0: Iris, az illusztrátorság, az mondhatjuk, hogy megköveteli az ilyen szabad gondolkodást, úgyhogy akkor lehetséges az, hogy belőle sosem múlt el az, hogy a vonalból kimenni ér? Hogyan lettél te illusztrátor?
1: Hát sajnos, hogy szerencsére igen, én így maradtam. De
0: sok harc volt emiatt? Sok harcod volt?
1: Nem, pont. Azt gondolom, hogy talán azért feladtam most nekem ezt megmutatni, mert hogy én megkaptam ezt az ajándékot az élettől, hogy soha senki nem vette el tőlem ezt, sőt, egy nagyon erős képzőművészeti hátterű családba születtem bele, ott teljesen természetes közeg volt a rajzolás, és mindenkit megünnepeltek, tehát az összes testvérem, unokatestvérem jól rajzolt, és ott sem kaptunk ilyen korlátokat, és aztán pedig egy művészeti képzésben is részt vettem, ahol ugyancsak ezt támogatták, hogy csináld. Kicsi városba születtem, és ott tanultam, ott meg pont a családom miatt nem volt olyan bátor rajztanár, aki azt mondta volna, hogy ez nem jó, hiszen a családom hitelesített minden vonalból kiszaladást, úgyhogy engem nagyon békén hagytak, és ennek ez lett az eredménye, hogy nem jöttek létre, nem kellett lebontani gátakat, mert nem voltak ezzel kapcsolatban.
0: Amikor valaki illusztrátorként dolgozik, azt egy civil ember úgy képzeli el, mondjuk én, hogy kapsz egy történetet, ott van egy mesekönyv, és akkor ahogyan egy zeneszerző a történethez, a filmhez, az érzéseink keresztül megjelenik benne egy dallam, benned megjelennek képek, vagy csak úgy leülsz és rajzolsz? Ez hogy működik? Mert lehet, hogy ez is segítene az embereknek, mint egy mozi. Aha.
1: Abszolút, tehát olvasom a szöveget, és már tudom, hogy néz ki, és tulajdonképpen nekem az a feladatom, hogy ami megjelent a fejembe, egy szereplő, azt akkor megrajzoljam, és az lehet, hogy több próbálkozás, hogy nincs benne még az, amit elképzeltem, kicsit másabb, és akkor rajzolgatok, és egyszer csak rájövök, hogy na, ez az, ami a fejemben benne volt.
0: Az a fantasztikus egyébként, hogyha az ember nézi a Facebook oldaladat, most a hallgató kedvéért mondom, hogy Iris a Gócs, és két nagyon cuki kis logóúrú kumpli figura a profilkép, és úgy találják, hogy Iris a Gócs művész, és ott már az első, hogy kedden legyen egy jó zsiráfod, és úgy kezdődik az egész, hogy rajzolj egy kisebb lapos krumplit, felette maradjon hely. Annyira helyes az egész, és lesz belőle egy fantasztikus helyes zsiráf. Amikor az ember elkezd rajzolni, az pontosan olyan, én úgy elképzelem. Művészként nyilván folyamatosan ebben a repetitív, meditatív állapotban vagy, amikor rajzolsz. De hogy a hallgató kedvéért mondom, hogy érdemes kipróbálni a Iris rajzai alapján a lépésekből megrajzolni ezeket az állatokat, mert hogy ez ugyanolyan repetitív cselekvés, mint mondjuk a kötés vagy a horgolás, hogy teljesen más állapotba kerül az agy, tök jól lehet pihenni tőle, és másféle megoldások születnek problémákra, anélkül, hogy észrevennénk, hogy közben azon is dolgozunk. Nálad folyamatosan jelen van ez az érzés, hogy beszámoltak emberek neked erről?
1: Hát meg tényleg egy megváltozott tudatállapot, tehát hogy én nem ismerem pontosan a agyféltek és tanfolyamoknak a titkát, csak nekem az mindig olyan mosolyognivaló, hogy automatikusan átkapcsol az embernek a jobb agyféltekéje. Nyilván ez sok szempontból egyébként meg nehézségeket okoz, mert vezetés tanulásnak kifejezetten rossz, hogy nekem a jobb agyféltekém az dominánsan működik, de hogy nálam ez abszolút bekapcsol, és van, hogy már szkennelem be a képeket, akkor veszem észre, hogy mit is rajzoltam, tehát hogy annyira nincs jelen a tudatosság. És azt mindenkinek tényleg ajánlom, tehát ez a kutatásban is szereplő 20 perc, ez nem is kell nagyon nagy kutatás, mindenki magán kipróbálja, hogy 20 percig semmit nem csinál, csak ül egy lap előtt, és firkálgat, vagy vegyen elő egy 2 évest valahonnan, és próbálja megcsinálni azt, amit ő csinál. Tehát mondta, rajzolja egy krumplit sorozatnak az előzékét, azt az akkor 3 éves kisfiamtól vettem az ötletet, hogy ő úgy próbált rajzolni, hogy megfogott 6-8 ceruzát, ami épp belefért abba a kicsi kézbe, és két kézzel így körözött a lapon, és iszonyatosan jól nézett ki, úgyhogy mondtam neki, hogy akkor most ezt szeretném használni, és az ő ötlet alapján, ami nekem 20 év illusztrátosság után alatt sem jutott eszembe, pedig próbálok nagyon szabad lesz.
0: A műsor vendége volt Agocs Iris képzőművész illusztrátor, a Vonalból kimenniért című kötetének a szerzője, illetve a rajzolja egy krumplit sorozatnak a megálmodója és életrehívója is, és ajánlom akkor még egyszer mindenkinek a Facebookon Iris Agocs művész, így találja meg őt az ember, hogyha keresi. Köszönöm szépen, hogy ránk értél, fantasztikus, amit csinálsz, köszönöm a gondolataidat, nagyon remélem, hogy sok-sok szülő, nagyszülő, keresztszülő, nagynéni és nagybácsi biztatja majd így és erre a gyereket és önmagát is, hogy rajzoljunk újra. Agocs Iris, köszönjük az idődet.
1: Köszönöm, minden jót.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja. Manna morzsa.
1: A zaj és szennyezés. Ha környezetvédelemről beszélünk, sokan a levegőre, vízre vagy hulladékra gondolnak. Pedig van egy szennyezés, amelyet nem látunk, mégis naponta érhet minket. A zaj. A közlekedési zaj, autók, vasút, repülés nem csak idegesítő háttér, hosszú távon ronthatja az alvást, növelheti a stresszterhelést és hatással lehet az egészségre. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség 2025-ös jelentése szerint Európában nagyon sok ember él olyan közlekedési zajszint mellett, amely egészségügyi szempontból kedvezőtlen. A zajjal az a nehéz, hogy könnyű megszokni. A szervezet viszont nem feltétlenül szokja meg. Lehet, hogy mi már nem figyelünk a forgalom morajára, de az alvásunk felszínesebb, a pihenésünk kevésbé hatékony. Mit lehet tenni? Városi szinten csendesebb burkolatok, sebességcsökkentés, zöldsávok, jobb közlekedés tervezés segíthet. Egyéni szinten pedig érdemes keresni a csendesebb útvonalakat, pihenőhelyeket, és komolyan venni a csendet, mint egészségvédő tényezőt. A csend nem üresség. A csend regeneráció. És egy zajos világban egyre értékesebb erőforrás.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: 98.6.
0: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Könyvbemutató itt a Mannán, a vendégem Molnár Éva, illatterapeuta és coach, a láthatatlan gyógyító, az illatok terápiás ereje című könyv szerzője. A könyvet is ünnepeljük, illetve az illatokat is ezzel a beszélgetéssel. Szia Évi, köszönöm, hogy ránk érsz.
2: Szia Petra, sziasztok!
1: Na, kezdjük azzal, hogy mit is csinál egy illatterapeuta, aminek van egy fancybb elnevezése, amit úgy hívnak, hogy olfaktív terapeuta. Na, mit jelent ez?
2: Az olfaktív terápia tulajdonképpen a szaglás segítségével végzett lelki blokkoldás. Ez tulajdonképpen az aromaterápia és a pszichoterápia házasságából jött létre ez a módszer. És nagyon finoman, intenzíven lehet vele emlékeket, traumatikus élményeket előhívni, és ennek segítségével ezeket oldani, illetve ezeknek a lelki terheit feloldani.
1: Hogyan tud ez összekapcsolódni? Miért ilyen fontos a szaglás? Miért ilyen fontosak az illatok? Hiszen azt tudjuk, hogy amint megérzünk egy illatot, én például a mai napig meg tudom mondani, hogy ez bölcsi illat. A bölcsödébe volt ilyen illat, az óviba volt ilyen illat, a nagymamának ilyen illata volt. Az unokahúgaim azt mondják, amikor találkozunk, hogy átviszek nekik egy pulcsit, mert fáznak, amikor itthon vannak Magyarországon, mert sajnos Franciaországban élnek, hogy ennek keri illata van. És azonnal megjelenik sok-sok évnyi emlék. Ez hogyan működik? Miért ilyen fontosak az illatok?
2: Ez így van, a szaglásunk az egyik legősibb érzékszervünk, és ennek evolúciós okai vannak, hogy a fajfenntartást és a túlélésünket segít biztosítani az, hogy az illatok, illetve a szagok a szaglás segítségével közvetlenül az agyunknak olyan területeire jutnak, amik egyrészt az érzelmeket, az emlékeket tárolják, illetve nagyon szorosan kapcsolódik azokhoz a területekhez is, amik a rögzült viselkedés sémákat, illetve az ösztönös reakciókat irányítják. Úgyhogy abban a pillanatban, amikor megérzünk egy illatot, azok az emlékek, azok az élmények, tapasztalatok komplexen, képekkel, érzésekkel, mindennel együtt felszínre jönnek. Amikor megérezzük az illatot, akkor ez egész egy ilyen csomagban a felszínre tud kerülni, bármennyire mélyen is el vannak temetve, vagy bármennyire is régen történtek ezek az élmények, tapasztalatok. Úgyhogy ennek ez az oka. És ha belegondolunk, akkor például a túlélésünket olyan módon tudják segíteni az illatok, szagok, hogyha megérzel egy rossz illatot, akkor nyilván nem fogsz közel menni hozzá, nyilván nem fogod megkóstolni, nem fogod megenni, nem fogsz abból fogyasztani, vagy nem mész be egy terembe, vagy egy helységbe, ahol kifejezetten büdös van, mert a szervezetünk így védekezik ez ellen a számunkra veszélyes, vagy kellemetlen hatások ellen. Hogyha az érzelmi részét nézzük, akkor, vagy a fajfenntartás részét például, akkor ugye a párválasztásban is nagyon nagy szerepet játszanak az illatok, hiszen úgy vagyunk kitalálva, hogy azok iránt az egyedek iránt érzünk vonzalmat, akik tőlünk eltérő genetikai koktélval rendelkeznek, és azért olyan illatot, olyan feromonszerű vegyületeket bocsátanak ki, amik számunkra őket vonzóvá fogják tenni. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon komplex dolog.
1: Hogyan tudja a blokkjaimat, a nehézségeimet, az elakadásaimat oldani az illat?
2: Többféleképpen is. Az egyik például pont az emlékeket, érzéseket előidéző tulajdonsága, amit te is említettél, hogyha én megérzek egy olyan illatot, ami egy korábban eltemetett emlékhez kötődik, akkor ugye az nagyon intenzíven fog a felszínre jönni. És ennek segítségével tudjuk ezeket a traumatikus élményeket vagy tapasztalatokat feldolgozni. Például, hogyha neked egy illathoz, mondjuk nem tudom, egy levendulás öblítőhöz egy traumatikus élményed fűződik, mert ezt az illatot érezted akkor, amikor valami rossz dolog történt veled, akkor ennek az illatnak a segítségével ezt fel tudjuk idézni, ezt az emléket, és különböző technikákkal, főként imaginációs technikával ezeket fel tudjuk oldani, illetve ki tud jönni az érzelmi teher, ami ehhez az illathoz kötődik. Ami ennek az érdekessége, hogy az olfaktív terápiában azokkal az illatokkal dolgozunk, amiket elutasítunk, mert azokat az illatokat, amikhez nekünk rossz, traumatikus élményeink kötődnek, azokat azért a későbbiekben el fogjuk utasítani, hiszen így védekezik a szervezetünk az ellen, hogy ezek az élmények, ezek az emlékek folyamatosan újra előjöjjenek, és szembesüljünk velük.
1: Évi, hogyan tudunk minden illatokat hangulatot prezentálni egy ilyen terápia során? Pontosabban nem mi, hanem te, a szakértő, a terapeuta, hiszen a világ összes illatát nem tudjuk felvonultatni, és plusz ugye nyilván akkor adódik a kérdés, hogy ezeket meg kell szaglásznom beszélgetés közben?
2: Igen, ezeket szaglászni kell beszélgetés közben, de nem vonultatjuk fel a világ összes illatát. Amikor jön hozzám egy kliens egy témával, akkor a témájához én ajánlok neki 4-5 olyan illatot, amit megszagol, uh-huh. és ebből a 4-5-ből fogja ő kiválasztani azt az illatot, amit a leginkább elutasít, amit a legkevésbé szeret, és egy olyat, ami kifejezetten jó hatással van rá, és ezzel a két illattal fogunk dolgozni a terápiában.
1: Hogyha az illatokkal dolgozunk, akkor nyilván emlékekkel is dolgozunk, és valahogy azok mindig kapcsolódnak ízekhez is.
2: Ez így van, nagyon szorosan összekapcsolódik a két érzék tulajdonképpen. Ezért is van egyébként az, hogyha valakinek például vagy valamilyen sérülés, vagy valamilyen betegség, fertőzés, akár a COVID kapcsán elveszti a szaglását, akkor az ízérzékelése is majdhogy nem teljesen elvész. Ez a két érzék ez nagyon szorosan összekapcsolódik. Én a terápiában csak az illatokkal dolgozom, az ízelésen nem. Kivéve akkor, amikor arról van szó, hogy anozmiát szeretnénk helyreállítani, ami a szaglásvesztést jelenti, akkor igen, mert akkor kifejezetten a terápiához hozzátartoznak olyan ízek, amik segítik a szaglás visszahozatalát, vagy visszaállítását.
1: A műsor vendége Molnár Éva, egyrészt illatterapeuta, vagyis olfaktív terapeuta, viszont másrészt a Láthatatlan Gyógyító, az Illatok Terápiás Ereje című könyv szerzője, és most a könyvet is ünnepeljük meg, hát nyilván az illatokat is, és még mielőtt a könyvről és annak a szerzői folyamatairól beszélgetnénk, a következőkben egy kicsit beszélgetünk erről a bizonyos ízlelés, de főleg a szaglásvesztésről, ami ugye a COVID után nagyon sok mindenkinél így maradt. Hogyan lehet ezt az illatokkal gyógyítani? Ezzel folytatjuk majd.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Christoph, Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A műsor vendége Molnár Éva, coach és illatterapeuta, vagyis olfaktív terapeuta, illetve a Láthatatlan gyógyítóhoz illatok terápiás ereje című könyv szerzője, és még mielőtt magáról a könyvről és annak a szerzői folyamatáról elkezdenék beszélgetni, egy kicsit kérlek, Évi, hogy mesélj a szaglásvesztés gyógyításáról, vagy visszahozataláról. Ugye a Covid után nagyon sok mindenki veszítette el a szaglását, és az ízlelését is, de főleg a szaglását.
2: Igen, sajnos ez sokaknál egy maradandó problémaként jelentkezik. Nagyon fontos tudni, hogy az ízlelést, illetve a szaglást akkor lehet visszaállítani, hogyha nem telt még el a szaglásvesztés óta olyan nagyon sok idő, néhány hét, esetleg egy-két hónap, de utána sajnos már nehezebb. Ami a legérdekesebb a dologban, hogy ugye nem csak a Covid miatt léphet ez fel, bármilyen sérülés kapcsán, és nekem nem olyan régen volt egy kliensem, aki elesett a fürdőszobában, és beütötte az arcát a kád szélébe, és ennek következtében lépett fel nála a szaglásvesztés. Ehhez egy német fülorgégész terapeuta dolgozott ki egy aromaterápiás módszertant, ami arról szól, hogy hétféle illatot kell szagolgatni rendszeresen, kúraszerűen reggel és este, különböző feljegyzéseket kell készíteni az illat észlelésével kapcsolatban, és ezek tudnak abban segíteni, hogy kicsit edzik a szagló idegeket, és ezek tudják segíteni a szaglás visszaállítását. Ez a kúra egyébként nem garantál visszaállítást, tehát nem tudjuk garantálni, hogy biztosan vissza fog állni a szaglás, de hogyha nem telt el még olyan nagyon sok idő a szaglásvesztés óta, akkor erre jó esély van.
1: No, és akkor beszéljünk a könyvről. Hogyan, pontosabban nem is csak a könyvről, hanem arról, még mielőtt a könyvről elkezdenénk beszélni, hogy hogyan lettél te illatterapeuta?
2: Én coachként kezdtem el dolgozni még a 2000-es évek elején. Vállalatoknál dolgoztam, felső, közép és alsó szintű vezetők munkáját támogattam, és az ő kérdéseik kapcsán kezdtem el egyre inkább azzal foglalkozni, hogy hogyan lehet őket más területen is segíteni, hiszen nagyon sokaknál felmerült a stressz megfelelő kezelése, illetve a munka-magánélet egyensúlynak a kialakítása. És ez vezetett el tulajdonképpen oda, hogy elindítottam első körben a life coaching praxisomat, és az itt felmerült kérdések vittek még tovább, különböző érzelmi blokkoldó technikákat tanultam, és így találkoztam egyébként az aromaterápia lelki hatásaival is. És annyira megfogott ez a téma, mert mindig is nagy rajongója voltam az illatoknak, nagyon szeretem őket használni is. Úgyhogy ez a téma annyira megfogott, hogy elkezdtem kutatni, hogy hol lehetne megtanulni azt a módszertant, ami lehetővé teszi a lelkünk ápolását, gyógyítását az illatok segítségével, és így jutottam ki Franciaországba, ahol először egy természetgyógyász alapképzést végeztem el aromaterápiás fókusszal, utána pedig Aix-en-Provence-ban az olfaktoterápia kidolgozójánál tanultam meg magát az olfaktív terápiát, hogy hogyan tudjuk az érzelmi blokkokat oldani az illatok segítségével. Ez 2018-ban volt, és utána következő évben kiköltöztem Franciaországban, hogy minél közelebb legyek az illatokhoz, és minél alaposabban tudjam tanulmányozni az illatos gyógyítást.
1: Gyakorlatilag te megtaláltad a sorsodat ott a növényekkel és az illatokkal.
2: Igen, ez így van szerencsére.
1: Mennyire gyakori ez, hogy ezt használják terápiáknál, és mennyire gyakori itthon, illetve mennyire gyakori nyugaton, a tengeren túl, vagy akár Franciaországban?
2: Ennek a módszernek az ismertsége Magyarországon még elég az elején jár. Az aromaterápiát már nagyon sokan használják szerencsére, és az aromaterápiának a lelki oldalát is, ami azt jelenti, hogy diffúzorban lehet például illóolajokat párologtatni, vagy masszázsolajba keverni kifejezetten az idegrendszer megnyugtatása, a szervezet harmonikus működésének a helyreállítása céljából. Az illatterápia az sokkal tovább megy ennél, és ez a fajta módszer, vagy ez a módszertan Magyarországon még kevéssé ismert, úgyhogy ezért is írtam a könyvet. Franciaországban ez sokkal elterjedtebb, ott azért benne van jobban a mindennapokban, hogy használjuk az illatokat kimondottan az érzéseink harmonizálására. Illetve ami nagyon érdekes, hogy Franciaországban az egészségügyi intézményekbe is már belépett az illatos gyógyítás. Nagyon-nagyon sok helyen használják, például a geriátrián, vagy különböző különböző olyan osztályokon, ahol zavartabb betegeket kell megnyugtatni, vagy lecsillapítani, például az éjszakai bolyongásaikat. Idős otthonban szokták használni az olyan osztályokon, ahol az idős betegek zavartak éjszaka, és sokat vándorolnak, vagy nagyon izgatottak tudnak lenni akár bizonyos helyzetekben. Úgyhogy itt például sikerrel alkalmazzák, illetve ami számomra az egyik legérdekesebb volt, hogy belépett az onkológiára is, ahol kimondottan a kemoterápiás kezelések kapcsán felmerült szorongást, illetve emésztési panaszokat tudják az illatok segítségével csökkenteni, illetve enyhíteni. És ami kifejezetten érdekes, és elsősorban a szaglás speciális működésére alapszik, az az, hogy most már a neurológián is különböző agyi traumát szenvedett betegeknél használják a memória, az emlékezet visszaállítására, illetve afáziás betegeknek a kezelésében tudja segíteni az elfelejtett szavak, illetve a megromlott beszédkészség helyreállítását. És ami nagyon érdekes, hogy az Alzheimer-kór kezelésében is elkezdték már alkalmazni az illatokat. Természetesen nem tudja meggyógyítani, de az állapotromlást például nagyon, nagyon jó eredményekkel tudja lassítani az illatos terápia.
1: A műsor vendége Molnár Éva, aki coach és egyben illatterapeuta, vagyis olfaktív terapeuta. Az illatokról beszélgetünk, illetve Éva könyvéről, a Láthatatlan gyógyító az illatok terápiás ereje című könyvről, és akkor most jön majd az a következőkben, hogy pontosan miről is szól a könyv, hogyan lehet összefoglalni ezt a sok-sok tudást egy könyvben, és hogyan tud segíteni nekünk, hétköznapi embereknek a napjainkban a problémáinkkal. Ez a könyv, hamarosan folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A műsor vendége Molnár Éva, kócs és illatterapeuta, akinek a Láthatatlan gyógyító az illatok terápiás ereje című könyvéről is beszélgetünk. Eddig az illatokról beszélgettünk, az illatterápiáról beszélgettünk, és egy kicsit Évi is bemutatkozott, hogy lássuk azt, hogy hogyan indult el az ő életútja az illatok felé. Hogyan született meg a könyv, Évi?
2: A könyvem úgy született, hogy azzal szembesültem, hogy én nagyon mélyen beleástam magam az illatos gyógyítás módszertanába, de akárhányszor elmondtam valakinek, hogy ezzel dolgozom, csak néztek rám kerek szemekkel, hogy jó, oké, ez tök jó, de miben más ez, mint az aromaterápia. És azt gondoltam, hogy megérdemel egy könyvet, hogy ennek a két egyébként nagyon finom és nagyon hatékony terápiás eszköznek a különbségeit bemutassuk, illetve megmutassam azt, hogy pontosan az olfaktív terápiát mire és hogyan tudjuk használni, mire kell figyelni, hogyha ezt az eszközt szeretnénk a jó közérzetünk helyreállításában használni. Úgyhogy ez volt a legfontosabb motivációm.
1: Amikor a könyv elkészül, akkor van nyilván egy eufória, akkor van ott egy megszületett gyermek, de van egy projektnek vége is. Maga a könyvnek a születése, az nyilván egy sokkal mélyebb folyamat, mint pusztán az, hogy az ember az összegyűjtött információit és a tapasztalatait leírja. Ez hogyan alakult nálad?
2: Nálam nagyon érdekes volt ennek a születése, mert én nem csak magáról a módszerről szerettem volna írni, hanem ha már Franciaországban élek, és az illatos gyógyítás hazájában, akkor szerettem volna bemutatni azt a folyamatot is, ahogyan megszületett az illatterápia, ahogyan megszületett az aromaterápia, hogy milyen több évszázados tudás és hagyomány van-e mögött, és ennek az integrálása volt nekem nagyon fontos, hogy be tudjam azt is mutatni, hogy ez a módszer ez nem a semmiből jött létre, hanem nagyon-nagyon régre visszanyúló hagyományokon alapszik. Tulajdonképpen abból az időből származik az illatos gyógyításnak a koncepciója, amikor még az ókorban, középkorban nem vált el egymástól a parfümkészítés meg az illatos gyógyítás, illetve a gyógyítás. És ezt szerettem volna bemutatni még a módszer mellett, hogy meglegyen idézőjelbetéve ágyazva neki, hogy tudjuk, hogy ezt hova helyezzük el a gyógyítóeszközök palettáján.
1: Ez azt is jelenti, vagy jelentheti, hogyha az ember egy kicsit tudatosabban választana magának illatot, akkor gyógyítaná a 24 órájában magát, vagy nem a 24-ben, de mondjuk az ébreléti időben?
2: Hát, hogyha természetes illatokat választ, és nem mesterségesen előállított szintetikumokat, akkor akár ezt megtehetnénk, hiszen a természet elképesztő kincses bánya ilyen szempontból, rengeteg gyógyító növényünk van, amiből készítenek illóolajokat is, gyógynövénytejákat, forrázatokat, tejákat, úgyhogy ezt akár megtehetnénk.
1: Hogyan segít a könyv? Hogyan épül fel a könyv? Hogyan tud segítség lenni azoknak, akik mondjuk nem foglalkoztak még az illatokkal, vagy az illatos gyógyítással, ahogy olyan szépen mondod?
2: A könyv első részében az illatos gyógyítás történetét írom le egészen a napjainkig, az ókortól kezdve, hogy hogyan használták akár parfümként, akár térillatosításra különböző gyógynövényeket, aromás növényeket. Ezt én kifejezetten úgy írtam meg, hogy inspiráció is lehet, mert rengeteg olyan felhasználási módról írok benne, és gyógynövényről, amit akár ma is használhatunk, és kipróbálhatunk otthon a háztartásban. A könyv második része beszél egészen konkrétan az olfaktív terápiáról, hogy hogyan működik a szaglásunk, hogyan működik a terápiás folyamat. Leírom azt is, hogy én hogyan csinálom a terápiát, illetve leírok jó néhány gyógynövényt, aromás növényt, hogy miben, hogyan tudnak nekünk segíteni az illatukkal. A könyvben egyébként van egy fontos rész, ami arról szól, hogy adok hozzá praktikus tanácsokat, hogy hogyan lehet ezeket az eszenciákat jól és biztonságosan használni, hiszen ne felejtsük el, hogy attól, hogy ezek az anyagok természetes anyagok, még hordoznak magukban kockázati tényezőket, hiszen nagyon erőteljes hatással rendelkeznek. És a harmadik fejezet pedig kimondottan a minőségi illóolajokról szól, arról, hogy hogyan választunk magunknak megfelelő eszenciákat, milyen kockázati tényezőkre figyeljünk, honnan tudjuk, hogy egy illóolaj valóban terápiás hatással rendelkezik, és megfelelő minőségű. mert ez számomra kifejezetten fontos, hogy én gyakorlati útmutatót is adjak, hiszen rengeteg termék van a piacon, és egy olyan fogyasztó, aki nem biztos, hogy végzett aromaterapeuta, nem biztos, hogy meg tudja állapítani egy-egy eszenciáról, hogy ez jó minőségű-e vagy nem, vagy neki tényleg arra van-e szüksége, vagy nem. Úgyhogy ehhez szerettem volna praktikus segítséget is nyújtani a könyv végén.
1: Az illatokkal kapcsolatban még zárásképpen, Évi, említetted a geriátriát, hogy ott is sikerrel alkalmazzák. Gyerekeknél, állatoknál használhatjuk-e, ha igen, akkor hogyan, és mik a főbb illatok, amiket különböző állapotokra sikerrel használhatunk?
2: A gyerekeknél nagy körültekintést igényelnek az illóolajok. Nagyon sok olyan van, amit nem szabad gyerekeknél használni, mert megterheli nagyon a szervezetüket, illetve nagyon sok kockázati tényezőt használnak, de vannak kifejezetten gyerekbarát illóolajok, ilyenek például a kamilla, vagy a mandarin, a levendula. Ezek nagyon finom, gyengéd eszenciák, ezeket nyugodtan lehet gyerekeknél is használni. Amire figyelni kell, hogy mi olfaktív terápiában például gyakran eljük, hogy az illóolajos fiolából is lehet szagolgatni az eszenciákat. Ezt gyerekeknél nem szabad megtenni 7 éves kor alatt, mert nincs még kellőképpen kifejlődve a tüdejük hozzá, úgyhogy csak 7 éves kor fölött lehet közvetlenül nekik illatokat, illóolajokat szagolgatni. Az állatoknál még sokkal nagyobb körültekintéssel kell használni az illóolajokat. A kutyáknál nekik ugye sokkal érzékenyebb a szaglásuk, úgyhogy ha szeretnénk például diffúzort üzemeltetni úgy, hogy kutya van a háztartásban, akkor sokkal kisebb cseppszámot érdemes a diffúzorban használni, mint amit egyébként mi magunknak, embereknek használnánk. Illetve, hogyha a kutyát testi problémákkal szeretnénk kezelni, például fertőtleníteni a bőrét, vagy gyulladást csökkenteni a bundáján, akkor sokkal, de sokkal nagyobb higításban kell az illóolajokat használni, mint az embereknél. Ez maximum 1% lehet, tehát egy növényi olajba beleteszünk mondjuk egy csepp illóolajat, 10 ml növényi olajba egy csepp illóolajat teszünk. Macskáknál, meg még ennél is sokkal nagyobb körültekintést kell alkalmazni. A macskák nem feltétlenül tolerálják jól az illóolajokat, van jó néhány olyan, amit kifejezetten tilos náluk használni.
1: Mik azok?
2: Ilyen például a cédrus eszencia. Náluk még alacsonyabb higításban kell használni, és még kevesebb csepp számmal az illóolajokat. És nagyon kell figyelni a reakcióikat is, hogyha elkezdenek köhögni, prüszkölni, elhagyják a helységet, vagy olyan reakciókat mutatnak, ami a szokásos viselkedésüktől eltér, akkor abba kell hagyni az illóolajok használatát a jelenlétünkben.
1: Évi, nagyon szépen köszönöm, hogy velünk voltál és ránk értél. Honár Éva volt a vendégem, illatterapeuta és coach, a Láthatatlan Gyógyító, az Illatok Terápiás Ereje című könyv szerzője. Köszönjük szépen, amit elmondtál, és köszönjük a könyvet is.
2: Én köszönöm, hogy itt vártam.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: ahol a műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál már István Dániel, startol a Manna délután.
0: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna.
3: Manna FM.
0: FM-en a 98.6-on. Online. És applikáció.

0: Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A műsor vendége Knapek Éva, klinikai szakpszichológus, akivel a haragról és a sémákról beszélgetünk. Szia Évi, köszönöm, hogy ránk érsz.
2: Én is köszönöm a meghívást, szia, köszöntöm a hallgatókat is.
1: Kezdjük azzal, hogy a harag nem rossz tanácsadó, bár abban növünk föl, hogy mindig azt halljuk, hogy a harag rossz tanácsadó, és mit ne csinálj, amikor mérges vagy, vagy haragos vagy, pedig a harag az egy teljesen normális része az életünknek, a személyiségünknek, a mindennapjainknak, sőt, a harag erejét a saját vitorlánkba át tudjuk tenni. Ugye?
2: Igen, a harag az egy alapérzelem, mégis valahogy kisgyerekkorunktól a neveltetésünk része, hogy nem illik haragudni a szüleinkre, egy jó gyerek nem haragszik, a szülőknek mindig igaza van, és ehhez képest ez olyan következményekkel jár, hogy elhangolódunk a saját belső iránytünktől, aminek az érzelmek képezik az alapját, és az érzelmeink része az, hogy időnként haragszunk is. Ez az a harag, amire szükség van ahhoz, hogy észrevegyük, hogy valahol valami nekünk nem jó, hogy valahol méltatlanság történik velünk. Viszont abban az értelemben a klasszikus mondás igaz, hogy ne első felindulásból, hirtelen haraggal álljunk ki magunkért, jó, ha megemésztjük a nehézségeket, jó, hogyha végig gondoljuk, hogy hogyan szeretnénk magunkat képviselni, mielőtt megszólalunk. Ezzel együtt is az, hogy a haragunk jelez, azt nem érdemes kikapcsolni.
1: A harag, az hol helyezkedik el az érzelmi skálákon? Kell-e egyáltalán, vagy lehet-e megkülönböztetni a többi érzelemtől?
2: Nem ugyanolyan alapérzelem, mint a többi. Hát több különböző lista van erről, de hasonló alapérzelem például az öröm, vagy az undor, a meglepődés, és ezek természetes jelzőrendszert képeznek bennünk. Ezekre érdemes ráhangolódni, és hogyha sose tanultunk meg ráhangolódni, mert gyerekkorunkban elhangoltak minket, akkor érdemes megtanulni azt, hogy hogyan tudjuk felismerni az érzelmeinket, hogy az információ tartalmát ki tudjuk nyerni magunknak, és döntések alapját tudja képezni, hogy oké, ebben a helyzetben én nem érzem jól magam, nagyon neheztelek valakire, aki régóta nem tartja tiszteletben a határaimat, milyen lehetőségeim vannak. Ez egy nagyon fontos információveszteség lenne, hogyha nem venném figyelembe.
1: Az is nagyon érdekes, hogy mi triggereli a haragomat. Erre érdemes-e odafigyelnünk, és akkor talán másképp tudunk tekinteni arra a belső tűzre, ami a haragot fellobbantja bennünk?
2: Nagyon gyakori, hogy igazságtalanság, a határainknak a tiszteletben nem tartása váltja ki bennünk a haragot, és természetes

0: módon jelenik meg szinte egyből. Ha hagyjuk magunknak érezni ezt az érzést, vagy hogyha megtanultuk felismerni ezt az érzést. Elképzelhető, hogy felnőttként ezt meg kell tanulnunk, mert ugye, mint mondtam, ha elhangolnak minket, akkor lehet, hogy sosem tanuljuk meg felismerni ezeket az érzéseket. Ugyanakkor gyakori az is, hogy szomorúság, fájdalom, félelem az alapvető érzés, ami meghúzódik a harag mögött, de ez annyira elviselhetetlen és kényelmetlen, hogy sokszor haraggal fedjük el, hogy így mondjam, és érdemes néha a haragunk mögé benézni. Ez nem jelenti azt, hogyha mondjuk a félelem vezérel engem, és mondjuk rettegek, hogy elhagyja a párom, és ennek a kapcsán dühösen képviselem magam, hogy már pedig beszéljünk meg valamit, ami engem nagyon-nagyon nyugtalanít, és nagyon szorongok amiatt, amit csinált. Ez nem jelenti azt, hogy a haragom nem jogos, mert elképzelhető, hogy tényleg csinált valami nagyon méltatlan dolgot, amiért én joggal haragszom rá, de közben ott meghúzódik a haragom mögött az is, hogy közben félek az elhagyatástól, meg szomorú vagyok amiatt, amit mondjuk csinált velem. Most például kézenfekvő lehet itt magyarázatként az, hogy mondjuk megcsalás gyanúja merül fel. Uh-huh. És akkor így talán érthetőbb a példám, amit felhoztam.
1: A haraggal kapcsolatban szerintem az is nagyon-nagyon fontos dolog, hogy mi van akkor, és miért történik az, amikor magunkra haragszunk. Azt másképp kell-e kezelnünk, mint amikor másra haragszunk meg?
0: Hát, hogy másképp kell-e kezelnünk, ezzel még így ebben a formában sosem gondolkoztam. Mindig annyira szeretem az ilyen interjú helyzeteket, ahogy felmerül egy-egy kérdés, abból én is rengeteget tanulok, hogy na hát, hogy ez valószínűleg foglalkoztatja az embereket, hogy ezt másképp kell kezelni. Így elsőre azt mondanám, hogy alapvetően nem, ott is van egy jelzés értéke. Olyan dolgokért szoktunk haragudni magunkra, hogy mi magunknak nem tartottuk tiszteletben a határainkat, vagy hogy elkövettünk egy hibát, és mondjuk bűntudatunk van, és hogy a bűntudatunk váltja ki bennünk ezt a haragot. Viszont elképzelhető, hogy az, hogy haragszunk magunkra, a belső kritikusunkból ered, hogy valami miatt túl szigorúak vagyunk magunkhoz, és ugyanígy lehetünk túl szigorúak a környezetünkhöz is, szóval érdemes mindig a haragunkat felülvizsgálni. Tehát soha nem azt tanácsolom, amikor azt mondom, hogy a haraggal érdemes foglalkozni, és jelzésértékként kezelni, hogy akkor egyből tegyük meg azt, ami a harag hatására eszünkbe jut, meg ami először kézenfekvőnek tűnik. Nek mindig érdemes megvizsgálni, hogy oké, nem lehet-e itt enyhítő körülményeket figyelembe venni, ha nem fekete-fehérben gondolkozom, akkor nem lehet-e, hogy picit másképp látnám már, szóval, hogy egészséges felnőtt állapotból is megvizsgálni ugyanazt a kérdést, amiért nagyon haragszom magamra. Elképzelhető, hogy végtelenül ítélkező vagyok magammal, és azért túl bennem a harag, hogy elrontottam valamit, mondjuk, nem tudom, lejtettem egy számomra fontos, a bögrét összetört, és hogy sokkal intenzívebb a haragom, mint azt így kívülről indokoltnak tartanám. És akkor ilyenkor érdemes végig gondolni, hogy mit mond erre az egészséges felnőtt részem, hogy összetörtem ezt a bögrét, ami amúgy számomra lehet, hogy tényleg fontos volt. És akkor azt mondja, hogy itt ez tényleg egy értékes tárgy volt a számomra. Ez nem csoda, hogy azért haragot érzek, meg szomorúságot, haraggal vegyes szomorúságot, gyászt, de hogy azért mindenkivel előfordul, hogy leejtünk tárgyakat és összetörjük. Tehát, hogy ezért égtelen haragra gerjedni magunk iránt, az meg lehet, hogy a túl szigorú végpont vagy szélsőség.
1: Knapek Éva klinikai szakpszichológus a műsor mai vendége. A haragról, illetve a haragról és a sémákról beszélgetünk, és folytatjuk majd azzal, hogy milyen gyakran hangzik el az a mondat, hogy ne haragudj. Hogy ezzel vajon mit tudunk kezdeni? Hogyan lehet egyáltalán valamilyen módon ezt kezelni? Vajon tényleg enyhíti a haragunkat, hogyha valaki azt mondja, hogy ne haragudj? Hamarosan folytatjuk.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A műsor vendége Knapek Éva klinikai szakpszichológus, vele beszélgetünk a haragról és a sémákról, vagyis a mintáinkról. Már megint túlérzékeny vagy, vajon mit fognak rólam gondolni? Nagyon sok minden kötődik a haraghoz, a megsértett határokhoz, de először kezdjük azzal, amit ígértem, hogy a legtöbbször azt mondjuk, hogy ne haragudj. Ez valóban segít-e? Ilyenkor valóban végig gondoljuk-e, hogy tulajdonképpen oké, haragszom, miért haragszom? Vagy tényleg enyhít-e a haragomon az, hogy valaki ezt kéri tőlem?
2: Nagyon változóak ezek a helyzetek. Én azt gondolom, hogy ha van mögötte valódi tartalom, a ne haragudj mellé, hozzá teszek olyan mondatokat, amiből hallatszik, hogy én tényleg bánom azt, ami történt, és egy olyan magyarázatot tudok szolgálni, vagy egy olyan magyarázattal tudok szolgálni, ami enyhítő körülményeket jelent, és látszik rajtam, hogy nagyon bánt, ami történt, akkor lehet, hogy hat a másikra ez a ne haragudj, vagy mondjuk úgy, hogy ez a bocsánat kérés. De ha ez csak egy sablonos mondat, amivel így szeretném magam felmenteni, és picit azt érzékeltetem, hogy túlreagálnád, hogyha tovább haragudnál, akkor meg nem biztos, hogy ezt a hatást váltom ki vele, amit a mondat egyébként jelent. Tehát én azt látom, hogy nem mindig tudatosan használjuk ezt a kifejezést, vagy ezt a mondatot, hogy ne haragudj. Sokkal gyorsabban csúszik ki szerintem sok helyzetben az emberek száján, mint hogy végig gondolnák, hogy mit is értek az alatt, vagy miért kérem, hogy ne haragudjon. Azért kérem, mert nekem kényelmetlen, hogy ő haragszik, de hát lehet, hogy neki meg nagyon fontos, jogos érzelme most az, hogy dühös ránk.
1: Tudod, mit figyeltem meg, ami viszont ezzel a ne haragudjal kapcsolatban szerintem nagyon lényeges, hogy amikor gyerekekkel vannak együtt felnőttek, tehát én például az unokaúgaimmal nagyon figyeltem arra mindig, hogyha én voltam, én rótuntam el valamit, vagy én hibáztam, akkor én nem éreztem rosszul magam attól, hogy azt mondtam a gyereknek, hogy ne haragudj. Ezt most én rontottam el. Szerintem ez nagyon fontos.
2: Nagyon fontos, hogy felelősséget vállaljunk a gyerekek felé. Rengeteget tanulnak abból a gyerekek, hogy ér hibázni, tökéletlen felnőtté válni, és lehet tökéletlen gyereknek lenni a tökéletlen felnőttek világában, és ettől még értékesek vagyunk. Ha mi sem toleráljuk az ő hibáikat, meg nehezen fogadjuk el az ő bocsánatkérésüket, és közben mi nem tudjuk beismerni a hibáinkat, akkor azzal azt tanítjuk, hogy a hibák elviselhetetlenek. Úgyhogy nagyon sokat számít a jóvátételben a gyerek számára, hogy hallja a szülőtől, vagy a felnőttől, akivel az idejét tölti, hogy erről most nem ő tehet, hogy itt valami elcsúszott, hanem a felnőtt is elronthat dolgokat, és a felnőttön múlt mondjuk, hogy nem tudom, csúnyában fejezte ki magát, és hogy erről nem a gyerek tehet, és attól ő még ugyanúgy szeretve van. Úgyhogy ez egy gyógyító tapasztalat tud lenni. Tényleg sokan nehezen ismerik be a gyerekek előtt a hibáikat, meg félnek attól, hogy hibáznak. Miközben nem az a baj, hogy hibázunk a gyerekek szemlátára, vagy a gyerekek ellen, hanem az, hogyha ezért nem vállaljuk a felelősséget, nem kérünk bocsánatot, nem adunk jóvátételt.
1: Hogyan tudjuk a haragot használni, a javunkra fordítani?
2: Nagyon gyakori tapasztalat, hogy amikor még nem engedi meg magának az ember a haragot, akkor szinte le van fagyva egy olyan helyzetben, amiben ki kéne magáért állni. És a bennünk megjelenő harag el tud kezdeni egyfajta üzemanyagként szolgálni, tüzelőanyagként jelen lenni, hogy végre kimerjek már állni magamért, végre cselekedjek, végre szimbolikus értelemben, és nem másokat megfélemlítve, de az asztalra csapjak. Ebben a lefagyott állapotban, amikor nem állok ki magamért, mert nem merek szólni, az első mozdulathoz szolgáltatja az erőt. Úgyhogy érdemes ezen rágódni. Egyébként szerintem önmagában az is működik. Mert a rágódás alatt most nem egy negatív szót értettem, hogy végig gondolom, hogy most nem merek magamért kiállni, és félek, hogyha kiállnék magamért, a másik haragudna rám, de vajon nem nekem kéne most itt haragudnom? Nem lehet, hogy itt most a harag egy jogos érzelem lenne? És ezt, ha elkezdem ízlelgetni, akkor nyilván nem mindenkinek egyből, de lesznek olyan emberek, akik az lesz a tapasztalat, hogy jé, elkezd felderengeni, hogy amúgy itt én jogosan lennék dühös azért, amit velem csinál a másik.
1: Knapek Éva klinikai szakpszichológus a műsor mai vendége, a haragról, illetve a haragról és a sémákról beszélgetünk, hamarosan folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A harag, a saját haragunk, illetve a harag és a sémák. Erről beszélgetünk ma. Szakértő vendégem Knape Kéva, klinikai szakpszichológus. És akkor jöjjenek ezek a bizonyos sémák. Évi, miért fontos együtt említeni a haragot a sémákkal? Hogyan függ össze a kettő?
2: Gyerekkorunkban forgatókönyveket tanulunk arról, hogy hogyan működik a világ, és abban az emberi kapcsolatok milyenek. Leegyszerűsítve ezt nevezhetjük sémáknak. És sémáink alakulhatnak ki arról is, hogy másoknak a haragja mennyire veszélyes, úgyhogy ha a másik haragszik, akkor nekem együttműködővé kell válnom, és a saját szerepemről, a saját viselkedésemről ilyenkor egy olyan séma alakulhat ki, hogy na, akkor itt jól kell viselkedni, különben baj lesz, vagy a következményekkel kell szembenéznem, vagy olyan következményekkel kell szembenéznem, amivel nem szeretnék. Uh-huh. Szóval a túlzott együttműködést sokszor ezen sémák mentén a gyerekkori, fiatal kamaszkori tapasztalataink során sajátítjuk el. És ezek akkor hasznosak, mert lerövidítik a kiértékelésnek az idejét. Hogyha gyakran ismétlődik valami a családban, mondjuk anyukám sokat kiabált, vagy apukám sokat kiabált, vagy fenyegetőzött, és megtanultam, hogy erre, ha így és így viselkedek, akkor el lehet kerülni a bajt, akkor nyilván az segítette az én alkalmazkodásomat a családomban. Na de ha ezzel arra tanultam rá, hogy sose állok ki magamért, akkor ez felnőtt koromban, vagy ebből a családból kikerülve, kirepülve, rengeteg helyzetben hátráltatni fog, és nem biztos, hogy az az egyetlen kifizetődő viselkedés, hogy én alárendelődő és behódoló maradok, vagy túlzottan együttműködő, vagy mindig mindenkinek a kedvében járó.
1: Aha. És akkor ott születnek ezek a mondatok, hogy megint túlérzékeny vagy hogy mit fognak rólam gondolni, és akkor inkább megteszem, amit egyébként nem szeretnék, sőt, tovább megyek, baromi rosszul érzem magam tőle, de annak ellenére megteszem.
2: Valahogy így, igen, hogy gyerekként beépülnek ezek a tényleg ilyen alapigazságként szolgáló kijelentések, amiket te is fogalmaztál, hogy jobb, hogyha így állunk hozzá, mert különben baj lesz, ez nem biztos, hogy ilyen bonyolultan és hosszan fogalmazódik meg bennem, hanem úgy, hogy egy jó ember nem mond nemet, egy jó emberre mindig lehet számítani, úgyhogy nekem mindig mindenkinek segítenem kell. Egy jó ember segítőkész. És akkor nem is tudjuk, hogy emögött az van, hogy nagyon félünk,